0: javára rendeznek. Három évvel később a Gaudium et Spes kihirdetése ebben a megkülönböztetésben az egyház természetének egy lényeges elemét ismerte fel, és lelkipásztori jellegét alkotó sajátosságként mutatta be, és innen ered ez az elnevezés, hogy lelkipásztori konstitúció. Ez nem egy naív optimizmust jelent, hanem a Krisztus misztériumához való megújult hűséget, aki megtestesülésében úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett hozzánk testvéreihez, és magára vette a bűn következményeit, amikor válságul adta magát mindenkiért. Tehát az emberiséggel való osztozás az az út, amelyre Krisztus meghívja az egyházat, és ezért ez a dokumentum azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az emberek örömeit, reményeit, szomorúságát és szorongásait, különösen a szegényekét és minden szenvedő emberét az egyház sajátjának kell érezze. Ez az osztozás arra hív, hogy kilépjünk minden passzivitásból és közömbösségből a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen annak a gyors, mélyreható változásnak közepette, amelyet ma megtapasztalunk. Nem maradhatunk közömbösek. Szívünkkel kell hallgatnunk, engednünk kell, hogy megszólítsanak bennünket, és állalnunk kell a részvételt. Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva a hívők arra kaptak meghívást, hogy magukra vegyék testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akik megkülönböztetés vagy erőszaknak a tapasztalói. Tehát csak a megosztás és az elköteleződés által juthatunk el megfelelő válaszokhoz, mindig abban a bizonyosságban megerősödve, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség megnyit bennünket az események és magának a kinyilatkoztatás mélyebb értelmezésére. Ugyanezen szemléletben ez a konstitúció emlékeztet arra, hogy az egyház állandó kötelessége, hogy vizsgálja az idők jeleit az evangélium fényében, és így értelmezze azokat. Tehát ez a konstitúció állandó megtérésre hívja az egyházat, hogy tanúságot tegyen arról, nem földi ambíciók vezetik, hanem egyetlen célja van, a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztusnak a művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, üdvözítsen, ne ítéljen, szolgáljon és neki szolgáljanak. Ez nem erkölcsi hozzáállás kérdése valójában. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés mindenek előtt egy teológiai kategória, és csak utána kulturális, szociológia, politikai vagy filozófiai kategória. Meghívást kaptunk arra, hogy hangot adjunk nekik az ügyeikben, felfedezzük bennük Krisztus, de arra is, hogy barátaikká váljunk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. A keresztény osztozás arra kötelez, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világ személyes és társadalmi életét jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely lehetőségeket kínál, de csak egyesek számára, és amelyet az ember nem mindig tud megfelelően a saját szolgálatába állítani.
1: Una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica.
0: Vagy a javak, lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb rendelkezésre állása, amely sajnos a zsinati korhoz hasonlóan ma is, azt eredményezi, hogy a föld lakóinak nagy része még mindig éhezéstől és nyomortól szenved.
1: Una consapevolezza condivisa, che in gioco il futuro del pianeta.
0: Ott van annak a közös felismerése, hogy a bolygónk jövője forog kockán, miközben képtelenek vagyunk lemondani az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony út lehet a béke megteremtéséhez. Egy olyan korszakban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és egyensúlytalanságokat idéznek elő, az egyház arra kapott meghívást, hogy az embert szolgálja, meghallgassa, befogadja szívének legmélyebb kérdéseit, vágyait, és Krisztusban mutassa meg az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját. Ezért az egyházban minden szinten, minden korszakban meg kell valósulni a Krisztus irgalmas kiüresedésének, aki nem tekintette zsákmánynak vagy Istennel egyenlőn, hanem kiürestette önmagát, szolgai alakot öltött, és engedelmes lett a halálék, még pedig a kereszt halálék.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: kedves testvérek,
1: la gioia e la speranza,
0: legyen az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, annak az egyháznak a megkülönböztető vonása, amely hirdeti és tanúsítja az evangéliumot, közel lépve korunk asszonyaihoz és férfiaihoz.
2: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catecheses and the documents of the Second Vatican Council,
0: kedves testvérek,
2: we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes.
0: A mai katekézis sorozatunkban a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdjük meg az elmélkedésünket. Ez a dokumentum az egyház lelkipásztori felelősségére összpontosít, hogy kapcsolatba lépjen a mai világgal, osztozva annak örömeivel és fájdalmaiban. Egyúttal elkötelezettségre hív a megtérés mellett, vagyis Krisztus művének tanúságára, valamint a szegények és a társadalom peremére szorultak melletti kiállásra. Az egyháznak figyelmesnek kell lennie az idők jeleire, és azokat az evangélium fényében kell értelmeznie, és így tud választ adni a sürgető kérdésekre, és mint például a tudományos és technológiai fejlődés, amely csak kevesek javát szolgálja, valamint a széles körben fennálló szegénység. Korunkat mélyreható változások és számos igazságtalanság jellemzi, ezért mindannyiunk meghívása, kivegyük részünket, és befogadjuk, és meghallgassuk az emberi szív kérdéseit, vágyait, és Krisztusnak az irgalmas szeretetét. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciáról, Máltáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket.
2: In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World.
0: Különösen köszöntöm az Arab Világ Vallásközi Párbeszéd és Együttműködés Platformjának a küldöttségét, nagyra értékelve Abdullah Király Nemzetközi Vallásközi és Kultúrák Közötti Párbeszéd központjának a munkáját, és imáimban kérem a tanácskozás sikerét, és ezekben a napokban biztosítom önöket a lelki közelségemről. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, amik különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét, egy pár gondolatot én is megosztanék önökkel. Ugye a mai szentírási alap a János 3.16.17-ből. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Hát talán nincs még egy olyan evangéliumi mondat, amely ilyen tömören és mélyen összefoglalná, úgymond Isten szívének a titkát, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem azt mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, nem is csak azt mondja, hogy úgy szerette a jó embereket, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem az egyházat, nem az embereket, hanem a világot. Tehát a világot minden szépségével és minden sebével együtt. Ugye most, hogy van szeretet, gyűlölet, van béke, háború, van gazdagság, szegénység, van hit, hitetlenség, van remény, kétségbeesés, és Isten mégis szereti ezt a világot is. Ez a gondolat áll nagyon közel a Gaudium et Spes lelkületéhez is, ugyanis a II. Vatikáni zsinat arra tanítja az egyházat, hogy ne közömbösen, ne félelemmel és ne elutasítóan forduljon a világ fele, hogy a Szent Atya is kihangsúlyozta, hanem Jézus Krisztus szeretetével. Tehát a zsinat híres kezdő szavai szerint az emberek örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai, itt kiemeli a Szent Atya különösen a szegényeké és a szenvedőké, az Krisztus tanítványainak az örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai is. Tehát Isten szeretete megelőz bennünket, innen induljunk ki. Jézus nem azt mondja, hogy Isten azért szerette a világot, mert a világ jó volt, hanem azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, hogy Isten szeret. És ez a mi kereszténységünknek az egyik legnagyobb titka. Tehát nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem vétkezünk. Tehát Isten szeretetét nem úgy kell felfogni, mint egy jutalom. Isten szeretete ajándék. Tehát a keresztény élet nem ott kezdődik, hogy én mit teszek Istenért, hanem ott, hogy Isten mit tesz értem. És mit tett, tegyük fel a kérdést, ahogy olvastuk a mai szentírási részben, hogy egyszülött fiát adta. Tehát nem egy távoli üzenetet küldött Isten, nem egy tanítást adott nekünk, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. És ezért a Gaudium et Spes szerint, a konstitúció szerint, Krisztusban tárul fel az embernek az igazi titka. A zsinat azt mondja, hogy Krisztus az egész emberi történelem kulcsa, középpontja és célja, ahogy a Szent Atya is kiemelte. Vagyis, ha meg akarjuk érteni az embert, akkor nézzünk Krisztusra. Tehát nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot. És ez az egyik legfontosabb mondatkorunk egyháza számára, ahogy mondta a Szent Atya is, tehát nem azért jött, hogy elítélje a világot. Tehát az egyház küldetése sem az, hogy állandó ítélkező hangon beszéljen a világhoz. Az egyház feladata nem az, hogy azt mondja, hogy mi jók vagyunk, ti pedig rosszak vagytok, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóan közel kell menni a rászoruló emberhez. Meghallgatni, megérteni, kísérni, felemelni, és megmutatni nekik az utat az élethez, és az élet az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak mindent el kell fogadnia, amit a világ tesz, mert a szeretet az nem közömbösség. A szeretet képes megkülönböztetni, ezt a Szent Atya nagyon sokszor kifejezte, kihangsúlyozta ma a megkülönböztetést. Tehát a szeretet képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, és az igazságot is a szeretettel kell kimondani. Ezért beszél a Gaudium et Spes az idők jeleinek a vizsgálatáról, és arról, hogy az evangélium fényében kell mindezeket értelmezni. Tehát az egyház nem menekülhet ki a világból. Benne kell lennie a világba, de Krisztusnak a lelkületével. Tehát úgy szerette Isten a világot, ezért az egyház nem lehet közömbös, mondja a Szent Atya. Ha Isten szereti a világot, akkor nekünk sem lehet mindegy, hogy mi történik benne. Nem lehet mindegy, ha valaki éhezik. Nem lehet mindegy, ha egy család szétesik. Nem lehet mindegy, ha egy idős ember magányosan tölti napjait. Nem lehet mindegy, hogy egy gyermek szeretet nélkül nő fel. Nem lehet mindegy, amit a Szent Atya is kihangsúlyoz, hogy a háború pusztít. Nem lehet mindegy, ha embereket igazságtalanság, erőszak vagy megkülönböztetés sújt. Nem lehet mindegy, ha valaki elveszíti a reményt. Mert ami az ember szívét érinti, az Krisztusnak a szívét is érinti. Kedves Mária Rádió hallgatók, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ezért mondja a Gaudium et Spes, hogy az egyháznak osztoznia kell az emberek örömeiben és fájdalmaiban. Nem lehet néma az egyház ott, ahol az ember szenved. Nem lehet az egyház süket ott, ahol valaki segítségért kiált. Azt mondja az evangélista,

0: Isten ezért az egyházat is arra hívja, hogy osztozzon az emberiség életében, és az emberiség életében, és kihangsúlyozta, hogy úgy az asszonyok, mint a férfiak életében egyaránt.
1: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szeretettel köszöntök valamennyi portugál nyelvű zarándokot, különösen Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Tudjátok, hogy egyetlen törekvésetek sem kerüli el az egyház figyelmét és lelki pásztori gondoskodását. Az egyház, mint Krisztus teste, olyan szívvel rendelkezik, amely gyengétséggel és együttérzéssel kísér benneteket. Isten áldjon benneteket, és a szűzanya őrizzen titeket.
1: Salute fedeli di lingua araba.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Közeledjünk testvéreinkhez, különösen a szegényekhez és szenvedőkhöz, és legyünk az evangélium tanúi örömmel és reménnyel eltelve. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig oltalmazzon minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat.
1: Segni un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni.
0: Grazie alla collaborazione tra genitori, la frequenza delle lezioni, della
1: possa ampliare gli orizzonti.
0: Együttműködésének köszönhetően a hitoktatáson és a katekézisen való részvétel segítsen kitágítani a látókört, elmélyíteni Isten és a világ ismeretét, valamint felkészíteni arra, hogy gyümölcsözően vegyétek fel a szentségeket és részt vegyetek a közösség életében. Mindannyiótokat megáldalak.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
0: Különösen a plébániai csoportokat. Arra búzítok mindenkit, hogy életét az evangéliumhoz igazítsa, és így a társadalomban Krisztus szeretetének magvetője legyen. Köszöntöm a verónai ABO Egyesület önkénteseit, és nagyra értékelem a kis betegek és családjaik érdekében végzett munkájukat. Végül gondolataimmal a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulok.
1: Holnap
0: ünnepeljük nagy Szent Gergely pápa emléknapját, akinek teste a Szent Péter bazilikában nyugszik.
1: Il grande per la sua eccezionale attività di pastore.
0: Nevezik rendkívüli lelki pásztori tevékenysége miatt, amelyet az egyház és a társadalom számára igen nehéz időkben végzett, és ez a nagyság a Krisztusba vetett élő hitből merítette erejét és hatalmát. Az ő példája ébreszen mindannyiótokban megújult és mély bizalmat Isten iránt, aki a kegyelem és a remény forrása. Mindannyiótokra áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a pápai áldás után a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 45 percben. Maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integet felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészek meleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki a pólyából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezítlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görögdinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. Denevér repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságba helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fényévre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég.
s mindezt Isten teremtette az idők kezdetén. Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngét szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: Luís Borás. Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim! Következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mécs László, csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés húmuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerekszívekben. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész. Játékköténykét is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek heted hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. És kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi, ennyi, ennyi az egész.

ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után fél kábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és hogy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, mint ilyen kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember visszagondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.

0: Irgalmasság órája.
1: Jöjjetek, hódoljunk Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szenténekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, így adjatok hálát általa az Atya Istennek.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Fábri Kornél püspök atya homiliáját hallják, amelyet a szeptember 1-én bemutatott Veni Sancte Szent Misén mondott a Szent István Bazilikában.

Ma, amikor Beniszánkte misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Tehát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. Reggel 0. órára kell menni. Ez nekem a rémálmom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel 1-2-ig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy Uram, hétre kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal,

Bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugye amit olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni. Az időlegesség pillanatában, és azt számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi like mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, mert nekem mi, ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk. És hogy merek-e szembeúszni az árral, merek-e nem üvölteni a farkasokkal, merek-e különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben. De Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Lisieux-i Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz, de légy önmagad. Jézus arra hív, és tudod, egyszer és megismételhetetlen csoda, vagyis ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg, te ne lezz legyél, te legyél önmagad, és tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szentté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy el se indulok utánuk, olyan magasan vannak. De ők innen indultak a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szentté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a Szent Lelket, hogy ő vezessen az életszentség útjára.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió. A Café Francesco podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallják a lelki élet a rohanásban témában.
4: Az első kérdés az az, hogy miért és hova rohanunk ennyire, mert szövi ez át az életünket.
5: A miértre azt hiszem, hogy nincs egy mondatos válasz, sokan sokféleképpen, meg sokféle okból rohanhatunk, de hogy is értem itt a rohanást? Valami olyasmit értek a rohanáson, nem azt, amikor lendületbe vagyunk, vagy lendületesen csinálunk dolgokat, mert azt hiszem, hogy az jó, vagy én elég mozgékony ember vagyok, nem nagyon szoktam hosszabb ideig egy helyben megülni, vagy ritkábban legalábbis, vagy komfortos az, hogyha ha pörög az élet, meg az események, de ettől függetlenül a rohanást azt én se kedvelem, és azt hiszem, hogy a rendületesebb emberek sem. Mert hogy a rohanásban van valamilyen sürgetettség, hogy úgy érzem, hogy nekem most muszáj sietnem. Mert ha magamtól megyek, és magamtól vagyok lendületben, az teljesen jó, de a rohanásban ott van ez a sürgetettség érzet, hogy kevés vagyok, kevés az idő, kevés a képességem. És hát azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy minden egyre gyorsabban történik, egyre gyorsabban kell válaszolnunk dolgokra, egyre gyorsabban kell ezt-azt eldöntenünk, sok lehetőségünk is van, meg sok eszköz is, ami segít ebben bennünket. De azt hiszem, hogy van egy külső nyomás, ami miatt rohannunk kell, olyan teljesítménykényszerbe vagyunk, legyen szó, nem tudom, tanulásról, vagy munkáról. Másrészt pedig hát ott lehet az is, hogy bennünk lehet valami, ami miatt rohanunk. Azt is mondhatnám, hogy a rohanás az lehet, hogy nem az időbeosztásunknak a problémája, vagy nem a naptárunknak a problémája, hanem valahogy a szívünknek a problémája. Hogy kevésnek érezzük magunkat, hogy azt tapasztaljuk, hogy mindenütt teljesíteni kell, mi pedig mondjuk a legjobb indulattal, vagy a legjobb szándékkal szeretnénk is jól teljesíteni, de egyrészt miközben elméletben tudjuk, hogy ez mindenütt nem lehetséges, azért mi mégis megpróbáljuk, hát ami vagyunk a kivétel, és próbálunk jól helytállni, emiatt aztán van egy ilyen hajszoltság, sürgetettség, vagy akár kevés érzet bennünk.
4: És sokszor kimondatlanul is, vagy nem tudatosan, de a szerethetőségünket tesszük függővé attól, hogy teljesítünk adott helyzetekben. Talán ettől is függhet ez a rohanás. Vagy miért baj ez, hiszen sokszor tehát a dolgosság, meg a szorgalom, meg az, hogy tenni akarás, ezért egy jó dolog.
5: Igen, azt hiszem, az jó, hogyha ha szeretnénk tenni, meg ha tudunk is tenni. A rohanásnak tényleg az egyik oka, hogy úgy érezzük, meg talán ezt is érzékeltetik velünk sokszor, hogy akkor vagyunk szerethetőek, hogyha jól teljesítünk. De ez nem igaz, a szerethetőségünk a létünkből fakad. És ebből fakad, hogy szeretve vagyunk, hogy ezt a szeretetet megtapasztaljuk, és ebből fakad az, hogy tudunk másként élni, vagy tudunk teljesíteni, vagy többet tenni, többek lenni, többé válni. Az Isten szeretete az formál meg alakít bennünket. És hogy mi a baj a rohanással? Hát azt hiszem, ha mai napom nem is volt rohanós, de szoktak rohanós napjaim lenni, és általában a találkozásokban nem akkor tudok a legjobban jelen lenni, amikor rohanok. Hát ezt most én nagyon szépen mondtam, de hogy inkább úgy is tudom mondani, hogy akkor vagyok goromba, meg türelmetlen, hogyha éppen rohanok valahova. Hogy jön valaki, rohanok át a plébániára mondjuk a miséről, mert lesz ott valami program, megkeres valaki, és nem úgy fogadom, hogy na, de jó, mit szeretne, nem így jó, igen, és hogy nyilván ez nem mindig igaz, de azt hiszem, hogy a legjobb pillanataink nem akkor vannak, amikor éppen 5000 dolgot kell csinálnunk, és még az is erőfeszítés, hogy fejbe tudjuk tartani, hogy mit kell csinálnunk. Szóval, hogy a rohanás igazából megakadályoz minket abban, hogy mindazokat az értékeket, amelyek bennünk vannak, igazán kibontakoztathassuk. Igazából akadályoz minket a szeretetben, mert ha végignézzük akár az összes szeretet nyelvet, vagy hogy mi az, ami kell a szeretethez, mindegyikhez kell idő. Legyen szó szívességről, a minőségi idő, maga idő, vagy bármelyik szeretet nyelvről. Mindegyikhez szükségünk van időre. És ha nincs idő, akkor nem tudunk szeretni. És nem csak másokat, talán magunkat is nehezebb úgy szeretni, és azzal se tudunk találkozni az Istennel, aki jelen van. Ha nem tudok megállni, hogy találkozzak vele, aki nem a következő utáni feladatomban van most, majd ott lesz akkor is velem, de hogy most még nem ott van, hanem most itt van, jelen. És hogyha jelen tudok lenni, ami nem könnyű, de ha jelen tudok lenni, akkor megtapasztalom, hogy ő itt van, és hogy ott van valami egészen más.
4: És milyen praktikákat tudnál mondani ahhoz, hogy lelassuljunk, vagy hogy jelen tudjunk lenni?
5: Olvastam egy nagyon jó könyvet, amiben van 4 jó tipp, ezeket most gyorsan idehoznám. Igazából úgy találkoztam ezzel a könyvvel, hogy néhány paptársammal összeültünk ebédelni egy lelki gyakorlat után, és hát az egyikük pakol ki mindenféle cuccot az asztalra, és így nézem, hogy ez van ráírva, hogy könyörtelen leszámolás. Én meg így, húha, ezt hozta a lelki gyakorlatra, vagy ezzel megy tovább. És aztán én magam felé fordítottam, és láttam, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Na, ez már izgalmasabban hangzik így. És amúgy tudom ajánlani, nem rejtett termékmegjelenítés, semmit sem kapok a szerzőktől, de tényleg egy jó könyv. És abból indul ki, hogy ez a rohanás, ez mindannyiunk életét érinti. És az Istennek minden élethelyzetre van válasza. És hogyha Jézust nem csak nagy szavakban követjük, hanem a mindennapjaiba is, hát akkor erre is választ adhat. Vagyis, hogy Jézusnak az életmódját követjük, akkor igazából hát lehet, hogy megoldást kapunk arra, hogy mit tehetünk a rohanással. Mert azt látjuk, hogy Jézus nem rohan. Pedig fontosabb feladata senkinek sem volt. Meg nem is lesz. De Jézus nem rohan. Még az se zavarja, hogy tulajdonképpen az összes helyre nem tud eljutni. Az összes beteget nem tudja meggyógyítani. Számtalanszor írja a Szentírás, az evangélium, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Nem az összeset. Vagy van, hogy elmegy hajnalba imádkozni, jönnek utána a tanítványok, és mondják, hogy hát mindenki téged keres. És mondja Jézus, hogy de mi most menjünk tovább. Valahogy nem feszélyezi az, hogy neki most még itt tennivalója van, de közben van még egy csomó település, ahova el kéne jutnia. És hát ez a 4 tanács vagy tipp, ami segített bennünket a lelassulásban, azok közül az egyik az a csend és egyedül lét, ami Jézusnak az életét jellemezte újra meg újra. Hogy a legfárasztóbb nap után is Jézus sokszor elvonul egyedül, hogy imádkozzon. Vagy hogyha aznap már nem tud, másnap hajnalban azzal indítja, hogy egyedül imádkozik. És ezt az evangelisták nem csak azért írták le, mert hogy ez egy érdekes tény Jézusról, hanem Jézusnak minden szava, minden tette, az követendő példa. Tehát nekünk is erre van szükségünk, hogy legyen csendünk és egyedül létünk. Hogy tudjunk az Istennel csendben lenni. És azt látjuk, hogy Jézus csendben van, aztán lejön a hegyről, kiválasztja a 12 tanítványt. Ott van csendben, lejön a hegyről, és megindul a vízenjárás. Szóval, hogy ebből a csendből és ebből az egyedül létből nagyon aktív cselekvés következik. De hogy az első az, hogy ott tudok-e lenni az Istennel csendben. És én magam is azt tapasztalom, hogy ha ez megvan a napomnak a legelején, teljesen más lesz utána az egész nap. Szóval, hogy tudunk-e vele lenni az imádságban? Ez az első. A másik az pedig a szabad nap, vagy a nyugalom nap, ahogy a Szentírásban is újra meg újra szerepel. Hogy arra vagyunk meghívva, hogy 6 napon át dolgozzunk, a 7. napon pedig megpihenjünk. És hát nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hogy van-e olyan napja, amikor tényleg pihen, és nem csinál semmit, és Hát most ilyen szempontból most pont nem vagyok a legjobb példa, mert hát ma akkor azt kellett volna mondani, hogy én ma pihenek, semmit se csinálok, de erre nehéz volt nemet mondani, úgyhogy hát igent mondtam, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Szóval, hogy egy nap, ami egyrészt az Úré, vagy úgy is mondhatnám, hogy közösen a miénk az Úrral. Emlékszem, hogy gimnazista koromban, hát a véget ért pénteken a tanítás, meg délután a különórák, este már nem sok mindent csináltam. Másnap végre szombat, de jó. És vasárnap reggel már úgy keltem, hogy tudom, hogy ma ázi van, tanulni való van, meg mi egymás. És hát így aztán nem csoda, hogy inkább a szombat volt a kedvenc napom, és nem a vasárnap. De ha egy kicsit átvariáltam volna, akkor tényleg a vasárnap lehetett volna, mert hogy vasárnap találkozom a templomban a közösségem tagjaival, találkozok barátokkal, találkozok a Jóistennel, és közben tudunk olyat csinálni, ami jó. Szóval, hogy egy nap, amikor tényleg olyat teszek, ami feltölt, ami többé tesz. És nem tudom, hogy ki hogyan tudja összehozni, mert nyilván például egy családban mondjuk kisgyermek születik, hát utána azt hiszem, hogy egy napra az édesanyja nem mehet el, hogy hát az Úr ezt parancsolja, ma nincs etetés, mert hát ez van. Jézus se erre gondol, hanem arra, hogy amit tudunk, azt hozzuk ki egy napból, hogy legyen hetente egy olyan napunk, amikor tényleg olyat teszünk, ami feltölt bennünket. És ha ezt ráadásul összekapcsoljuk a vasárnappal és a szentmisével, akkor az igazán sok lehet, vagy többé teheti az életünket. Ebben a könyvben olvastam egy kutatást egy vallási csoportról Észak-Amerikában, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ők szombaton nem csinálnak semmit. És ebben a felmérésben azt mutatták, hogy ők nagyjából 3 évvel tovább élnek, mint az azonos körülmények között élők. És talán nem itt a számok a lényeg, de ha megnézzük, ez a 3 év, amivel ők többet élnek, az kb. Annyi, mint ahány szabadnapot ők töltöttek. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a szabadnapok még egy napot ajándékoztak nekik az életből. És ez most nem egy ilyen tudományos igényű kutatás, vagy nem tudnám ide tenni a lábjegyzeteket, de hogy van benne valami nagyon fontos dolog, ami már a Teremtés könyvében ott van, az Isten ugyanúgy megáldja a 7. napot, mint ahogy megáldja a férfit és a nőt, és azt mondja, hogy töltsétek be a földet. Vagyis, hogy ez a nap, ez termékeny lesz. Az Istennel töltött csend, az Istennel töltött idő, az Istennel töltött nap, az többé teszi az életünket. És még 2 egyszerűbb tanácsot hoz ez a könyv. Az egyik az egyszerűség, hogy próbáljunk a lehetőleg egyszerűbben élni, és az nem igénytelenséget jelent, csak hogy hát nem kell feltétlenül minden, főleg nem azonnal. És a másik pedig a tudatos lassítás. És egészen ilyen radikális példákat hoz, hogy például ha autót vezetünk, ne a belső sávba menjünk, hanem menjünk mondjuk a külsőbe. És hogy persze menjünk annyival, amennyivel ott lehet menni, mert tényleg, ha kevesebben megyünk, akkor lehet, hogy ez hát a mögöttünk lévőket akadályozza abban, hogy a nyugalmukat és a békéjüket megőrizzék, de hogy nem muszáj mindig a leggyorsabban odajutni valahova. És amúgy általában én ezt időnként kipróbálom, és nem szoktam megbánni 1-2 perc, ami számít, 1-2 perccel később érek oda, de sokkal nagyobb békében és nyugalomban. És ha valaki megelőz, hát előzzöm. És hogy ezt sok mindennel kipróbálhatjuk. Szóval, hogy lassíthatunk egy kicsit.
4: Azt is gyakran halljuk, vagy jó tanácsként, hogy hát bármikor lehet ugye imádkozni, és nem tudom, mosogatás, meg utazás, meg stb. Közben is. És én például, és sokan ezt alkalmazzák is, de bennem sokszor felmerül az, hogy ez valahol olyan méltatlan, hogy nem teremtek egy olyan közeget, amiben tényleg imádkozhatok, hogy a tökéletesre törekvés néha megmutatkozik szerintem az Isten kapcsolatunkban, és ez is gátolhatja talán azt, hogy le tudunk lassulni, és rá tudunk-e figyelni erre, amit gondolsz?
5: Igen, biztos, hogy a végletek kerülendők olyan szempontból, hogyha azt mondom, hogy az Istennek csak a legtökéletesebb időt adom, és ezért aztán sose jutok ahhoz, hogy konkrétan imádkozzak, az biztos nem jó. És a másik véglet sem, hogy hát az Istennel mindig ezeket a töltelékidőket töltöm, hogy most mosogatok, az elég unalmas, hát akkor imádkozok egy picit, az talán akkor így az is ér valamit az Istennek. Szerintem, hogyha megvan a minőségi időnk az Istennel is, hát ezt mindenki tudja, hogy ez mennyi neki, vagy mennyi az, ami most tud lenni. Én mindenkit biztatnék, hogy egy picit emelje magasabbra a tétet, ami épp hogy egy picit kényelmetlen, mert az úgy segít minket a növekedésben, de hogyha valakinek ez napi 1/4 óra, az tök jó. Ha valakinek ez napi 1/2 óra, az is tök jó, és ha még több, az is nagyszerű. Szóval, hogy jó, hogyha van olyan időnk, amikor csak az Istennel vagyunk. De hogyha van ilyen időnk minden nap, akkor én azt tapasztalom, hogy az így megnöveli a vágyat, hogy napközben is vele legyünk. És hogyha már voltam vele aznap, vagy minden nap vagyok vele, és tegnap voltam, és majd ma is leszek vele este úgy igazán, akkor napközben is könnyebb visszatérni az ő jelenlétébe. És akkor már nem az történik, hogy mosogatás közben imádkozom, hanem mosogatás közben kihasználom azt a szabad kapacitást, ami bennem van, ahhoz, hogy újra az Istenre hangolódjak, vagy hozzáforduljak. És igazából minden napunkban vannak ilyen egy-két perces megállók. Lehet, hogy ez a villamos megállóban van, vagy a buszom, vagy útközben, miközben várunk valamire. És azt figyeltem meg magamon, hogy ilyenkor hát próbálok produktív lenni, egy ilyen egy-két percben meg lehet válaszolni két üzenetet, el lehet olvasni egy e-mailt, vagy lehet idegeskedni valamin, vagy hasonló. De hogy mi lenne, hogyha ezeket az egy-két perceket, vagy ezeknek az egy-két perceknek legalább egy részét arra használnánk, hogy visszatérjünk az Istennek a jelenlétébe, az ő közelségébe. És akkor onnantól már nem az történik, hogy élem az életemet, és aztán imádkozom, aztán megint élem az életemet, és így tovább, hanem az történik, hogy van egy kapcsolatom az Istennel, és egész nap visszatérek valahogy hozzá.
4: A négy pont, amit említettél, azok közül az első a csend volt, ami hát a legfontosabb, de valahol a legnehezebb is azért, főleg így manapság, vagy talán, tehát ez régebben talán kisebb probléma volt, vagy kisebb nehézség. Tehát erre mondjuk mi a tippet, hogy lehet megtalálni ma a csendet?
5: Azt hiszem, hogy a csendbe fokozatosan lehet eljutni. Hogyha még sose voltam csöndben, és nyilván talán kevés ember van, aki sose volt csöndben, de ha nem nagyon szoktam csöndben lenni, akkor lehet, hogy először nem egy óra csendes imát javasolnék, amikor semmit ne csinálj, csak légy csöndben, mert az valószínűleg elég kellemetlen lesz. Emlékszem, akkor először voltam ilyen csendes lelki gyakorlaton, 4 napig csendben voltunk, hát én utána nagyon 4 hétig nem bírtam csöndben maradni. Nagyon jó élmény volt a lelki gyakorlat, de utána nagyon nehéz volt csöndben maradni. Szóval érdemes fokozatosan csöndben lenni. Hogyha imádkozni szeretnék, és az imában csendben lenni, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy mondjuk egy ételnek a megfőzése van. Nem ez a nagyobb erősségem, de hogy fontos az előkészület. Hogy mi az, amit odahoz az ember, hogyan készül föl rá, megvannak az eszközök, és így tovább. És az imádsággal is így van, hogy lehet már készíteni a lelkünket arra, hogy igen, én majd imádkozni fogok. Hogy a legnagyobb pörkésből hirtelen a legnagyobb csendbe kerülni, az nagyon nehéz. Vagy lehet, hogy valakinek megy, de általában kevesünknek, vagy kevés embernek. Készítetem a lelkemet, mondjuk a rutinom közben, hogy indulok hazafelé, és tudom, hogy igen, otthon imádkozni fogok. Lehet, hogy ebbe a készületbe az van benne, hogy akkor már nem nézek meg még új üzeneteket, mert az elrántja a szívemet attól a gondolattól, hogy én most szeretnék imádkozni, és elkezdek valami mással foglalkozni, ami valószínűleg fontos, de hogy most az Istennel szeretnék találkozni, és az is fontos, vagy ez még fontosabb. Szóval így készíthetem a lelkemet, és a csöndbe oda sem muszáj úgy megérkezni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, na Uram, Sámuellel elmondom, szólj Uram, hallja te szolgád, én csöndbe vagyok. Lehet, hogy szólni fog, meg sokszor szól, de hát lehet, hogy nem. Segíthet például, hogy egy zene, ami segít megérkezni, énekelhetek is, ha otthon ezzel nem dúlom fel a család békéjét, én ilyenekkel inkább nem próbálkozom. Lehet, hogy segít, sőt biztos, hogy segít a megfelelő tér, meg idő, ha van egy imasarkom, egy kényelmes hely, de ha ezt nem otthon tudok szépen imádkozni, vagy nem otthon tudom a lelkemet az imádságra hangolni, ismerek olyat, aki rendszeresen a természetbe járt ki imádkozni. Volt egy pad, volt egy hely, ahol le tudott ülni, imádkozni. Segít bennünket az őszinteség, ha megfogalmazom, hogy mi van bennem, az úgy segít abban, hogy így jelen legyek. Vagy ha egészen egyszerűen mondjuk érzékelem a testemet, hogy itt vagyok. És úgy fordulok az Istenhez, hogy itt vagyok, Uram, érzékelem, hogy itt vagyok a testemben, lélegzem, dobog a szívem, kicsit figyelek erre, és így fordulok az Istenhez. De hát a Szentírás is sokat tud nekünk segíteni. Rengeteg olyan imamód van, akár az interneten is találhatunk, akár a YouTube-on is olyan helyeket, ahol vezetik nekünk az imádságot. És nincs más dolgom, csak becsatlakozni. És persze, mondjuk amit még idehoznék, az, hogy egy-egy lelki gyakorlat, vagy egy-egy közösség is tud segíteni, mert ad olyan alkalmat, ahol tudok ezekben fejlődni.
4: Ezt mindenképpen behoztam volna, hogy sokszor vagy van, hogy úgy döntünk, vagy azt érezzük, hogy hát nekünk most valami drasztikusabb kiszakadás kell a mindennapokból, és akkor elmegyünk egy szarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, ami nagyon jó, csak hát erre nincs mindig lehetőség. Plusz, hogyha csak az van, akkor az szintén nem kielégítő. Szerinted ezzel túlzásba lehet esni?
5: Ez egy nehéz kérdés. Túlzásba vittem a lelki gyakorlatozást, ez olyan viccesen hangzik, de hát valószínűleg nyilván, szóval az egyik 30 napos lelki gyakorlatból a másikba esem be, akkor gyanítom, hogy előbb-utóbb az Úr is szól, hogy na hát most már azért csinálj valamit, vagy ugye Mártának meg Máriának a története ugrik be itt, hogy hát Mártának a tevékenysége az nagyon fontos volt, és Jézus se akarta tanítványokkal valószínűleg éhes maradni. Mária, amit jobban csinál, nem az, hogy imádkozik, mert akkor, aki legjobban akarja csinálni, egész nap csak imádkozik, és hát a kereszténység az a vallás, aki előbb-utóbb éhen halt, mert mindenki csak ő imádkozott, tehát hogy nyilván nem ilyen végletekre biztat bennünket az Úr, de amit Mária jól csinált, hogy először imádkozott. És azt mondják az egyházatyák, hogy ha Mária ott ül és hallgatja Jézusnak a tanítását az ő lábánál, előbb-utóbb az történik majd vele, mint az apostolokkal, hogy fölállnak és küldetésük lesz. És aztán elmennek küldetés, vagy misszióra, hirdetik az evangéliumot, aztán visszatérnek Jézushoz. Hirdetik az evangéliumot, visszatérnek Jézushoz, és ráadásul ilyen Jolly Jokerként Jézus végül megígéri, hogy velük lesz minden nap a világ végéig, tehát hogy így vele mennek el tőle és vissza hozzá, valamiféle ilyesmire hívja meg őket Jézus. Tehát Mária biztos, hogy elindult volna onnan, hogy tevékenykedjen, viszont Márta, aki először tevékenykedett, és mondta, hogy majd utána leülök, ő frusztráltá vált. És hogyha imádkozom, akkor az a tapasztalatom, hogy az nem csak, hogy nem hiányzik az életemnek, vagy a napomnak az az ideje, nem tudok kevesebb dolgot megcsinálni, de hogy másként csinálom mindazt, amit teszem. Nem frusztráltan, hanem valahogy mélyebben, valahogy közelebb hozzá. Úgyhogy ilyen módon a lelki gyakorlat ez egy fontos dolog, meg vannak ilyen mindennapokban végezhető lelki gyakorlatok, jön a nagybőjt, és hát mindenkit bombáznak minden ilyen lehetőséggel. És ezek nagyon jók, meg a nagybőjti lelki gyakorlatok is. És azt hiszem, hogy hát évente egy-két ilyen alkalomra elmenni, az semmiképp se túlzás.
4: Elég nagy zajban élünk, és felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor mondjuk azt, hogy nem halljuk Isten szavát, és hogy vajon, tehát ez mennyiben a mi hibánk, vagy hogy meg tudjuk-e akadályozni azt azzal az életvitellel, amit folytatunk, hogy Isten szólni tudjon hozzánk, vagy ő valamilyen úton, de utat talál majd hozzánk.
5: Ha az Istennek a hangját, vagy a közelségét nem tapasztalom, vagy nem érzékelem, az egyrészt múlhat rajtam is. Mert lehet, hogy nagyon rossz imaidőket választok. Este 11-kor hanyatt dőlök az ágyamba, jól betakarózom, és nekiállok imádkozni. Hát gyanítom, hogy a többségünk nem ezekben az imádságokban kapja meg a legnagyobb ajándékokat, vagy hát ki tudja, jó dolog akár imádkozni elalvás előtt, tehát nem ezt mondom, csak a legminőségibb idő, amit neki fönntartunk, ne nehez legyen. Szóval hogy lehet, hogy rosszkor imádkozom, vagy valami baj van azzal, ahogy imádkozom. Lehet, hogy az imámban azért nem hallom az Isten hangját, mert én nem vagyok csöndben. Csak mondom, és nem figyelek az Istenre. Hát a figyelem az sokat segít, meg persze a nagy lelkűség, ha adok időt az Istennek. Az is lehet, hogy az életem az mondjuk nem jó irányba tart. Tehát, hogy az imádságban szeretnék vele találkozni, de amúgy az ő szavára, amit mond nekem, akár a Szentírásban, akár a személyes ima életemben, arra nemet mondok a tetteimmel. És akkor hát ebből az következik, hogy előbb-utóbb eltávolodok az Istentől. Lehet, hogy van bennem szándék a visszatérésre, és ezt felfedezem, az nagyszerű, mert az Úr nem csak, hogy visszavár minket, de keres minket, folyton jön utánunk és zörget olyan békés és szelíd módon, de lehet, hogy mondjuk valamit nekem kell tennem. Meg kell változtatnom az életembe valamit, el kell mennem gyónni. De van, hogy nem rajtam múlik. Van, hogy nem tudom, hogy miért van csend. Van, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet. És ilyen helyzetekben a kitartás segít. Hogyha valakinek, mondjuk nem értem, hogy mit mond egy emberi beszélgetésben, akkor általában visszakérdezek, hogy mondtad mi? És a lelki életben milyen érdekes, hogy sokszor, ha nem hallom az Isten szavát, nem visszakérdezek, hanem kicsit kevesebbet beszélgetek, hogy visszavonulok, akkor most nem érsz rám, Uram. Szóval, hogy ilyenkor fontos, hogy kitartsak az imádságban, és várjam, hogy mi az, amit ő adni akar. Néha egy-egy ilyen csend, valami nagy felismerésnek, valami nagy kegyelemnek az előszere, vagy az, amit előkészíti a mi szívünkben, helyet készít, hogy aztán valamivel megajándékoztasson minket. És jó, hogyha tudok őszinte lenni. Ha meg tudom fogalmazni, hogy Uram, itt ülök már harmadszor, nem történik semmi. Na, hanem erről volt szó. És akkor ez az őszinteség segített, hogy kapcsolatba kerülhessek vele.
4: A nagy rohanásnak azért előbb-utóbb lehet vége az, hogy lelki értelemben is kiégünk. Hogyha már ezt az állapotot tapasztaljuk magunkon, akkor hogy lehet visszatérni, hiszen akkora a kísértés, hogy nem tudom, én csinálok valamit rosszul, ez nem fog működni, tényleg nem hallom Istent már nagyon hosszú idő óta, és ebbe bele lehet így süllyedni. Ilyenkor mi a teendő szerinted?
5: Az jut eszembe, hogy Basi Balázs atyával találkoztunk Széchenyben most egy hétvégét ott voltunk hivatáskeresőkkel, és pont mondta, hogy hát mostanában mindenki kiég, és hát oké, persze, de hogy azért jó lenne, ha előtte égnénk. És hogy, szóval, hogy nagyon megragadott ebben az, hogy égünk valamilyen, az egy jó dolog. És persze azt mondom, hogy égjünk ki, meg nem lehet négy oldalról égetni egy gyertyát, meg hasonlók, de hogy az, hogyha van bennünk lelkesedés, meg tűz, meg égünk valamiért, ez egy jó dolog. Fontos, hogy ezt ésszel tegyük persze. És ez az imádságban is igaz. Ha van bennünk szomjúság az Istenre, az egy nagyon jó dolog. És hát vannak a világban, gondoltunk itt akár Augsburgban, az imádságházában történtekre, hogy van arra példa, hogy az emberek kvázi értelmetlenül, nagyon sok időzőjelben értelmetlenül sok időt töltenek az Istennel. És hogy mit csinálnak? Vagy találkoztunk a Clarissa nővérekkel is, és mondták, hogy hát amikor megkérdezik tőlük, hogy ők mit csinálnak, azt mondják, hogy hát mi csak imádkozunk. De nem mi csak imádkozunk, hanem mi csak imádkozunk. És hogy nem mindegy, hogy ezt hogy közelítjük meg. Szóval, hogy egyrészt, ha égünk az Isten iránt, és szeretnénk vele lenni, hát az nagyszerű, ő is szeretne. És hogy ő nem olyan, mint a tűz, ha túl közel megyek hozzá, akkor megéget. Hanem, hogy túl közel megyek hozzá, és rádöbbenek, hogy még micsoda mélység van, vagy micsoda távolság van még. Kicsit olyan, mint a csóványos túra, hegyére feltúrázni. Hogy minden bukkanó után, főleg a Diósjenő felől megyünk, az ember azt hiszi, hogy most már mindjárt fönn vagyok, és aztán nem, még bőven van onnan föl. Aztán fölmegyünk, és akkor így kinyílik a táj. Szóval, hogy az jó, hogyha az Isten iránt égünk. De hogyha a saját teljesítményünkre nézünk, hogy én hogyan akarok imádkozni, vagy hogy én mit tegyek, én hogy tudnék még többet adni az Istennek, és ha erre túlzottan rágörcsölök, na akkor abba ki lehet égni. Akkor igazából nem is az imádságban égek ki, hanem abban, amit én az imádságért teszem. Vagy az imádságot nem én csinálom. Én teret adok az Istennek, helyet adok neki az életembe is, és ő lesz az, aki csodákat tud tenni, meg akar is tenni. Szóval, hogyha nem a saját teljesítményünkre figyelünk, hanem ez mindez egy eszköz arra, hogy találkozzunk, akkor abban úgy nem nagyon lehet kiégni. Ez legalábbis az én tapasztalatom eddig.
4: Éppen egy héttel ezelőtt volt egy imaeste 7-7-7 szervezésében, ahol az imáról tartott el tanítást, és ott mondtad, vagy tanácsoltad, hogy érdemes lelki naplót vezetni. Ez is egy jó módja lehet akkor a lelassulásnak.
5: Igen, és annak, hogyha éppen nem érzékem, hogy az Isten hogy van velem, akkor visszatérhetek régebbi találkozásokhoz. Az Isten, ha egy hete azt mondta, hogy a szeme fénye vagyok, és nagyon szeret, egy hét múlva nem fogja azt mondani, hogy de elegem van belőled. Szóval, hogy ezek a találkozások és azok a válaszok, azok a tapasztalatok, amiket ezekben a találkozásokban szereztem, ezek nagyon fontosak. Ezek tudnak táplálni, erre tudunk építeni. Nem kell évente ugyanazokat a kérdéseket újra végigjárnunk, vagy másként. Szóval nagyon sokat tud segíteni bennünket egy ilyen lelki napló. Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy, mintha kimondom, ha leírom a tapasztalataimat, azok valahogy valóságosabbá válnak. És akkor időről időre vissza lehet nézni egy ilyen lelki naplót, megnézzük, hogy milyen tapasztalataink vannak, hogy mit üzen az Isten, és abból kirajzolódhat egy irány. Vagy segített minket a megkülönböztetésben is, hogy itt azt hittem, hogy az Isten ezt mondja, de igazából csak itt volt egy halvány érzésem, és amúgy meg itt, meg itt, meg itt, meg mintha valami másik irányba vinne, például egy döntési helyzetbe. akkor utólag ránézve láttam, hogy inkább ez az irány. Úgyhogy hát ha valakinek még nincs ilyen lelki naplója, nem kell minden este leírni azt, hogy mit vagy lehet, de nem muszáj. De hogy időről időre, amikor valami fontos tapasztalatot, valami fontos választ kapok az Istentől, azt érdemes leírni, és nagyon sokat tud adni, aztán nagyon érdekes visszaolvasni akár néhány év múlva.
4: Beszéltél már arról, hogy Jézustól mit tanulhatunk így a lelassulás terén, de talán ezt még jobban kifejthetnénk annak fényében, hogy hiszen rá szeretnénk hasonlítani a legjobban, hogy az ő jó Istennel való kapcsolata, nagyon különleges kapcsolatából mit meríthetünk a saját Isten kapcsolatunkra.
5: Ha lehet így mondani, Jézus valahogy így felfelé nézve él. Tehát, hogy nagyon sok János evangéliumában is vannak gyönyörű példák erre, hogy le is írják az evangelisták, hogy megszólítja az atyát, és például Lázár feltámasztása előtt még az imájában azt is kimondja hangosan, hogy nem azért mondom, tehát hogy nem a kettőjük viszonya miatt mondja, hanem azok miatt, akik ott vannak körülötte. Jézus úgy él, hogy az atyával egységbe cselekszik, vele egységben. Úgy él, hogy az atyával tölt időt, és utána tesz valamit. Úgy él, hogy miközben tanít, az atyáról tesz tanúságot, és ott van köztük a Szentlélek, aki összeköti őket. Tehát egy végtelen egység van köztük, és mi is meg vagyunk igazából arra hívva, hogy így felfelé nézve éljük az életünket, hogy miközben közlekedünk az utcán, tekintsünk fel, hát nem csak fizikailag fel, vagy nézzünk körül, hogyha zebra van, meg hasonlók, de hogy lélekben tekintsünk fel, hova tartok, hogy van velem az Úr, de tehetjük ezt vizsgázás közben, a munkahelyünkön, az otthonunkban, nem tudom, családapaként, családanyaként, akár altatás közben. Tehát, hogy élhetünk felfelé nézve, újra meg újra tudatosíthatjuk azt, hogy az Isten itt van velünk, mert itt van velünk, és amikor ezt tudatosítjuk, akkor ez segíti azt, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Akár fizikailag el is képzelhetjük, hogy ott ül, áll velünk, vagy mellettünk, ott van a szívünkben.
4: A csendre visszatérve talán most a legnagyobb zajt a közösségi média, meg az ott töltött rengeteg idő teszi, ami most már talán lassacskán ilyen elcsépeltnek fog hangozni, hogy erről beszélünk, hogy jaj, mindenki milyen sokat telefonozik, de közben hiába beszélünk róla, attól még túl sok változást nem minden esetben eszköznünk a saját életünkben. És hogy szerinted ez mennyire látod úgy összességében ebben a rohanó világban a gonosznak a művét, és azt, hogy el akarhat szakítani bennünket az Istentől?
5: Ehhez a zajhoz most mi is hozzáteszünk egy kicsit, akik ezt majd így most hallgatjátok, vagy majd meghallgatjátok. Reméljük ez nem a zajt, hanem a csendet segíti. Azt hiszem, hogy mindannyian találkozunk azzal, hogy a képernyő az kicsit azt csinálja, ami az agyunkban amúgy is zajlik, főleg ezek a nem tudom, rövid videók, meg hasonlók, hogy így, ha sétálok az utcán, akkor is ilyen rövid, néhány másodperces videók zajlanak a fejemben, hogy ez a találkozás, ez a mondat, azon gondolkodom, szóval, hogy kázi az történik ott, ami amúgy is a fejünkben, így nagyon hát ráéreztek ezeknek az alkotói, hogy hogyan lehet ebbe így bevonzani embereket, minket. Azt hiszem, hogy ezeket lehet nagyon jó eszközökként használni. A lényeg az, hogy tudatosan meg ésszel tegyük. Azt hiszem, hogy nekünk annak idején a szemináriumban, de régi szerzetesi hagyományos, azt tanították, hogy jó, hogyha este az Isten csendjébe tudunk beletérni, és este vagy reggel onnan kezdjük a napunkat. Szóval, hogyha ezt az életrendünk, meg életmódunk engedi, mert a jelenlévők többsége nem szerzetes vagy pap, szóval, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor este valamikor ésszerű időbe tegyük le a telefont, és ha beállítottuk az ébresztőt, akkor vagy más eszközön állítottunk ébresztőt, utána ne nézzük, hanem engedjük, hogy a belső csendünkbe térjünk vissza. Aztán nyilván egy nagy családba, nekem is van 3 fiútestvérem, szóval, hogy a belső csend az nem biztos, hogy jellemző volt mindig otthon, de hogy mégis egy kicsit segít lelassulni, és hát ezt amúgy mondják, hogy az alvásban is segít bennünket, előtte nem a képernyőt nézzük. És olyan jó lenne, hogyha reggel a szívünk első gondolata az nem a telefonunk lenne, hanem a jó Isten. Vagy először a kávé, és akkor utána a jó Isten közben, mert lehet, hogy sokan a kávéig nem tudnak gondolkodni másról, hogy úgy igazán, de hogy hogy ilyen szempontból például ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy minden este lefekteti a telefonját, és hogy elteszi valahova, ahol az arrébb van. Vagy ha valamit fókuszáltan akarunk csinálni, akkor némítsük le, vigyük ki a szobából, nem tudom, tegyük valahova, állítsunk be, nem tudom, korlátokat a telefonunkon, ha az nem elég, akkor kérjünk meg valakit, hogy felügyelje ezeket a korlátokat. A testvérek nagyon beválnak szerintem, mert ők tudnak kegyetlenek is lenni, az szükséges, és akkor kellően szigorúak. Szóval, hogy éljük meg ezeket tudatosan, használjuk jóra, de az ima időnket, meg a saját egészségünket, azt őrizzük.
4: Priorizálni kell, csak hogy ez nem annyira egyszerű, mert például tehát a Jóisten nem ad határidőket, míg a munkahelyünk, meg az egyetem, igen. Tehát hogy kerülhet ilyen, tehát amikor nem is feleslegesen pazaroljuk az időnket, hanem azt érezzük, hogy igen, kötelezettségeink vannak, meg tényleg felelősek vagyunk bizonyos dolgokért, akkor nem, van, amikor nem tud megtörténni az, hogy Isten legyen az első helyen.
5: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert én se gondolom azt, hogy az emberek a telefonozás miatt nem tudnának, vagy a képernyő miatt nem tudnának az Istennel találkozni, és hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor lehet, hogy negyed óra csend, az is egy ilyen szürreális ábránnak tűnik, hogy hát majd 3 év múlva, vagy egy hónap múlva. És azért fontos kihasználni azokat az időket, amikor erre van lehetőség, mert később ebből lehet élni. És hogy hiszem, hogy ha tényleg nem rajtam múlik, mert a gyerkőc, mert a vizsgák, mert a munkahelyem, mert a munkahelyek, a gyerkőc és a vizsgák, és nem tudom. Tehát, hogyha ezek miatt én nem tudok naponta fél órát imádkozni, akkor hiszem, hogy azt az 5-10 percet, amit oda tudok adni az Istennek, ő azt is meg fogja tölteni tartalommal. Arról nem is beszélve, ha mondjuk ebben a helyzetben valakit tanul, mert az Istentől ezt a hivatást kapta, vagy megházasodott, és ott van a családja, és velük van, akkor tulajdonképpen ez is a szüntelen imádságnak a része lehet, mert mindaz, amit tesz, az Isten szeretetére, az ő meghívására adott válasz. Tehát tulajdonképpen egy vizsgára való tanulás is lehet imádság, vagy amit mondjuk még könnyebb imádságként elképzelni, hogyha nem tudom, valaki a kisgyermekével foglalkozik, vagy a házastársával sétál, abban is ott van a Jóisten, ott van az ő szeretete. Sőt, erre a szeretetre adott válaszként élhetjük meg az életünket. Szóval a szüntelen imádság nem csak azt jelenti, hogy tényleg 24 imádkozom, hanem hogy az életemet úgy élem meg, hogy az Isten szeretetére adott válasz.
6: Volt szó prioritásokról. Mit javasolsz, mennyire legyen prioritás a lelki könyvek olvasása? Hogyan járulhat hozzá a lelki életünkhöz? És van egy-két olyan könyv, amit javasolnál azoknak, akik az ima életüket szeretnék mélyíteni?
5: Köszi a kérdést. Azt hiszem, hogy ezek a könyvek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, és általános szabályt nem is tudnék most így mondani, hogy napi 12,5 perc az az ideális idő, de nyilván nem is erre vonatkozott, azt hiszem, a kérdés. A könyveknél és a könyveken keresztül is tud az Úr szólni, a Szentíráson keresztül aztán az maga az Úr szava, de hogy egy jó lelki olvasmányon keresztül is, és nagyon sokat tud bennünket segíteni az imádságban. Én mindenkit bíztatnék arra, hogy legyen néhány perce arra, hogy tényleg csendben legyen, mert az az én tapasztalatom, hogy igazán a csendben tud az Úr megszólalni, de hát egy könyvön keresztül is meg tud szólítani, sőt, a legváratlanabb pillanatokban is. És ezek a lelki könyvek sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ezeket érdemes olvasni. Hát most néhány ilyen cím jut eszembe, amik nekem sokat segítettek a kármelitáknál, vagy a kármelitáktól a lelki élet lényegéről, azt hiszem, az ima élet lényegéről, ez talán a címe. Nagyon egyszerű címe van, és ilyen nagyon egyszerűen tanít imádkozni, vagy tényleg az imádságháza alapítójától, most hirtelen nem ugrik be a neve, de léci, valaki biztos tudja. Johanna Sartl, köszi. Egy gyors szünet, itt van is termékbemutató is. Tényleg akár a Tűz a szívemben, akár a legfrissebb könyv, amiben 12 imamódot oszt meg, az is nagyon jó. A jezsuitáknak is jó lelkiségi könyvek vannak. Igazából a sarutlan kármelitáktól nagyjából bármit tudok javasolni. Szóval sok jó könyv van. Bernhard Meissertől az imádkozni szomjas vágyakozás. Ezek mind lehetnek jó, de még 1000 jó könyv van. Találjunk olyat, ami nekünk szimpatikus, és hát olvassuk annyit. Van, hogy egy könyvet nagyon nehéz letenni, hát akkor hajrá.
7: Azt hiszem, hogy több kihívás is áll előttünk. Egyrészt az, hogy így a világban a sok zaj között megtaláljuk a csendet, de hogy esetleg tudsz-e ezzel kapcsolatban tippet adni, hogyha eljutottunk oda, hogy már nincs a kezünkben a telefon, meg nem tudom, a szomszéd veszekedését halljuk, akkor utána a belső csendet hogyan találjuk meg, és hogyan tudjuk így a to-do listáinkat kiiktatni a fejünkből, amikor éppen imádkozni próbálunk.
5: Úgy de jó, nagyon köszi. Hát erről nem mondtam semmit, pedig ez a nehezebb szerintem. Kívül csendet találni, hát nem olyan egyszerű, de hogy azért az még csak-csak lehet. De hogy belül, hogy elkezdek imádkozni, és akkor hát először eszembe jutnak teendők. Aztán eszembe jutnak mondjuk konfliktusok, vagy nehéz szituk, sokszor, mondtam, 3 évvel ezelőttről, hogy ez milyen kínos volt a bakter. És hogy hát az is előjön. Vagy az, hogy na ezt kellett volna mondani a múlt héten neki, és nem jutott eszembe, de most bezzeg eszembe jut. Szóval, hogy ezekben segít az például, ha van egy, mondjuk a teendőim eszembe jutnak, vagy olyan jó ötleteim szoktak lenni ima közben, hogy tényleg van egy cetli mellettünk, meg egy toll, és akkor fölírjuk, ami van, és aztán tudunk az imával foglalkozni. De a belső zajok azok, hát ott vannak, és simán lehet, hogy vannak imádságok, ahol végig szólnak. És más se tudunk csinálni, csak visszatérni. Szalézi Szent Ferenc mondja, hogy ha egész életünkben más sem csinálunk, csak az elkalandozó szívünket visszavisszük az Istennek a jelenlétébe, na, az már egy olyan élet, amit megérte élni. Úgyhogy, ha ezt Szalézi Szent Ferenc egy egész életen át csinálhatta, akkor lehet, hogy mi is megtehetjük az imádságunkba, hogy újra meg újra visszatérjünk. Illetve hát Szent Ignácnak van ez a tábortűzes hasonlata, hogy amikor imádkozunk, az olyan, mint amikor leülünk egy tábortűzhöz. És hogyha jönnek a gondolatok, meg mindenféle zavaró dolog, akkor megpróbáljuk őket elhesegetni, hogy menjetek, hát itt a tűz, erre figyelek. De azzal, hogy elkezdek hesegetni, rögtön elfordultam a tűztől, és már a zavaró gondolatra figyelek. És nem ezt kell tenni, hanem odaültetni a tűz köré. És hát aki ült már tábor tűz köré, körül, tudja, hogy hiába ülünk 20-an ott, vagy 40-en, attól még nekem nem lesz kisebb a tűz, amit látok. Csak ők is ott vannak, de ugyanúgy látom a tüzet, ugyanúgy érzékelem a fényét, a melegét. Szóval, hogyha vannak ilyen gondolatok, akkor hát le lehet ültetni, hogy uram, itt van ez a konfliktus, kicsit kínos, de én rád figyelek. Vagy itt van ez az ötlet, tök jó ötlet, fölírtam, de most rád figyelek. És akkor visszatérhetek oda, és amúgy meg, hát ha nem sikerül, vagy ha elrontom, hát semmi. Az semmi se történik. Legközelebb majd összejön.
3: A Café Francesco Podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallották a lelki élet a rohanásban témában.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. S hát ezt megerősíti az új szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol igehirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi annak idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán fele baráti szeretetre, hanem lehúzzák az összes reklám abba az irányba, megy egyrészt a testiség irányába, 6.-9. parancsolat irányába, illetve ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit tegyünk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok, a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigyli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert ott aztán rétegzi a 10. parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjuk, meg ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy ő neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni,

Tás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart e tekintetbe, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket, nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű. Te a zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeti erőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hagysátok uralmatokra le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett Jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkonfiskált vagyonokat vissza kell adni. Legalábbis ez volt az eszmény, hogy az 50. évben, amit úgy elvittek, vissza kell adni. Tehát nem engedték meg azt, amit például egy szocializmus, kommunizmus megtett, hogy egyszerűen rátették a kezüket a magán vagyonokra, és kifosztották az embereket. De valamiképpen a kapitalizmus is azt csinálja, csak ott sok ember szegény, és keveseknek a birtokába kerülnek a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett. Ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban, és főként a középkori gondolkodóknál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete az a közvagyont pontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, még mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk. Én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik. A rablás erőszakkal. A sikkasztás, az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája. A kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a

0: korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet, a materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetet, ember szeretetét, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Ha az összes többit nem tartják meg, hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon a semleges. Csak attól függ, hogy mire is, hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szent Pál, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció. Mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éhes valaki. És ott van egy raktár, élelmiszer raktár. Hogy ő betör és nem hal éhen, az nem bűn. Olyan, tehát a szituáció módosíthatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. És akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyógyni azt le van tudva. Nem. Vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. Tehát ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvették a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvették a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezük közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, az irodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na, hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye, ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér, égbe kiáltó bűn, hogy nem fizetik ki a megszolgált bér. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincs telenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincs telen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abban van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor elálltott hozzá a társadalmi enciklikákhoz, mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy volt az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filemon levél, a rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marxnak a könyvei olyan nagy hatásúak voltak munkás tömegekbe. Persze senki nem olvasta el a tőkét a munkások közül, Prohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergészszerű jelszavakká forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz, vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani azokat az alapelveket, amelyek visszatérők. Mert 13. le úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia, az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit jelent ez a szó, hogy segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie, mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig följebb, ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeitől föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki folyjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegyen részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. Hát a szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. De nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház egyetemes és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk ugye a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban, aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről, sok mindenről szól a társadalmi tanítás, benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy a egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari Enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30. évfordulójára ismét ír a katolikus püspöki kar egy ilyet, most fogalmazzuk meg, hogy a mai időknek megfelelően mit lehet mondani, vagy mit kell mondani. Azt is mondjuk, hogy ezek az irányelvek nem olyanok, amit úgy lehet megvalósítani, hogy mind a SMS-eket, a szabályzatokat, hogy nézzük, hogy mit mond, és akkor pontosan így úgy kell tenni, és akkor minden rendben lesz, hanem irányelveket ad. Az összes pápai vagy püspöki enciklika. Itt nálam van egy könyv, az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma. 2007-ben adták ki, ja, addig megjelent fontos enciklikák vannak benne vázlatszerűen. De egy újabb könyvet ki lehetne már adni, hiszen 15. Benedek pápa is megnyilatkozott, Ferenc pápa is sokrétűen megnyilatkozott, és most van éppen megjelenés alatt, vagy már meg is jelent, 14. Leó pápának az enciklikája, a Magnificia Humanitatis. Csodálatos emberiség, ez a címe ennek az enciklikának. Május 15-én jelent meg. Na most vissza tudok következtetni. A 13. Leó által kiadott enciklika pontos dátumára, mert hirtelen nem jutott eszembe, a 135. évfordulóra adta ki, tehát 1891-ben jelent meg. És ugye ő is Leó nevet visel, és nagyon érzékeny, 13. Leó pápa a mai felvetett problémákra. Ugyanis a társadalmi kérdésekre adandó válasz a társadalom változásával kell, hogy változzanak. Hiszen megváltozott a világ. Már csak a mi életünkben is. Ugye? Tehát, és a pápa az nyilván, hogy nem egyedül, hanem sok szakembert megkér, de mégis ő jegyzi, amikor ezt a csodálatos emberiség kezdetű enciklikáját kiadta, mert van egy új jelenség, ami még 10 évvel ezelőtt se volt, és ki tudja, hogy milyen következményei lehetnek. Ő így mondta, pápa, a mesterséges intelligenciánál, hogy nem mindegy, hogy Isten városát építjük, vagy a új Babilont, ahol összevesztek az emberek. És ez a digitális világgal egy realitássá vált. Az enciklika elődjeinek a fontos gondolatait, amit én itt most egy pár szóba említettem, szintén összefoglalja, hiszen minden ilyen társadalmi enciklika a másikra épül, és valami többletet ad hozzá. Ő abból a gondolatból indul ki, hogy az emberi személy méltóságát nagyon fontosnak kell tartani ebben az elszemélytelenedett világban, ahol az emberi élet semmivé vált. Tehát fogantatástól a természet és halálig, és a közbelső időben az emberi életnek a méltóságát megadni. Mert azt mondja a pápa, most van egy téves képzet. Azt mondják, hogy hát a méltóságot, tiszteletet ki kell vívni. Hogyan? Szerezzé minél nagyobb befolyást, minél nagyobb tulajdont, akkor lesz elismertséged, méltóságod. Szóval a pápa nem. Ettől függetlennek kell lennie. Mindenkinek. A beteg embernek is. A korlátozott embernek is. Egyforma a méltósága, mert Isten képére van teremtve. És ezt kell figyelembe venni. És a társadalmi igazságosságban. Hát jön a mesterséges intelligencia felhasználásával. Azt mondja a pápa, hogy nem összpontosulhat kevesek kezébe. Van egy pár ilyen nagy guru, és kezébe van. Ő táplálja be az adatokat, mert azt mindannyian tudjuk, hogy a mesterség és intelligencia nem önállóan gondolkodik, nem talál ki dolgokat, hanem a meglévő ismeretek betáplálását csoportosítja. Na most, hogy mit táplálunk be? Ez már magát az igazságot, az igazságosságot is fontossá teszi. Mert ugye szokták mondani, a fiatalok vélemény buborékban vannak. Van egy társaság, amiben ő megosztja a nézeteit a Facebookon, vagy már az el is avult nekik, a különböző digitális vonatkozásokat nézi, és csak azok az infók jutnak el hozzá, amiket ők egymás közt megosztanak. És hogyha ez kevesek kezébe összpontosul, akkor már az emberiség teljesen befolyás alá kerül. Mint hogy egy választás is külső erők által teljesen irányítható lehet. Nem az egyéni emberek döntik el, hanem külső erők, hát azok a fiatalok, akik nézték a digitális okos telefonjukat, kapták mindig az infókat. De egyoldalúan. Na most, hogy ez nem összpontosulhat keveseknek a kezébe, hanem mindenkinek a javát kell szolgálnia. Mert ha nincs egyenlő hozzáférés, az már eleve az igazságtalansághoz vezet. Ugye? Van Magyarországon a párt, amik azt mondja, hogy ők a választásokat azért kisebb számban nyerték meg, mint a többi, mert ők le voltak tiltva a Facebookról. Ugye? Tehát De hát a mesterséges intelligenciának csak egy parányi része ez. És ha ki kellene egy olyan etikai kódexet fejleszteni, amit nem egy-két ember készít. Mert ő megmondja azt, hogy ez megjelenhet, ez nem jelenhet. Ebből adódik az, hogy amikor én a napi szemlét olvasom, az egyházi híreket, abba csak a negatívumok jönnek világi sajtóból. Csak a negatívumok. Semmi jó. Mert rá vannak állítva, hogy keressék, hogy mi a botrányos, mi a visszaélés, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó dologgá lehet a technikának ilyenfajta felhasználása. Aztán az ember megőrzése az átalakulásban. Hogy az iskola, mondja a pápa, legyen az igazság keresésének és megszeretésének a helye. Tehát arra neveljük a fiatalokat. Nem véletlen, hogy ezt az a 14. Leó pápa mondja, aki az ágostonos rendnek a tagja, ahol a Szent Ágoston gondolatmenete regulálja, dominál. Hiszen úgy gondolom, hogy a atyák történetében, az egyházatyák történetében, de az egyház történetében is Ágoston volt a nagy igazságkereső. Mások is, persze, Szent Justin, meg Newman Biboros, meg sokan mások is, de legjobban talán Ágostont lehetne szentként odaállítani, hogy az igazságot kereste. És ugye mondja is, hogy nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik az Istenben, még az Isten igazságát meg nem találjuk. És az iskolának ilyen helyé kell vágnia. Ma azt mondják, hogy az iskolás gyerekkel nem kell lexikális adatokat tanítani, mert egy pillanat alatt megtalál mindent a okostelefonon. De hogyha semmiféle lexikális adat nincs benne, akkor még azt sem tudja, hogy mit és hol keressen. De utána, hogy nem arra kell csupán törekedni, hogy logikus legyen, hogy egyes szituációban föltalálja magát, hanem keresse az igazságot. Itt az igazság átnyúlik a transzcendenciába, az Isten igazságába, és hogy ezt meg kell szerettetni, és ilyenkor az emberi személy megmarad személynek. Tehát nem leszünk egy sebzett emberiség. Ugyanis a mesterséges intelligenciával rettentően el lehet tájolni az embereket egy irányba eltéríteni, hogy mit keressen, mit éljen, és mit tartson fontosnak. Mert az utolsó fejezetében ez az enciklika azt mondja, hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. És a pápa sokadjára beszél arról, hogy a háború és béke kérdése már nem úgy vetődik föl, mint a korábbi időkbe. Mert a korábbi időkbe még az Anyaszentegyház beszélt jogos háborúról. Azt mondja a pápa, ma nem lehet a jogos háborúról beszélni, mert ha minden elpusztul, akkor kinek a joga? Tehát nem szabad belemenni a háborúba, mert az általános pusztulással jár. És még egy, hogy mondja, a digitalizált világban személytelenné válik a háború. Ez még nagyobb veszély a drónokkal, meg hasonlókkal. Az első háború alatt nagyon sok katona attól szenvedett, hogy ő embert ölt. Azt mondják az akkori leírások, hogy azok az egyszerű katonák szinte belebetegedtek, hogy őnekik egy szuronyharcba, vagy akár lövészárokból egy másik embert agyon kellett lőnie. Úgyhogy, mikor karácsony volt, kiugrottak a lövészárokból, oda mentek és összeölelkeztek. De a tisztek nem engedték őket többet, hogy ne legyen semmi érzelem köztük. Ekkor még volt. Már második világháborúba dobták a bombákat. De most már nem kell repülőbe ülni a pilótának, hanem személytelen gépek mennek, elszemélytelenedik a gyilkosság, nem is tudják az emberek, hogy kiket öltek meg, és ez erkölcstelenné teszi a technikai civilizációt. És azért mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. És ez lenne a szeretet civilizációja, hogy a mesterséges intelligenciát véletlenül se használjuk föl a háborúskodásra, de amint látjuk itt a szomszédunkban, milliárdokat ölünk bele, és akkor most mondom, hogy az adófizetők pénzéből, mert ugye erre szoktak odafigyelni az emberek, mire? Hogy drónokat gyártsanak, és egymást pusztítsák. Ez megengedhetetlen. Mert nem csak egymást írtják ki, hanem a jövő nemzedékét is. Éppen ezért a hetedik parancsolat bűne, ne lopj, azt, hogy kitágítjuk, az a jövőnket is érinti, és embertelenné válik által a világ. És ugye Jézus épp az ellenkezőjét tanítja, az anyagiaknak arra való használatát, hogy tudjunk adni. De ne lopni, hanem adni. Följegyezték az apostolok cselekedetébe, hogy Jézustól tanultuk, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ha más nem, akkor időnket adjuk a másik embernek, és ha úgy veszük, hogy az idő pénz, akkor önmagunkat megkárosítva adtunk a másik embernek, de ez a lopás ellentétje, ez a jó cselekedet, építő, és ahogy a pápa mondja, a szeretet civilizációját építi. Tehát ezeket nagyon fontos átgondolnunk a hetedik és tizedik parancsolat kapcsán, és arra kell törekedni, hogy e tekintetben az anyagiakkal mindig tiszta kezűen bánjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakat hekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden.

0: Itt meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: A

0: Marián, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asz-

0: Üdvözd légy, Istenszülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Létől. Mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: áldjon meg.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Ja Jeesus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Az...

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk.

0: Atyán, amen. Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Jelen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 7-e. Bizalmunk van az Úrban. Ezt a néhány szót Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második levelében találjuk a 3. fejezet 4. versében. Bizalmunk van az Úrban. Bizalmunk van az Úrban, mert Isten nem tétlen, hanem folyamatosan munkálkodik. Isten nem tétlen, ezért terjed az Úr igéje, és ebben felhasznál minket is. Ez az ige az örök élet. És itt az örök élet, isteni rend igéje ez, ezért az élet igéje. Ez a terjedés, hogy az Úr szava terjed, nem számokban mérhető, hanem áldott jelekben, és áldott jelenlétben, amely a számokra is kihathat. Nem azért terjed az ige, hogy az egyháznak nagyobb hatalma legyen, hanem hogy ezt a világot átjárja az Isten szeretete, amitől más lehet az emberi élet. Bizalmunk van az Úrban. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő ügyét minden ellenségétől, minden gonoszságtól. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő világát a rossz indulattól, a gyarló emberi érdekektől. A gonosszal ő számol le. A gonosz is az ő hatalma alatt áll. Ezért mi megélhetjük azt a nagy vonalúságot, hogy megbocsátunk, és nem gyanakszunk. Ez a lelkület segíthet leszámolni minden gyanakvással és bizalmatlansággal. Mi mindenkiben a jót kell lássuk, és ezáltal segítjük az illetőt jobbá lenni. Ezt tanította Jézus Krisztus is az ellenségről. Ezt tanítja máshol is az ige, a gonoszt jóval győzd meg. Nem mindenki a hit, nem mindenkié a hit, de mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk. E szent szolgálatra nézve azt az ígéretet kaptuk, hogy megőriz az Úr a gonosztól, nehogy mi kerüljünk a gonosz hatás alá. Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján. Álhatatossá tesz. Irányítja a szívünket, azaz értelmi és érzelmi életünket. És Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján, és megóv minden kísértéstől. Bizalmunk van az Úrban. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó. Hogy Pál apostol a római levélben megfogalmazza, hogy szeretném tenni a jót, és mégis a rosszat teszem, amit nem akarok, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én. De az ő végső sóhaja, hogy hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus által megvált és felszabadít. Ezért kérlek, Uram, hogy adj sok fiatal szívébe örömteli felfedezést, hogy te számítasz rájuk, és hívod őket. Adj nagy lelkűséget a szülőknek, a családoknak, hogy merjék és szívesen engedjék gyermeküket az egyházi szolgálatra, akár papi, akár szerzetesi életre, és a szerzetesi életben nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is. És erősíts meg mindannyiunkat, hogy felfedezzük azt a csodálatos kincset, amit ránk bízol, csodálatos lehetőséget az emberek örök sorsának építésében. Ennél nagyobb, kitüntetőbb feladatot nem is adhatsz embernek. Legyen hála neked, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen.
0: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu per almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Amen.
4: Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked.

jóságosan mi lelkünket, Szent Isten, Szentelő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szentelő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szentelő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökké.
0: Amen.

0: virgalmas, dicsőséget az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel hagyd meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása, gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álmokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket.
2: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt a hegyek lettek, hogy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te, ne térjük nyomorúságra az embertek, ki azt mondottad, térjetek vissza emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmi, úgy tűnnek tova éveik, reggelre elenyésznek, mint a sajadó növény, mely reggel kivirít, de el is elnyészik, estére virágát kullatja, fonja, te ne elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünket idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottal elfogytunk, eszendeink, mint a pók hálója, hiába keltek el, évei napjai 70 eszendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javar is csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket, ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat, ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik bölcsességben és szívükben nevelést kaptak, fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon, beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon, hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és te kincs lesz szolgáidra és alkotásaidra is vezéreld azok fiait, legyen rajtunk, amirunk Istenünk fényessége és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd.
0: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen, mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapaszt hozzám állok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem, a föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiítottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örök.

0: hadi dicsőségnék ed Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőségnék ed Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké való. Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, ki tehetné hallhatóvá minden dicséretét. Boldogok, akik megtartják az ő végzését, s akiknek tettei mindenkor igazak. Emlékezzél meg rólunk, Urunk, néped iránti jó indulatoddal. Látogass meg minket üdvösségeddel, hogy lássuk választottaid jó létét. Örvendezzünk néped örömének, és dicsekedjünk örökségeddel. Atyáinkkal együtt mi is vétkeztünk, törvényszegést, gonoszságot műveltünk. Atyáink Egyiptomban nem értették csodáidat, nem emlékeztek bőséges irgalmadra, lázadoztak, amikor a Vöröstengerben jártak, mégis megmentette őket az ő nevéért, hogy megismertesse hatalmát. Ráparancsolt a Vöröstengerre és kiszáradt, átvezette őket a mélységen, mint egy pusztaságon. Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, kiváltotta őket az ellenség kezéből. A víz elborította üldözőiket, egy sem maradt meg azok közül. Akkor hittek az ő igéjének és dicséretét énekelték, de csak hamar elfeledték tetteit, és nem vártak az ő tanácsára. Heves kívánságra gerjedtek a pusztában, és megkísértették Istent a sivatagban. Ám ő teljesítette kérésüket, és jól lakadt a lelküket. Haragra gerjesztették Mózest a táborban, Áront, az Úr szentjét. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, és eltemette Abiron gyülevész népét. Tűz lángolt fel gyülekezetükben, és láng perzselte meg a bűnösöket. Borjut készítettek Hóreben, és imádták a bálványt, és fölcserélték az ő dicsőségét a szénát evő borjú hasonmásával. Elfeledték Istent, aki megmentette őket, aki nagy jeleket művelt Egyiptomban, csodálatos tetteket Kán földjén, félelmetes dolgokat a Vörös tengeren. Megmondta, hogy elpusztította volna őket, ha választottja Mózes, nem állt volna résen Színe előtt. Hogy elfordítsa haragját, hogy el ne pusztítsa őket. Semmibe vették a kívánatos földet, nem hittek az ő igéjének. Zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára. Fölemelte kezét ellenük, hogy leterítse őket a pusztában, és hogy ivadékukat a pogányok közé vesse, s elszélessze őket messze földekre. Akkor Belfegorhoz szegődtek, és halottaknak szentelt áldozatokat ettek. Tetteikkel bosszantották őt, és megsokasodott a pusztítás körükben. De előállt Finesz, és engesztelést szerzett, és megszűnt a csapás, neki pedig ez megigazulására számított be, nemzedékről nemzedékre mindörökké. Újra megharagították őt az ellentmondás vizénél, és Mózest is bajba sodorták, mert megkeserítették a lelkét, és kétkedve szólt ajkával. Nem írtották ki a pogány nemzeteket, melyekről az Úr szólott nekik, hanem pogányok közé vegyültek, és eltanulták azok műveit, és szolgáltak azok bálványainak, úgyhogy ez vesztükre lett. Feláldozták fiaikat és leányaikat a démonoknak, ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, Kánaán bálványainak áldozták őket, vérontással gyalázták meg a földet, és bemocskolták cselekedeteik által, gazdetteikkel paráználkodtak. Az Úr haragra gerjedt nép ellen, és megutálta örökségét. Ellenségeik kezére adta őket, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Sanyargatták őket ellenségeik, és megaláztatásban volt részük azok kezei alatt. Sokszor megszabadította őket, de ők mégis ingerelték szándékaikkal, és megaláztattak gonoszságaikban.
1: Nyomorúságukban azonban rájuk tekintett az Úr, és meghallgatta könyörgésüket, megemlékezett szövetségéről, bőséges irgalma által megengesztelődött, könyörületre indította irántuk mindazokat, akik fogságban tartották őket. Szabadíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogány nemzetek közül, hogy vallomást tegyünk szent nevednek, és dicsekedhessünk dicséreteddel. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké, és mondja az egész nép, úgy legyen, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké való. Mondják azok, kiket az Úr megváltott, akiket megmentett az ellenség kezéből és egybegyűjtött minden tájról, keletről és nyugatról, északról és a tenger felől, akik tévelyektek a víztelen pusztában, nem találtak lakott városhoz vezető utat, éheztek és szomjaztak lelkük, elepet bennük, de az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből, egyenes útra vezette őket, hogy lakható városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért, mert megelégítette a sóvárgó lelket, az éhező lelket eltöltötte javaival. Voltak, akik sötétben a halál árnyékában ültek ínségben és vasra verve, mert ellenszegültek Isten igényének és a fölséges tanását elvetették. Ezért kínlódással alázta meg szívüket, elgyöngültek, mert nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szükségükből. Sötétből és a halál árnyékából kivezette őket, és bilincseiket szétszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért, mert az érc kapukat széllyel zúzta, és a vazzárakat összetörte. Kiemelte őket gonoszságuk útjáról, mert törvénytelen tetteik miatt nyomorba jutottak. Lelkük minden eledelt megutált, és a halál kapujhoz közeledtek, de az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből. Elküldte igéjét, és meggyógyította őket, kiragadta őket minden romlásukból. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek fiaival művel csodáért, mutassák be a dicséret áldozatát, és hirdessék tetteit örvendezéssel. Voltak, akik hajókon tengerre szálltak, hogy munkájukat hatalmas vizeken végezzék. Ők is látták az Úr cselekedeteit és csodatetteit a mélységben. Szólt és szélvész támadt, magasra csaptak a hullámok, fölemelkedtek az égig és leszálltak a mélységbe, lelkük pedig elepett a veszélyekben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részek, bölcsességük cserben hagyta őket. De az Úrhoz kiáltottak szorongatásukban, és kiszabadította őket szükségükből. Ráparancsolt a viharrasra, szellővé változott, elsitultak a tenger hullámai. Örültek, mikor azok lecsillapultak, elvezette őket a kíván kikötőbe. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és az emberek félvalmivel csodáért. Magasztalják őt a népgyülekezetében, és a vének tanácsában dicsérjék őt. A folyókat pusztává tette, és a vizek forrásait szomjas földé, a termékeny földet szikessé tette a rajta lakó gonossága miatt, a pusztában bővízű tavakat teremtett, és a kiaszott földet vizek forrásává tette, éhezőket telepített oda, akik lakásul városokat építettek, bevetették a szántóföldet és szőlőt ültettek, és ezek termésű gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, jó szájukat nem engedte fogyni, majd újra kevesen lettek és nyomorogtak szorongatásbaik és fájdalmak miatt, fejdelmeikre megvetés zúdított, és hagyta őket tévegni úttalan utakon. de a szegény kisegítette az éhségből és nemzetségüket megszaporította, mint a junyájakat. Meglátták ezt az igazak és örvendeznek ki a gonoszoknak, pedig elnémul az ajkuk. Ki olyan bölcs, hogy fölfogja ezeket és megértse az Úr irgalmasságát? Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökken örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, Jessze törzséből és Dávid ágyékából, Isten leánya Mária születik ma nekünk, így az egész világ örvendés megújul, ég és föld együtt örvendezik, dicsérjétek őt minden nemzetek nemzetségei, Vigad Joákim és Anna diadalt ül föl kiáltván, meddő asszony szüli az Isten szülőt, a mi életünk táplálóját.
1: Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszéde szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság, ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet. Egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekintsd és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen.

0: Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos,
1: ki minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszan tűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mémáinkat is, jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, s ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen. Uramir Golmos, Uramir Golmos, Uramir Golmos, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerúboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőd vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Az Úr nevében adj áldást, Atya!
1: Könyörülje rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját, és könyörülje rajtunk.
0: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágosítasz mindene világbővő embert, legyen ránk hegyezve orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és összes szenteidnek imájától.
0: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz.
2: Adj áldást, Uram!
1: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájától a tiszteletre méltó test nélküli mennyi erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Szózon vértanúnak, akinek emlékét ma tiszteljük, minden szentjeinek esedezései által könyörülje rajtunk, s üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent Atyáink imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kialgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen. És hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Gondolom. Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye, nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről. Ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
1: nagyon.
0: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebbben, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének.
0: Hát
1: igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egyisten hitet alapnak tekintették, de ennek az egyistennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaikat, a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Az identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő, persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok kezdtek a 16. században, a spanyol katolikus misszionárisok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszáma és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút Alsó-Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A Darántokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál. Indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét! Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye ezer éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az ezer év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
0: Programajánlót hallottak.
2: Hírpercek.
3: Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Rossi Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés, az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. 7 óra.
1: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Dr. Pap Lajos szívsebész gondolatait hallják.
1: Az én kedves evangélistám János, és gyönyörűen fogalmazza meg János a szeretet parancsot. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Az emberi reakciók a ne tedd, ne lopj, ne hazudj, ne, ez ellenkezést vált ki. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Szeresd az Istent. Ha szereted, akkor nem káromod, akkor nem szidod. Ha szereted az embertársadat, nem lopod meg, nem teszel hamis tanúságot, nem gyilkolod meg. A szeretet parancs egy szóba összefoglalja az emberi lét legfontosabb tételét, mert önmagunkat is szeretni rendeljük. Nagyon régóta ez az idézet élete meghatározója, tehát én nem választottam, azt hiszem ő választott engem. Mindenkinek át kell esni a saját keresztútján. Az én élettapasztalatomat tudom mondani, hogy minden harcom, ami az igazságért történt, és az igazságot helyeztem oda argumentumnak, én győztem, de elvesztettem a csatát. Amióta a szeretet lépett az igazság elé, azóta sok csatát elvesztettem, de a háborút megnyertem. Mert a lelki békémet, a teremtővel való kapcsolatomat egyszer és mindenkorra tisztáztam. Nekem nincs, én boldog ember vagyok. Tehát a testi fájdalmak, a lelki gyötrődések, a szellemi problémák pille könnyűen oldódnak meg, mert tudom, hogy a Teremtő vár rám odafönn, és hogyha az ő törvényei szerint élek, akkor üdvözülni fogok. Életemben a legnagyobb törések útirány változtatást jelentettek. A Teremtő nyilván előtte is figyelmeztetett, de nem figyeltem arra, hanem amikor a nagy baj bekövetkezett, akkor rádöbbentem, hogy változtatni kell, és minden alkalommal azt tapasztaltam, hogy a Jóisten nagyon kegyes volt hozzám, mert ha finoman nem, akkor a durvább figyelmeztetést odafigyeltem.

0: Dr. Paplajos szívsebész gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 7. fejezete, 14. és 15. vers szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus magához szólította a népet e szavakkal. Hallgassatok rá mindnyájan és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, azt teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Nagyon sokan a környezetre, a külső tényezőkre fogják mindazt a rosszaságot, ami velük kapcsolatban, illetve az ő cselekedeteik által történik. Mert a másik ember is rossz volt velem, rosszakat mondott rólam, és még folytathatnánk a sort. Az Úr Jézus az imént elhangzott tanításában azonban egyértelművé teszi, hogy nem a külső dolgok teszik tisztátalanná az embert, hanem az, ami belülről jön. Ugye más helyen így halljuk, a szív bőségéből szól a száj. Tehát, hogyha szeretettel van telve az a szív, akkor a belőle jövő gondolatok és szavak is szeretettel lesznek átitatva. De ha nem az alapján beszél az ember, hanem mondjuk pont az ellentetje a szeretetlenség alapján, akkor bizony a bűnnek a cselekedetei és szavai azok, amelyek elhagyják az embernek a szívét. Pontosan erről beszél az Úr Jézus. És ezért nem a külső tényezőket kell nézni, mert rengeteg kísértés, rengeteg negatív dolog, rengeteg személyeskedés és bűnös kifejezés éri az embert, nem ezek a lényegesek, hanem az, hogy az ember a szívében meg tud-e maradni az Isten mellett. Meg tud-e erősödni a szeretetben. Ez a legfontosabb. Erre hívja fel tehát a figyelmünket az Úr Jézus, és bizony vizsgáljuk meg a saját életünket is, hogy mi a kísértések idején, a külső támadások, bűnök idején tudunk-e megmaradni Krisztus mellett? Tudunk-e a szeretet bőségéből szólni a mi szívünkből? Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit itt szeptember 7-én, már jó benne vagyunk a őszi első hónapban, amikor görögkatolikus napindítóval köszönjük a kedves hallgatókat. Egy új hang van itt a stúdióban velem.
1: Tamás László vagyok, nagyon szépen köszönöm Érsekatyának a kedves meghívást. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Én pedig Fülöp atya vagyok, aki ezt a reggeli morgós hangot már hoz, megszokhatták minden hónap első hétfőjén, többnyire akkor szoktam itt lenni. Mielőtt a beszélgetésbe belelendülnénk, többnyire majd az ikonokról lesz majd szó, és az is kiderül, hogy miért éppen most az ikonokról beszélünk, holott különösebben az ikonok tiszteletének ünnepe most nincs terítéken a görögkatolikus egyházunkban. Viszont, ha már a liturgikus rendet említettem, mai napon Istenszülő születésének előünnepe van. Holnap szeptember 8-a van. Ehhez kötődően Mária Pócson, említem, hogy Mária Pócson a kisasszonynapi búcsú, az most lesz majd a hétvégén, már, és, illetve ez két hét múlva lesz majd.
1: 12. és 13.
0: Igen, igen, most hétvégén, mindig az ünnep utáni hétvégén. Na és hát Laci ezt jól tudja, mert ő Mária Pócsról származik. Laci, egy pár szót mesélj magadról a kedves hallgatóknak, hogy hadd hallják, hogy ki van-e mögött a szép bariton mögött.
1: Köszönöm szépen a szót, Érsekatya. Mint már említette, én Mária Pócson nőttem föl.
0: Hadd említsem még azt meg, hogy Laci kisgyerekkora óta minisztráns volt, és nem csak, hogy minisztrált, hanem nagyon szépen már nem tudom, 11-néhány éves korodtól már kántorizálni is beálltál, igaz? Mikor, hány éves volt, amikor
1: 13,
0: 13 éves korodtól kezdve már kántorizáltál ott a pócsi templomban, úgyhogy ott felfigyeltünk rá, hogy e fiúból vagy kántor lesz, vagy pap lesz, és hát valószínű pap lesz, mert most már. Na de ne szaladjunk előre, Laci, magadról egy picit mesélj a hallgatóknak.
1: Ugye egy nagyon hál' Istennek szerető és görögkatolikus családban nőhettem fel Mária Pócson, amelyet áthatott az a nagyszülői igazi pócsi mentalitás, amit én is akárhova kerülök a világban. Én azt nagy szeretettel osztom tovább. Ez a pócsi mentalitás egy ilyen jókedvű, szeretetteljes magatartást hoz magával, amit a nagyszüleim és a szüleim is ugyanígy magukénak tudhatnak. Ugye én ott nőttem föl, ahogy már Érsekatya említette, gyerekkoromtól fogva az oltár körül kezdtem el szolgálni. Van egy érdekes kis történet.
0: Na, én meséldem.
1: Édesapám mindig, mint még gyerek, természetesen, mint aki még fél és retteg a világtól, ahogy ott álltam az oltár körül, fogalmam sem volt, hogy mikor kell csengetni, vagy ugye akkor még esetleg, ha csengőt használtunk a liturgia folyamán, akkor én ott ült a szentélybe, és mindig mutatta nekem.
0: Ő is ment volt már a szentélybe?
1: Hát igen.
0: Édesapád is így a templomhoz közeli
1: igen.
0: Férfi ember volt.
1: Akkor mindig mutatta, mennyit kell csengetni, én pedig annyit csengettem, amennyit mutatott nekem. És nagy, hát ilyen különleges szóval élve, kegyelemnek érzem azt, valóban ajándék, ha valaki Mária Pócson nőhet föl, hiszen nem csak búcsújáró hely, hanem azoknak a csodáknak, amikről ugye talán nem szemtanúi lehetünk nem mindig, vagy nem azoknak a csodáknak, amiről híres Mária Pócs, de a mindennapi kisebb csodáknak az életünkbe vetett energiája, és ez, ami áthatja az ott élőknek a szívét, az valóban egy csodás dolog.
0: Igen, úgy mondod, ezt belegondolok, hogy milyen különleges, hogy te a csodák helyén nőttél föl.
1: Igen, így belegondolva az én életembe is azért sok-sok csoda történt, már csak ez is, hogy ott nőhettem föl. És hála Istennek, hogy lehetőségem és képességem volt arra, hogy beletanuljak a kántori szolgálatba 13 éves koromtól.
0: Hadd meséljem ezt Laciról, lehet, nem tudom, mondtam-e már neked, Talán igen, nem túl hízelgő a részemről, Isten bocsássa meg, hogy nagyon ügyesen kántorizált ez a Laci. Ó, mondom, milyen jó kántor lesz majd itt Mária Pócson ebből a fiúból. Na, erre meg eljön papnak. Na, tessék, már ebből megint nem lesz kántor.
1: Igen, emlékszem. De elsősorban, ahogy nőttem, ez a kántori szolgálat, ez a Isten megengedi, akkor a papságomban is nagyon hangsúlyos fog maradni, és ezt nagyon is igen. Szeretném így tartani.
0: Mondod, hogy ha Isten megengedi valóban, hát ki tudja, hogy mikor jön el ennek az ideje, Laci még nem fölszentelt pap, hiszen nem régen volt az esküvőtök, ugye?
1: Igen, igen.
0: Na, még akkor erről a kedves hallgatóknak mondj egy pár szót.
1: Igen, én a szeminárium után én 3 évet Nyíregyházán tanultam, majd Rómában tudtam tanulni a Gregoriana Pápai Egyetemen. Azt követően 3 év után hazajöttem, és belevetettem magam a szolgálatba, ahol Ábel püspök atya titkára voltam 1,5 évig, uh-huh. Ami egy különleges feladat volt, mint a püspök atyák első számú segédjei. Valóban nagyon-nagyon sokat lehet tanulni egy ilyen helyzetben, és minden helyzetben, amit
0: igen,
1: ezek a napok...
0: Követi a titkár a püspököt, tehát akárhova megy, embereket találkozik, ezekkel a feladatokkal szembesül, igaz?
1: Így van, így van.
0: Minden megtudhat.
1: És akkor az ember meglátja azt is, hogy a bürokrácia mögött mi a fontos igazából, hogy az ember hogyan és mint válaszol egy-egy üzenetre vagy hívásra, uh-huh. És hogy mennyire hálások tudnak lenni az emberek a figyelemért, uh-huh. Főleg ilyen hivatali uh-huh. körökben. Ugye ezt uh-huh. tudjuk, az ügyintézés menetét, az megnehezíti, hogyha uh-huh. nem figyelünk akkor, egymásra.
0: Akkor már így volt benned így tudatosság, hogy végülis a püspök hivatalnak hangjaként azért tud továbbítani ezt a kedvességet, amit Mária Pócsó hozzá?
1: Az elején még a kezdeti nehézségek ezt ugye elfötték, de ahogy egy-két jó élménnyel gazdagodtam, vagy egy-két nehezebb élménnyel, egy-két nehezebb telefon után, hogy néha nem mindig megfelelő hangnemmel tudunk egymáshoz szólni, akár telefonban is, akár élőben. Úgy így ez azért erős tudatosságra serkenti a hivatalban dolgozókat szerintem.
0: És ez a szolgálatod akkor megtanult egy erős önkontrollt gyakorolni, téged megtanított. Téged.
1: Mindenképpen, aha. Mindenképpen.
0: Értem. Na és akkor mesélj picit a utána következő állomás helyedről, mert hát fiatal ember vagy, de már elég sok helyen szolgáltál.
1: Igen,
0: a püspökhivatal után.
1: Igen, 2 év alatt már ez a 3. helyem, úgyhogy remélem, hogy azért a linearitás, meg az egyenes arányosság ilyen téren nem úgy fog majd körvonalazódni. Természetesen a rugalmasság fontos.
0: Hadd áruljam el a kedves hallgatóknak, nem azért pakoljuk Lacit ide-oda, mert sehol se felel meg, hanem sokkal inkább, mert ahol éppen feladat van, Kisvárdán, ez egyik a Hajdúdő Egyház megyénknek egy nagyon kedves és jó nehéz helyén, a Szent Bazil szakképző iskolában voltál iskola lelkész hitoktató, igaz?
1: Igen, 8 hónapot töltöttem Kisvárdán. Az volt nekem az első parókiális gyakorlati élményem, ahol így kihelyezettként segítettem a parókus atyát, és emellett a Szent Bazil szakközépiskolában voltam hitoktató, és...
0: A Kisvárdai kórházban nem volt szerepet, feladatod?
1: Ott akkor nem. Parókus atyával jártam, amikor ő ment, de úgy külön nem volt ott.
0: Tehát
1: a kórházban.
0: Tehát tapasztalatot már kaptál, szerezhet, de kifejtem feladatod a Kisvárdai Görögbölcsi kórházban
1: nem volt. Hanem inkább az iskolában, igen. Különleges élmény volt a gimnazistákkal együtt tölteni ezeket az órákat, hiszen a különböző körülményekből érkező gimnazista diákoknak a gondjait és az örömeit viselni, meg alkalmazkodni hozzájuk a mai gimnazistáknak a lelki igényeihez és kérdéseire válaszolni nem, nem egyszerű feladat. Csak ugyan képességemnek köszönhető, hogy sokat tudtunk énekelni az órákon. Mindig vittem a gitáromat, a legelső gitáromat magammal, ugyanis én nagyon szeretem a zenét. Körülbelül 12 éves korom óta gitározom, amikor úgy elkezdtem kántorizálni.
0: Bocsáss, még nyugodtan. Szabadba vágtam, hadd áruljam el a kedves hallgatóknak, hogy azért ez a kisvárdai szakképzőiskola mondjuk nem olyan, mint egy elit budapesti gimnázium, tehát elég sok cigány származású fiatalember, illetve egy diák van ott, nem tudom, az iskolának talán
1: hány hát százalék. Hát elég több mint a fele, tehát teljes mintegyben több mint a fele.
0: Cigány származású diákok igen. Is. Hát őket persze a zenével nagyon jól meg lehetett fogni, gondolom a gitárra meg a zenével.
1: Igen, igaz? Igen, és már úgy emlegették, mint a legjobb barátom.
0: De jó.
1: Ilyen, mint a ember, mint a ha valakinek van egy esetleg egy kutyája, itt mindenhová visz magával, nem arra értem, hogy a gitár ilyen lenne, de azért mindenhová nem tudom magammal vinni, de ugyanúgy ilyen akár csak mondjuk sétáltatni is, csak hogy ott legyen velem, esetleg nem vettük elő, mert olyan kérdéseket tettek fel a diákok, hogy
0: még a gitár se került.
1: Úgy gondoltam, nem kell most elővenni a gitárt, de mindig ott volt velem. Uh-huh. Ez egy nehéz feladat volt az elején. Meglepődve tapasztaltam ezeket a nehézségeket, amikkel szembesülnek ezek a diákok, hiszen az én életemben nem voltak hasonló nehézségek, családi vagy
0: igen,
1: anyagi körülmények.
0: Annyit még elárulhatunk, hogy nagyon nehéz családi körülmények közül származik, akár a súlyos szegénység miatt, akár mondjuk az olyan társadalmi körülmények miatt, amely hát nem segíti a tanulás például, az otthoni légkör, vagy hogyha a szülők nem nincsenek otthon, vagy el is váltak, vagy ki tudja, hanyadik párkapcsolatban élnek. Sajnos ugye sok ilyen diákod volt ebben az iskolában.
1: Igen, és különleges volt az, hogy én voltam az egyedüli mondjuk lelki embernek, aki ott rájuk tudott hatni. Vagy a tanári karban én voltam a görög katolikus ember, és akkor így a maga az egyház is általam lett
0: képviselve, te volt az egyház arca.
1: Megismertetve, igen.
0: Egyébként nyilvánvaló ez a helyzetből is adódik, az elődöd Dávid volt.
1: Igen.
0: Evcsenko Dávid, emlékszem, hogy ő rá is nagyon ragadtak, mert nagyon. Hát egy lelki ember, az Isten embere, ott ezek között a gyermekek között, sőt a pedagógusok között is. Ez
1: nagyon megszerettek. Én is nagyon megszerettem őket, és nagy szeretettel üdvözlöm őket innen is. És nagyon sokat tudtam tőlük tanulni. Azt a nyitottságot, hogyha igen, ez az egymásra figyelésben kiteljesedő nyitottságot, akit ők megszeretnek, akkor tényleg belárulhatom, hogy egy-két lánydiák még sírt is, amikor bejelentettem, hogy az egyik órán, hogy el fogok menni. És majdnem én is elkönnyeztem magam, mert hozzám is nagyon közel
0: értem.
1: Álltak. Aha. Igen.
0: Na de hát akkor lépjünk tovább, meg hát még hogyha kérdezhetlek a kedves feleségedről, őről is mondjál, nem tudom, most hallgatja
1: természetesen, de remélem, hogy igen.
0: Akkor csúnyákat nem mondjál, csak szépeket.
1: Hát csúnyákat nem is tudnék. Hála Istennek 5 hete, igen, remélem, hogy ő is megerősítené. Július 31-én kötöttünk házasságot Mária Pócson. Neki is különleges, a legkülönlegesebb dolog ez volt az életében, hogy igazából találkozott egy pócsi fiú egy olyan lányjal, aki Mária Pócson szeretett volna már kislányként is házasságot kötni, és ez tényleg ez gyönyörű dolog és gyönyörű
0: élmény. Hát, hogyha hallgatjuk, akkor lehet, hogy most el fog pirulni, de én elmondom, hogy ő Adonyból származik, ugye Nyíradonyból, és már püspök voltam, amikor Ott jártam Nyíradonyban valamilyen rendezvényen, és azt hiszem, hogy ő köszöntött engem, vagy valami ilyesmi volt.
1: Igen, és, igen, én is.
0: És már akkor felfigyeltem rá, és mondtam is a környezetemben, hogy hú, mennyire aranyos kis kedves kislány ez mi lesz belőle, és akkor hát lám, egy leendő papfeleség lesz, majd meglátjuk, hogy jó Isten is így engedi-e.
1: Igen, és

0: tisztelek az ő munkájában, amikor elmeséli nekem, hogyan tudja ő pszichológusként az Istenhez vezetni az embereket. Uh-huh. Esetleg akár egy bibliai történetet behozva, vagy egy házi feladatnak adva elolvasni, uh-huh. vagy esetleg tanácsot kérve tőlem, hogy én mit mondanék egy ilyen uh-huh. helyzetben. De ugyanúgy fordítva is ez, mert szerintem egy papnak is, vagy egy papnak készülőnek is nagyon uh-huh. fontos, hogy legyenek ilyen válaszaink, mert igen, például egy alkoholizmust nem feltétlenül csak az imádság ereje, vagy az akaratot igen, de oda már szakember kell, amiben itt, tudunk segíteni.
1: Itt most becsempészek egy gyors reklámot. Tudnélik, a 10 órakor kezdődő hittanórában fogok majd néhány szót arról szólni, hogy az imádság hogyan gyógyítja a legmélyebb rétegeit az emberi személynek, de hát majd most erre ne térjünk itt ki, de 10 órakor majd érdemes meghallgatni a imórát, vagy a hittanórát. Nekem külön öröm, hogy Anikó a Szent Anna gimnáziumunkban is, mint pszichológus, iskolapszichológus, és a Örömhírvétel óvodában is jelen van, úgyhogy
0: igen, igen.
1: Ott is meg lehet majd találni.
0: Igen, nagyon tetszett neki.
1: Nagyon örülök neki. Na és akkor Aranyház, ahova beköltöztetek. Tóth Attila volt az elődöd, ő volt ebben a kollégiumban és kutatás központban a mindenes, Takács Guszi atya mellett, aki a kollégiumoknak, budapesti kollégiumoknak a vezetője. No, hát itt milyen feladatot kaptál, vagy hogy látod most még nagyon az elején, vagy ennek is?
0: Nagyon-nagyon az elején, igen. Én Kisvárda után kicsi nehéz szívvel, de mivel nem voltam ott 10-20 évet, így azért könnyebben el tudtam jönni, és teljesen más ez a feladat, mert hiszen nem parókiához tartozik, hanem egy kollégiumhoz, a Szinaxis görögkatolikus diákotthon. Hát körülbelül a fél létszámát a kollégium diákjainak, 44 embert felügyelek, ilyen kisebb prefektusi, nevelői uh-huh. szerepet töltök be az életükben.
1: Igen, Budapesten körülbelül 100 főiskolai, felsőoktatói hallgatót tudunk elszállásolni több helyen, ez igen, a Szinaxis neve.
0: Helyszínen.
1: 5 különböző helyszínen, és hát az Aranyház az talán a legnagyobb, ugye?
0: Igen, mondod, hogy igen, 44, vannak. Igen.
1: Na még erről az Aranyházról akkor hadd szóljunk néhány szót, hiszen ez egy új jelenség itt a fővárosban és a Görögatolikus Egyházunkban is, nem csak kollégium, hanem kulturális központ. Nem régen volt ennek a megnyitója, mikor volt?
0: Igen, 2 éve volt, 2024. november 30-án.
1: Számunkra nagyon emlékezetes volt, mert itt járt akkor a keleti egyházak dikasztériumának a prefektusa, Claudio Guzzerotti, és hát ő szentelte meg akkor egy ikonkiállítást és az egész házat.
0: Igen, én pont nem voltam a megnyitóján, akkor uh-huh. nem tudom, hol lehettem, uh-huh. szerintem
1: hát lehet,
0: még titkár voltam.
1: Valahol, akkor titkár
0: lehet,
1: voltál.
0: Lehetséges, akkor... hogy én az irodában ültem akkor.
1: Lehet, igen. Így van. És ez a kulturális központunk nagyon sokféle tevékenységgel járul hozzá a kulturális élethöz és a tudományos élethöz is. Hadd mondjuk el, hogy ez a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánknak is egy képzőhelye, és az összehasonlító vallástudománynak, a szakunknak az előadásai itt vannak. Ez a Ide utca 2 szám alatti épület ad helyet, és egy nagyon szép impozáns helyünk, és sok minden más tevékenység is kapcsolódik hozzá, és én az elején beharangoztam, hogy a ikonokról fogunk beszélni, szerintem most már kanyarítsuk a beszélgetésünk sorát, fonalát az ikonokra, mert hogy itt éppen tegnap egy szép ikonkiállítás, illetve bocsánat, ikonoknak a megáldását tartottuk. El ne felejtsen mondani, hogy ha bárkinek kérdése vagy hozzászólása van ebbe a reggeli beszélgetésbe, be lehet kapcsolni a 061-374-0904-es telefonszámon, akár Laciról,

0: akár az aranyházról, akár az eddig megpendített témákról szeretne valaki kérdezni, vagy hozzászólni. Viszont akkor térjünk az ikonokra, mert tegnap az aranyházban működő ikon műhelynek a gyümölcseit, az első ikonokat áldottuk meg. Ebbe is te csak úgy becsöppentél, igaz?
1: Hiszen... Teljes mértékben, igen. Én csak annyit láttam belőle, hogy az ikonok egy asztalon ki vannak téve. Még nem voltak teljesen befejezve, és kíváncsian néztem rájuk, hogy vajon mikor, mi lesz ebből. Aztán úgy, ahogy teltek a hetek, világossá vált előttem, hogy akkor ez az ikon műhely, ami ott... aminek adunk helyet és lehetőséget, és nagyon is igaz, hogy csak egyszer beszéltem még a ugye Lackó Anita
0: műhely vezetését. Most hirtelen gondolkodom, hogy hány ikon volt ott kitéve, szám szerint te tudod?
1: Hát olyan 20.
0: Körülbelül 20 ikon volt, ez azt jelenti, hogy 20 ikon festő, vagy tanonc.
1: Igen, és még 3 nem volt befejezve.
0: Nos, tehát az Aranyház kulturális központunkban, azért Aranyház, mert aranyszájú Szent János a védőszentje, és erről neveztük el, úgyhogy azért nem csorog az aranyot a falakról, hanem inkább az aranyszájúra utal ez a kicsit fennkölt elnevezés. Nos, hát itt Anita egy évvel ezelőtt indított el egy ikonfestő műhelyt. Budapesten egyébként ennek szép hagyományai vannak, a Rózsák teréhöz kötődően Salai Géza már nagyon régen, sok-sok több évtizeddel ezelőtt kezdett el ikonfestő műhelyt működtetni, hogy aki szeretne ikont festeni, azok bekapcsolódhatnak, segít a mester, akár a fatábla elkészítésében, az anyaghasználatban, és hát természetesen az ikon festés egyéb rejtelmeiben elmélyülni. És más helyszíneken is volt, azt hiszem, hogy talán a Panágia központunkban is volt már a Molnár utca 3-ban, a Dunapartján, és úgy tűnik, hogy ez most egy ilyen nagyon széleskörű, és reméljük, hogy hosszú távú műhelymunka első éve volt, amit most így lezártunk.
1: Igen, igen, tegnap, ahogy beszélgettem a műhelyvezető asszonnyal, nagy motivációt és lendületet láttam a szemében, és ugye megbeszéltük, hogy mintha én... ez ellen nyilván nem akarva semmit tenni. Mondta, hogy reméli, hogy hogyha van lehetőség, hát ez, hála Istennek, ez, én nem fogok ez ellen semmit tenni, még lehet, hogy indítványozni fogom természetesen, csak még lehet én is beiratkozok.
0: Na, nagyon jó. Szóval Anitáról még annyit szeretik elmondani, Lackó Anitáról, hogy ő része volt, illetve részese munkálkodója volt az első kiállításunknak, amelyet itt ebben az aranyházban, az Ide utca 2 szám alatti Aranyszájú Szent János Kulturális Központban rendeztünk. Éppen az általad említett megáldási eseményhöz kötődően 2024, ugye mondtad, novemberben, amikor itt volt a Kucsarotti Biboros is, akkor Szabó Irénnel közösen állították össze az első kiállításunkat, amelyről azért beszélek nagy örömmel és büszkén, mert valóban keleti egyházunknak egy sajátos kincsét tudjuk így fölragyogtatni, bemutatni. Amikor, tudnék, ez egy kortárs kiállítás volt, nem régi ikonokat vettünk elő, hanem a ma élő, legtöbbjük még él, van, aki már elhunyt, de 21. századi szeméről van szó, az ő alkotásaikat állítottuk ki. Emlékszem, hogy ezzel jó pár éve, közel 10 éve szembesültem, amikor Rómában ünnepeltük meg, ha jól emlékszem, az egyházmegyénk alapításának a 100. évfordulóját. Talán nem tévedek, 2012-ben voltunk Rómában, és ott is egy kortárs ikon kiállítást szervezünk meg a Magyar Akadémián. És ugye ez volt ki, így hirdettük meg, hogy kortárs művészek festő kiállítása. Hát őszintén szóval, amikor azt hallod, hogy kortárs művészek festő kiállítása, hirtelen mi jut az eszedbe?
1: Hát ugye esetleg festmények.
0: Én kimerem mondani, hogy krikszkrakszok meg mindenféle absztrakt képek. Egyáltalán nem akarom leszólni a kortárs festőművészetet, de azért az szokott eszünkbe jutni, hogy hát nem olyan képeket látunk, amiket mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt lehetett látni a múzeumokban vagy a festménykiállításokon, hanem hát ezt a fajta az avantgárd utáni egészen sokféle irányzatnak az alkotásait, amelyekből sokszor az ember ott áll és nézi, hogy ez mi lehet, mire gondolhatott a festő, nem? Amikor ezeket szemléljük. És ehhez képest viszont, amikor a görögkatolikus egyházunk egy kortárs festőkiállítás, festménykiállítás szervez, akkor gyönyörű szép ikonokat lát a
1: Igen, valaki. Akárcsak tegnap. És tényleg olyan gyönyörű ikonok készültek, hogy többet templomba is nyugodtan
0: Nyilván persze egy ilyen műhely munkának az eredményei azok még nem a kápolábóról, tehát a legnemesebb vagy leghíresebb festmények, de hát azért nyilván ittenél közül is lehetnek, majd kinőhetnek nagy ikonfestők. Egy történetet hadd meséljek el, ezt Bacsóka Pali bácsi mesélte nekünk, kispapok voltunk, és ő emlékem szerint akkor Isten nyugosztalja, egy nagyszerű szentéletű papunk volt, és Miskolcon volt parókus. És ő a kultúrának, a verseknek, a festményeknek nagy értője és művelője is volt, és sok festményt is összegyűjtött, akkor még ikonok kevesebb volt, ugye ez a 80-as években, 70-es, 80-as években, ma már sokkal természetesebb, hogy ezek az ikonok körülvesznek bennünket otthonainkban, templomokban. És a festményeket nézegették, most nem tudom pontosan az ő lakásában, vagy valahol máshol, de azt hiszem nála voltak különböző festmények, és volt egy vendég nála, azt hiszem, hogy Oroszországból, vagy akkor Szovjetunió volt persze, és akkor a festményeket nézegették, mindig megálltak, elemezték, hogy mit ábrázolhat, vagy milyen korból származik, vagy milyen ecsetkezeléssel, vagy színválasztással dolgozott a művész. Én akkor ott volt két ikon, Isten szülő meg a Krisztus ikon. Ez az ember meg elé állt, keresztet vetett, aztán ment tovább, és nézegette a további képeket. Mert hogy ott nagyon nincs mit elemezgetni, hanem hát imádkozunk, keresztet vetünk, és megyünk tovább. Annyira más az ikonoknak a hatása, mint mondjuk a nyugati festészetnek egy-egy alkotása, még hogyha vallási témájú is. Valahogy meg tudjuk-e ragadni az, hogy mitől más az ikon, mint mondjuk a nyugati kultúrának a festészetének az alkotásai?
1: Én azt mondanám, hogy az ikonoknak az előkészítési folyamata és magának ennek a festett imádságnak a készítése, vagy ebben rejlik az alapvető különbség a szenteket ábrázoló, esetleg igen, szentképek, ami...
0: Hát bocsánat, meg Laci, picit vitázgom veled, mert én jól ismerek olyan nyugati festőket, akik nagyon imádságosan festik meg a saját képeiket, megimádkozzák, még talán böjtölnek is, tehát szokták mondani, hogy böjtölve, imádkozva festik az ikonokat.
1: Igen.
0: De én nem vitatom el a nyugati festészet alkotóitól sem ez, hogy ők is imádsággal festik a saját alkotásaikat, még akár a fatáblára is, tehát az is lehet, hogy nem csak vászonra, meg tegyük hozzá, hogy az ikonfestészet gyakran úgy alkalmazza a vásznat, hogy ők is vászonra festik, de a vásznat ráerősítik a fára. Na mindegy, ez ilyen technikai része, tehát nem hiszem, hogy ez volna az ikonnak a különleges sajátossága.
1: Igen, ez valóban igaz, de én még azt is kiemelném emellett, hogy valóban ezt az imádságon és a böjtölésen és az előkészítésen túl magának a keleti egyháznak az ikonjai ugye szoktuk ezt mondani, hogy ablakok a mennyországba át ívelve, betekintve, mint ahogy itt a stúdióban is látjuk ezeket az ablakokat, és ezeken az ikonokon keresztül a rajtuk ábrázolt szentet, Krisztust, más szentet, vagy az Isten szülőt nem földi szemmel látjuk, és ez szerintem akkor igen, ez igaz, hogy a sokkal fontosabb különbsége, hanem ahogy az Isten látja, ezt a transzcendens másik világot akarja kifejezni ez az ikon. És ugye nagyon-nagyon sok sajátossága van, amiben eltér egy portrétól akár, mert hiszen ugye szemből látjuk őket általában, és velünk szemben néznek. Ehhez engedjenek meg elmondani egy gyerekkori ikonokkal kapcsolatos élményemet. Ugye azon túl, hogy Mária Pócson nőttem föl,
0: hát igen,
1: és a Mária Pócsi könnyező istenszülő ikonja alatt is mennyiszer megálltam, és mennyiszer kifejeztem a hódolatomat, szeretetemet a szűzanya iránt. Ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy a Mária Pócsi ikon alatt is található egy kicsi ikonmás, amit ugye értett kőzés folyt nyomán. Ez egy olyan gesztus, amit az ember valamilyen szerette felé is kifejez, akár nap mint nap megérinti, vagy megcsókolja. Ugyanazt tehetjük ezzel az ikonnal is, és Mária felé a szeretetünket így fejezzük ki. Ezen felül gyerekkoromban, és még most is Mária Pócson a szobám falán, ott van egy Krisztus ikon, és ez egy személyes tapasztalata az ikonokkal kapcsolatban, hogy nagyon aranyos így visszagondolva, de hát gyermekkoromban azért máshogy tekintettem erre, mint Krisztusra, mint egy őrangyalra, aki ugye folyton rám nézett, akárhol álltam a szobában, hogyha rosszat tettem, akkor kicsit mogorvábban nézett, nem nézett mogorvábban, de én így gondoltam. Igen, hogyha boldog voltam, akkor meg ő is boldogabb volt velem, és akkor jobban mosolygott az arca, és ez még most is ott van a szobám falán.
0: Hát talán azért is történhetett így, vagy láthatta a gyermek, és ha gyermeki lelkülettel szemléljük, akkor talán még ma is felnőtt is megélheti ezt, mert ahogy Szent Bazil mondja, akit ábrázol az ikon, azt meg is jeleníti. Tehát az ikon a maga sajátos ábrázolási formájával képes arra, hogy alkalmas arra, hogy az ábrázolt szentet jelenvalóvá tegye. És ez készíteti imádságra az ember. Tehát ahogy az iménti történetet elmondtam, hogy nem nézzük a képet, elemezzük, szép, tetszik, nem tetszik, de az ikon előtt ezt nem tehetjük, mert mintha egy személlyel találkoznék az ikonon keresztül.
1: Igen, mintha egy konkrét jelenlét lenne. Nyilván nem úgy, mint az Eukarisztiában Krisztus valóságos jelenléte, de igen, az ikonokon keresztül, ugye az arany háttér is, ugye talán ezt fejezi ki, hogy nem földi háttér, hanem ez a mennyországból átsugárzó.
0: Igen, ahogy szokták mondani, hogy az ikonokon nem úgy ábrázoljuk a szenteket, mint ahogy itt a földön voltak, hanem ahogy a mennyországban vannak. Viszont itt egy nehéz kérdés is fölteszek, szoktak néha panaszkodni, akár gyermekek is, hogy nem látunk mosolygós arcokat, hanem nagyon néha szigorú, vagy de legalábbis mosolytalan, ugye? Ezek az arcok, akár az Isten szülői, vagy a Krisztus arc, nem?
1: Igen. Az érzelmek így a keleti egyház ikonjain nem nem igazán fellelhetőek, hiszen nem ilyen céllal lettek festve, hiszen az a cél, amit az Isten országából átragyogó fény és az a tekintet, amely az ikonokon keresztül ránk tekint, az valóban az Isten tekintete, ahol ugye egy kellő komolyság, és ez az talán nevezhető érzelemmentességnek, de talán ez csak az arc kifejezést illeti, az adja meg az ikonoknak, a keleti ikonoknak valóban egy sajátos arculatát.
0: Igen, mert hogyha mosolyt szeretnénk látni, az egy földi érzelemnek a kifejezése. És az ikonok világában éppen azért, hogy a transzcendens, a evilági túlon, evilágon való túlni világot jelenítse meg, nem ugyanazokat az eszközöket használja. Kislégi Nagy Ádám festő rokonom magyarázta ezzel nekem, hogy ugye a 13. század táján volt a reneszánsz felé való elmozdulás, amikor Cimabue, itáliai festő, megfestette az első olyan Mária képet, ahol a Mária arcán a szája színén egy kis mosolyt oda illesztett, és ennek rendkívüli hatása volt, ahogy meséltem, mert lelkesen szokta ezeket mesélni, hogy tudták mindenki a Firenze városa, hogy most Cimabue egy új Madonna képet fest, és óriási lelkesedéssel fogadták, hogy nem tudom, mennyire vették ezt észre, hogy mosolyintott egyet a Mária arc, aztán Giotto folytatta ezt az iskolát, és később a reneszánszban kiteljesedett, és aztán a barokkban meg pláne, amikor mosolygós angyalok, meg szenteket ábrázoltak. Egy kicsit, nem is kicsit, egy pici lépés volt, akkor még egy hajszányi lépés, de elmozdult a nyugati ábrázolás ebbe a naturalisztikus irányba, hogy akkor úgy ábrázoljuk, ahogy itt a Földön látjuk, láthatták Máriát, vagy akár Krisztus, vagy akár a szenteket. A korai ikonfestészet, és akkor még az itáliai festészet is ebben sokkal szigorúbb volt, mert nem engedte a földi érzelmeket belevinni az ábrázolásba, azért, hogy a földön túli, a mennyországnak, a mennyországból ideérkező fény tegye szépé az ikonokat.
1: Igen, igen. Ugye nem a tökéletes külsőt ábrázolja, hanem azt a tökéletességet, ahogy az a Szent Krisztus Mária, szentek
0: igen.
1: A mennyországban
0: ránk néznek. És amit, ha már az ikonokról beszélgetünk, amit nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy az ikonok nem ábrázolni akarják a szentet, hogy na segítsen nekünk elképzelni, hogy milyen is volt Jézus, meg Mária, vagy a szentek, vagy egy eseményt illusztrál, hogy mi történhetett ott Betlehemben, vagy a keresztelfeszítéskor is még sorolhatnánk a szentírási jeleneteket, hanem az ikonok tanítanak. Tehát az ikon az egyház tanításának a kifejezése, képi ábrázolással. És ezért nem mindegy, hogy hogyan festik meg az ikonokat. Például hát a tegnapi ikon megáldáskor szembetűnő volt, mindenki, aki ott volt velünk, láthatta, hogy volt néhány istenszülő ikon, meg hát...
1: Nagyon sok, nagyon többi.
0: Mind keresztelő Szent János ikon volt. Mind ugyanolyan.
1: Igen.
0: Igaz?
1: Igen, igen.
0: Mind ugyanolyan, legalábbis ami a formát, színt, kompozíciót illeti, tehát lemásoltak egy ikont, de mégis nyilván mind más volt, hiszen az egyes emberek kéznyomait voltak fölismerhetők.
1: Szeretném kérdezni, Érsek, hogy szabad ilyen szóval élni, hogyha azt mondhatjuk, hogy tegnap megszenteltük ezeket az ikonokat, azok, hogy jó ikonok-e, és hogy léteznek-e olyan ikonok, amelyek esetleg nem megfelelőek, vagy rossznak nem nevezném, de hogy
0: más... De vannak rossz ikonok.
1: Rossz ikonok,
0: vannak
1: rossz akkor esetleg, hogy rossz.
0: Ikonok, ez erős szó, de éppen ennek kapcsán vetődhet ez föl, mert ebben a műhelyben, amit tegnap láttunk, és nem csak itt a kezdőknél, hanem az ikonfestőknél mindig visszatér, illetve mindig fontos szabály, hogy másolunk. Másolunk. Akármilyen, hogy mondjam, alantasnak tűnik is ez a kifejezés, hogy másolunk, tehát minthogyha nem volna egyéni vagy egyedi az az alkotás, hanem lemásoljuk. De nyilván talán ne is ezt a szót használjuk, hanem amikor ikont fest valaki, akkor nagyon szigorú szabályokat kell követnie. És azért másolja a korábbi ikonokat egy-egy ikonfestő, mert hogy ugyanazokat a szabályokat kell neki is alkalmazni. És így válhat, én ugyanebben egyáltalán nem vagyok járatos, de azért sok ikonfestővel beszélgettem már, így válhat valaki mesterré, hogy nagyon sokat másol. Leképezi az előtte lévő műnek a ecsetvonásait, a rajzolatát és minden. Mert ha azt mondtuk, hogy az ikon az egyház tanítása, akkor nem mindegy, hogy hogyan fejezem ki az egyháznak a tanítását. És például, amikor van egy új ikon, most szenteltek Romániában néhány szentet, talán tavaly voltam ott, amikor két starecet szenteltek, Paisios és Szihasztriai Monostornak egy híres szerzetese, még az én paptársaim is találkoztak vele, nem jut eszembe a nevem, majd, hogyha eszembe jut, akkor még mondom. Őket most avatták szenté, tehát 20. századi szentatyák. Na és a szenti avatással együtt megalkotják az ikonját, hogy akkor őt így kell ábrázolni. Kleopatya, így hívták a másik starecet, ők egy nagyon kemény ember volt egyébként. Na és akkor, ahogyan megfestette mondjuk az első ikont valaki, az a püspök, vagy a pátriárka talán jóvá hagyta, és akkor most már ezt a szentet így kell ábrázolni.
1: És ez most is így van, Érsekatya, hogyha nyilván, valaki...
0: A keleti egyházban most is így van, és ezért vagyunk egy kicsit bajban a nyugati szentekkel, hiszen felvetődik a kérdés, hogy mondjuk lehet-e Szent Ferencet, vagy Avilai Szenterészt, vagy nem tudom, Szent Lászlót, tehát a mi nyugati világunknak a
1: keleti ikonon ábrázolni.
0: Szenteket ikonon ábrázolni. Természetesen lehet, csak hát nem születtek még, azt hiszem, meg azok a kritériumok, amelyet egy-egy keleti egyházi vezetőnek kell véglegesíteni, hogy akkor mondjuk, ha Szentfent, akkor így ábrázoljuk, ha kiszenteli, nagyszenteli, így és így ábrázoljuk. Vannak már kialakult formák, ez igaz, tehát lehet már látni ilyen ikonokat, vagy Szent II. János Pál pápa például.
1: Így van.
0: Most helyezzük el nem régen, még ebben az eszendőben Mária Pócson az ő erekiével együtt egy ikont, és hát nagyon nem könnyű például egy ma élő embernek az ikonját, vagy tehát már nem élő ember, hiszen aki szent, az már Mennyországban van, de hogy hogyan fessük meg. És ez egy nagyon nehéz dilemma, mert nincs a keleti egyházban olyan egyházi vezető, aki ezeket a nyugati szenteket véglegesíteni. Vagy ha igen, mondjuk elvinnénk Konstantinápolyba Bartalmasz pátriárkához, most talán még a napokban is itt van, de hétvégén itt volt Budapesten, az meg megint furcsán jön ki, hogy mi nyugati emberek, pápánk is van nekünk, meg püspökök, és akkor oda forduljunk, hogy akkor véglegesítse. Ugyanakkor megtehetni mondjuk a pápa is, hogy hitelesítő, ilyenek legyenek az ikonok, de azt a keletiek nem biztos, hogy elfogadják, hogy akkor na pontosan így kell. Tehát nehéz ebben előrelépni, és úgy látom, hogy most már csak egy-két percünk van a mostani reggeli beszélgetésben, úgyhogy ez a nehéz kérdés, amit az előbb föltett, hogy vannak-e rossz ikonok, erre az érdekes kérdésre vissza fogunk majd még térni. Mert hamarosan elköszönünk a kedves hallgatóktól, hogy meghallgathassuk a Mária Rádió híreit, a görögködés híreket, és Vatamán Sándor atya pedig a heti szenteket fogja elmondani, minden bizonnyal majd azzal kezdi, hogy holnap Isten szülő születésének az ünnepe van szeptember 8-án. És utána pedig majd visszatérünk még ezekre a témákra, tehát tudom javasolni, hogy maradjon, hogy érdemes lesz itt maradni, tehát arról fogunk még majd beszélgetni, hogy vannak-e rossz ikonok, milyenek ezek a rossz ikonok, hogyan lehet elkerülni ezeket. Most minden esetre akkor egy néhány persze elköszönünk. Ha még lesz idő, akkor még akár a templomokról is fogunk beszélni, hiszen egy templom építése az is ikon, és ennek most azért is van itt különleges időszerűsége, mert amikor legközelebb jövök már ide, hónap első hétfőjén, október első hétfőjén beszélgetni a kedves hallgatókkal, akkor már föl lesz szentelve Debrecenben az új székesegyházunk. Október 3-án szombaton lesz a debreceni székesegyház megszentelése. Ez megint, úgy tetszik, a reklám helye, el lehet jönni. József Apszi Melkita pátriárka érkezik ide hozzánk, és ő fogja a szertartást vezetni. És ebben a templomunkban nyilván több mint 100 éve épült, de egy merőben új ikonográfiai program valósult meg Seres Tamás az ikonfestő csapatával, gyönyörű szépen kifestette a debreceni székesegyházunkat, majd érdemes lesz eljönni, megnézni, vagy 3-án, vagy később. Na, még erről is fogok beszélni, de most elköszönünk néhány percet. Dicsőség Jézus Krisztus.
1: Hírpercet. Dicsőség mindörökké.
2: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaios pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen, tudósít a Váci egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaios pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Szózon vértanúra emlékezik. A 3. században élt Kilikiában. Foglalkozására nézve pásztor volt. Szerette olvasni a Szentírást, s gyakran beszélgetett másokkal Istenről, sokakat vezetett el a keresztény hitre. Egy alkalommal egy tölgyfa melletti forrásnál elaludt, és látomása volt. Meghívást kapott benne a vértanúságra. Fölkelvén az álomból, a juhokat másokra bízta, ő pedig Pompeiopolisba ment. Volt a városban egy bálványtemplom, benne egy aranybálványszoborral. Éjszaka bement a templomba, és a bálványszobornak letörte az egyik karját. Összetörte, és darabonként szétosztotta a szegényeknek. A szobor megcsonkítása nagy zendülést okozott a pogányok között. Szózon, mivel nem akarta, hogy miatta ártatlanokat kínozzanak, maga számolt be Maximián helytartónak tettéről. A helytartó megparancsolta, hogy kínozzák meg Szózont. Ezekben a kínzásokban adta vissza lelkét Istennek. Holnap, kedden egyházunk az Isten szülő születését ünnepli. A mennyei karokon nyugvó Isten, ahogyan szertartási könyveink fogalmaznak, a földön királyi széket készített magának, az Isten szülő Máriát. A Szentírás nem ír az Isten szülő születéséről, csupán egy kora keresztény irat tesz róla említést. Ebből tudjuk meg, hogy Mária szülei, Joákim és Anna öregkorukig gyermektelenek voltak. Isten angyala fölkereste a pusztában szomorkodó Joákimot és az otthon sírdogáló Annát. Isten üzenetével, hogy olyan gyermekük születik, akiről az egész világon beszélni fognak. A holnapi nap tehát egyházunk az Isten szülő születését ünnepli. Szerdán Szent Joákimról és Annáról emlékezünk meg. Egyházunk szokása, hogy az ünnepeket követő napon az ünnep mellékszereplőit állítja elénk. Mivel kedden az Isten szülő születését ünnepeljük, így egyházunk szerdán az Isten szülő szüleit állítja elénk. Isten szülő Szűz Mária szülei Názáretben éltek, Joákim Júda törzséből és Dávid király családjából származott, Anna Lévi törzsének és Áron főpap családjának volt leszármazottja. Bár ilyen fényes ősöktől származtak, ez az ő idejükben már nem jelentett semmi kiváltságot számukra. Mint egyszerű emberek éltek a többiek között. Sokáig nem született gyermekük, s ez igen szomorúvá tette őket. Kitartó imádságuk végül meghallgatásra talált, s így időskorban az Isten szülő születésének örvendhettek. Csütörtökön három testvére, Szent Menodórára, Metrodórára és Nymphodórára emlékezünk. Mindhárman a világtól elvonult életet választották, ezért egy hegyre vonultak el a világ zajától. Itt böjtöléssel és imádsággal töltötték életüket. Ám a keresztény üldözés még ide, a hegyre is eljutott. Maximián császár helytartója elfogadta őket, majd előbb hízelkedéssel, később kínzásokkal próbálta rávenni őket a bálványimádásra. Mikor ezzel sem járt sikere, mindhármukat kivégeztette, így nyerték el a vértanúság koronáját. Pénteken egy szent életű asszonyra, alexandriai Szent Teodórára emlékezik egyházunk, aki az 5. században élt. Férjhez menetele után egy alkalommal egy gazdag ember környékezte meg őt. Noha hosszú ideig ellenállt csábításának, egyszer mégis házasságtörést követett el. Miután rádöbbent bűnére, bűnbánattal telt lélekkel elhatározta, hogy szerzetes lesz. Ám félt attól, hogy férje ezt nem engedi meg neki, s majd keresni fogja őt a női monostorokban. Ezért férfi ruhát öltve egy férfi monostorba ment. Itt élt hosszú évekig alázatos engedelmességben. Csak halála után derült fény kilétére. Mikor férjét értesítették a haláláról, ő is megrendült, s ugyanennek a monostornak lett szerzetese, később vezetője. Szombaton görögkatolikus egyházunk egy harmadik századi itáliai származású püspök vértanúra, Szent Autonomra emlékezik. Dioklécián császár keresztény üldözése elől Kis-Ázsia Szoreász nevű városkájába menekült, ott egy keresztény ember házába fogadta. Ez a ház lett a helybeli keresztények összejövetelének a központja. Itt hirdette Szent Autonom Krisztust. Ahogy telt az idő, egyre többen és többen jöttek, hogy hallgassák őt. Egy alkalommal, mikor egy újonnan épített templomban végezte a Szent Liturgiát, a templomot pogányok rohamozták meg. Szent Autonomot elfogták és kivégezték. Így nyerte el a vértanúságot. Vasárnap egy római katonára, Szent Kornél századosra emlékezünk. A pogányok szentjének tekinthetjük őt, hiszen első volt a pogányok között, akik fölvették az apostoloktól a keresztség szentségét, és elnyerték a szent lelket. A keresztény egyházba való belépését az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük. Kornél Cezáreában élt, családjával együtt. Bár látszólag a pogányság sötétségében élt, valójában a világosság cselekedeteit gyakorolta. Szent Péter apostol volt az, aki a Szentírás tanúsága szerint fölkereste őt házában, sírdette neki a megfeszített és föltámadt Krisztust. Ezután sokat fáradozott Krisztus tanításának hirdetésében. Beszédét Isten sok csodával erősítette meg. Bár a pogányoktól sokat szenvedett, mégis békében halt meg késő öregségében. Végezetül a holnapi ünnepünk, Isten szülő születésének egyik énekével búcsúzom. A mennyei szellemi karokon nyugvó Isten ma a földön királyi széket készített magának, és aki bölcsességgel erősítette meg az égboltozatot, ember szereteténél fogva nekünk szellemi mennyországot alkotott. Terméketlen gyökérből életadó sarjat növesztett, a saját édesanyját, a csodák istene, kétségbe esettek reménye, Urunk, dicsőség néked!
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Újabb áldozó papát a Jóisten és a Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatába. Ábel püspök tegnap a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban szentelte papá Dévai Marcell diakónust. Életére és szolgálatára Isten bőséges áldását kívánjuk. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola közzétette honlapján a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokat. A beiratkozás, a tantárgy felvétel, a pótvizsgaidőszak és a pályázatok benyújtásának határideje is megtalálható a szentatanász.hu honlapon. Váljon ön is nevelőszülővé! A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ térítésmentes, 60 órás nevelőszülői képzést indít 2026. októberében Székesfehérváron. A képzés részleteit megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 12-én az Arszakra Fesztivál keretében teológiai, esztétikai vezetést tartanak a művészien kifestett Pesterzsébeti görögkatolikus templomban. Budapest, Vörösmarty utca 30. 18 órától görögkatolikus esti zsolozsmába lehet bekapcsolódni, a vezetés pedig 19 órakor kezdődik. Minden nyitott szívű érdeklődőt szeretettel várnak. A budapesti Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központ is csatlakozik az Arszakra Fesztiválhoz. Szeptember 12-én 16 órakor az ikonfestőcsoport tagjainak munkáiból nyílik kiállítás. Az eseményt Jackó Sándor helynök atya nyitja meg. Közreműködik a Kispesti Jézus Szíve templom kórusa. Helyszín Budapest, Ida utca 2. A kiállítás két héten át megtekinthető lesz, ehhez azonban előzetes bejelentkezés szükséges Tamás László atyánál a 0670 328 1887-es telefonszámon. Hétvégén tartják Kisboldogasszony búcsúját Mária Pócs Nemzeti Kegyhelyen. A búcsú programja 12-én szombaton 15 órakor kisvecsernyével kezdődik. Az este folyamán az akatisztos szertartásához és a vírasztáshoz is lehet csatlakozni. Másnap 13-án 7 órától Utrenye, 8-tól római katolikus szentmise lesz. 9-15-től Magyar Márton szemináriumi prefektus katekézisét hallgathatják meg. A főpapi szent liturgia 10 órakor kezdődik, melynek keretében Fülöp metropolita mond tanítást. A részletes programot megtalálják a görögkatolikus honlapokon és a Kegyhely közösségi oldalán is. A Budapest-Kispesti görögkatolikus parókia játékgyűjtést hirdetett. Az összegyűjtött játékokkal a Heimpál gyermekkórházban fekvő gyermekek mindennapjait szeretnék vidámabbá tenni. A felajánlásokat szeptember 13-áig várják a parókián. Fontos, hogy csak hiánytalan és tökéletesen működő játékokat várnak. Olyanokat, amelyikkel bármelyik kisgyermek szívesen játszana. A Görögkatolikus Múzeum is csatlakozik az idei jubileumi Arszakra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 16-án a múzeum Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festő sors a 20. században című időszaki kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők dr. Terdik Szilveszter kurátori tárlat vezetésével. A program időpontja szeptember 16-a, szerda, 17 óra. A rendezvény ingyenesen látogatható. A Görögkatolikus Múzeum minden érdeklődőt szeretettel vár. Szeptember 19-én szombaton tartják a görögkatolikus búcsút Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen. A zarándokokat délelőtt 9 órától várják, gyónási lehetőséget is biztosítanak. 10 órától Tamás László katekézisét hallgathatják meg. Az ünnepi szent liturgia 11 órakor kezdődik. A szónok Bubrik Miklós ezüstmisés áldozópap lesz. A szertartás körmenettel zárul. Ebéd után 14 órakor paraklisz kezdődik. Több parókia is zarándokcsoportot szervez a búcsúra, ezért érdemes figyelni a legközelebb eső egyházközségek hírfelületeit. Szeretettel várnak mindenkit. Hazatérünk az Istenszülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyházat. Szeptember 28-ától október 2-áig minden nap 13 és 18 óra között templomlátogatási lehetőséget biztosít az egyházközség. Az újraszentelési ünnepséget október 3-án a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, melyre szeretettel várják a híveket. Diakónus szentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ábel püspök október 4-én szenteli diakónussá Mosztocki Sándor lelkipásztori kisegítőt Újfehértón a görögkatolikus templomban. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A zarándokok a Debrecen csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7:30-kor. Nyiradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária Pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Újfent szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, azokat is, akik már reggel óta, reggeli 6 órai szent imaórán óta velünk vannak, vagy akik most kapcsoltak be, autóban ülnek, vagy készülnek az iskolába, vagy a munkahelyükre, illetve hát most már a 8 órai munka elkezdődött, úgyhogy talán új helyzetből tudnak bekapcsolni a rádió hallgatásába. Itt velem van
1: Tamás László. Köszöntöm én is szeretettel a kedves hallgatókat újfent.
0: És Laci, most van először a rádióban, és reméljük, hogy máskor is lesz még itt, és lehetne hallani a hangját. Na, miről is beszélgettünk eddig? Mit ígértünk, hogy legyen?
1: Megígértük a kedves hallgatóknak, Jesek atyával, hogy beszélgetünk még egy kicsit a rossz ikonokról, ugyanis a mai rádió beszélgetésben az ikonokról beszélgettünk elsősorban.
0: Egy ikon műhely egyéves munkájának a lezárása kapcsán tegnap Lackó Anita ikon festő műhelyének az alkotásait, illetve az ő növendékeinek az alkotásait láthattuk. No, hát akkor egy pár percünk van még itt a reggelből, mielőtt a Szent Liturgiába bekapcsolódnának. Talán furcsa azt hallani, hogy rossz ikonok. Te még mit gondolnál erről, Laci? Én is majd kifejtem, de te kérdeztél rá, hogy léteznek-e rossz ikonok.
1: Akkor én megfordítom a kérdést, és már esett erről szó, de így summázva ezt, hogy mit jelent a jó ikon kifejezés. Ugye a jó ikon alatt azt értjük, ami az egyház, a katolikus egyház tanításának és a kinyilatkoztatásnak megfelelően van megfestve, hiszen az ikon az nem csak egy képi ábrázolás, hanem tanítás. Olyan tanítás, amit az írás tudatlan ember is olvasni tud.
0: Vagy akár a magas képzettséggel rendelkező ember számára is közvetíti az egyház tanítását. Teli találat, amit mondtál, mert valóban innen érdemes megközelíteni, hogy az ikon, a jó ikon, maga a hiteles ikon az egyház tanítását foglalja magába, és tudja közvetíteni képi ábrázolással. És ha már az egyház tanítása, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módon fejezi ki az egyház tanítását. Ha szavakkal vállalkozik valaki arra, hogy elmondja az egyház tanítását, akkor egyáltalán mindegy, hogy miket beszél. Milyen mondatokat használ erre, milyen kifejezéseket alkalmaz. Hát ugyanígy az ikon, amikor megfesti valaki, akkor egyáltalán mindegy, hogy milyen eszközöket alkalmaz, most itt nem a festék minőségére, vagy az ecsetre, vagy a táblára kell itt gondolni, hanem az ábrázolási eszközökre, hogy az hitelesen képviselje, vagy továbbítsa az egyház tanítását. Például minden egyes ikon kell, hogy jóvá hagyja az egyház. A régi ikonoknál nem tudom pontosan, hogy ez hogyan is történt, maga a kor, az évszázados szokás az, ami talán ezt hitelesítette, de mai új ikonoknál mindig valamelyik püspöknek vagy egyházi vezetőnek kell jóvá hagynia, hogy akkor ezt így festjük meg. Azt hiszem, hogy beszélgettünk a román szenteknek a kanonizálásáról, és ez azért emlékezetes nekem, mert jelen lehettem ennek a két szentnek, Leó atyának és Paisziusz atyának a szentelésén, és akkor a püspök jóvá hagyta, vagy talán a pátriárka, azt hiszem Dániel pátriárka, hogy akkor így kell megfesteni. Na most a rossz ikonoknál arról van szó, hogy egyes ikonfestők, akik nem ismerik az egyháznak a tanítását, vagy ami még rosszabb, hogy azt gondolják, hogy felülírják, olyan ábrázolási módot alkalmaznak, amelyet nem hagyott jóvá az egyház, és most senkit meg ne botránkoztassak, de fontos beszélni az úgynevezett Szent Család ikonról, amely, most ha valaki hallgatja, akkor lehet, hogy rögtön rá is gondol, hogy a Szent Család, ugye Mária, József, Kis Jézus, ott vannak három, ez a három személy, nem szabad ez az ábrázolás, rossz és tilos ábrázolás, mert annak dacára, hogy ez nagyon elterjedt, és még Romániában is, Szerbiában is találkoztam vele, talán még Görögországban is ott talán kevésbé van jelen, de nagyon elterjedt, és azt is tudom, hogy kifestette az elsőt, úgynevezett Kikó nevű ember, aki a neokatekumenátus lelkiségnek a megalapítója, és egy nagyon tehetséges ember, és ismereteim szerint ő festette meg az első Szent Család ikont, és elkezdett ezt terjedni. Ő nem ismerte azt a fajta fontos tételt, hogy ahogyan ábrázoljuk Máriát, Józsefet és a kis Jézust, az ikonon, az ikon kell, hogy kifejezze az ő kapcsolatukat. Amikor csak ott vannak szépen lefestve egymás mellett, az nem fejezi ki, hogy milyen viszony van közöttük. Túl azon, hogy szeretik egymást, hát persze szeretik egymást, de egészen más viszony van mondjuk József és a gyermek Jézus között, mint mondjuk Mária a gyermek között, hiszen Mária megszülte, szíve alatt hordozta az Isten fiát, amely bizonyos értelemben nyilván hasonlít az édesanyjai magatartáshoz, de messze fölülmúlja azt. Míg Józsefnek és a gyermek Jézusnak nem olyan viszonya volt, mint egy édesapának és a fiának, hanem jóval alatta van ennek a fajta kapcsolatnak, mert hát egy nevelő apa volt, aki a családjáról gondoskodott. Nem beszélve Mária és József viszonyáról, akik hát úgymond József házasságban éltek, tehát nem igazi házastársak voltak, hanem egymás mellett szentül éltek. Ez csak egyetlen egy példa, de még hozhatnék más példákat is, de ez a legelterjedtebb, amelyre most itt akkor ebben a hétfőreggeli beszélgetésben egy pár mondat erejéig ki tudtunk térni, hogy vannak rossz ikonok, és igenis sokkal inkább kell az egyház tanítására odafigyelni, hogy aztán, amikor az ikonokkal találkozunk, akkor valóban a mennyországba tudjunk bepillantani, hogy említetted, hogy az ikonok a ablak a mennyországra, és ne csak földi elképzelésünk szerint akarjuk ezeket az ábrázolásokat alkalmazni. No, hát akkor ennyi fért bele a ma reggelinkbe, de 9 órakor Szent Liturgiába tudnak bekapcsolni, vagy 10 órakor pedig hittanórába, amely este 10-kor majd újra meghallgatható. Köszönjük szépen az adományokat, kérjük továbbra is, hogy ezzel segítsék a Mária Rádió munkáját. Maradjanak velünk, imádkozzanak velünk együtt. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
3: A szeretetet képviselni az üzleti életben. Rick Box írása. Amikor egy értékesítő azt mutatja, hogy számára fontosabb az, ami nekem jó, mint a saját érdeke, az igazán üdítő tud lenni. Tavaly egy technológiai vállalat vezérigazgatójával beszéltem, cégünk szoftver.

0: Jó példája volt annak, amit Jézus tanított, amikor ezt mondta. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ez a vezető a helyenbe tudta képzelni magát, és felismerte, hogy szervezetünknek olyan partnert kell találnia, akinek nagyobb szakértelme van azon a területen, ahol segítségre van szükségünk. Az üzleti világban túl gyakran az a legfontosabb, hogy bármi áron lezárják az értékesítést. Ezért vannak, akik félrevezetik ügyfeleiket, és olyan ígéreteket tesznek, amelyekről tudják, hogy nem lesznek képesek betartani. Számukra csak az eladás, a jutalék és a profit számít. Krisztus követőiként azonban arra kaptunk elhívást, hogy minden megbeszélésen megmutassuk mások felé az ő szeretetét. Legyen szó értékesítési ajánlatról, kötetlen beszélgetésről, vagy arról, hogy megpróbálunk segíteni valakinek. A Biblia azt tanítja, hogy a szeretetet, a feltétel nélküli és időnként áldozatot is követelő szeretet, az Úr és mások szolgálatának egyik legfontosabb ismertetőjele. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Az igazság kimondása, még akkor is, ha ez személyesen nekünk árt, vagy negatívan befolyásolja azt, amit el szeretnénk érni, az egyik módja annak, ahogyan Krisztus szeretetét tükrözhetjük az üzleti életben. Az Új Szövetségben egy érdekes hasonlatot találunk, amely megmutatja, hogyan tűnhetünk ki az üzleti világ versengő, gyakran kíméletlen közegében. Arra kapunk útmutatást, hogy úgy éljünk, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy mi vagyunk a csillagok. Azt mondja, hogy ragyogjunk, mint a csillagok. Más szóval olyanoknak kell lennünk, mint a hold, amely visszatükrözi a napfényét. Mi Krisztus szeretetét tükrözzük vissza. Amellett, hogy hatékonyan lehetünk Krisztus követei, az őszinteségnek van egy másik előnye is az értékesítésben. Segít a bizalom kiépítésében, és azt üzeni a már meglévő vagy leendő ügyfeleknek, hogy számíthatnak ránk. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él. De aki görbe úton jár, arról kitudódik az. A becsületeseket fedhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. A vezető, akiről korábban beszéltem, őszintén elismerte, hogy szoftverterméke nem felel meg az igényeinknek. Ugyanakkor tudta, hogy ha később más szoftverre lesz szükségünk, bizalommal fordulunk majd cégéhez, és megbízható partnerként fogjuk ajánlani őt másoknak is. Amikor szeretetet kapunk, mi is szeretetet adunk másoknak.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeptember 8. Lépcsők. Hogyan segítheti hivatásunkat és fejlődésünket a saját elképzeléseink elengedése, valamint az Istennel való személyes kapcsolat elmélyülése? A Lépcsők következő adásában erről beszélget Romvári Ferenccel a műsorvezető Farkas Ibolya. Tartsanak velünk 21 óra 5 perctől. Szeptember 9. 10 óra 50 perctől Tevékeny szeretet. Legújabb adásunkban először a Váranyár táborzáró rendezvényére látogatunk el közösen. Meghallgathatnak egy részletet a vajdasági gyermekek előadásából, akik különleges műsorral készültek az eseményre. Ezt követően

Lic Gáborral, a Szabadkai Karitász igazgatójával beszélgetünk a Szabadkán megvalósult iskolatáska átadóról, amelynek keretében 185 a Karitász Szubotika által támogatott család számára könnyítettük meg a tanévkezdést. Tartsanak velünk! A függőségek új arca, gaming, közösségi média és az újabb viselkedési minták, a modern függőségekről, a minket körülvevő inger áradatról, az idegrendszerre gyakorolt hatásokról és az akaraterő szerepéről beszélgetünk a függő kérdések következő adásában, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A témához kapcsolódó lelki, társadalmi vagy személyes dilemmáikat, kérdéseiket és bizonyságtételeiket előzetesen is megírhatják az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Tartsanak velünk szeptember 8-án, kedden 20 óra 16 perctől. A szerkesztő műsorvezető, Erdős Eszter, református lelkész, szeretettel várja Önöket.

0: Mária Rádió.
1: A következő percekben Bábel Balázs atya a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszéde következik.
2: Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, a liturgiának van valami csodálatos, megrendítő ereje, hogy most itt a Szent Misén ugyanazt az evangéliumot olvastuk föl, amit 500 évvel ezelőtt is a Mohácsi csata napján olvastatott föl egyházunk. Ugyanis keresztelő Szent János ünnepe nem csak a születése, hanem a vértanúsága egészen az ősi időkre megy vissza, hogy bekerült a liturgikus megemlékezésben. Sőt, kik még emlékeznek rá, hogy a régi gyónoma mindenható Isten kezdetű bűnbánati liturgiában, amit a Szent Mise elején mondtunk, a konfiteorban mindig fölemlegettük a szűzanyával, Szent Péter és Szent Pál apostollal, keresztelő Szent Jánost, hogy ő is imádkozzék értünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerjük. És ezt az akkori csatába induló vitézek, főpapok mindannyian tudták. Mint egy példa volt előttük a vértanú, aki az igazság, az erkölcs, az Isten parancsolata védelmében életét adta. Nagy erőforrás a szenteknek a példája számunkra, és az ő számukra is minden bizonnyal az volt. És ezért tudunk mi is úgy tekinteni rájuk, hogy példát adnak nekünk az ott elesett hősök, és nevezetesen Tomori Pál kalocsai érsekünk is. Egy végrendeletnek teszünk eleget, amikor most itt vagyunk a Szent Misén. Ugyanis az országbírónak, Drágfi Jánosnak megmaradt a végrendelete, helyesebben annak kiegészítése, amit a csata előtti napokban elküldött haza Közép-Szolnok Krasznavár megyébe. És abban a végrendeletben az volt, hogy az ispotályról az egyszerre jelentett kórházat és szegényházat gondoskodjanak az ott lévő szegényekről, hogy azok ne éhezzenek, és nehogy ellenségemmé váljanak a más világon, vagyis nehogy szememre vessék majd a más világon, hogy nem tartottam meg Jézus szavát, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltatok és innom adtatok. Ismerjük ezeket a végítéletről szóló szavakat Jézus szájából. És ott van utána az a meghagyás, hogy a isteni tiszteletek, az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, mert lelkem üdvössége ettől függ. Hiszen akkor is mutattak be gyászmisét az elhunytakért és korábban is, hiszen megszívlelték az Ószövetségben is már meglévő tanítást, szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. És az imádságnak leghathatósabb formája a halottakért bemutatott szent mise. Mi is ezt tesszük, és ezt tettük már délelőtt is a püspöki kar és az ott lévő papok és atyák. Fölmerül a kérdés, miért kell halottakért imádkozni? Miért kell misét bemutatni? Irgalmasabb lesz az Isten talán azáltal? Ő végtelenül irgalmas. Inkább arról van szó, hogy ebben az imádságban a mi szeretetünk van meg. Korábban, mint ahogy itt a szobornál lévő ünnepi beszédemben is megemlítettem, hogy egészen más felfogások voltak, mint ma. Hanyagsággal, önzéssel, bűnökkel vádolták az akkori magyar társadalmat. Kisfaludi Károly híres verséből, a Mohács című versből gyakran idézték, nem az ellenség, önfia vágta sebét. Nem. Ők mindent megtettek akkor, amikor a csatára került a sor. És mi ezzel is bocsánatot kérünk, hogy megvádoltuk őket, hogy nem voltak eléggé készek, mert készek voltak életük feláldozására is, hitükért, Krisztus vallásáért és a hazáért. Igen, ezt tették ők, készek voltak erre. És hát ez a szent mise magába foglalja azokat a örök szavakat, amit az Úr Jézus mondott az utolsó vacsora termében. Ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára. És minden szent misében mi mindig megemlékezünk már az elhunytakról. Név szerint is, névtelenül is. Micsoda kegyelem ez számunkra. Ők mélyen hívő emberek voltak. Tudjuk azt, hogy tornán gyülekeztek össze, majd még utoljára Bátán a középkor híres kegyhelyén, a Szentvér kegyhelyén, ugyanis ott az 1300-as években történt egy csoda. A Szent Ostja vérezni kezdett. Volt ilyenre példa az Anyaszentegyház történetébe, és megvizsgálták, és látták, hogy az vér, és nem bor. Mint egy megerősítve azt a fölmérhetetlen és ésszel fölfogható, föl nem fogható nagy misztériumot, hogy az Úr kereszt halálának és föltámadásának üdvösség szerző tettét belesűrítette a szent misébe. És akkor is, ott is Bátán bemutatták a szent misét, és tudjuk, hogy második Lajos királyunk is meggyónt és megáldozott. Így ment a csatába, az önvédelmi harcba. Ma, amikor annyira összekuszálódik a világ, nagyon óvakodunk a háborúk megítélésétől, de az teljesen egyértelmű volt, hogy az önvédelmi és hitvédelmi harc. Védték nem csak önmagukat, hanem övéket. És ezt mindig is elfogadta a katolikus egyház. Így indultak. Milyen lehetett az az utolsó szentmise? Most csak gondoljunk bele, ha nekünk azt mondanánk, most itt vagytok ezen a misén, de egy-két nap múlva biztosan meg fogtok halni. Milyen lelkülettel volnánk itt, és milyen lelkülettel voltak ők ott, és mire gondoltak? Az a Drágfi János, aki azt mondta, azt írta, hogy az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, zászlótartó volt. Az a csatában nem is harcolhatott, hiszen fogta a zászlót. És a zászló akkoriban Szűz Máriás zászló volt. És a csatatéren a Szűz Máriás, a patróna Hungáriai zászló takarta be a holttestét. Az a szűzanya, akit Szent István királyunk az ő pártfogására bízott, magyar nép pártfogására, még ott is a halálban is valamiképpen vele volt, és imádkozott érte, mert mi mindig kérjük az üdvözlégy Máriában, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. A mohácsi csata halottai erre is tanítanak bennünket, hogy így készüljünk életünk végére ezzel a lelkülettel. Most rájuk emlékezünk, köszönetet mondunk életáldozatunkért, hálát adunk az Istennek, ő érettük, és ugyanakkor azt is kérjük, bocsássa meg bűneiket, és fogadja be őket örök hajlékába. Sokan azt akarják, hogy avattassanak szenté, mint ahogy volt is rá, már akkorin is utalás. Hát az egy nagyon hosszú procedúra, a szentéavatás. De egészen biztosak lehetünk arról, hogy ők nem kárhoztak el. És ha az Úrnál vannak, akkor azt is kérhetjük, hogy kései magyarokért értünk, magyar hazánkért járjanak közben az Úrnál, hiszen rászorulunk az ő közbenjárásukra, mert hazánk nagyon nagy szükségben van a lelki állapotát, hogyha röntgenezni lehetne, biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint 500 évvel ezelőtt volt az akkori magyarság lelki állapota szerint. Ez az ünnep legyen emlékeztető, hogy voltak emberek, akik hitüket, hazájukat nagyon szerették. Mutassanak nekünk példát, mai magyaroknak, hogy példájukat kövessük, és az életünk Isten, ember és hazaszerető legyen. Amen.
1: Az elmúlt percekben Bábel Balázs atya a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszédét hallották.

Fábry Kornél püspök atya homiliáját hallják, amelyet a szeptember 1-én bemutatott Veni Sancta Szent Misén mondott a Szent István Bazilikában.

Ma, amikor Veniszánk te misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a Szent Lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért, úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Tehát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. Reggel 0. órára kell menni. Ez nekem a rémálmom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel 1-2-ig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy Uram, hétre kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeres, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet, hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. Akkor azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves lenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva is lehet. Lehet, hogy van olyan diák, akit a tanárnak nehéz elfogadni, vagy igazából szeretni. De ilyenkor szabad hívni Isten szent lelkét, és kérni, hogy Uram, segíts szeretnem. És higgyétek el, tudsz segíteni. A harmadik dolog, a mise, az M betű, miután már választani tudsz, mert szabad akaratod van, tudsz dönteni a szeretet mellett, a harmadik M betű a merj. Legyél bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugye amit olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni, az időlegesség pillanatában, és az számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi lájk mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, mert nekem ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk.
és hogy merek-e szembeúszni az árral, merek-e nem üvölteni a farkasokkal, merek-e különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben, de Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Lizziói Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. Te légy önmagad. Jézus arra hív. És tudod, egyszer és megismételhetetlen csoda vagy, és ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak valaki másolatként hal meg. Te ne lezz legyél. Te legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szentté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy el se indulok utánuk, olyan magasan vannak. De ők innen indultak a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szentté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a szent lelket, hogy ő vezessen az életszentség útján.

0: Hírek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A Budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját, kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Alma Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu per Alma Dialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Megtisztább, legáldottabb, dicső királynénkat az Isten szüli, és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Néked, Uram!
0: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Élek, most és mindenkor

aki csak megérintette, meggyógyult. Akkor köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt, meglátták, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok is általában

vesznek, míg meg nem mosakszanak, és még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak, így például a korak korsók rézedények és ágyak leöblítéséhez. A farizeusok

מיליון שקלים.

Emlékezzék meg az Úristen az országában, mindig most és mindenkor is.

0: az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállhat, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától is emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának urján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni elemeket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent

Ráka rosszú összes nyilvános és nem nyilvános jó téteményédért, melyekről tudunk és melyekről nem tudunk. Hálát tudunk neked ezen szent szolgálatért is, mert kezünkből elfogadéményt hoztattál, majd neked az arkangyalok ezeri, az anyagok miriádjai, a hat szárnyosok szemű fellebegő szárnyos kirúgok és szeráfok szolgálat.

Apostolok, hitvédetők, evangélisták, vértanúk, hitvallók, semmelyszakoszkodók, és ha hitben megviselünk minden igaz életünk. Kiváltképp veleg szentem legtisztább, legáldozom, dicső királyokért, az Isten szívünk s minden kocsi, Máriáért. És valóan méltó dicsért.

Pozdravši közöttem lékezél Urunk Szentséges Főpásztorunk Leórumai Pápának, Isten szerető Filipetropolitán, Polatonázi és Ábel püspököktől. Tartsd be őket szent egyházaidban, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságban igény.

szegényeket gyámolítanak, s mindnyájuk repülne van a szélet. És ott, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Élek, most és mindenki.

0: és a Szent Lélek vezetési kérvény önmagunkat kívánja, csak ez kérem, Krisztus Istenünknek ajánljunk.
1: Igen, Uram!
2: Ismét

szerintem legtisztább testében és fejében Isten szolgál, Máté részesítetik az Úristenét. Üdvözítő Jézus Krisztusunk. Isten szolgál, Máté részesítetik az Úristenét. Üdvözítő Jézus Krisztusunk. Rádul, szerintem legtisztább testében és fejében. Isten szolgál, fejében részesítetik. Úristenet, üdvözítő Jézus Krisztusunk. Rádul, szerintem legtisztább testében és fejében. Isten szolgál, Máté részesítetik az Úristenét. Üdvözítő Jézus Krisztusomnak, drága meg szentel, legtisztább testében és férjében, bűnének bocsánatára és az örök életre, amely mindenben, ez illeti ajtaidat elvéteti gonoszságod és bűnöktől megtisztulsz.

örökségedet egy házad teljességét őriznek. Szentelted azokat, kik házad égességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket, Isten jelölten, s ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz végességet a te világodnak, egy házaidnak, papjaidnak, szeretett magad az állás minden népen nekem, mely oldomány is minden tökéletes ajándék felülről van, lezállat tőled a világosság atyától. Mi is téged dicsőítünk, imádunk, és neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek.

dicsőjés, mindenekről dicséretes apostolónak, szentek között élő Urány, Szájvi János, Atyának, Konstantinápolyi és Egének, Szent és Isten életésű Atyájának, és minden szentjének esedezései által, könyörüljön rajtunk és

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Proximitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Proximitáti díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Alma Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az Egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával.
1: Isten, aki ezt mondta, a világosság felragyog a sötétségből. Világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy látható legyen, hogy ez a rendkívüli erő Istené, és nem a miénk. Mindenféle szorongatás ér, de mégsem szorítanak sarokba bennünket. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem pusztulunk. Mindenkor Jézus halálát hordozzuk testünkben, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Életünk folyamán ugyanis szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó testünkben. Így tehát bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a lelke van, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt magáé állít. Hiszen minden értetek történik, amint a kegyelem terjed, hogy egyre többen és többen adjanak hálát Isten dicsőségére.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit ezen a mai napon, amikor Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének egy szakaszát hallhattuk. Különösen is a kezdő mondat, a kezdő szavak nagyon megrázóak, nagyon mélyre hatnak. Ezt szeretném most ezen a mostani hittanórán kicsit bővebben kifejteni. Mit is jelent számunkra az, amikor így fogalmaz, Isten, aki azt mondta, a világosság felragyog a sötétségből, világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Persze a szakasz többi része is nagyon fontos tanulsággal szolgál. Ez a mostani hittanóra nem egzegézis, nem ezt a rövid szakaszt fogom kibontani, hanem az isteni világosságnak életünkre irányuló, életünkre ható erejéről szeretnék beszélni. Illetve arról, hogy hogyan tudunk mi ezzel együtt működni, mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az isteni világosság valóban beragyogja az életünket, a miénket is, és a környezetünkben élőket is, tehát rajtunk keresztül másokra is hogyan tudhatni. Isten akarata szerint. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Szent Pálnak ez a mondata egyértelműen a teremtésre irányul, vonatkozik, arra utal. Idézzük csak föl, hogyan kezdődik a Biblia, a teremtés könyve első verseit, így olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Mindjárt a teremtés első napján, első aktusaként megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig a szavával. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez az isteni szó, az úgynevezett Dábár Jáve, ahogy a héberben ezt ismerjük, olyan erős isteni hatalom, amely a semmiből létbe hívja a teremtett világot. Isten nem gyurmázik, nem valami anyagot vesz elő, amiből átformálja és meggyúrja csillagtesteket, vagy a földet, a növényeket. Majd az ember teremtésénél már a meglévő anyagot veszi elő, de most ezt hagyjuk. Egyszerűen kimondja, és úgy is lett. Micsoda erő, micsoda hatalom, csak az Istenre jellemző teremtő hatalom van ebben, amit kimond az Isten, az úgy is lesz. Ha görögül nézzük, nem arám nyelven ezt a szót, akkor a logosz kifejezéssel találkozunk. Isten szava, logosz, amelyet is kevésnyi teológiai ismeretünkkel Jézus Krisztussal azonosíthatunk. A logosz maga az Isten szava. Egyébként János evangéliumának a kezdetén is ugyanezzel találkozunk. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az ige, ez a logosz, és ő volt kezdetben Istennél. Ez az Isten fia, másik isteni személy a logosz, akin keresztül, aki által teremti az Isten a világot. Az Atya Isten a fiúval együtt teremti a világot, természetesen a Szentlélek által. És a Szentlélek is jelen van mindjárt a teremtés könyvének, tehát a Biblia első lapjának első mondatában, hiszen ezt olvasjuk, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt a keleti atyák egyértelműen a Szentlélek jelenlétére vonatkoztatják, amelynek egyébként a Szent Liturgiában is van jelentősége, de
erre most megint nem tudok kitérni. Tehát jelen van a teljes Szent Háromság. Mindjárt a Biblia első mondatában felsejlik a Szent Háromság, nyilván nem Atya, Fiú, Szentlélek személyek megnevezésével, de fölismerhetjük. Igaz, mi már az újszövetségi ismeretből, Krisztus kinyilatkoztatásának a teljességéből visszatekintve olvassuk ezt így, és a Teremtés könyvének olvasásakor a zsidó emberek még nem tudták, hogy ez a Szent Háromságra utal. Az Isten tehát Krisztus által teremti a világot a lélekben, szavával teremt, és ez olyan erős szó, amely mindent át tud alakítani. És nem véletlen, hogy Szent Pál, amikor a bennünk lévő világosságról beszél, fölidézi ezt a teremtő erőt. Amikor arról beszél, hogy az Isten a világosságot gyújt a szívünkben, akkor erre a teremtő szóra utal, ha Isten, aki azt mondta, világosság legyen, világosság felragyog a sötétségből, tudott a semmiből világosságot gyújtani, és ezáltal elválasztotta a sötétséget a világosságtól, világosságot a sötétségtől. A mi szívünkben is ugyanezt teszi meg. Tehát a mi szívünkben is Isten gyújt világosságot, nem más. Nem lehet máshonnan világosságot nyerni, csak is az Isten szava által. Még az Isten teremtő szavának hatalmára utalva, hadd említsem meg az ő megbocsátását is. Amikor Isten azt mondja, megbocsátok, akkor ez egy egészen más kifejezés, mint amikor mi mondjuk azt, hogy megbocsátok. Egy szülő megbocsát a gyermekének, aki mondjuk kiöntötte a kakaót asztalterítőre, vagy éppen valami nagyobb csíntevést művelt, vagy akár szörnyű bűnt, azt tud megbocsátani, aki szereti a bűnöst. Az édesanyák azért tudnak hamarabb megbocsátani, akár a bűnöző gyermeküknek is, mert sokkal nagyobb bennük a szeretet, mint az a neheztelés, amely a elkövetett bűn miatt bennük lenne. Csak hogy az édesanyák és mi magunk is bármilyen nagy lélekkel akarunk is megbocsátani, a mi megbocsátásunk nem szünteti meg a bűnt. Sőt, hát azt érezzük, hogy sokszor tovább él bennünk a neheztelés, jó, hát megbocsátottam, na de azért csak eszembe jut, amikor újra elköveti az ember ugyanazt a bűnt, vagy harmadszor és negyedszer is, hát nem egyszerű dolog ez. Mert mi nem vagyunk képesek. Nekünk a megbocsátásunk nem teremtő szó. De az Isten megbocsátása igen. Amikor ő azt mondja, megbocsátok, ez nem csak annyit jelent, hogy na jó, nem haragszom, mint mi nálunk embereknél. Megszűnik a bűn. Megszűnik a bűnnek a következménye. Az Isten megbocsátása eltünteti a bűnt, és annak következményeit is. Ha úgy érzem, hogy egy gyónás után azért a tetteimnek van következménye, az miattam van, mert bennem tovább él. De nem azért, mert az Isten olyan, mint ahogy szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten felejtése megsemmisítés. Hát, ezzel érdemes mélyebben foglalkozni, hogy mit jelent az Isten megbocsátása, hogyan tünteti el a bűnt, és mennyivel más lehetne az életem, ha tudnék hinni, ismerném ezt a isteni erőt, amely nem csak teremteni tud, de megszüntetni is. De menjünk tovább, mert amikor az Isten gyógyít bennünket, akkor valóban formálja is az életünket, formálja a szívünket. Ez a teremtett szó egy bűnbánati imádságunkban is előkerül, mégpedig az 50. Zsoltárban, a római katolikusok által használt szentírásban ez az 51. Zsoltár. Így imádkozunk,
tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Én nem tudom megtisztítani a szívemet. Ahhoz a te teremtő erőd, a te teremtő szavad szükséges ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a szívem. Én tisztogathatom, próbálkozhatom vele, de ezt a tisztaságot csak a teremtő Isten tudja megadni. Ezért nem véletlen, hogy így fogalmaz a zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát az Isten teremti meg a szívünkben a tisztaságot, teremti meg a fényt, csak hát ehhez az én együttműködésem is szükséges. Kell, hogy én kérjem az Istent, hogy teremtsen bennem tiszta szívet. Kell, hogy együttműködjek ezzel az isteni világossággal, hogy valóban a szívemben megjelenjen ez a fény, amit az Isten teremt oda. Tehát kell, hogy együttműködjek az Istennel, de a szívemet, a szívemen keresztül az életemet az Isten formálja. Én csak egészen a felszínt tudom kapargatni, söpörgetni, tisztogatni, de a szívem és az életem átalakítása az az Isten műve. Azért fontos ezt tudatosítani, ezzel szembesülni, mert így tudok megnyílni egészen új távlatokra. Sokkal több van bennem, mint amit én valaha is elgondoltam volna. Hogyha hagyom, hogy az Isten alakítsa és formálja az életemet. Hozhatnánk életpéldákat is arra, hogy mennyivel más sok minden hozott ki bennünk az Úristen. Azt a kedves példát hadd hozzam, amikor Szent II. János Pál pápa hazalátogatott Lengyelországba, és meglátogatta azt az iskolát, ahol annak idején ő is az iskolába járt. És találkozott a gyermekekkel, és hát kérdezték tőle, hogy hát számított-e arra, hogy majd ő lesz a pápa. Hát nyilván kisiskolás korában eszébe nem jutott, hogy ő majd valaha pápa lesz. És kérdezték tőle, hogy jól tanult-e, sokat tanult-e. Hát persze fontos egy ilyen példa, nem szabad azt mondani, hogy bizony én nem tanultam, de hát vélhetjük, hogy ez a szent pápa azért kisiskolás korában is szentként viselkedett. Na minden esetre az volt a Szent János pápa válasza, hogy hát ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még jobban tanultam volna. De hát nyilván eszébe nem jutott, hogy majd ő pápa lesz, és mégis az Úristen már előre tudta ezt, és így formálta. Hát így mondja a pápa, hogy ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még többet tanultam volna. Ki tudja, hogy kiből mit formál az Isten? Pápát elég keveset, úgy 20-30 évenként egyet-egyet, de hát nem arra kell törekednünk, hogy pápák legyünk, hanem hogy az Isten tervét valósítsuk meg. És ezért kell a saját magunk formálásában, akár a tanulásban, akár a lelki élet küzdelmeiben mindent beletenni, apait, anyait, hogy így mondjam, minden tőlem telhetőt, hogy az Isten alkalmas együttműködőt találjon bennem arra, hogy végbe vigye az ő saját elképzelését. Nagyon profán mondatot jól ismerjük, amit a Napóleonnak tulajdonítanak, aki azt mondja, hogy a marsalbot mindenkinek ott van a tarisznyájában. Hát ő is egy egyszerű katonember volt, aztán hadvezéré lett, később aztán császárra is konorázhatta magát, teljesen megtagadva a nagy forradalomnak az eszméjét, de hagyjuk is ezt. Lényeg az, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy akkor még nem gondolta arra, hogy ő majd nagy hadvezér lesz, és micsoda hadvezér, de benne volt az ő tarisznyájában. Mindjárt a tarisznyájában ott van, hogy Isten gyermekeivé válhatunk, Isten követeivé, Isten munkatársaivá. És kell, hogy akarjunk együttműködni ezzel a nagy isteni tervvel, és ne elégedjünk meg a szürke elképzeléseinkkel, hogy én majd úgy csöndesen meghúzódva háttérben
valami kis szürke alak leszek a világ történelemben. Az Isten nagy dolgokra hív meg bennünket, és abból tudja kihozni a nagy célokat, akik akarnak együttműködni az Istennel. Ne féljünk ezektől a hatalmas tervektől, amelyeket az Isten hordoz bennünk. Ebben az együttműködésben tehát én is kellek, de a nagy cselekvő az maga az Isten. Ő teremt tiszta szívet bennem, ő gyújt világosságot a szívemben. Mi is ez a szív, ahol az Isten megteremti ezt a világosságot? Bibliaolvasó vagy hittanórákat gyakran hallgató emberek azért jól tudjuk, hogy ez a szív nem csupán az a lüktető izomcsomó, amely életben tartja a vérkeringéssel az egész testünket, hanem az egész lényünket tartja életben, azzal a lüktetéssel, amely Isten ritmusára, Isten dinamizmusára harmonizál, és azzal együtt működve adja az újabb és újabb életerőt az Istentől kapott kegyelmeket. Tehát a szívünk, amely fizikálisan a testnek a középpontja, szimbolikusan, vagy inkább azt mondom, mélyebb értelmezés szerint az egész lényünknek a középpontja. Beleértve ide mindent, ami én vagyok. Beleértve például a tudatalattunkat is. Nagyon fontos látni, hogy az a szív, amely lényem középpontja, olyan tartalmakat is magába foglal, amire én önmagamtól nem is lennék képes hatással lenni. A tudatalatti, a 19.-20. századi pszichológiának a fölismerése, legalábbis ennek a megfogalmazása, és valóban olyan rétegeket tár föl, vagy ezekre mutat rá, amelyeket korábban nem fogalmaztunk meg így. A lelkiélet nagy mesterei azért utaltak rá, de maga kifejezést nem használták. Egy nagyon nagy felfedezés, hogy az embernek van egy olyan tudatalatti rétege, amely formálódik a élete során, talán a öröklött tényezők is befolyásolják minden bizonnyal, de nem tudjuk azt föltárni, vagy hát nagyon-nagyon csekély mértékben tudunk hatni rá, ez a pszichológiának a nagy tudománya, és mégis alig-alig éri el. Itt most, amikor a szívünkről beszélünk, akkor ez is ide tartozik. Ezt is, mint egy kézbe vehetjük. Az Istennek a teremtő szava, amely világosságot gyújt bennünk, olyan mélyre hatol, ahova a pszichológia már nem tud eljutni. Ez nagyon fontos megint tudatosítani, hogy az Isten kegyelme olyan mélyre hatol bennünk, amit mi a saját erőnkből nem tudnánk elérni. Tehát az önismeret nem csupán valamilyen pszichológiai folyamat, amely során, mint egy egyre többet megtudunk és megértünk a saját viselkedésünkből, hanem lényünk legmélyére tudunk hatolni az Isten által, és változást elérni a legmélyebb lényünk legmélyén is. Nincsen megátkozott ember, akinek ilyen vagy olyan rossz gyermek sorsa van, és akivel az Isten ne tudna mit kezdeni. Bármilyen súlyos sebekkel terhelt gyermekkorból származunk is, az Isten azokat is tudja gyógyítani, azokat a sebeket is. Ezért a belső ima, a Jézus ima, amelyen keresztül a szívünkbe szállunk le, sokkal több, mint az a meditáció, amelyet a távol-keleti vallások alkalmaznak, és amelyeket át is ültetik így a európai kultúrába, az úgynevezett transzcendens meditáció, vagy transzcendentális meditáció, az nem tud lehatni ezekbe a mélységekbe, mert az emberi tevékenység, az Isten az, aki le tud hatni a szívünk legmélyére, és ott ő gyújt világosságot. Mi is történik, amikor az Istenhöz fordulok,
és kérem őt Szent Pál szavaival, hogy nyújtson világosságot a szívembe. Kapcsolatba lépek az Istennel. Az imádság révén erre mélyebbre hatolok saját magamba. Ahogyan Szent Ágoston fogalmaz, hogy te közelebb vagy hozzám, mint én saját magamhoz. Na itt, ha nem is mondja ki a tudatalattit, de erre utal az egyházatya, hogy mélyebben hatol az Isten belém, mint ahova én el tudnék érni. Na most erről a szívbe való leszállásról a Jézus ima vagy a belső ima kapcsán szoktunk beszélgetni. De nem mindenki gyakorolja a Jézus imát vagy a belső imát, és nem is arról van

beszélünk, jó ezt föltárni, hogy ez egy jó eszköz, kézzel fogható dolog, amelyen keresztül, mint egy beletekinthetünk az Isten műhely munkájába. Ahogyan a mi szívünket, a szívünkön keresztül az életünket formálja. Tehát imádság, bármilyen imádság, liturgikus imádság, egyéni szavakkal mondott imádság, közös dicsőítés, szertartások által, vagy a rózsafűzéren keresztül, vagy a Jézus imán keresztül, minél mélyebbre jutok önmagamba, annál mélyebben találkozom az Istennel. És ez a találkozás, az Istennel való találkozás az, amelyik kihat az életemre, amely átalakítja az életemet. Mint az itatós papír, amikor egy tinta cseppet ejtünk. Ma már ritkán használnak itatós papír, de az én gyerekkorom még egy nagyon ismert volt, de azért sokak számára talán elképzelhető. Tehát van az itatós papír, amelyre egy csepp tintát ejtünk, és az aztán szép lassan ez a pacni, a tinta folt szétterjed, először csak gyorsan ott a környezetébe, aztán, hogyha ott hagyjuk, akkor akár az egész papírost is bekékítheti, mert eljut a kis kapilláris csöveink keresztül az egész papírost betölti. Hát így járja át az Isten előbb a szívemet, és aztán a szívemen keresztül az egész életemet, kihat az egész életemre az Istennel való találkozásom. És ezt aztán mások is megérzik. Ez az én hozzájárulásom az Istenekhez, a nagy művéhöz. Ő formál engem, de ez csak akkor válik hatékonnyá, akkor formálja valóban az életemet, ha én találkozom az Istennel. Keresem az Istent. Akarok vele együttműködni. Akarom, hogy ő vele kapcsolatba lépjek, beszélgessek vele, szólhassak hozzá, meghalljam az ő szavát. Élő, valóságos, személyes kapcsolat az Istennel. Ez az, ami formálja az én életemet. Ez az a világosság, amely akkor gyúl a szívembe, hogyha én is akarom, hogy ez a világosság bennem ragyogjon. Nélkülem nem fog ragyogni. Mindenkinek a szívében ott lakik az Isten. Mindenki, aki leszáll a saját szívébe, tud találkozni az Istennel. Hogyha ezzel nem törődöm, hogyha nem törekszem mélyen élni, önmagamba szállni, ha megelégszem csupán a felszínnel, akkor elmulasztom az Istennel való találkozásomat, és lehet, hogy próbálok formálni saját magamon, egyre jobbá lenni mondjuk, de ideig, óráig tartó eredmények lesznek, és nem a lényemet alakítja, formálja át a személyiségemet. Ez az Isten teremtő szava, amely bennem van, de az én együttműködésem révén tud valóban fölragyogni. De nézzük tovább ezt a nagyon érdekes mondatot, mert így folytatja Szent Pál, hogy Isten, aki azt mondta, legyen világosság, vagy a világosság felragyog a sötétségből, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Jézus Krisztus arcán ragyogjon föl az Isten ismerete, és ez az én szívemmel milyen kapcsolatban van? Hát pontosan így, ahogyan ezt eddig mondtuk. Ha együttműködök az Istennel, ha akarok vele találkozni, az ő szavára világosság gyúl bennem, és ennek hatása van a környezetemre is. Minden egyes megkeresztelt ember, az egyház minden tagja formálja, alakítja az egyházat. Az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste, ő a fő, mi pedig a tagjai vagyunk, és a tagoknak van hatásuk az egész testre.

az, hogy mi történik az én életemben, az én szívemben, mi játszódik le, az az egész egyházra kihat. És az Jézus Krisztus arca az egyháznak a tekintete. Milyennek látják mások az egyházat? Valóban Krisztust tesszük-e láthatóvá, vagy pedig csak a saját arcunkat villogtatjuk mások előtt? Ahhoz, hogy rajtam keresztül valóban Krisztus legyen, váljék láthatóvá, ez a belső találkozásra van szükség. Én akármilyen jól viselkedhetem, akármilyen szép karitatív tevékenységgel mutatom, hogy az egyház milyen jóságos és mennyi jót tesz, tanít és segít a szegényeken és számtalan szociális nehézségekben jelen van. Ez akkor igazán az Isten műve, hogyha azok, akik mindezt kivisszük az emberek elé, tetteink által érzékelhetővé tesszük az egyház tevékenységét, imádkozó emberek vagyunk. A nem imádkozó emberek nem az Isten művét viszik ki mások felé. Persze, itt most a megkereszteltek imádságaira gondolok, a mi magunk felelősségére, és nem arra, hogy nagyon sok jó ember van rajtunk kívül természetesen, sőt, minket megszégyenítő módon tudnak nagyon sok szép dolgot művelni, és titokzatos módon, amikor egy embernek a jótékonysága hatékony, abban is jelen van az Isten, a Szent Lelke, Jézus Krisztus. De ne ezt feszegessük, hogy másokban hogyan tud működni az Isten kegyelme, az Isten ereje, hanem a saját felelősségünket vizsgáljuk meg, hogy mit teszek én azért, hogy amikor találkozik velem valaki, amikor jót teszek, amikor tudok segíteni másoknak, akár a hétköznapi feladataim során, mondjuk egy keresztény pedagógus minden nap bemegy az iskolába és közvetíti az Isten szeretetét, vagy egy bolt elárusító, aki törekszik arra, hogy a hozzá forduló embereknek mind széppé tegye a napját, mert az Isten szeretetét akarja közvetíteni. Nos, tehát nekünk szükségünk van az Istenre való állandó, mély kapcsolatra ahhoz, hogy ez ne csak a mi egyéni jó törekvésünk legyen, hanem valóban az Isten ereje adódjék át az én életemen, az én tetteimen keresztül. Tehát nem csak valami világosság terjesztők vagyunk, hanem a kapcsolat, a vele való találkozás által megélt Isten ismeretet terjesztjük. Tehát amit én megtapasztaltam az Istenről, imádságomban, a legmélyebb vele való kapcsolatomban, az gazdagítja az egész egyházat és az egész emberiséget. Tehát a kinyilatkoztatás nem csak egyirányú, Jézus Krisztus fölfedte, kimondta, leírták a Bibliában, tanítják az egyházatják, és mi ezt meghallgatjuk. A kinyilatkoztatás terjedésében mi magunk is cselekvő emberek, felelősséggel rendelkező személyek vagyunk. Minél többet megtudok az Istenről, a belső imában, az Istennel való kapcsolatomban, az életem tapasztalatainak a hitben való értelmezése által, stb., annál inkább bővül az emberiség Isten ismerete, annál inkább gazdagodik az egyház ezzel az Isten ismerettel, és ez az, ami fölragyog Krisztus arcán, vagyis az egyházon rajtunk keresztül. Tehát ezt a fényt, az Isten ismeretének a világosságát kell, hogy tudjam továbbadni másokra. Ez formál engem, ugye szívünkben derüljön, gyújjon világosság, amit az Isten gyújt föl bennünk. Az én személyiségem formálása alakítja az egyházat is, szentté kell válnom, hogy minél több szent legyen ebben a Krisztus titokzatos testében és ebben a világban.
És az én személyiség, az a szenté válásom, az nem csupán az én saját személyiségem formálása, mint egy kovács műhelyben, hogy akkor minél több erényt tudjak fölmutatni, minél erőteljesebben, és minél nagyobb akaraterővel tudjak uralkodni a szenvedélyeimen, és így tovább. Ez nyilván az én küzdelmem, de az növekedést az Isten adja. És minthogy az Istennel való kapcsolatomban formálódik a lelkem, a személyiségem, és ezen keresztül az egész egyház, így válik érthetővé, hogy az emberi kapcsolatainkban is formálódik az egyház és az emberiség. Ezért van szoros összefüggés az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatomban. Hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hanem szereted fele barátodat, akit látsz, írja Szent Péter a levelében. Tehát Istennel való kapcsolatom ilyen módon alakítja a környezetemet, hogy az emberi kapcsolataimban is megjelenik az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az Istennel. Tehát az Isten munkája az életemet, és rövid utalás csak a Szent Páli szóra, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, törékeny, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Ez egy nagyszerű erő, hatalmas erő, formálja az egyházat, formálja az emberiséget rajtam, személyiségem formáláson keresztül, de bizony érzem, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire esendő, de ez nem akadályoz meg abban, hogy az Isten akarata mégis megvalósuljon bennem. Amikor a törékenységünket tapasztaljuk meg, ez nem elkeserít, nem kétségbeesésbe taszít, hanem Istenhöz vezet. Mert hiszek abban, hogy az Isten munkál engem, munkálja az életemet, és rajtam keresztül az egyházat és az egész világot. Isten, aki teremtő szavával megteremtett a világosságot ebben a világban, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete nem csak az én életemben, hanem az egyházban, Jézus Krisztus arcán. A bennem gyúlt, Isten által gyújtott fény megvilágítja az egyházat, az egész világot. Óriási hivatás ez, de ne vonakodjunk ezt elfogadni, ezzel együttműködni. Erre hív bennünket az Isten minden egyes imában, minden egyes vele való találkozásban, ebben erősödhetünk meg. Ezért látják, hogy imádkozó emberek vagyunk-e vagy sem, de nyilván nem értük, hanem az Istenért kell imádkozó emberekké válnunk. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen, tudósít a Váci egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az imamaratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalaznaci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalaznaci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalaznaci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mária Rádió, milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mária Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi műsorban. Mai vendégünk Sípos Barnabás, debreceni parókusatya, akivel az Ortodox Egyház év kezdetéről és annak első ünnepéről, a ma tartott kis boldogasszonyról, Szűz Mária születéséről fogunk beszélgetni. Barnabás atya, mit jelent az egyházi év pontosan?
1: Röviden összefoglalva, újra megélni az üdvözítő Jézus Krisztus megjelenését és egész életét az új esztendőben. Az Ortodox Egyházban az új év szeptember 1-én kezdődik, ahogyan azt meghatározták az első egyetemes zsinat atyái, és két aspektusból mutatják be az egyházi évet. Az első rész főszereplője a megtestesült Isten, a második részé pedig maga az ember, akiért az Isten emberi formát öltött. Az egyházi évet három részre oszthatjuk. Szeptember 1-től karácsonyig, a második karácsonytól mennybe menetelig, a harmadik pedig pünköstől augusztus 31-ig.

0: Az egyházi év első ünnepe, kis boldogasszony, Szűz Mária születése. Az egyházi hagyományban mit tudhatunk az ünnepről?
1: A második században keletkezett, az egyház által hitelesnek el nem ismert apokrif, a Jakab ősevangélium mond el a mai ünnepről mindent, de általában az Isten szülő életéről is nagyon sok dolgot. Ebből az evangéliumból tudjuk meg azt, hogy Mária szülei, Joákim és Anna öregkorukig gyermektelenek voltak. Egy alkalommal Joákim áldozatot akart bemutatni a jeruzsálemi templomban, de a pap visszautasította áldozatát. Nem szabad te néked elsőként felajánlani adományaidat, mert nem támasztottál magvat Izraelben. Akkor igen elszomorodott Joákim. A pusztába ment, 40 nap és 40 éjszaka böjtölt, és addig nem akart semmit magához venni, amíg az Úr rá nem tekint. Otthon felesége, Anna, a kertben sétálva, egy fán madárfészket látott, és sírásra fakadt, hogy minden állatnak van utóda, csak neki nincs gyermeke. Az Úr angyala ekkor megállt előtte és megvigasztalta, hogy gyermeket szül, akiről az egész földkerekségen beszélni fognak. Anna ekkor fogadalmat tett. Megfogadta, hogy akár fia, akár leánya születik, az Úrnak szenteli, hogy egész életére Isten szolgája legyen. Az Úr angyala ugyanekkor Joákimot is meglátogatta a pusztában, és kérte, hogy menjen haza, mert felesége fogadni fog méhében. Így is történt. A szent házaspár találkozott. Másnap Joákim felajánlotta a templomnál adományait, és visszatért feleségéhez. Anna hónapjai beteltek és szült. Így szólt a bábához. Mit szültem? Az így válaszolt, leányt. Lelke igen megörvendezett azon a napon, és pólyába csavarta őt. Majd letöltötte Anna tisztulásának napjait, táplálta gyermekét, és a Mária nevet adta neki. Nap-nap után egyre növekedett a kisleány, 6 hónapos korában anyja letette a földre, hogy próbáljon megfelállni. Utána már 7 széket is körbejárt, és úgy tért vissza anyja ölébe. Akkor Anna magához szorította, és ezt mondta, ahogyan él az Úr, az én Istenem, nem ezen a földön fogsz járkálni, mert felviszlek tégedet az Úr templomába. Fekhelyét szentítette, semmiféle közönséges vagy tisztáltalan nem mehetett oda, és szeplőtelen zsidó leányokat választott ki, akik társalkodói voltak.

0: Mit tanítanak az egyházatyák a mai ünnepről?
1: Damaszkuszi Szent János atyánk a következőket írja. Újongó örömmel ünnepel ma a teremtett világ, az új ég, a szent szűz születése napján. Földön született lányka, az égi király élő lakása. Magtalan szülőknek napfényét elhomályosító szépségű gyermeke, a szüzesség legszentebb szentélye. Ki az, aki nem ünnepel ma? Ki nem kedveskedik ajándékkal a szent szűznek? A szüzek legszentebb ajándék a tisztaságuk, a házastársaké a mértékletesség, a gazdagoké az alamizsnáskodás, a szegényeké a hálaadás, az élenlevőké az alázat, a királyoké az igazságosság, a papoké az életszentség, mindenki pedig a jó szándék. Ezekkel az ajándékokkal lesz színpompás az ünnep. Fakadjon Dávid éneke ajkunkon. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, vígadjunk a mi szabadító Istenünknek. Mária, a mindenség teremtőjének fogadására épült templom, az alkotó örök igének lakása, az igazság napja, aki felhőbe öltözteti az eget, Isten által szőtt öltönye. Újjongjatok, hajadonok, hisz a szent szűz születése napját ünnepeljük. Anyák, kapcsolódjatok bele az ünnepi kardalba, mivel anyaság gyümölcse a szent szűz. Teljenek el bizalommal a magtalanok, ha reáltekintenek, hisz magtalan volt, aki őt szülte. Ne hiányozzanak az ünnepi kardalból a leánykák sem, annak születésnapját dicsőítve, aki a leánykák dísze és királynője. Ózeás próféta felhívása különösképpen álma. Fújjátok meg a kürtöt a hegyeken, visszhangozzanak a magaslatok, magasztaljatok Jeruzsálemben. Örvenj Dávid király, akinek családjából Isten fia született. A te törzsedből származik az, akiről esküvel is bizonyítékot nyertél. Királynő születik, akinek a gyümölcse lesz trónodon örökös utódod. Újjongjon Izaiás próféta, mert beteljesedett a jövendülés. Vessző kél majd Jessze törzséből, és virág nő ki gyökeréből. A vessző a szent szűz, akinek érintetlen szépségéből sarjad, az örökké pompázó virág, Jézus Krisztus.

A mai ünnep számunkra az ünnepek kezdete. Az előképeknek és a törvénynek határul szolgálva, egyúttal a kegyelemhez és igazsághoz szolgáló ajtó. Legyen most közös ünnepség a mennyben is és a földön is. Ünnepeljen együtt minden, ami a világban és a világon kívül van. Ma a mindenség teremtője teremtett templomot alkot, és a teremtmény a teremtő számára új, isteni hajlékká alakul. Most a boldogság földjéről kiűzött természetünk a megistenülés kezdetét fogadja, és a por törekszik, hogy a legmagasabb dicsőségre emelkedjen fel. Ma Ádám közülünk és értünk zsengét ad Istennek, az emberiség legméltóbb gyümölcsét, Máriát, akiben az új Ádám kenyérjé lesz az emberi nem felmagasztalására. Ma kinyílik a szüzesség nagy mélysége, és az egyház a nász mintájára magára helyezi az igazi bűntelenség tiszta gyöngy szemét. Ma az emberi méltóság megkapja az első teremtés ajándékát, és visszatér régi állapotába, a bűn rendetlensége által elhomályosított szépséget, ékességet az ember felülmúlhatatlan és Istenhez méltó formájában kapja meg az emberi természetnek anyától született szépség jóságával való egyesülése által. Ez a teremtés igazán teremtésé lesz, és az újjáteremtés megistenülésé, a megistenülés pedig az első méltóság visszaállításává. Ma a gyümölcstelen asszony reménységen felül anyává válik, és megszülve a férfi nélkül szülőt, megszenteli a természetes születést. Ma ékes szín készül az isteni bírborpalás számára, és a szegény emberi természet királyi méltóságba öltözködött. Most a jövendőlés szerint felnőtt Dávid ága, amely Áronnak örökre zöldellő vesszőjévé válva, kivirágoztatta nekünk az erővesszőjét, Krisztust. Most jön elő Júdeából és Dávidból a szűzleányka, jelezve maga által a papságot Melkizedek rendje szerint fogadó Áronnak a királyi és papi méltóságát. Most kezdődik természetünk megújítása, és az elavult világ Istenhez illő formát kap, a második isteni teremtés kezdetét kapja.

0: Megboldogult Berki Feriz atya, Máriáról szóló prédikációja mindig nagyon kedves volt számomra. A műsor végéhez közeledve ezt a prédikációt hallgassák meg a kedves testvérek.
1: A szent hagyomány szerint Mária Názáretben született, hajlottkorú szülőktől, Joákimtól és Annától, akiknek ő volt az első és egyetlen gyermekük. Sok évtizedes házasságuk alatt hányszor kellett pirulniuk rokonaik és ismerőseik megjegyzései miatt, amiért házasságukat Isten nem áldotta meg gyermekkel. Hányszor szálltak magukba és tépelődve keresték önmagukban azt a rettenetes bűnt, amely miatt, hitük szerint, az Úr a gyermektelenség szörnyű büntetésével sújtotta őket. Véghetetlen imádságokkal és hosszú böjtökkel igyekeztek kiérdemelni Istentől a gyermekáldás boldogságát, és íme életük alkonyán az Úr leány gyermekkel ajándékozta meg őket, akit Máriának neveztek el, ami erőst, álhatatosat jelent. Mert erős és álhatatos volt a hitük is, hogy Isten végül is megkönnyörül rajtuk, és letördli róluk a gyermektelenség megbélyegző szégyen foltját. Az akszülők a gyermeket Istennek ajánlották fel, pedig nem tudták, mert nem is tudhatták, kinek adnak életet. Mária. Amikor ezt a nevet halljuk vagy olvassuk, szívünk megtelik gyöngétséggel, melegséggel. Látjuk őt, mint tipegő kisgyermeket, amint napsugaras derűt varázsol időszüleinek életalkonyába, és mosolyt fakaszt könnyektől kimart barázdás arcukra. Látjuk őt, amint 3 éves korában bevezetik a jeruzsálemi templomba, hogy az örökkévaló Istennek ajánlják fel ifjú és tiszta életét. Majd később, 12 év múltán, látjuk őt, amint meghajlott fejjel, alázattal hallgatja az arkangyal szózatát, aki Isten üzenetét hozta neki, hogy ő lesz az anyja az emberré születendő Isten ékének. Látjuk őt, amint aggódó anya, 3 napig kétségbe esve keresi Jeruzsálemben elveszettnek vélt serdülő fiát, még végül a templomban találja meg. A kánai menyegzőn még mellette ül, de amikor Jézus a világ elé lép, már csak távolból kíséri isteni fiát szorongó anyai szeretetével. És végül ott látjuk őt a kereszt árnyékában, amelyen Jézus életét adta a bűnbe süllyedt világ megváltásáért. Jézus mennybe menetele után még együtt találjuk őt az apostolokkal egy jeruzsálemi ház felső termében imádkozni. Ezután szent alakja ismét eltűnik a Biblia lapjairól, hogy a szent hagyomány idézze elénk boldog halálát és megdicsőlését. Nem élt a földön asszony, aki olyan örömöt tapasztalt volna életében, mint Mária, amikor az arkangyaltól arról értesült, hogy őt választotta ki Isten, hogy anyja legyen az Isten ígének. És olyan örömesen volt senkinek a földi asszonyok közül, mint Máriának, amikor életet adott isteni gyermekének. De olyan fájdalmasan volt egyetlen földi asszonynak sem, mint Máriának, amikor a kereszt lábánál állva végig szenvedte szent fiának embertelen kínszenvedését. Mária volt az első, akinek Isten tudtára hozta, hogy elközelgett az idők teljessége, és ő volt az egyetlen, aki az ő messiás fiában mindvégig hitt, és sohasem botránkozott meg benne. Anya volt, olyan is, mint a többi anyák milliói, és olyan is, mint senki a milliók közül. Az a határtalan öröm, amelyet Mária fia fogantatásakor és születésekor érzett, és az a leírhatatlan fájdalom, amelyet a kereszt lábánál átélt, az a megingathatatlan hit és az a rajongó szeretet, amellyel Jézus földi pályafutását kísérte, kiemeli Máriát minden idők asszonyai közül. Ezért a kiválasztottságért Máriát a legnagyobb tisztelet illeti meg. És az a tisztelet alázatos áhítattál magasztosul, amikor arra gondolunk, hogy a világra született emberek közül ő volt az egyetlen, aki nem csak lélekben, hanem testben is megérezte az örökkévaló Isten boldogító érintését, amikor annak akaratából és annak örök törvényei szerint a szíve alatt hordozta őt. A mi egyházunk szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges nagyasszonynak, Isten szülőinek és örökszűznek nevezi Máriát, és nagyobb tisztelettel veszi őt körül, mint a kerubokat és a szeráfokat. Egyházi költészetünk csodálatos himnuszokban magasztalja őt, és nincsen olyan egyházi szertartásunk, amelyben meg ne emlékeznénk róla a legnagyobb hódolat hangján. Egyházi festészetünk egyik kimeríthetetlen témája az Isten anyja ábrázolása, amely a hosszú évszázadok során szebbnél szebb Mária ikonok százezreit hozta létre. Azonban egyházunk mégsem tekinti Máriát sem Istennel egyenlőnek, sem Isten helyettesének. Az új születésében sem keresi a szeplőtelenség elemét, amely csak Krisztus születésének a sajátja. Egyházunk minden tekintetben embernek tartja Szűz Máriát, asszonynak, de a legszentebb, a legtisztább és legtökéletesebb asszonynak, aki a földön arra volt méltó, hogy bűn nélkül emberi életet adjon Isten fiának, a mennyben pedig, mint örök anyja, mindannyiunknak megértő és készséges közben járók legyen Isten trónusa előtt. A kánai menyegzőn az ő közbenjárására cselekedte meg Jézus az első csodáját. Amikor a vizet borrá változtatta, és ezzel kimentette a házigazdát szorult helyzetéből. Mi bűnös és esendő emberek is, akik sokszor annyira roskadozunk bűneink súlya alatt, hogy szinte föl sem merészelünk tekinteni az égre, szorult helyzetünkben, elecsettségünkben szintén megtaláljuk a magunk közbenjáróját, pártfogóját, Istennél abban az asszonyban, aki minden emberek közül a legközelebb jutott Istenhez. Ezt a gondolatot fejezi ki az Akatisztos himnusz, csodálatos ihletésű költője, amikor ezekkel a szavakkal magasztalja Máriát. Örvendez, köntöse a bátorság mezítelenjeinek. Amikor gyertyát vagy mécses gyújtunk templomunk vagy családi otthonunk Mária ikonja előtt, szeretettel és bizalommal gondoljunk a mi örök mennyei pártfogunkra, a tisztaságos Szűz Máriára, aki a maga végtelen, megértő és megbocsátó anyai szeretetével mindenkori szószólónk, ami mennyei atyánk és a mi urunk Jézus Krisztus előtt. Amen.

Kedves hallgatóink, Önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi műsort hallották. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya volt, a debreceni Szentháromság Egyházközség parókus atya. E műsor vezetője Varga Márta volt. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen válaszolunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk, a viszonthallásra!

0: Az imádság magyar nyelven.
1: Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.

0: راديو. Az imaórákli liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
2: Amen.
1: Dicsőség neked, Istenünk,
2: dicsőség néked,
1: mennyei király vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje, és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazd nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazd nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazd nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket, Szent, tekítsd és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is, örökön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le, és imádjuk magát, Jézus Krisztus, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
3: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged, életed, de megmenti a pusztulástól, megkoszorúz az irgalmassággal és könyörülettel, betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé, irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak, megismertette Mózessal útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit, könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú, nem haragszik mindvégig, s nem is neheztel örökre, nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk, mert ami magas az ég a föld felett, oly erőssé tette az Úr irgalmát az őt félők számára, ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket, mint az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön, mert tudja ő, hogy miből alkotott, emlékezik arra, hogy porból lettünk. Az ember napjai akár a fű, mint a rét virága, elvirágzik, ha szélsöpör végig rajta, nincs is többé, s már a helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága azonban öröktől van, mindörökre kiterjed az Isten félőkre, és az ő igazsága a

0: fiaik fiaira, azokra, akik megtartják szövetségét és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat is megcselekedjék, az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi uralma mindenre kiterjed, áldjátok az Urat, angyalai, mint ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt a szavainak hangját halljátok, áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek, áldjátok az Urat minden művei, uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat.
1: Dicsérd lelkem az Urat, dicsérjem az Urat egész életemben. Zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség. Elszáll a lelke, visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek reménye az Úrban, az ő Istenében van. Ki az eget és a földet teremtette, a tengert és mindazt, ami azokban van. Ki igazságát örökké megtartja, igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr feloldozza a foglyokat, az Úr bölcsességet ad a vakoknak, az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fölkarolja, ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened Sion nemzedékről nemzedékre.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Istennek egyszülött fia és igéje, ki halhatatlan vagy, és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szülő, s mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával és Szent Lélekkel együtt dicsérendő, üdvözíts minket! Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba!
2: Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa, boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Szentek Szentje, midőn eljössz a te országodba.
2: Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelének olvasása. Testvéreim, mi az ígéret gyermekei vagyunk, ahogy Izsák, de amint akkor a teszt szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is, de mit mond az írás? Üzd el a rabszolgát és a fiát, ugyanis nem örökölhet együtt a rabszolga fia a szabadasszony fiával. Így tehát, testvérek, mi nem a rabszolga, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. A szabadság által szabadított meg minket Krisztus, Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szabadság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, amennyiben körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Még egyszer kijelentem, minden ember, aki körülmetélkedik, köteles megtartani az egész törvényt. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és hiával vagytok a kegyelemnek. Mi ugyanis a lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ennek a félrevezetésnek nem az az oka, aki hív benneteket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Ami engem illet, meg vagyok győződve felületek az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. Aki azonban megzavart titeket, megkapja majd a büntetést, bárki legyen is az.
0: Amen.
2: Melyik ar énekel téged és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel. Járuljatok hozzája, és megvilágosodtok, és orcátok nem szégyenül meg. Amen.

0: te dicsőségeddel.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen. A szent angyalok és arkangyalok kara, az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Törödd el, távoztasd, bocsásd meg, Istenem, minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval és tettel, gondolattal vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem. Bocsásd meg nekem mindezeket, mint jóságos és ember szerető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Jessze törzséből és Dávid ágyékából Isten leánya Mária születik ma nekünk. Így az egész világ örvend és megújul. Ég és föld együtt örvendezik. Dicsérjétek őt minden nemzetek nemzetségei. Vigad Joákim és Anna diadalt ül fölkiáltván, meddő asszony szüli az Isten szülőt, ami életünk táplálóját. A szűz ma jelen van az Úr hajlékában, és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik életünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a profétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik életünk az örökké való Istenhez. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei, s az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a testnélküliek főharcosai.
2: Ma a szűz az Isten szülő Mária, a mennyei vőlegének föltárhatatlan csarnoka isteni terv szerint magtalanságból megszületik, az ige bölcséje elkészült, hiszen ő már előre isteni ajtónak volt kiszemelve, és a valódi élet anyjának. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, szentelj, de nyugtasd meg Krisztus, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz, nevesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk, figyelmezd a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érhetünk, mint a te hűséges tisztelőidért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,

0: Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas!
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Legszentebb szent háromság, egyénlényegű hatalom és feloszthatatlan királyság, minden jónak kútfeje, légy kegyes most hozzám bűnöshöz is, tisztíts meg, s tedd értelmessé szívemet, mosd le rólam minden szennyet, világosíts föld elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak és mondjam, egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére.
1: Amen. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké.
3: Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindenkor ajkamon. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vigadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, az arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az ők félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi jó az Úr. Boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim! Hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar, és jó napokat szeret látni? Tartóstasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót. Keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket. Az Úr tekintete pedig az gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásokból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, és mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, ki benne bíznak, nem vétkeznek.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplőtelent, ami Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő, magasztalunk.
4: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk dicsőség néked.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.
5: az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Prosivitáté díjat vehetett át Puskás Antal, pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Prosivitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, Személyes hivatás a teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Máriarádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után programajánlóval jelentkezünk, 12-ra 10 perckor rózsafüzét imádkozunk közösen, 12-ra 15 perckor örök ige részlet a Szentírásból, 13 órakor megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, 13-ra 10 perckor lelkészség, irodalom, 13-ra 15 perckor jászol és kereszt, Székely János atya elmékelése, 13-ra 30 perckor. A nap evangéliumáról emlékelünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja, 14 óra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékelés, 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Örömhír mindenkinek, válogatás a Katolikus Rádió műsoraiból 16 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk, a doroszlói búcsúi szentmisét 18 órai kezdettel. Az igéző és a hírpercek és a ráhangoló után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Együtt a szinodális úton a Szombathelyi Mári Rádió műsora 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram, Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsora 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görögkatolikus atyák hittanórája 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya elmékedése 23 óra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Szabó Tamás vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Amikor háború dúl, nem kell leblokkolnunk, mert valamit mi is tehetünk. Békét tudunk teremteni magunkban. Fel tudjuk éleszteni a reményt. Békét tudunk teremteni a környezetünkben. Kibékülni másokkal. Elsimítani rendetlen dolgokat. És tudunk imádkozni. Bízzunk az Isten szeretetében és az Isten szavában. Jeremiás közvetíti nekünk Isten szavát. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Bízva Isten szavában, imádkozzunk együtt a békéért Teréz anya imájával. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Darántokút alsó Szentivára, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. A programszervező a Mária út közhasznú egyesület. A zarándokút időpontjai szeptember 13-a vasárnap és október 13-a kedd. Regisztrálni nem szükséges. Gyülekező reggel 6 óra 50 perckor a Hardi templomnál. Indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, tehát oda-vissza körülbelül 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise 10 órakor, az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes kanonok címzetes apát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét. Szeptember 19-én jubileumi családi nap keretében emlékeznek meg a Váci Egyházmegye ezer éves fennállásáról. Gyerekprogramok, koncertek, interaktív kiállítás a könyvtárban. Püspökök egymás között. Bér Miklós és Marton Zsolt beszélgetését hallgathatják meg az érdeklődők. Együtt építjük címmel Magyarországon egyedülálló történelmi színpadi játékban 30 plébániai közösség 500 szereplőjével tekintik át az ezer év történetét. Író-rendező Meskó Zsolt. Minden program ingyenes. Részletek az együttépítjük.hu oldalon olvashatóak. Szeretettel várják az ide látogatókat. A tanév legközelebbi alkalmán szeptember 11-én találkoznak az Emmanuel közösség által létrehozott AVE szolgálat szervezésében az egyedülállók Óbudán, a Budapest Kórház utca 37 szám alatt található Szent József házban. Mindenkit várnak, akinek az életén nyomot hagyott a válás, függetlenül attól, hogy mikor maradt egyedül, vagy hogy részt vette korábban AVE kurzuson. Az este programja változó, dicsőítés, gondolatébresztő előadás, tanúságtétel, kiscsoportos beszélgetés, agapé, stb. 19 órakor kezdenek, és körülbelül 21 óra 30-ig tart a program. Az agapéhoz mindenki hozzájárulását szívesen fogadják.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós Ibacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogasz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirulatta neki, a a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,

0: Bölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte

0: elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás lapjai, elvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, hogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Amikor Jézus 40 napos lett, fölvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Simeon hálaénekkel fogadta, és vette kezébe a gyermeket. Ő lesz világossága minden népnek, aki jel lesz, amely ellentmondást támaszt. Máriának pedig ezt mondta, a te lelkedet is tőr járja át.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálembe maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is, nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérüknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől. Mentsenek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél életünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
5: Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Proximitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Proximitáti díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a 2. témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Egy másodelső szombaton vetések közt járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel elmorzsolva eszegették. Néhány farizeus erre szemükre vetette. Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos? Jézus felelt meg nekik. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, mikor társaival együtt éhezett? Hogyan ment be Isten házába, evett és adott társainak is a kitett kenyerekből, pedig azokból csak a papok ehettek? Aztán hozzáfűzte. Az emberfia ura a szombatnak is. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Felszólította tehát a bénakezű embert: kelj föl, és állj ide a középre. Az fölkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed. Megtette, és egészséges lett a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Azokban a napokban fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak nevezett. Simont, akit Péternek hívott, és testvérét Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, és a buzgó Simont, Júdást, Jakab testvérét, és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírus és Szidon tenger mellékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Akkor tekintetét tanítványaira emelte, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. Boldogok, akik most éheztek, majd bővelkedni fogtok. Boldogok, akik most sírtok, sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak titeket, ha rossz hírbe hoznak az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Jutalmatok nagy lesz a mennyben. Atyáik éppen így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vígasztokat. Jaj nektek, akik jól laktatok, majd éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, keseregni és sírni fogtok. Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek. Atyáik éppen így tettek a hamis prófétákkal. Nektek, hallgatóimnak azonban azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tőled, adj, és ha elveszik, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat érdemeltek. Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda jutalmat érdemeltek. Ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől visszafizetést reméltek, micsoda jutalmat érdemeltek. Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, és kölcsönözzetek anélkül, hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is. Hasonlatot is mondott nekik. Vezethet-e vak világtalant? Nem esik-e mindkettő gödörbe? Nem különb a tanítvány mesterénél, mert ha eléri tökéletességét, olyan lesz, mint a mestere. Mit nézed a szálkát fele barátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod fele barátodnak, testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott tulajdon szemedben nem látod meg a gerendát, képmutató? Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt teremne, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hozna. Minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisről nem szednek fügét, és csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz ellenben rossz kincséből rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Mit mondjátok nekem, uram, uram, és nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, árja rázódult a házra, de nem tudta összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül a puszta földre építette. Mikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és romhalmazzá vált.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
6: Szeptember 7-e. Bizalmunk van az Úrban. Ezt a néhány szót Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második levelében találjuk a 3. fejezet 4. versében. Bizalmunk van az Úrban. Bizalmunk van az Úrban, mert Isten nem tétlen, hanem folyamatosan munkálkodik. Isten nem tétlen, ezért terjed az Úr igéje, és ebben felhasznál minket is. Ez az ige az örök élet. És itt az örök élet isteni rend igéje ez, ezért az élet igéje. Ez a terjedés, hogy az Úr szava terjed, nem számokban mérhető, hanem áldott jelekben, és áldott jelenlétben, amely a számokra is kihathat. Nem azért terjed az ige, hogy az egyháznak nagyobb hatalma legyen, hanem hogy ezt a világot átjárja az Isten szeretete, amitől más lehet az emberi élet. Bizalmunk van az Úrban. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő ügyét minden ellenségétől, minden gonoszságtól. Isten nem tétlen, mert megvédi az ő világát a rossz indulattól, a gyarló emberi érdekektől. A gonosszal ő számol le. A gonosz is az ő hatalma alatt áll. Ezért mi megélhetjük azt a nagy vonalúságot, hogy megbocsátunk, és nem gyanakszunk. Ez a lelkület segíthet leszámolni minden gyanakvással és bizalmatlansággal. Mi mindenkiben a jót kell lássuk, és ezáltal segítjük az illetőt jobbá lenni. Ezt tanította Jézus Krisztus is az ellenségről. Ezt tanítja máshol is az ige, a gonoszt jóval győzd meg. Nem mindenki a hit, nem mindenkié a hit, de mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk. E szent szolgálatra nézve azt az ígéretet kaptuk, hogy megőriz az Úr a gonosztól, nehogy mi kerüljünk a gonosz hatás alá. Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján. Álhatatossá tesz. Irányítja a szívünket, az az értelmi és érzelmi életünket. És Isten nem tétlen, mert megtart az ő útján, és megóv minden kísértéstől. Bizalmunk van az Úrban. Amen.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A hasztalanság frusztrációja. Amikor imádkozunk és az ima útján járunk, gyakran frusztrációt érzünk. Az első lehetséges frusztráció a csend, mintha Isten nem hallana meg, vagy nem akarna válaszolni. A második frusztráció az, hogy az imánk hasztalan és hatástalan. Ennek kapcsán mondja el Máté azt a példabeszédet, amikor egy kánaáni asszony könyörög Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a lányát, akit ördög gyötör. Jézus pedig elutasítja. A további könyörgésre pedig egy olyan metaforát használva utasítja el, amellyel a zsidók a pogány népekre utaltak, kutyákhoz hasonlítva őket. Jézus megismétli az asszonynak, hogy nincs joga olyan kenyeret kérni, amely elsősorban a gyermekeké. Más szóval a legdurvább dolgot mondja neki, amit csak hallani lehet. Nincs jogod ahhoz, hogy megkapd, amit kérsz. Vélhetően ez a legdöntőbb és a legmegrázóbb szakasz az imádság útján. Az a pillanat, amikor felismerjük, hogy Isten előtt nem állhatunk elő semmilyen arra alapozott igénnyel, amik vagyunk, vagy amit tettünk. Azért imádkozunk, hogy felismerjük abszolút szegénységünket az isteni jóság misztériumával szemben. Az asszony nem reagál rosszul, sőt, a legszebbet mondja, amit szívünk hinni és megvallani képes. Annak felismerését, hogy ő csak egy kiskutya a másoknak megterített asztal lábánál, semmiképpen sem veszi a szívére, hanem tovább várakozik, szabadon és nyugodtan csóválja a farkát, metaforától függetlenül ez a nő felismeri, hogy nem remélheti, hogy fűt, fát megkap az imában. Egy morzsányi figyelem is elég ahhoz, hogy a szívünket a legnagyobb ajándékkal töltse meg. Érezzük, hogy annak ismernek el bennünket, amik vagyunk, és abban értettek meg bennünket, amire kétségbe esetten szükségünk van. Isten nem vár mást, csak azt, hogy lássa. Akkor is hiszünk benne, amikor semmit sem érdemlünk. De ráébredünk, hogy képesek vagyunk várni. Sőt, még talán el is fogadni, ami ingyenesen érkezik hozzánk az ő kezéből. Isten csak erre vár. Ezekben a pillanatokban az imádság megmutatja nekünk, Isten alig várja, hogy engedelmeskedhessen a vágyainknak, amelyek végre megtisztultak a sürgősségtől és az önzéstől. A fiú, mielőtt visszatérne az atyához, megígérte nekünk, hogy az öröm mindig birtokba vesz bennünket, minden hiteles, megszenvedett, teljes mélységében megélt ima keretében. Ezt mondta. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Mert Isten nem vár más, csak azt, hogy lássa, akkor is hiszünk benne, amikor semmit sem érdemelünk, de ráébredünk, hogy képesek vagyunk várni, sőt, még el is fogadni, ami ingyenesen érkezik hozzánk az ő kezéből. Jézus ezt mondja, János írja le, ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Amen.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Rosszivitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Pro Civitate díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb

0: a hétköznapok zajából közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés, az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az Egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai preláturkon celebrálásával. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, József atyát, László atyát, diakónus testvér polgármester urat, képviselőinket. Nagy szeretettel köszöntöm a lovagrend tagjait, cserkészeket, mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepi szentmisére. Szent István királyt ünnepeljük. Hálát adunk az ő életért, és imádkozzunk hazánkért, azért, hogy életadó keresztény gyökereinkhez hűségesek legyünk, nemzetünk lelki megújulásáért. Kedves testvérek, 973-ban Géza fejedelem követeket küldött a német birodalmi gyűlések Quedlinburgba, és kért keresztény hittérítőket. Nem mély meggyőződésből tette ezt, hanem sokkal inkább számításból. Magában így mondogatta, elég hatalmas úr ő ahhoz, hogy két Istennek is áldozzon. Egészen másképp gondolkodott azonban a fia, Vajk, a későbbi Szent István. Őt a kereszténység lelke mélyéig megrendítette, megérintette. Amikor uralkodó lett, attól kezdve minden nap szentmisén vett részt. Nem volt ez szokásos akkoriban a régóta keresztény népek uralkodóinál sem. Mindig adott a szegénynek, erre külön törvényeket is hozott, az adónak mekkora részét kell évről évre a szegények között szétosztani. Esztergomban történt olyan is, hogy este későn ő maga ment ki, adományt vitt a szegényeknek, meglátták, hogy pénz van nála, nem ismerték föl, alig-alig tudta magát kimenteni a sok-sok szegény ember kezéből, még a kicsit a szakállát is megtépték. Adni akart, segíteni akart, szent ember akart lenni. Annak ellenére, hogy Európa egyik leghatalmasabb hadsereg,

0: akkoriban az övé volt. 1030-ban Konrád német-római császár seregeit tönkreverte. Ennek ellenére soha hódító háborút nem indított. István a béke embere volt, építeni akart. Mindenek előtt egyházmegyéket alapított, templomot épített, kolostort, iskolát. A keresztény hit kincsét akarta a népének átadni. Ez volt az ő legfőbb célja. Akkor ünnepeljük Szent Istvánt hitelesen, ha mi is ugyanezt szeretnénk tenni. Ha be akarjuk engedni a hitfényét egyéni életünkbe, családjaink életébe, társadalmunkba. Miért életbe vágóan fontos beengednünk Isten fényét az életünkbe? Azért, mert ez diktálja az embernek az értelme és a szíve is. Az diktálja az értelmünk, hogy ez a gyönyörű, csodálatos világ, a csillagmilliárdok, az élet, az ember csodája nem csak úgy magától, véletlenül a semmiből keletkezett. Ennek van elégséges oka, ahogyan a történelem legnagyobb tudósai ezt mindig is sejtették és tudták. De ez diktálja a szívünk is. Az életünk leggyönyörűbb pillanatai, mint a szülő életében a gyermekei születése, amikor az élet csodáját, egy új embernek a világra jöttét ámulva nézi, vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanatai, vagy amikor érezzük a lelkiismeret hangját, amit az ember teljesen elnémítani nem tud, mert ez a hang nem egészen a mi részünk, nincs fölötte teljesen hatalmunk, vagy a szépség átélésekor, vagy a halál szent közelségének a pillanataiban. Az ember érzi szinte kézzel foghatóan, hogy nem csak az létezik, amit megfoghatunk, megszámolhatunk. Az élet valami sokkal nagyobb titok. Ez diktálja az értelmünk, és ez diktálja a szívünk is. Ha az ember bezárja a kaput az ég felé, akkor a saját legigazibb, legmélyebb természetének mond ellent. Szent István királyt hitelesen ünnepelni azt jelenti, hogy beengedjük őt az életünkbe, beengedjük Isten fényét a családjainkba, a társadalmunkba. Amerikában, Boston környékén egy hatalmas vízzáró gátat építettek. Tudták a környékbeli falvak, hogy melyik területek lesznek teljesen vízzel elárasztva. Némelyik falunak el is kellett költöznie egy néhány éven belül arról a helyről, ahol addig éltek. Boston polgármestere körbenézett a kis falvakon, és azt látta, hogy óriási a piszok, sehol nem ápolják a kertet, falakról omlik a vakolat, és megkérdezte az egyik falunak a polgármesterét, hogy hát miért nem gondozza kicsit a települést. Mire a polgármester azt mondta, nincs remény a jövőben, azért nincs munka a jelenben. Az ember azt gondolja, hogy az életének igazi távlata nincs. Van 70-80 évem, amit lehetőleg kellemesen el kell töltenem. Akkor nehezen fog, nagylelkűen, önfeláldozóan, csillogó szemekkel, reménnyel teli szívvel élni. Nehezen fog igazán dolgozni a lelkén, hogy megszülessen a szívében a szeretet dallama. Ha azt gondolja, hogy az élete a semmiből a semmibe tart, igazi oka nincs, és igazi célja sincs, beteljesedése sincs, akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá. Mit jelent konkrétan kiemelni Isten fényét az életünkbe. Jelenti azt is, hogy beengedjük ki a maga családjába, házasságába. A feltételek nélküli, nagy lelkű isteni szeretetet. Minden szép házasságnak ez van a legmélyén. Nagy lelkű, pazarló, föltételek nélküli szeretet. Jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet titkára, az élet csodájára. Igent mondunk arra a szerelemre, amely természete szerint termékeny, életfakasztó. Ha egy társadalom úgy gondolja, hogy van az emberi életnek egy szakasza, az első 3 hónap, amíg még az élethez való jog nem föltételek nélküli, amíg egy gyermeknek a lehetősége, hogy világra jöhessen, vagy nem, a felnőttek döntésétől függ, amíg az ő élethez való joga föltételekhez kötött, át kell jutni ezen a halálzónán, ahhoz, hogy joga legyen az élethez. Ha egy társadalom így gondolkodik, akkor megsérül, elvész az emberi élet végtelen méltósága, az egész társadalom alakulát. Egy dankóros felnőtt mondta azt, hogy amikor hall arról, hogy egy tankoros kisgyereket elvetettek, elutasítottak a szülei, akkor ő mindig úgy érzi, igazából az ő életét is elutasították. Akkor tulajdonképpen neki sem kellett volna megszületnie. Ő is egy teher a társadalom számára. Beengedni Istent az életünkbe. Azt is jelenti, hogy beengedjük őt az iskoláinkba, a gyermekek nevelésébe, a gyermekek szívébe. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, ha csak technikai tudást adunk át, hogy hogy használd a világot. Csak nyelveket tanítunk, komputerek tudományát. De arról nem sok szó van, hogy mi is ez a világ, honnan van és miért van. Mi az ember? Mit kellene tennünk? Mit remélhetünk? Mi az élet végső értelme, célja? Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, akkor alig-alig lesznek csillogó szemű, önzetlen, nagy lelkű fiataljaink. Szovjetunióban egy átnevelő tábornak a parancsnoka, egy Koszlov nevű ateista katona fölfigyelt arra, hogy az átnevelő táborban van egy-két különleges ember, akiknek a tekintete tiszta. Néha mosolyognak, derűsek abban a földi pokolban is. Kíváncsi lett arra, hogy kik lehetnek ezek az emberek. Lassanként, ahogy megnézte a papírjaikat, rádöbbent, hogy mindegyikük vagy ortodox pap, vagy szerzetes. Ettől ragyogott az arcuk. Ha szeretnénk csillogó szemű fiatalokat, akkor a lelkükbe be kell engednünk Isten fényét. Olvastam egy legendát, ami szerint az Úristen töprengett azon, hogy melyik néppel kössön szövetséget. És felajánlotta először a görögöknek, és megkérdezte, mit tudnátok adni cserébe, mit adnátok szívesen Istennek. Görögök azt mondták, alkotunk gyönyörű szobrokat, nagyszerű filozófiát. Úristennek nem annyira tetszett, elment a rómaiakhoz, kérdezte, ha veletek kötnék szövetséget, mit tudnátok adni, mit adnátok szívesen? Rómaiak azt mondták, kitűznénk Isten nevét zászlókra, győzelmi jelvényekre. Úristennek ez se tetszett annyira. Végül elment a héberekhez. Kérdezte, ti mit adnátok Istennek? Mire ők azt mondták, egyszerű nép vagyunk, pásztor nép. Nincsen semmink. De egy valamit szívesen adnánk, mesélnénk a gyermekeinknek Istenről, az ő csodáiról. Az ő történeteit adnánk át nemzedékről nemzedékre. Az Úristennek nagyon tetszett, őket választotta. Beengedni Istent a világba. Jelenti azt, hogy beengedjük a gyermekek szívébe. És beengedjük a társadalmunkba is. Isten fényét, a szeretet fényét, az igazságosság fényét. Életerős és boldog társadalmat gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet építeni. Jogállamot a jog áthágására nem lehet fölépíteni. Csak igazságra és szeretetre, nagy lelkűségre és jóságra. Beengedni Isten fényét a világba, ezt is jelenti. Németországban történt, hogy asszonya, az édesapja halála után többent rá arra, hogy semmit nem fog az édesapától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, összes készpénzt, még azt a kicsi telket is, amit pedig édesapjuk mindig őnek ígért. Rá kellett döbbennie, hogy úgy látszik, nem csak édesanyjuk, de apjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, azt dicsérték, ajnározták. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyermek minden fájdalma. Napokon át alig tudott aludni, forrongott benne a bosszúvágy, a keserűség. Aztán nem tudta vállalni a Karitásznál végzett addigi szolgálatait is, abba hagyta. Végül a munkájára sem tudott figyelni, azt is be kellett fejeznie. És néhány hónappal később inni kezdett. Aztán kórházba került. A kórházban egyik nap szembe jött vele egy tolószékben ülő idős asszony. Az asszony köszönt neki, azt mondta, nem ismer meg. Én vagyok az, akihez annyit kijárt 3 évvel ezelőtt a Karitásztól. Akkor én egy rettenetes baleset után voltam. Akkor veszítettem el mind a 2 lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még az idős asszony megkérdezte, miért azóta nem jár ide a kórházba? A fiatalabb asszony zavarta, mondta, nem, most én is beteg vagyok. Elköszönt. Bement a maga beteg szobájába. Odaállt a tükör elé, nézte az annyira összezavarodott, megkeseredett arcát. Megkérdezte, mi is történik velem mostanában? Elvesztettem volna az életem forrását, a hitemet. És akkor hirtelen teljesen világossá lett a számára, hogy nem az ő dolga, hogy a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. És aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt, és az is maradt. Odalépett az ablakhoz, odakintről ragyogóan sütött a nap, a szívét hatalmas forróság járta át, és az asszony néhány hét alatt meggyógyult. Isten fénye életet ad, teljességet ad. Beengedni őt ebbe a sebzett világba. Ezt jelenti kinyitni a szívünket az ég felé, a családjainkat, a társadalmunkat. Hálát adunk Szent Istvánért, ki ezt tette történelmi léptékben. És imádkozunk azért, hogy mi is beengedhessük hitfényét, Isten szeretetét egyéni életünkbe, családjainkba és az egész társadalomba. Amen.
1: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó. Hogy Pál apostol a római levélben megfogalmazza, hogy szeretném tenni a jót, és mégis a rosszat teszem, amit nem akarok, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én. De az ő végső sóhaja, hogy hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus által megvált és felszabadít. Ezért kérlek, Uram, hogy adj sok fiatal szívébe örömteli felfedezést, hogy te számítasz rájuk, és hívod őket. Adj nagy lelkűséget a szülőknek, a családoknak, hogy merjék és szívesen engedjék gyermeküket az egyházi szolgálatra, akár papi, akár szerzetes életre, és a szerzetes életben nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is. És erősíts meg mindannyiunkat, hogy felfedezzük azt a csodálatos kincset, amit ránk bízol, csodálatos lehetőséget az emberek örök sorsának építésében. Ennél nagyobb, kitüntetőbb feladatot nem is adhatsz embernek. Legyen hála neked, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen.
1: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen, tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A Budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az imamaratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Márk István és Menyhért áldozópapok kassai vértanúk ünnepén Máté evangéliumának 10. fejezetéből idézem. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. Ugye két verebet adnak egy filléren, s atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Kedves rádióhallgatók, a kassai vértanúk ünnepén egy olyan szakaszt olvasunk az evangéliumban, amely a hitvallás és a bátorság mélységét tárja fel. Így szólt az evangélium, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ez nem puszta vigasztalás, hanem iránytű azoknak, akik akár életük feláldozása árán is Krisztushoz akarnak tartozni. Az üldözések idején a félelem valós. A vértanúk nem érzéketlen emberek voltak, hanem olyanok, akik a félelem ellenére is hűségesek maradtak. Az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem a szeretet ereje, amely legyőzi a félelmet. Jézus nem csak az üldözés lehetőségéről beszél, hanem arról is, hogy mennyire fontosak vagyunk az atyának. Így mondta, minden szál hajatokat számon tartják. Akinek életünket köszönhetjük, az nem hagy minket magunkra életünk során. Az Istenbe vetett bizalom adhat erőt akkor is, amikor a világ logikája szerint veszteség ér minket. A hit megvallása nem mindig végződik vértanúsággal, sőt, ez a ritkább. Hitünk megvallása sokszor a csendes, de határozott döntéseinkben nyilvánul meg. Amikor nem hallgatunk az igazságról, amikor megvalljuk keresztény meggyőződésünket akkor is, ha az esetleg kényelmetlen. A kassai vértanúk áldozata bátorítás a tanúságtételre. Ők azért haltak meg, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Mi pedig nap mint nap új lehetőséget kapunk arra, hogy megvalljuk őt szóval, tettel és hűséges szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattak Önök Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek.

Vas Albert, igazság. Aki azt mondja neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot, a sötétség a világosságot, a tél a tavaszt. A győzelmet azonban ne tévezd össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia. De legyőzte-e vajon a napot ezzel? S ha igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön, de igazság csak egy. A gyertyalánk és a reflektorfény csak méreteikben különböznek egymástól, lényegükben azonosak. Az igazság nem emberi mérték, és így ne várj tőle, hogy emberi tulajdonsággá váljék. Igazság az, hogy élsz, és hogy jogod van élni, mert megszülettél. Hogy minden ember egyforma abban, hogy mesztelenül jött ide, és mesztelenül, egészen mesztelenül tér vissza innen. Hogy aki jó, az baj nem érheti, akármi is történjék vele, egyenesen járhat, és nyílt homlokkal nézhet szembe a világgal. Ezek az igazságok. De nem feltétlen értékű igazság az, hogy tied a kabát, amit szekrényedben őrzöl. A gyapjú, amiből készült, a juhé volt. Te azt vallod, hogy igazságos úton tied lett, de a juhnak erről bizonyára más véleménye van. A valódi igazságon bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkér a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön életében a rossz látszólag győz, a jó felett, ne tévesszen meg ez a látszat. Káin sosem győzte le Ábelt, csak megölte. Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek valakit, aki győzött az emberek fölött.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Önök a Jó Hírek magazin műsort hallják. Darvasi Dóra környezettervező, divat- és textiltervező, művész- és dizájntanár, az ország több településén is tart divattervező szakköröket, nyári táborokat és különböző workshopokat. Az idén nyáron Zalaegerszegen, a Göcsei Tudásközpontban több táborban is tanulhattak tőle a gyerekek, nem csak divattervezést, hanem olyan technikákat is, mint a batikolás vagy a növényi festés. Magáról azt vallja, hogy a ruhatervezés fenntartható irányát képviseli, és a minimál forma világot kedveli. Maga is mindig tanul, jelenleg foltvarrást a Göcsei Kézműves Egyesület tagjától, Jámbor Zoltánné Évától, akivel közösen is jegyeznek nyári gyerektáborokat. Darvasi Dórával az egyik ilyen nyári táborban beszélgettem. A foglalkozásod megnevezéséből, a divat- és textiltervezőről van elképzelésünk, hogy mit jelent, de mit csinál egy környezettervező?
3: Én a Nyíregyházi Egyetemen végeztem ezt az alapképzést. Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy egy művészeti alapképzés volt, és tőlünk később sokan formatervező művészek lettek, én divat- és textiltervező művész specializációt választottam, tehát én később ezt tanultam, de azt lehet elmondani, hogy a környezet kultúra szakon nagyon sok művészeti alapot a grafikától a textiltervezésig elsajátítottunk, mindent, amit a vizuális kommunikációhoz fontos, de ezen belül a fenntarthatósági kérdések is előtérbe kerültek, például volt hulladék és melléktermék hasznosítás óránk, voltunk víztisztító telepeken, stb. Tehát egy átfogó képet kaptunk gyakorlatilag az élet különböző területeiről és a művészet különböző területeiről is.
2: Mert hogy egyébként jól összekapcsolható a környezettudatosság és a művészet?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, ez cél lehet tulajdonképpen a gyerekeknek a nevelése során is. Tehát ahogy például végig gondoljuk a fiatalság életét, én azt gondolom, hogy a művészettel és a művészet közvetítéssel is, tehát nem lehet elhatárolni, hogy a fenntarthatóság ne kerüljön elő. Egy alapanyag használatnál tulajdonképpen, de akár csak gondolkodásmódban is, igen, hogy mihez nyúlunk hozzá, abból mi lesz, és akkor hát e szerint tervezünk tulajdonképpen.
2: Ruhatervezés során, hiszen te ruhákat tervezel, igen. A fenntarthatóság és a minimalista stílus az elsődleges, ami megjelenik a ruháid között. Egyébként csak ruhákat tervezel?
3: Ruhákat tervezek, és zero waste textil termékeket, tehát például a textil zsákoktól kezdve, amit a piacon használhatunk, de ezek mondjuk, hogyha ruhát tervezek, és maradnak lehulló anyagok, akkor utána azokból is igyekszem készíteni, például textil zsákot, megymag párnát, és egyéb nulla hulladék elven készülő textil termékeket.
2: Tulajdonképpen a textil zsáknak az a célja, hogy ne nejlon zacskóba vigyük haza a krumplit például a boltból, hanem ebben és ezzel is a környezetet óvjuk.
3: Tartósabb és lebomló, igen. Uh-huh. Igen. Természetes anyagokból, igen.
2: Tehát akkor minden munkádban ott van tulajdonképpen az, hogy a környezetre odafigyeljünk.
3: Törekszem erre, igen. Én foltvarrok is, tehát tulajdonképpen még az is volt, hogy nyilván keletkeznek mondjuk szabászati hulladékok, de ezzel úgy igyekszünk valamit kezdeni. És akkor például a foltvarrás is így jött a képbe, és egyébként Évához járok, tehát ő tanít engem, ugye ő Éva a táborvezetőnk, ő mutatta meg a foltvarrásnak az alapmódszereit, technikáit, és ezt is ő azáltal, hogy én igyekszem a szabászati hulladékokat felhasználni, így egy művészeti célra is tudjuk. Tehát a praktikus úton zsákocskák készülnek, ruhadarabok készülnek, és az apró lehullókból pedig igyekszünk ilyen alkotásokat létrehozni.
2: A ruhák egyébként hogy készülnek? Hogy vannak megrendeléseid, esetleg egyéni megrendelések, vagy cégek rendelnek meg ruhákat?
3: Igen, mind a kettőre van példa, vagyis illetve úgy mondom, hogy három lehetőség van, tehát amikor tehetem, én ruhákat tervezek, tehát ezek van egy meskaboltom, és ott megtalálhatóak készleten levő ruhadarabok, vállalok időnként női ruháknak a tervezését, kivitelezését. Itt általában az az érdekesség, hogy mondjuk én festem a textil alapanyagot, vagy valamilyen, tehát érdekes tervezői kihívás van benne, és adott esetben dolgoztam már cégekkel is, tehát ez is előfordul, igen.
0: És különleges kérések is érkeznek egyébként magánemberektől?
3: Igen, most például festőnövényekkel dolgozom, és például egy körloknis szoknyát fogok készíteni foltvarrás technikával, és ecoprint lesz az alapanyag, tehát festőnövényekkel dolgozom, most egy ilyen megrendelésen dolgozom. Tehát gyakorlatilag festék, pigmentek lehetnek növényi alapú pigmentek is, tehát festő növények. Igazából inkább az a kérdés, hogy mi az, ami nem fest. Tulajdonképpen fakérgekkel is festhetünk, virágszirmokkal, különböző színeket nyerhetünk ki különböző levelekből. Most az Orbánczfűnek van a szezonja, a csörgőfának a virág a sárgát ad. Tehát tulajdonképpen igyekszünk mindig körbenézni, hogy az aktuális szezonban mi az, amit kipróbálhatunk, és akkor festünk vele. Mondjuk az ibolya virága, oké, festünk vele, de vajon színtartós-e? És akkor az lehet, hogyha nem színtartós, attól még fali képet mondjuk készíthetünk az ilyen alapanyagból, de mondjuk ruhát nem, mert ugye az más, mosni kell, stb.
0: Azt jelenti akkor, hogy csak természetes festékeket használsz, és hogyha jól értem, akkor ha egy színes ruhát kérnek tőled, akkor a színt is te varázsolod az anyagra.
3: Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, mert egyre inkább törekszem arra, hogy természetes alapanyagokkal dolgozzak, és természetes színpigmentekkel, de egyébként a vállalkozásom egy 4 éve működik, és én olyan batikol textilekkel kezdtem, amik szintetikus festékkel, tehát én szintetikus festékekkel dolgoztam korábban, és aztán selyemfestéssel, tehát különböző textil technikákkal dolgoztam, és most egyre inkább igyekszem egy úgymond tisztább, természetesebb növényi alapú irányt alapanyagokban is, és a festőanyagokban is kikísérletezni, vagy használni.
0: Mi a kedvenc technikád?
3: Hát most abszolút az ecoprint. Legszívesebben növényi nyomatokkal kísérletezek most, számomra most az a legérdekesebb, hogy melyik levél milyen formát ad, és melyik virág milyen színt. Uh-huh. Úgyhogy most ez a világ az, ami forma és minta világ, ami érdekel.
0: De akkor ez hogyan? Rárakjuk nem tudom, a levelet az anyagra, és akkor ez hogy lesz ott egy kép ennek?
3: Ez gyakorlatilag egy gőzöléses technika.
0: És ez mennyire tartós egyébként? Tehát ez hány mosást fog kibírni, vagy ez végtelenségig ott marad?
3: Különböző egyéb anyagokkal tudjuk színtartóssá tenni. Tehát vannak olyan varázsszerek, mint akár a tímsó, a mosószóda, réz, vas. Tehát meg vannak azok a módszerek, amik egyrészt színerőhöz segítenek, másrészt a tartóságot segítik elő.
0: Te egyébként tanár is vagy. Hol adod át azt a tudást, amivel te rendelkezel? Meg hát ezek szerint azért te még mai napig tanulsz folyamatosan.
3: Igen, ez fontos nekem. Szeretek kísérletezni, meg mindig valami újat tanulni, és ezért is például a foltvarrás egy éve van az életemben, de a tanítás az pedig egy olyan dolog, mindig az volt az álmom, hogyha amit én tudok, azt átadhassam. Tehát ez egy ilyen összefüggés volt, és itt a Göcsei Tudás Központban tartottam az elmúlt évben divattervező szakkört, és egy évvel ezelőtt divattervező tábor, tehát tulajdonképpen a tábor nőtte ki magát szakköré, úgyhogy én most az alkotás és ruhatervezés mellett az elmúlt egy évben igyekeztem átadni bizonyos módszereket a divattervezésről gyerekeknek.
0: És vannak erre érdeklődők egyébként a gyerekek között? Azt gondolom, hogy igen.
3: Igen, kifejezetten szeretik a gyerekek, tehát érdekli őket, hogyan tudnak ruhát készíteni, hogyan dolgozik egy divattervező, mik lehetnek a módszerek. Igen, igen, érdekli a gyerekeket.
0: Biztosan volt olyan kérdés egyébként, hogy és már volt-e a te ruhád esetleg valamelyik nagy kifutón?
3: Hát nagy kifutón még nem volt. De nem tudom, hogy ez-e a cél tulajdonképpen.
0: Igen.
3: De itt volt divat bemutató Zalaegerszegen most áprilisban. Úgyhogy legutóbb volt divat bemutató, ahol megjelentek az öltözeteim, Len és Pamut ruhák, az pedig itt Zalaegerszegen volt, itt a tudásközpont előtt szintén. Itt az volt a koncepció a fenntarthatóság napja kapcsán, hogy ők is újra hasznosítottak ruhákat, átalakítottak, tehát nem nulláról terveztek öltözeteket, hanem meglevő ruhákat alakítottak át, formáztak át, és ők is bemutathatták. Úgyhogy ez egy ilyen dupla bemutató volt tulajdonképpen.
0: Most egy tábor kapcsán, a Varó tábor kapcsán beszélgetünk, itt is átadhatod a tudásodat a gyerekeknek. Szerinted mennyire hasznosak ezek a táborok a gyerekek életében? Mennyire kíváncsiak arra, hogy mit lehet itt megtanulni?
3: Én azt látom, azt gondolom, hogy alapvetően érdekli a gyerekeket, tehát ez egy szuper lehetőség, tehát egyrészt pedagógiai oldalról orientáció, tehát hangolódnak a gyerekek, lesz egy rálátásuk, fogásokat tanulnak meg, és gyakorlatilag én úgy tudom, hogy ez az első vagy második ilyen alkalom, hogy kifejezetten varrás fókuszú tábor van itt a környéken, tehát alapvetően ritka, és azt látom, hogy minden részlete érdekli a gyerekeket, tehát nagyon jó, hogy anyagokkal dolgoznak, van formalakítás, varrógép használat, tehát egy, mondjuk úgy, hogy egy összképet kapnak arról, gyakorlatilag egy szakmai tudásról. És ezen belül pedig kreatív feladatok vannak, amit lehet, hogy feladatként tekintenek, de lehet, hogy játékként. Tehát egy folyamatot mondjuk teljesen végig vittünk úgy, hogy néz ki mondjuk egy táska forma, milyen alkatrészei vannak, milyen varrásmódszertana van, hogyan lehet díszíteni, úgyhogy egy komplex képet kapnak a szakmáról végül is.
0: És akkor az utolsó kérdés, ez úgy adja magát, hogy egy környezettervezőnek, akinek fontos a fenntarthatóság, hogy a mindennapi életedben mennyire vagy te magad környezettudatos?
3: Én most vidéken élek, Zalaszentgróton külterületen, tehát tulajdonképpen természetközeli életet élünk a párommal, nekünk kertünk van, komposztálunk, igyekszem a mosószereket, a természetes anyagokat minél inkább használni, ezekkel is kísérletezek egyébként. Tehát úgy igyekszem a mindennapjaimban is ezt a mondjuk úgy minimalista elvet követni, de mondjuk úgy inkább csak törekszem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Darvasi Dóra, környezettervező, divat- és textiltervező, művész és dizájntanárral. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: útra való jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van. A kassai vértanok ünnepe.

Itt vagyok, mert vágyakozom utánad, Istenem. Szeretnék táplálkozni, belélegezni valami éltetőt, lendületet adót vagy pihentetőt. Feléd fordulok, Uram. Észrevehetem a környezetem nyugtató vagy zavaró tárgyait, hangjait, ingereit. Hol vagyok most? Van-e friss levegőm?

0: Most meghallgatom az evangéliumot. Figyelhetem így is, mit szeretne Isten megmutatni, felfedni előttem.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

Megvallani Jézust, tanúskodni róla, akár szavakkal, akár tettekkel, vagy egyszerűen a létemmel. Engedni, hogy rajtam keresztül megmutathassa magát úgy, ahogyan ő szeretné. Most kiválaszthatom egy kapcsolatomat, amiben talán kevéssé vallom meg őt. Ahol úgy látom, az érzéseim megfagytak, vagy a cselekedeteim programozottak, vagy kevésbé érzem magam biztonságban, elfogadottnak. Nézhetem az érzéseimet. Mit látok? Szárazságot vagy frissességet? Tűzvészt vagy árvizet? Szürkeséget vagy színességet? Most Isten helyét, az Isten kapcsolatomat is elképzelhetem, elhelyezhetem ebben a kapcsolatban. Elképzelhetem, hogy megvallom Jézus iránti szeretetemet. Kicsit nyitottabbá vagy zártabbá, gyengédebbé vagy keményebbé válhatok. Jézus megígérte, hogy megerősít minket ebben a szándékban. Kérhetem, hogy az ő lelke vezessen.

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

Hálát adok, Istenem, mert újra és újra életet lehelsz belém. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy minél inkább nyitottá váljak erre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A Budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelki küdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, a szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád édesanyámért, édesanyám fájdalmainak az enyhüléséért, jobban létéért, gyógyulásáért, lányomnak munkájáért, tanulásáért, hitéért. Továbbá kérem édesanyám nevében, megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászorom és valamennyi halottunk emlékére, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is önökkel imádkozom.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni a meggyógyulásomért és a Jóisten és a szűzanyok közben járását, hogy mielőbb meggyógyuljak. Köszönöm az imát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imát szeretnék kérni testvéreki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, Istentől kapott társért, munkáért, hajléktalanokért, megfelelő lakhatásért, Katalin férje, gyermeke, unokái részére, születendő babácskáért, keresztgyermekeimért, szért unokatestvérekért, Genóriért, Nelliért és gyermekeiért, András, Endre nevű ismerősökért, Istvánért, Ferencért, Gáborért, Balázsért és testvéréért, Csilláért, Krisztináért, Zófiért, testvéréért és szüleiért, Dorináért, Anikóért és a családtagjaikért, Jutkáért, Mária nevű ismerőseimért, Sándor József nevű ismerősökért, Lászlóért, Zoltánért, Adrienért és édesanyjáért, Mária anyukáért és fiáért, Bende Gúzért és szüleiért, Klárákért és szeretteikért, Júlia, elhunyt Júlia és Klárika lelke üdvéért, élő papokért, valamint az elhunyt papok lelki üdvéért, egészségügyben dolgozókért, kórházi fertőzések minimálisra csökkenéséért, politikusokért, tűzoltókért, rendőrökért, békért a családban, hazánkban és a világon. Köszönöm.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért önkéteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, a kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért, Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Szeretettel kérek imát Juhász Annáért. Adjon neki az Úr türelmet, javuló egészséget. Imádkozzunk még Irenkéért, az ő szeretteiért, Andrásért. Mindegyiküknek adja meg a jó Isten azt, amire igazán szükségük van.
9: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm!
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Én vagyok a világ világossága, mondja az Úr, aki engem követ, övé lesz az élet világossága.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Tengerek fölé ő rakta alapját, s a vízek árján ő tartja szilárdan.
0: Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, akinek az esze nem jár csaláson.
1: Az nyer áldást az Úrtól, és megigazulást üdvözítő Istenétől. Ez az Istenkeresők népe, amely arcát kutatja Jákob Istenének.
3: Részlet Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki ne ámítsa magát, önmagát. Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten szemében. Hiszen írva van, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Továbbá, tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság, annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel, hisz minden a tiétek, a világ, az élet, a halál, a jelen valók, az eljövendők, minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária, világ győzedelmes királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Ma közös imánkat a Mária Pucsi, vagy a Mária Rádió kápolnájából, a Mária Pucsi könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza. Az elhangzott imaszándékok mellett imádkozzunk halva fekvő Ilona testvérünkért, elhunyt Erzsébet lelki üdvéért, József Lilla és Lajos testi-lelki jobbulásáért, Máriácska és Olimpia unokákért, és mindannyiunk szándékát belefoglalva. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében,
2: amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől. Aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, gyűjt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. A szent szűz jelen volt Jézus első csodájánál. Ő az, aki észreveve a szükséget, siettette szent fiát a cselekvésre. Köszönöm, szent szűz, hogy minden szükségemben folyamodhatok hozzád, kérve közbenjárásodat, s biztos lehetek segítségedben.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Ön kinyilvánította Isteni erejét.
1: Köszönjük, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: lehetünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, sőtjeljünk be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg, ha keresed.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában van.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában már.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát. Igent mond a lélek érkezésére, ki élővé szenteli a kenyeret. Tőle tanuld az elfogadás gesztusát. Kérd, amikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire,
4: könyörögjünk.
2: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Isten. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőn kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, ki élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívüled sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok, ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szentlélek Isten, Szent Háromság egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Az Úrral való egység imája. Imádott Jézusom,
0: nálunk egyetjárjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Proximitáti díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Proximitáti díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Alma Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallott.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmaier György beszélget.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Vassányi Miklós filozófust, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, valamint áldás békesség!
3: Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy a Szentírással hogyan találkozott, és melyik a kedvenc szentírási idézete, illetve mit üzen ő neki. Igen. És első kérdésem az lenne hozzá, hogy egy picit arról meséljen, hogy honnan indult a gyökerek.
4: Veszprémi gyerek vagyok, és hát biztos, hogy a legtöbbet édesanyámnak és édesapámnak köszönhettem. Nem csak azért, mert ugye általuk létezem egyáltalán, hanem mert olyan tulajdonságokat neveltek belém, amiknek ma is nagyon örülök. Röviden összefoglalva, anyukától örököltem az anyanyelv szeretetét, szóval azt, hogy a magyar nyelvet annyira szeretem, mert még egész kicsi koromban is anyuka már Petőfit és Aranyt szavalt nekem állandóan, és ez most is a fülemben van, hogy az mennyire szép. Úgyhogy én végül magyar nyelv és irodalom szakos tanár lettem, filozófiát később tanultam, és ugyancsak anyukának köszönhetem azt, hogy van bennem egy adag tanári vér. Anyuka volt a tanár a családban, más nem volt az. És hát végül én is az lettem, bár 16 évesen még azt hittem, hogy biológus leszek. Ez aztán egészen máshogy alakult. És apukának meg egyfajta önkínzó precizitást köszönhetek. Apuka mérnök volt, ugye sajnos tüdőrákban meghalt. Rettenetesen precíz ember volt, és még valamit, egy ilyen mindenre kiterjedő kíváncsiságot. Apuka bőrt kikészíteni is tudott, esztergálni tudott, egyáltalán kövületekkel foglalkozott, szóval minden érdekelte, a csillagászat, igen, a csillagászati távcsövet épített otthon. Úgyhogy hát ez őtőle ezt a végtelen és mindenre kiterjedő kíváncsiságot örököltem. Ez a család röviden. Természetesen nagyon szeretem a két fiatalabb fivéremet is, nekik is nagyon sokat köszönhetek.
3: Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan haladt tovább az élet útja?
4: Veszprémben a Lovasi László gimnáziumban végeztem, ez ma is egy élenjáró gimnázium. Kevésbé éreztem jól magam, és nagyon rossz gyerek voltam, szóval 17 évesen fekete bárány, de hát végül is a rablóból lesz a jó pandúr, úgyhogy valahogy a tínédzser kort túlélve, ugye az ELTE-n végeztem tanárként, és ez után történt egy nagy változás az életemben, amikor apuka meghalt, és én pedig egy külföldi ösztöndíj során egy ilyen életkrízisbe kerültem. Itt kezdődik tulajdonképpen a megtérésem története is, mert a családban a hitet nem tanították meg nekem, hogyha lehet a hitet tanítani. Én inkább úgy gondolom, hogy átörökíteni lehet. De minden esetre a családból nem kaptam ezt meg, sajnos, hanem felnőtt fejjel, ilyen körülbelül 25-30 évesen tértem meg egy nagyon komoly erkölcsi életválság hatására. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor magyar irodalomtörténész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült, és egy ilyen súlyos válságba kerülve megint, egy második súlyos életválságba kerülve megint, Franciaországba mentem egy évre, hogy ott az életkenyere katolikus közösségben töltsek egy évet. Azzal a szándékkal és céllal, hogy ha ez lesz a hivatásom, hogy szerzetes vagy közösségi tag legyek, akkor nyilván katolizálni is fogok. De itt a nagy kérdés az az volt, hogy vajon egyáltalán a szerzetességgel járó cölibátus az való-e nekem, és hát erre van kitalálva ez az úgynevezett, hát année de discernement, a megfontolási év, amit az ember eltölthet vendégként tulajdonképpen egy szerzetes rendben, hogy egészen pontos legyek, a Communauté catholique du pain de vie, az élet kenyere katolikus közösség, az nem kánonjogi értelemben vett szerzetes rend, hanem kánonjogi definíció szerint hívek társulása, sajátos hivatással, tudni illik, ez egy modern kolduló rend, amelyben családosok is befogadást nyernek, a gyerekeket modern módszerekkel, modern pedagógiával nevelik is, de a fő hivatása a rendnek az a hajléktalanok, szegények, legszegényebbek, betegek befogadása. Az élet kenyere közösség az Franciaországban nagyon elterjedt, ez egy úgynevezett Communauté nouvelle, egy új közösség. Magyarországon, Martonvásáron volt egy rendi ház, és hát itt az a általános rendszer, vagy inkább azt lehet megfigyelni, hogy körülbelül 10 úgynevezett befogadottra jut egy olyan ember, aki, hát hogy mondjam, csak elhivatottságból, vagy Isten hívására jön ide, és ez azt eredményezi, hogy tulajdonképpen börtönből szabadult emberekkel, volt gyilkosokkal, és így tovább, meg hát egyszerű hajléktalanokkal is együtt, egy közösségben próbálunk meg, végül is próbáljuk meg Istent szolgálni, vagy ezt egy olyan utat járni, amit nevezhetünk a megszentelődés útjának. És ez alatt az egy év alatt történt két nagyon jelentős esemény. Kezdem a kevésbé jelentős, az egyik ez az, hogy kiderült számra, hogy én nem tudok szerzetes lenni, én családot szeretnék, szóval nekem hiányzik az, hogy este hazamegyek, és akkor ott egy házastárs és gyermek vagy gyermekek várjanak. Ez, tehát végül is én ilyen formán nem katolizáltam, és nem lettem szerzetes. A másik meg egy olyan élmény, amiről nagyon nehéz így, ha lehet így fogalmazni, nyilvánosság előtt beszélni, ezt filozófiában istenélménynek nevezzük, talán erről lehet, vagy érdemes egy-két szót szólni egy kicsit később, amikor már jobban elemelegettünk.
3: A filozófiával mikor kezdett el foglalkozni?
4: Tulajdonképpen komolyan ez után, a Franciaországban töltött év után, mert amikor hazatértem Franciaországból, akkor azért legalábbis lelkész szerettem volna lenni, ugye, és akkor az evangélikus teológiát ostromoltam, hogy hát van-e mód arra, hogy 28 évesen az ember még ösztöndíjat kapjon, és itt vagy pedig teljes állásban dolgozva kell bejárni napi 8 órában a teológiára. Végül kiderült, hogy hát Isten nem ezt akarja, nem lehetett ezt megoldani, úgyhogy nem tudván lemondani arról, hogy tanuljak, a teológiához legközelebbi tudományt, ez a filozófia, ezt választottam, és akkor az ELTE-n a doktoriskolát elvégeztem, ez nem volt egyszerű munka mellett, de hát végül is sikerült, és talán mondhatom így, hogy Isten kegyelméből az utolsó évben egy ösztöndíjat is kaptunk, mert családostul mentünk ki Belgiumba, a Löweni Katolikus Egyetemre. Tehát végül is a Löweni Katolikus Egyetem sok évszázados filozófiai intézetében sikerült tanulnom, és így szereztem meg a doktorátust. Hát itt kiváló professzoroktól lehetett tanulni.
3: És akkor a magyar nyelv és irodalommal, a filozófiával közösen foglalkozott, tehát a filozófia kapcsán, vagy esetleg külön?
4: Igen, ez úgy történt, hogy először is én a magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakot végeztem el az ELTE-n, és akkor 3 évig megkíséreltem magyar irodalom történetből doktori tanulmányokat folytatni. Hát folytattam is, de nem sikerült eljutnom oda, hogy egy fokozatot megszerezzek, tehát hogy egy értekezést megírjak. És akkor ebből valamennyire kiábrándulva történt ez a franciaországi szerzetesi útkeresés, és utána a filozófiához való, hát hogy mondjam csak, megtérés, vagy a filozófia felfedezése, megtalálása.
3: Már többször előkerült, többször elhangzott, hogy szerzetes közösségben is járt. Igen. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a Szentírással, mert említette, hogy igen, a hittel már felnőttként találkozott, igen, hogy a Szentírással mikor találkozott?
4: Hát a Szentírással már középiskolás koromban, mert volt nekem egy kedves osztálytársam, aki elmondta nekem egyszer, hogy ő éjszakánként így hajnalig a Bibliát olvassa, és az milyen jó. És akkor még nem hívőként én is rákaptam erre, hogy éjféli meg hajnali egyik az evangéliumot olvastam, úgyhogy hogy hát nem hívőként, de hát hogy ez milyen jó, ugye? Ez volt az első és érdekes vagy paradox kapcsolatba kerülés, azért ezt nem felejti el az ember. Másnap mindig rettenetesen álmos voltam, és 7-kor kellett kelni, és hát az szörnyű volt így iskolába menni, de mégis hát ez volt az első mély nyomot hagyó kapcsolatfelvétel, és aztán utána a felnőttkori megtérés során egy imakörbe jártam, egy katolikus imakörbe. Ez az imakör Blankenstein Miklós atya szervezésében alakult ki, úgyhogy tulajdonképpen ilyen spirituális atyáim között tisztelem Blankenstein atyát, aztán Deák Ákos atyát is, akihez később jártam a Híd családsegítő központban, és az evangélikus lelkészek közül Szeverényi Jánost, akinek az ifjére, ahogyan ezt szokás mondani, ifjúsági hittanára jártam egy vagy két évig.
3: Említettük ugye, hogy a Bibliával mikor és milyen módon találkozott. Most az lenne a kérdésem, hogy melyik, mert biztos, hogy több kedves idézete is van a Bibliából, melyik az Igen. éppen aktuális és legkedvesebb bibliai idézet?
4: Ha szabad kettőt mondani, akkor az egyik az az ige, ami szerintem az evangélium talán legfontosabb gyakorlati tanítása. Mathete apemu, tanuljatok tőlem, mondja a megváltó. Hoti praus eimi, mert szelíd vagyok. Kaj tapej nos tekar dia, és alázatos szívű. Hát ez egy olyan súlyos ige, hogy ez felejthetetlen, és naponta többször is érdemes elmondani, meg a reggeli imádság során is ez adhat az egész napra egy támaszt, meg útmutatást. A másik az egy Zsoltár ige, pontosan nem tudom, elfelejtettem a hivatkozást, ez a bűnbánattal kapcsolatos. Tő hattő énibő észóf vett hór, hincs meg izsóppal, és megtisztulok. Mert ez az ige azért olyan fontos nekem, és szerintem mindenkinek, aki ember, mert nincsen, hát hogy mondjam, csak saját magunk általi megtisztulás. Ezt emberi előből lehetetlen elérni. És ezért az én hitem az elsősorban a megváltással és az isteni bűnbocsánattal kapcsolatos, hogy ezon a centrumában, ha lehet ilyen sarkítottan fogalmazni, elsősorban a megváltásban hiszek, mert ha ez nincs, akkor semmi sincs.
3: Az lenne a következő kérdésem, hogy valamilyen személyes élmény a két ige közül valamelyikhez kapcsolódik-e? Tehát amikor az életében konkrétan ez az ige segített valamilyen módon, vagy érezte, hogy igen, most ez az ige nekem szól?
4: Talán az előbbi, tehát a tanuljatok tőlem, mondja a megváltó, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez sorsfordulókon nem jelentkezett az életemben, hanem a mindennapi sorsfordulókon. Amikor egy napnak a sorsa, hangulata a családban elsősorban azon fordul meg, hogy valamelyik családtag most milyen kedvű és hogyan sikerül hozzászólni. Tehát ez az az ige, ami a legtöbbször meg tudja fordítani az ember napját, ami, ha eszünkbe jut a délután közepén, akkor máshogy kezdünk el viselkedni, pedig már fáradtak vagyunk. Tehát ez egy sokszorosan kipróbált és hasznosnak, jónak bizonyult ige, ami rengeteg családi napunkat megmentette, mert amikor az embernek ez eszébe jut, akkor úgy elfelejti azt, hogy nem aludta ki magát, fáj a feje, esetleg a családtagnak rossz napja van, vagy nekem van rossz napom, vagy rosszul fogalmaztam meg valamit, de akkor mindjárt kész vagyok elnézést kérni, és így tovább. Tehát nem annyira egyetlen alkalomhoz kapcsolódik ez az ige, mint inkább sok alkalomhoz, de csak annál jobb.
3: A két szentírási idézet közül, vagy éppen mind a kettő, mit Igen. üzenhet a mai társadalomnak, vagy mi lehet Igen. az üzenete?
4: Én nekem két dolog fáj nagyon manapság Magyarországon. Az egyik a roma ellenesség, a másik a felfellobbanó antiszemitizmus. Talán ezekkel kezdeném, hogy a roma probléma egy óriási probléma most is, és ha nem segítünk a romaságnak felemelkedni, akkor csak egyre súlyosabb marad. Természetesen a rómaság is meg kell, hogy tegye a magáét. De egyértelműen látjuk annak jeleit, hogy jó úton járnak. Most már van egy roma intellektuál réteg. Én ezt mindenképpen szeretném, hogyha egyre tovább erősödne, sokkal több roma fiatal kellene a felsőoktatásba. Egyetemen nagyon kevés van. Ahhoz képest, hogy a magyar lakosság 10%-a roma nemzetiségű, az egyetemeken szerintem 1% alatt van az arányuk. Tehát ezen a téren kellene nagyon sokat tenni. Nem csak arról van szó, hogy szabaduljunk meg az előítéleteinktől, hanem attól, hogy ahol lehet, segítsük azt a roma réteget, amelyik tényleg őszintén törekszik felemelkedni. A másik az antiszemitizmus problémája. Ez is úgy látszik, hogy kiírthatatlanul mindig visszatér. Elképesztő nyilatkozatokat mondanak. Néha vallásos emberek, Isten bocsássa meg, hogy kimondom, hogy szörnyű, hogy mit lehet tapasztalni. Én erről a kérdésről azt gondolom, hogy azért sose felejtsük el, hogy a kereszténységet a zsidóságnak köszönhetjük, abban az értelemben is, hogyha megvizsgáljuk az evangéliumot, akkor tapasztaljuk, hogy Krisztus egyértelműen építkezik az ószövetségi tanításokra. Hát maga ez a tanítás is például, hogy legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes, ugye a krisztusi megalkuvás nélküli tökéletes moralitásra való felhívás, amit Kant az akarat szentségének ideájaként nevez meg. Hát ez egy Levitikusban, Mózes harmadik könyvében már megtalálható felszólítás, és így tovább. Tehát egy keresztény ország, vagy kultúra, nemzet nem lehet antiszemita.
3: Utolsó kérdésem, hogy lenne még valami, amit szívesen elmondana, megosztana a hallgatókkal?
4: Igen. Hogyan jelenik meg minden napjaimban a hit, vagy az Istennel való kapcsolat? Tulajdonképpen amint fölébredek, ha egy mód van rá, addig nem vagyok hajlandó fölkelni az ágyból, amíg úgy elég hosszasan nem imádkoztam. Ez egy Mi Atyánkkal kezdődik, miután én hosszú időt töltöttem el katolikusok között, szerzetben is, és katolikus imakörben is, ezért én az üdvözlégyet is szoktam imádkozni, és ez után jön a legfontosabb rész, végig kell gondolni az előttünk álló feladatokat. Tehát ma mi várható? Ma mire kell odafigyelnem? Az embernek vannak általános kísértései, amikkel minden nap folyamatosan szembe kell szegülni, amelyeknek ellent kell állni, ezekre is emlékezni kell, és vannak speciálisan jelentkező problémák, amik csak aznap adódnak. Az ember tudja előre, hogy ilyen és ilyen dolgom lesz, ilyen és ilyen munkám lesz, ilyen és ilyen emberekkel lesz dolgom. Ezeket tételesen végig gondolom, egészen az estig, hogy majd mikor hazaérek, akkor a családban hogyan kell majd viselkedni. És ez ugye eltart 10 percig, és addig nem vagyok hajlandó fölkelni. Hogyha a család nem kér valamit hirtelen, akkor addig nem kelek föl. És ismét csak egy Mi Atyánkkal fejezem be. Ez az embert így valamilyen szinten megtisztítja és felkészíti és megerősíti az egész napra. Aztán, hogyha a délután közepén, úgy 2-3 óra körül van az embernek módja és ideje, ez nekem inkább csak nyaralás alatt nyáron sikerül, amikor a családdal vagyok, akkor nagyon jót tesz egy emlékeztető, egy ilyen délutáni emlékeztető ima. Ugyanis a délután közepére az ember már elfelejtette, hogy reggel mit fogadott meg, mit ígért meg, mit látott előre, és gyakran már egy valamilyen indulatos vagy emocionális, mindesetre a normálisból kimozdult lelki állapotban van, addigra már sok minden történt, és ilyenkor egy emlékeztető nagyon nem árt. Valamilyen alapvető biblikus ige ebben nagyon sokat segíthet. Szoktam azt is mondani, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a norma, ugye? Vagy ezt az előbb említett igét, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az ember az alapvető, hát végül is erényekre kell, hogy periódikusan kell, hogy emlékeztesse magát. És a harmadik elem az az esti ima, elalvás előtt. Lefekszik az ember, én ezt már ágyban fekve csinálom, és először egy Mi Atyánkot mond el, és utána végig gondolja azt, hogy akkor hol hibázott. Tehát hol buktam el? Annak ellenére, hogy reggel megfogadtam, előre láttam, mégis mit csináltam, ami nem volt jó, amit nem így kellett volna, miért van lelkiismert fordulásom. Tehát ez az esti ima egy önvizsgálat. Ilyenkor nem előre tekintek, hanem vissza. Mit kellett volna máshogyan? És így tovább, és ezt általában magamban énekelve szoktam lezárni. Van egy ilyen, azt hiszem, hogy evangélikus népének, ami úgy kezdődik, hogy hát most csak a dallam jut eszembe, de egy ilyen bűnbánó ének, hosszú és népdalként is létezik. Tehát ezt szoktam végig énekelni, és akkor utána már hajlandó vagyok elaludni. Betegesen félek attól, hogy imádság közben elaludni, mert az nem szabad. Tehát az imádságot végig kell imádkozni, akkor van rendben az, ami emberileg egyáltalán rendbe tehető.
3: Akkor még egy nagyon-nagyon utolsó kérdésem lenne, hogy a tanítás, a diákok oktatása során
4: igen.
3: ezt az előbb említett szemléletet, hogy folyamatosan imádkozni kell, illetve bízni Istenben és az ő segítségéhez folyamodni, ezt valamilyen igen. formán át tudja adni?
4: Először is maga a tanítás az azért valahol egy szent cselekedet, amennyiben olyan lelkülettel csináljuk. A tanítás az eleve egy ilyen kitüntetetten, hogy mondjam, csak embercentrikus tevékenység, ez egészen más, mint esztergályozni. Úgyhogy itt bőségesen nyílik lehetőség arra, hogy együtt érezzünk, segítsünk, de persze egy tanár legelső feladata az, hogy szakmailag legyen lehetőleg olyan felkészült, amennyire az emberileg egyáltalán csak lehetséges. Tehát a tudása az legyen, hadd kockáztassam meg, félelmetes. Legyen ez a célunk, hogy úgy felfegyverkezve lépjünk ki a katedrára, hogy ez egy élmény legyen a diákságnak. Én mindig erre törekszem, biztos, hogy nem mindig sikerül, a tanár is ember, de ez az első. Tehát egy lelkesedéssel kell tanítani, és rendkívül felkészülten, akkor azt az órát, azt a tanárt a diákok szeretni is fogják. Aztán a tanórán, tantermen kívül is rengeteg módon kell támogatni, segíteni a diákságot. Ugye szakdolgozatot is írnak a diákok, szemináriumi dolgozatot is, és hát jönnek vizsgázni. Ugyan a vizsga az egy egészen kitüntetetten nehéz szituáció, mert ugye a diák is ember, de a tanár is ember, és mondhatom fordítva is, a tanár is ember, de a diák is ember. Szóval mindkét félnek, hogy mondjam, csak tapintattal kell lennie egymás iránt. Na most ugye a kritikus vizsgaszituáció az, amikor a diák megbukóban van, mert nem készült, vagy mert nem tud annyit, amennyit kellene, és én hiszek abban, hogy ez a helyzet is ad abszurdum kezelhető úgy, hogy a diák el tudja fogadni azt, hogy ő most megbukott, tehát hogy nem érzi ezt sértőnek, vagy nem érzi megalázónak. A tanár képességei között ott kell, hogy legyen ez is, hogy el tudja fogadtatni azt a diákkal, de kizárólag racionális érveléssel, hogy most ez a vizsga nem sikerült. Ez egy nehéz feladat. És hát aztán persze miután egyetemen vagyunk, egyetemen tanítunk, a diákoknak, ha a magánéletét nem is látjuk, de bizonyos magánéleti kríziseit azt megtapasztaljuk. Már nem egy olyan eset volt, hogy sírva jött be valaki a tanári szobába, hogy tanár úr, meghalt édesapám, öngyilkos lett édesanyám, válnak a szüleim, és zokogva az asztalra borul. Tehát ezekben az életkrízisekben akarva, akaratlanul a tanár olyan értelemben bevonulik, hogy tudomást szerezol, mert a diák elmondja. És ilyenkor még tudunk konkrétan is segíteni, de sokszor egyszerűen csak arról van szó, vagy az a feladat, hogy az ember együttérzően meghallgassa a diákot, meg ráérjen arra, hogy a diákkal együtt érezzünk egy ilyen helyzetben. Egyébként pedig konzultációra is nagyon gyakran jönnek, ilyenkor személyes kérdésekről kevésbé van szó, hanem tudományos kérdésekről van szó, tudományos diák kutatással kapcsolatos kérdésekről, szakdolgozatról és így tovább. Ezekre is rá kell érni, ezt azért mondom így ki, vagy hangsúlyozom, mert sok tanár érdekes módon nem ér rá, elvállalja a szakdolgozati témavezetést, de aztán az e-mailekre már nem válaszol, vagy pedig egyszerűen nincs ott a konzultáció időpontjában, vagy nem ad konzultációs időpontot. Tehát végtelen sok feladat van, olyan terület van, ahol a keresztény hit, és inkább úgy mondanám, talán ebben a speciális esetben a keresztény elkölcsiség, az odafigyelés a másik emberre a tanító szakmában, a tanári szakmában jelentkezik. Úgyhogy erről napestig lehetne mesélni.
3: Hát én azt hiszem, hogy ebből az utolsó hosszabb, ha szabad így fogalmaznom, monológból is kiderült, hogy jön egy olyan ember, akihez a hallgatók bármikor, bármilyen gonddal, legyen az szakmai, vagy esetleg egyéb, fordulhatnak.
4: Én szeretem a hallgatóimat.
3: És szerintem ez egy nagyon jó zárszó, úgyhogy köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.
2: Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmayer György beszélgetett.
0: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
5: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Tudósít a Váci Egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pinteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján, augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.
6: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
7: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy

0: ha két kart magas tartásba vegyünk közbe egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, 8-at előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a tért hajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallotta.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát életéről, megpróbáltatásairól. 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában ítélték 14 évig tartó börtönbüntetésre a Grősz József kalocsai érsek és társai per hatodrendű vádlottjaként. Mai műsorunk vendége Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész. Hogy alakul 1945 után a ciszterci rend és Endrédi Vendel helyzete? Ugye az iskolák államosítása, illetve 1950 nyara a szerzetes rendek működési engedélyének a megvonása, hogy a püspöki kart rábírja a pártállam a tárgyalásokra, egy elég nehéz és kaotikus időszak, és Endrédi Vendelről talán Rákosi Mátyás azt mondta, hogy Mindszenty rossz szelleme, tehát van neki egy olyan politikai megítélése is, ami nem túl pozitív, és mindenképpen látni kell talán azt, hogy egy meghatározó jelentős szerepe van 39 után, mint zirci apát. Talán ezt ma már egy kicsit nehezebben tudjuk érteni, a püspököket igen, de hogy egy apátnak, most mindegy, hogy a pannonhalmi főapát, vagy a zirci apátra gondolunk, de a két világháború között és azt követő időszakban 50-ig azért az apátoknak, főapátnak egy nagyon komoly jelentősége, szerepe volt. Nagyjából egyenlőséggel lehet tenni a püspökök közé, azzal a kitétellel, hogy nem voltak püspökök, de megjelenésükben, szerepükben, feladatukban, egyházjogi értelemben majdhogy nem. Milyen szerepe volt 45 után Endrédi Vendelnek a ciszterci szerzetesek életében, a közösség szempontjából és a magyar egyház szempontjából, és mi vezet oda, hogy 1950 októberében, amikor már a pártállam leszámol a szerzetesekkel, akkor vele szemben is eljárást kezdeményeznek és letartóztatják.
2: 45 egy cezúra, hogy ez az újra fogalmazása a rendi életnek a legnagyobb feladat, de alapvetően ezt elég jól megugorja a rendi közösség. Például azok a szerzetesek, akik nem igazán végeztek kifejezetten lelkipásztori munkát, nyilván a diákjaik körében azért volt erre példa, de 48 után többnyire a püspököknek a megelégedésére, sőt, megbecsülik a püspökök azokat a cisztercieket, akik az egyház megyéik területén lelkipásztori munkát végeznek. Tehát ez az első olyan terület, ahol próbálják az iskolából felszabadult energiákat becsatornázni. Ugye itt közben váltás van a rendi nevelők tekintetében is, az új noviciusmester Sigmund Lóránt, aki egy kiegyensúlyozottabb szemletet próbál megvalósítani, a felborzolt kedélyeket a növendékek körében is lecsendesíteni, és ebben megfelelő előjáróra talál Vendel apát úr személyében is, aki ezt támogatja. Ha így az apátnak, mint tisztségnek a jelentőségét akarjuk megérteni, akkor ehhez tudnunk kell azt, hogy a pannonhalmi főapát, a zirci vagy a csornai apát is a főrendi háznak a tagja volt 1946-ig, és mint ilyen is országos méltóságnak számított, társadalmi megbecsültségnek is örventek nem csak emiatt, hanem mint ezek az iskola fenntartó és tanítórendeknek az előjárói, akár csak az öreg diákjaik, vagy az éppen aktuális diákok szüleinek révén mélyen beágyazottak a társadalomba, és akár egész magas szinten is nagy hatást fejtettek ki, és éppen a majd kiépülő kommunista diktatúra is ezt rója fel nekik, illetve ez lesz egyfajta szálka a szemükben. Vendel apát úr esetében az egyik bűne az a Mindszenty bíborossal való jó viszony, ami még egyébként a Mindszentynek a veszprémi püspökség idejére vezethető vissza. Mindszenty többször jár Zircen is, akár hivatalos ügyben papszentelés véget, de névnap, születésnap tekintetében is akár a Vendel apátodat látogatja ő, és köszönti, akár a Vendela Pátor tesz nála tisztelgő látogatást Veszprémben, tehát ez a kapcsolat megvan, illetve maga a rendi szinten is Zirc ebben az időben az egyetemes ciszterci rendnek a mint személyileg, és a második világháborúi gazdaságilag is az egyik legerősebb közössége, akárcsak így intellektuálisan nézzük, a legtöbb tanári diplomával rendelkező rendtag, doktori címek tekintetében, de egyetemi tanárokat is találunk a magyar ciszterciek között. Ha Varga Damjánra vagy Baranyai Justinra, akit később a Mindszenty perben ítélnek el, illetve a Schwarzelemérre gondolunk, tehát egy társadalmi megbecsültséget élvez a rend. Aztán 1948 azért is választóvonal, mert az iskolák államosítása idő. Ebben az évben jár utoljára külföldön Endrédi Vendel, Olaszországban több monostort is meglátogat. Ekkor már készülve arra, hogy itt a kiépülő kommunista diktatúra akár el is lehetetlenítheti a rend működését. Eleve nagyon nehezen jut egyébként ki, vagy kap útlevelet, és ez alatt, az utazás alatt tudtára adják, illetve azt az információt kapta, hogy az ő neve is szerepel azon a listán, a kommunistáknak azon a listájának azok között, a főpapok között, akit előbb vagy utóbb le fognak tartóztatni. Tehát ennek tudatában tér aztán 1948 őszén haza, azért, hogy ne kompromittálja, ne hozza nehéz helyzetbe azokat a személyeket, akik az ő kiutazását támogatták és kezességet vállaltak a visszatéréséért. És így folytatja az apáti működését, ami egyrészt, hogy a gazdaságilag is egyre nehezül, mivel a közösség annak ellenére, hogy közben a létalap az nagyjából kihúzták a lába alól, növekszik, itt már 15-18 évente Nyilovicisnak a belépéséről beszélhetünk, tehát folyamatosan emelkedik a rendnek a létszáma, emellett pedig ahogy már mondtam, a lelkipásztorkodás területén is megbecsültséget szereznek, és így jutunk el aztán 1950 tavaszáig, nyaráig, amikor egy alapvetően új helyzetbe kell megint helytállni. Ugye itt 1950 nyarán a szerzetesek deportálásával kell szembenéznie a magyar egyháznak. 1950. június 9-éről 10-ére viradóra van ennek az első hulláma, ami a cisztercieket is érinti, ugyanis a Szent Gotthárdi monostor lakóit, illetve a pécsi és a bajai rendháznak a tagjait ekkor Kunszentmártonba, a karmelitáknak a kolostorába deportálják, majd pedig a második hullámban a Székesfehérvár és a budapesti tanulmányháznak, a Bernardinumnak a tagjait hurcolják el. Nem csak ezzel kell szembenézni a rendnek, hanem a nyárnak a második felében, augusztus 1-én közel 500 szerzetes nővért a zirci apátságba deportálnak, és itt mintaszerűen helytállnak a ciszterciek, és gyakorlatilag közel 2 hónapig gondoskodnak ezekről a nővérekről, úgy, hogy az államtól semmilyen anyagi támogatást ennek az 500 embernek az ellátására nem kaptak. Ugyanakkor megindul már főleg a szerzetesi deportálások miatt a püspöki kar és a kormány közötti tárgyalások, melynek következtében az is felmerül, hogy a szerzetes rendek 8 gimnáziumot visszakapnak, 8 katolikus gimnázium indulhatna újra, és ekkor a ciszterciek az egyik legjobb nevű tanítással foglalkozó rend, tehát joggal reménykedik mindenki abban, hogy a ciszterciek is a megmaradó rendek között lesznek. Ez egészen augusztus 19-éig egy lehetőség, és éppen augusztus 19-én, amikor Szent Bernátot ünnepli a rendi közösség, illetve 17 novicius ölti magára a szerzetesi ruhát, akkor érkezik Sík Sándor piarista provinciálisnak az üzenete, hogy veletek örül, ünnepel és sír Sándor. Ebből egyébként a perjel Horváth Konstantin azt olvassa ki, hogy akkor itt veszett el minden, hogy nem leszünk a megmaradó rendek között. Ekkor a társai azok még leintik, hogy megint pessimistán áll a jövőhöz. Néhány nap múlva viszont bebizonyosodik, hogy ő látta jól, és valóban a ciszterciek helyett a ferences, a kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány maradhat meg, illetve ők kapnak 2 iskolát. Ugye a cisztercieknek is csatlakozniuk kell azokhoz a rendekhez, akiknek a működési engedélyét aztán 1950. szeptember 7-én a 34. törvényerejű rendelet megvonja.
1: Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grőszperbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetesrend és személyesen Endrédi Vendel Zirci apáttal szemben?
2: Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratásra, feloszlatásra a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grőszper során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgenlandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az a Vendel apátudal az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott, tehát hogy az egyik erős emberét a magyar szerzetességnek így megpróbálták kiiktatni, tehát gyakorlatilag amikor ő 1950. október 25-én átadja az apátságot, illetve az apátság épületét az állami embereknek, akkor Budapestre költözik, de mondom, az ő tudatában ez ott van, hogy már 48 óta, hogy ő valószínűleg letartóztatottak listáján lesz, tehát ez a rendi közösséget sem éri teljesen váratlanul, annyiban sem, hogy készülnek is arra, hogy akkor itt szükség lesz egy helyettesre, aki az apát akadályoztatása esetén a feloszlatott közösséget vezeti tovább, sőt 50 nyarán, amikor látszik annak lehetőség egy, hogy esetleg az ő személye miatt nem kerül a ciszterci rend a megmaradó rendek közé, akkor Endrédi Vendel maga ajánlja fel a lemondását az apáti tanácsban, viszont az apáti tanács mondja, hogy őt az egész közösség nagy többséggel választotta meg, ahogy arról már beszéltünk, apátjává, tehát a bizalmát élvezi a közösségnek, csak a Szentszéknek lenne joga felmenteni, ők ezzel nem akarnak élni, és az apáti tanács leszavazza ezt a lemondási javaslatot, de felkészülnek arra, hogy le fogják tartóztatni, ezért a már említett Zsigmond Lórántot jelöli gyakorlatilag az apáti tanács arra, hogy erre az esetre vegye át a rendnek a vezetését. Tehát, ahogy említettük, október utolsó napjaiban Budapestre költözik, majd néhány nappal később, amikor az unokaöccsét látogatja meg, illetve onnan tér vissza, akkor a titkárával együtt a Soroksári úton letartóztatják, a hírhet Andrássy út 60-ba viszik, ott megkínozzák, egyébként erről a visszaemlékezéseit a börtönből való szabadulása után aztán megírta, tehát ezeket ma olvashatjuk is, és ennek a kegyetlenségével szembesülhetünk, és valóban a Grőszperben, mint koncepciós perben bevonják őt is a már szintén említett Hagyó Kovács Gyulával együtt. Tehát ők két olyan erős embere a két világháború közötti magyar katolicizmusnak, illetve neves emberei, akikkel így példát tudnak statuálni, és az egész magyar egyházat számára üzenetet megfogalmazni, amellett, hogy a Vincenti bíboros ekkor már börtönben van, a püspöki karnak a fejét, a kalocsaiaseket, Grősz Józsefet is ellehetetlenítik. Tehát, hogy ez a célja ennek az egész Grőszpernek a katolikus egyház erejének a megtörése, és emellett a ciszterciek a híre, vagy a róluk kialakult képben egy nemzeti, a magyarsága mellett mindig kiálló közösségnek a képevel azonosult, illetve így tekintettek a ciszterci szerzetesekre a két világháború között, talán már a 19. század végétől beszélhetünk erről a kialakult képről. Ez is a kommunistáknak a szemében egyfajta szálkát jelentett. Nem csak Endrédi Vendel és Hagyó Kovács az, akik a perben szerepelnek, hanem a mellékperekben még a elfogott rendi növendékeket is elítélik, illetve gazdasági vonalon pedig még további ciszterci szerzeteseket is bevonnak a perbe. Koncepciós pernek a voltát mutatja az is, hogy nagyon szertágazó az a bűn csomag, amivel Endrédi Vendelt megvádolják, tehát a valutaüzérkedés, a Vatikánnak való kémkedés, akkor itt külföldre való szöktetés, minden szerepel ebben a bűnlajstromban, és valóban 14 éves börtönbüntetésre ítélik. Ennek a nagy részét aztán egyébként magánzárkában tölti el. Az interjú elején beszéltünk az ő matematika-fizika iránti rajongásáról vagy szeretetéről. Későbbi visszaemlékezése szerint ez az egyik nagy erőforrás számára az Isten hite mellett, ami segített épésszel átviselni ezeket a szörnyű éveket, meg a kínzásokat. Tehát, hogy naponta fizika és matematika feladatokat oldott meg a fejében, aztán, ha már talált valami kis tégladarabot, akkor azzal felkarcolt különböző képleteket a cellájának a falára. A másik pedig az, hogy a diákjai, az egykori budai diákjainak a nevét, a családi kapcsolatait próbálta memorizálni, és ez egyébként ez később is, már szabadulása után is egy ilyen sajátossága, hogy évtizedekre visszamenőleg is akár már a diákjainak a családját is pontosan tudta nyomon követni. Talán megkapó momentum az ő elítélésével kapcsolatban, hogy ez az egész rendi közösséget megrendíti. Ugye az ircena felosztatás után még átmentileg maradhat 4 ciszterci egyházmegyei papi szolgálatban, és közülük a legidősebb Neuhold Zséb, aki gyóntatóként szerepel hivatalosan, és ő hamarosan a felosztatás után rákkal diagnosztizálják, és a szenvedéseit azt az ekkor zajló, hogy a Grösszbergben szenvedő apátjaira ajánlja föl. Talán nem véletlen a dátum, ugyanazon a napon hal ő meg, amikor a Grösszbergben Wendel apátodat elítélték. Maga az apát csak később, már szabadulása után tudja meg. Ugye a szabadulására pedig 1956-ban a forradalom novemberi napjaiban kerül sor, de ez nem egy végső szabadulás. Miután a kommunista állam konszolidálja a sorait, 57. március 1-én újra bebörtönzik, és végül is csak szeptember 16-án szabadul ki. Zércre értelemszerűen nem mehet vissza, de a piaristák, akik átmentileg itt Budapesten befogadják, ott sem maradhat, hanem az AEH, az a pannonhalmi főapátságban kialakított időszerzetesek számára létrehozott otthont jelöl ki számára kényszertartózkodási lakhelyként.
1: Azt említette, hogy pannonhalmát jelölik ki számára, és tulajdonképpen itt él házi őrizetben élete végéig, egy több mint 2 évtizeden keresztül. Ez életének utolsó szakasza. Mi jellemző erre az időszakra?
2: Valóban ez egy elég hosszú időszak, és a rendi szempontból is egy jelentős időszak, bár apátként hivatalosan, mint egy felosztatott rend előjárója nem működhet, ez nem jelenti azt, hogy nem is működött. Ugyanis a pannonhalmi szobája, hogy az életrajzát megíró egyik szerző fogalmazotta, jelentette a zirci otthont a felosztatott rend tagjai számára, tehát akár oda betérhettek hozzá látogatóba, erőt gyűjteni, lelki segítséget kérni, de ahogy mondtam, mint egyházi előjáró is gyakorolta az apáti hivatalát, olyan szempontból, hogy 2 szerzetesről tudunk legalább, aki az ő kezében a pannonhalmi szobájában tette le a szerzetesi örökfogadalmát, illetve egy egészen egyedi esetet is tudunk, amikor az érdi, ma már Érden élő, a Regina Mundi ciszterci nővéreinek a előjáróját, Pung Gemmát, ő benedikálja, tehát avatja apát nővé 1971. decemberében a pannonhalmi szobájában rendkívüli körülmények között a rendkívüli eseményekre való tekintettel. Tehát valóban egyfajta őrlánként van ő jelen a magyar ciszterciek között, még ebben a korlátozott szerepében is. Emellett pedig levelezés útján a külföldre került rendtársakkal is tartja a kapcsolatot, a véleményt formál, nyilván ez csak virágnyelven teheti, mivel a levelezését azt egy-egyben ellenőrzi az államvédelem, de mégis talán ez az időszak az, ami még az apátságának a szabad működése, az egy főpapnak a működése. Erre az időszakra tekint vissza ugye a rendi emlékezet, mint egy igazi atyának, a közösségnek egy szerető atya. Így tekintenek az ő működésére. Ahogy ereje egyre gyengül, nyilván ez egyre korlátozottabb, de élete utolsó napjaig a közösségének az atya marad, és ezek az utolsó napok aztán 1981. decemberében fejeződnek be, és 1981. december 29-én fejezi be ő a földi életét.
1: Ha nem is valós kolostori körülmények között, mint ahogy élhetett volna Zircen, de mégiscsak a pannonhalmi bencés kolostorban, annak is a szociális otthonában, öreg otthonában élt hosszú évtizedeket és fejezte be életét, és Zircen helyezték végső nyugalomra. Egy különleges, kiemelkedő személyiségről Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes zirci apátról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész volt.
0: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Pannonia Szentvegyén vagyunk, Pannonhalmán, Szent Márton hegyén, így is lehet mondani. A Pannonhalmi Bencés gimnázium egyik hűstermében, ebben a szörnyű kánikulában vendéglátónk Barca István igazgatóhelyettes úr. Így mondtam, hogy Pannonhalmi Bencés gimnázium, mert amikor én jártam ide, ez volt a neve. Igazgatóhelyettes úr, mi a neve most a Pannonhalmi gimnáziumnak?
4: Hát ugyanez, ez a rövidített neve valójában, így szoktuk hívni magunk között, de hivatalosan Pannonhalmi Bencés gimnázium és szakkollégium.
3: Szakkollégium? Ez mit jelent?
4: Ez egy jogi terminus technicus, nem olyan régen került bele a törvénybe, hogy van egy ilyen titulusú intézmény is. Azt hiszem, hogy nem sok van az iskola hazánkban még, de valójában azt jelenti a szakkollégium működésünk, hogy ugyanazt csináljuk, amit már több mint 80 éve, hogy különböző speciális szolgáltatásaink vannak, szakkörök nagy számban, de hogy speciális kollégiumi ellátást biztosítunk itt a fiúknak.
3: Hát ez így volt már akkor is, amikor én érettségiztem, meg hát amikor te, hogyha feltételezem, hogy te is ugyanilyen körülmények között jártál Pannonhalmára.
4: Igen, bár mi is más iskolában jártunk ketten, meg hát nyilván a maiak is más iskolában járnak, mint mi annak idején, mert hogy évről évre megújul, évtizedről évtizedre, kicsit más azért az iskola, miközben az alapok azok nyilván ugyanazok.
3: Figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés gimnázium, mert hogyha a 996-ot tekintjük a Szent Márton Monostora alapítási évének, és elfogadjuk azt, hogy akkor már volt itt szerzetesi iskola, akkor 1030 éves lenne ez az intézmény.
4: És mit kérdezel pontosan?
3: Hát az a kérdés, hogy figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés gimnázium?
4: Igyekszünk napra készek lenni, és friss tudást adni a fiúknak. Mi is próbálunk mindenféle továbbképzéseken részt venni. Erasmus kurzusra járnak a tanáraink. Szóval napi friss információkkal és mesterséges intelligenciával dúsított oktatást szeretnénk adni nekik.
3: Arra irányult a kérdésem, hogy hány éve van ez? Tehát ugye a 30-as években jött létre ez az intézmény, amelyben most beszélgetünk, már a 20. század 30-as éveinek második felében.
4: Hát 39-ben indult el a mostani gimnáziumunk, és az az épület, ahol most beszélgetünk, az még akkor nem is állt, mert akkor elérte meg a főmonostor különböző termében folyt az oktatás, hogy 42-43 óta vagyunk ebben az épületben, azóta folyik az oktatás Pannonhalmán.
3: És ugye azért sok különlegessége van az említetteken kívül, például a mai világban, a mai magyar világban is egészen ritka, hogy szombaton is például tanítás van.
4: Igen, hatnapos munkahéten dolgozunk, továbbra is tanítunk hétvégén szombaton, mert valahogy az a filozófiánk, hogy nem úgy működünk, mint egy hagyományos kollégium, hogy pénteken délután mindenki hazamegy, és akkor vasárnap este visszatér, hanem igyekszünk hosszabb időt együtt ölteni a diákjainkkal, az osztály közösséget erősítik így, és ennek megfelelően hétvégén is tudunk programokat biztosítani nekik, meg mindenféle délutáni programokkal kínáljuk meg őket.
3: Ennek a, talán nem is tudom, hogy milyen szót mondjak, nehézségeivel is összefügg az, hogy a hatosztályos gimnázium kivezetődik, ha jól hallottam.
4: Igen, az idei év az már egy átmeneti év volt, idén már nem volt 7-es osztályunk, csak 8-os, és szeptembertől feláll az a régi 2x4 évfolyamos gimnázium, ahova mi is jártunk annak idején. Ez összefügg azzal, hogy nyilván nehezebben engedik el a fiatalabbakat ma már a szülők ilyen kollégiumi környezetbe, Ugye alapításkor ne felejtsük, hogy még 8 év folyamos gimnázium volt, tehát 10 éves gyerekeket küldtek ide Pannonhalmára, aztán utána államosítás 48-55 követően akkor 4 év folyamos lett a gimnázium, és 93-tól 6 év folyamos is lett, és most akkor 2026-tól megint 4 év folyamos gimnázium leszünk. Úgy látjuk, hogy ez az a közösség, ez az a korosztály, amely elsősorban megtalálja egy ilyen kollégiumi környezetben a helyét, és mi meg tudjuk őket szólítani, a szülők bizalommal engedik el őket egy ilyen helyzetbe, úgyhogy ez is szerepet játszott abban, hogy átálltunk erre a 4 év folyamos képzésre.
3: Mi minden emlékezetes volt a mögöttünk levő tanévben?
4: Nagyon sok minden történt idén, kezdve azzal, hogy szeptember 1-én volt Antal atya 80 éves, aki hát hűséges tanára szolgálja ennek az iskolának. Tipikusan olyan iskolai polgár, aki szeptember 1-én született meg, amikor egy rendes tanéven indul. Ezzel kezdtük az évet, és tényleg nem fejeztük be a 12-binek az érettségével. Nagyon sok eredmény, jó eredmény született, hogyha most így az oktatással kezdem, akkor 13 OKTV döntős eredményünk volt, 11 diák részéről. Mi nagyon elégedettek vagyunk ez az eredménnyel, mert kisiskolának számítunk, és ahhoz képest ez egy nagyon magas szám, hogy 13-an is bejutottak a legrangosabb versenyek döntőibe. Aztán mi történt még? A sportban is jeleskedtek a diákjaink. Rengeteg diákolimpiai aranyérmet és különböző érmeket hoztak el vívásból, mezei futásban, kosárlabdázóink bronzérmet nyertek el idén. Zenében is rengeteg kimagasló eredmény született. Most egyik diákunk például a konziba fogja folytatni a zongora tanulmányait. Úgyhogy számos kiránduláson vettek részt. Volt, aki Lengyelországba kirándult, volt, aki Olaszországban, Velencébe jutott el, ilyen közösségépítő kirándulások keretében, úgyhogy számtalan élmény érte a diákjainkat ebben az évben is.
3: És a jövő évi tervek közül lehet-e már elmondani valamit a következő tanév tervei közül?
4: Hát azt éppen most farigcsáltuk, hogy is legyen ez a tanév. Annyi biztos, hogy egy érdekes, új struktúra alakul ki akkor megint, mert most akkor 2x4 évfolyam lesz, ahogy már mondtam, és most próbálunk egy olyan tanévet kialakítani, ahol viszonylag hasonló az év, mint eddig volt, ugyanúgy majd hosszabb időt töltenek együtt a diákok a gimnáziumban, a kollégiumban, de próbáljuk most a prefektusok, itt tanító kollégák szempontjait is figyelembe venni, hogy ne legyenek a nagyon-nagyon hosszú időszakok, amikor munkaterhel növeljük az ő életüket, úgyhogy egy kicsit más lesz a struktúra, 3-4 hetente lesz hazajárás, és különben pedig szokásos ritmusban fogjuk élni az életünket.
3: Úgy érzem néha, hogy szinte divat arról beszélni, hogy ne terheljük túl a gyereket. Ez tényleg lehet, hogy divat, vagy valóság?
4: Hát nagyon sok órát kell a fiúknak a padban tölteniük. Én azt gondolom, hogy itt Pannonhalmán, amiatt, hogy 6 napos munkahétben gondolkodunk, és abban dolgozunk, amiatt nekik nem kell mondjuk napi 8 órában az iskolapadban ülniük, hanem tényleg csak 6 órát kell együtt tölteniük, és ahogy a mi időnkben is 2 óráig tart az iskola, és az a ritmus, hogy utána tudnak 2 órát pihenni, kötelező séta van, ugyanúgy délután 3 óra a stúdium, mint eddig. Hát ez a fajta ilyen többletterhelés így nem jelentkezik a mi időnkhöz képest. A prefektusoknál kell azt gondolom, hogy figyelni, mert a tanári többletterhelés annyiban jelentkezik, hogy valahogy más a világ már, mások vagyunk mi, még a bencések is mások, mint a mi időnkben voltak. Ma már elképzelhetetlen az, ami a mi bencés osztályfőnökeink részéről még akkor elképzelhető volt, hogy egy héten 168 órát töltöttek velünk. Ma, hogyha ezt kimondom, akkor tényleg elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezt hogyan bírták ezt a munkaterhet. Ez ma már nem vállalható, sem bencéseket nem akarunk ezzel terhelni, és a civilek, akik pedig ugyanezt a prefektusi munkát látják el, ők pedig 2-3-an tudják egy osztály mellett eltölteni felelősen az ő idejüket. Úgyhogy van valami alap abban, hogy nagyok a munkaterhek, ezért figyelnünk kell a beosztásokkal.
3: A zenéről is esett szó. Ez viszonylag, hát már nem új, de korábban évtizedekig Pannonhalma nem dicsekedett azzal, hogy zenei képzést is ad a gyerekeknek, most pedig igen.
4: Mi most már dicsekszünk valóban, tehát mi büszkék vagyunk arra, hogy most ebből a 260 valahány diákból 180-an tanulnak valamilyen hangszeren. Ez egy nagyon nagy szám, ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a 3/5 része, 60%-a egy osztálynak tanul valamilyen hangszeren. Szóval ez nagyon, nagyon nagy eredmény, és ami még újdonság, rengeteg hangszert lehet tanulni, majdnem, most nem akarok itt hasonlítani, de talán 10 fajta hangszert lehet tanulni. Van big bandünk, van egy olyan zenei műhely, amely kifejezetten az improvizációra alapoz, az improvizációs műhely, és van egy olyan, azáltal, hogy most megint van jó pár éve diákban Pannonhalmán, elértük azt, hát nem törekedtünk rá, de kitermelte maga a rendszer, hogy minden évben van egy zenekar, amely a végzősökből áll össze, és ők zenélnek, ők muzsikálnak talpalávalót a diákbálon. Innen a Csőtörés nevű zenekar játszotta, és aztán utána a győri gimnáziumba is meghívták őket, és ott is a bálban ők muzsikáltak. Úgyhogy büszkék vagyunk rájuk.
3: Van egy barátom, aki ugyan hát nem bencés volt, hanem piarista diák volt, de ez bocsánatos bűn, vízépítő mérnök lett, és van egy szabadalma, ami arra szolgál, hogy megállapítsák, hogy hol van a Csőtörés. Meghívnátok őt Pannonhalmára?
4: Hogy megállapítsa, hogy hol van a Csőtörés? Hát a Csőtörés az itt van, és a zenekart észre fogja venni, hogy itt játszik, és hát hogyha ő meg tudja állapítani, hogy a Csőtörés zenekar játszik, akkor persze, hajrá.
3: Fuvarista egyébként. Most kimondtuk ezt a szót, hogy dicsekvés. A közelmúltban egy oktatás politikussal volt szerencsém pár szót beszélgetni, és nagyon határozottan azt mondta, hogy a katolikus iskola az nem elitképző. De azért lehetünk mégis büszkék az eredményeinkre.
4: Hát ez egy ilyen dupla fenekű kérdés azért, mert hogy nagyon büszkék vagyunk természetesen a mi eredményeinkre. Elitképzőnek nem akarunk annyira elitképzők lenni. Igyekszünk azokat a gyerekeket minden téren elérni, akik jelentkeznek hozzánk, és akiket felelősen fel is vettünk. Nagyon széles az olló, ahogy az egész országban, szerintem minden iskolában az. Azt hiszem, hogy szélesebb, mint a mi időnkben volt annak idején, és valakit ebben kell segíteni, korepetáljuk, felzárkóztatjuk valakit pedig abban, hogy a tehetségét mind jobban kibontakoztassuk, és az a legszebb, hogy valaki valamiben tehetséges, de másban pedig felzárkózásra szorul, és nekünk az egészet, egész spektrumot el kell tudnunk érni. Ez nagy kihívás tanárként különben, és azért annyiban viszont örülök, hogy ez a feladatunk, hogy azt látom, hogy nagyon nagy hozzáadott értékkel tudjuk támogatni a mi diákjainkat, és akik mondjuk nem olyan nagyon magas eredménnyel kerülnek be a gimnáziumba, aztán mégis magas eredménnyel kerülnek ki innen. Úgyhogy ilyen értelemben nem vagyunk elitképzők, de hogy nagyot tudunk lendíteni az itteni gyerekeknek a sorsán.
3: Ez lesz a záró kérdés, amit most fölteszek. A zenéről jutott eszembe a liturgia, arról pedig a vallásosság, vagy nem is tudom, a hitbeli növekedés. Ezzel hogy áll Pannonhalma?
4: Ugye ez az egyik pillére az itteni képzésnek, hogy a személyes hitet növeljük a gyerekekben. Ez nehezen mérhető, hogy ezzel hogy állunk, mert hogy hát azt nem tudjuk megmérni, kinek mekkora a hit, erre nincsen ilyen mérőműszerünk, bizonyítványban nem szerepel. De meg emlékezetes számomra, hogy többen is beszámoltak az idei végzős osztályból a Karácsonyváró közös éneklésen, hogy spontán módon osztályokban kialakultak ilyen 8-10 fős körök, ahol összejöttek esténként az estima mellett, után még imádkoztak, és ezzel is növelték az ő személyes hitüket. Azt hiszem, hogy ez egy nagy eredmény, mert hogy nyilván nekünk rengeteg olyan felületünk van, ahol megpróbáljuk megszólítani a gyerekeket a vasárnapi liturgia mellett, az esti imák mellett a csendes órákon keresztül, de mégiscsak ez az alulra jövő belső igény az, ami azt mutatja, hogy van erre táptalaj ma Pannonhalmán.
3: Köszönöm szépen Barca István tanár úrnak, igazgatóhelyettes úrnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik igazgatóhelyettesének.
4: Én is köszönöm szépen.

0: Közeledik az Apostol Televízió 11. születésnapja. Ebből az alkalomból találkozunk Szederkényi Károly atyával, a Gazdagréti Szentangyalok plébánia plébánosával, és Tariné Murányi Erikával, az Apostol Televízió munkatársával. Károly atya, lesz ünneplés? Lesz 11. születésnap?
1: Igen, lesz ünneplés, mert ünnepnapra, sőt főünnepre esik a születésnapunk, mivel az Apostol Televízió védőszentjei a fő apostolok, és úgy adódott, meg úgy is szerveztük, hogy annak idején 11 évvel ezelőtt Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepén indulhatott el az Apostol Televízió, így tehát a születésnap egyúttal fő ünnepre esik, és akkor a liturgiában is, és az ima műsorainkban kiemelten fogunk ünnepelni, mert hiszen az ünneplésünknek és a szolgálatunknak a fő területe az a Szent Liturgia, az ima műsorok, az ima közösség megteremtése.
0: Hányszor van egy nap liturgia közvetítés az Apostol Televízióban?
1: 3 alkalommal történik a Szent Liturgia, a Szent Mise közvetítése. Az első az az élőadás, a 8 órai Szent Mise, innen a Gazdagréti Szent Angyalok templomból, és 2-szer megismételjük a Szent Misét, délután 5 órakor és éjfélkor is, és természetesen a közösségi médiára is kikerül a Szent Mise, vagy annak egy-egy részlete, úgy mint a homília, amit máskor is meg lehet hallgatni.
0: Van-e földfelszíni, illetve úgy tudom, hogy van földfelszíni elérhetősége az Apostol Televíziónak és internetes elérhetősége? Hogy van ez?
1: A nagy kábelszolgáltatók.
0: Akkor tehát nem földfelszín, hanem kábelszolgáltatók által érhető el a folyamatos adás.
1: 2 nagy szolgáltató viszi a műsorunkat. Az egyik a Telekom, a másik pedig a most van néven működő szolgáltató, és természetesen ez az indulás és a születésnap az még az internetes elinduláshoz kötődik, utána egy kicsit később került sor arra, hogy fölkerülhettünk közösségi médiumként a szolgáltatókhoz, de azóta is folyamatosan az internetes elérhetőség az működik.
0: Az internetes elérhetőség napi folyamatos vételi lehetőséget jelent?
1: Igen, folyamatosan 24 órában elérhető az interneten is az Apostol Televízió. Ennek köszönhetjük azt, hogy nem csak határon túl, hanem földrészen túl is megtekinthető a televíziónk műsora, és így más földrészeken is, hát történetesen Amerikában vagy Dél-Amerikában, hát ott is vannak, akik néznek minket, és jelzést is adnak erről, hogy ők bekapcsolódnak a szentmiséinkbe.
0: Erikától, Tariné Murányi Erikától kérdezem, hogy érzi magát ilyen apostoli millióban.
2: Nagyon jól érzem, hiszen egy nagyon jó közösség van, igaz, nagyon kevesen vagyunk, és mint önkéntes szolgálok, ugyanúgy, mint annak idején a Mária Rádióban is, akkor Károly atya hívott meg oda is, arra a szolgálatra, és erre a szolgálatra is. És itt említette Károly atya az internetes elérhetőséget, de azt érdemes még megjegyezni, hogy Facebookon is láthatóak a szentmiséink, tehát élő adásban is, tehát ugyanabban az időpontban, amikor az megtörtént, és vissza is nézhetők. Ez azért is fontos, mert nagyon sok olyan nézőnk van, aki a napnak abban a szakaszában, amikor a Szent Mise van reggel 8 órakor, akkor dolgozik, és akkor bármikor vissza tudja nézni.
0: De hát nem csak Szent Mise és nem csak imádság van az Apostol Televízió műsorán, hanem mi még?
1: A keresztény kultúrát, és főleg a zenekultúrát szeretnénk még közvetíteni. Természetesen amellett, hogy beszélgetések, interjúk is készülnek és láthatóak, vagy külső helyszíni események, de hát azok is főleg szentmisék, vagy búcsúalkalmak, vagy egyéb rendezvények. A Gazdagréti Szentangyalok templom adottságai felkínálják a lehetőséget arra, hogy itt helyben tudjunk zenei élményeket rögzíteni, koncerteket felvenni. Tehát különösebben ki sem kell szállni külső helyszínekre, hanem házhoz jön a kultúra, mégpedig igen neves előadó művészek együttesek tolmácsolásában, és ez így szépen párosul, hogy valójában a legnagyobb stúdiónk ez a templom, és az ott zajló események ez a stúdiónak a termékei lesznek.
0: Károly atya, kérhetek néhány nevet, hogy kik azok a művészek, akik mondjuk a közelmúltban láthatók, hallhatók voltak az Apostol Televízió műsorában?
1: Rendszeresen jön az ELTE, Bartók Béla kórusa, zenekara, Kovács László Karnagy úr vezetésével, de már fellépett itt a Nemzeti Filharmonikusok zenekara vagy együttese, az iskolák, illetve a kórusiskolák is hát neves együttesnek bizonyulnak, úgy mint a Kodály kórusiskola Sapszon tanár úr vezetésével. Van amatőr együttes is, úgy mint az Albinoni kamarazenekar, és ők is adtak már többször koncertet. Aztán kevésbé, név szerint kevésbé ismert együttesek is jönnek, amerikai iskola, meg más külföldi együttesek is érkeznek ide. De most, ha nem is ebben az évben volt, hanem jó pár évvel ezelőtt, de most, hogy a Szent Atya megáldotta a Sagrada Familia bazilikát és annak a legmagasabb tornyát, és ott egy csodálatos koncert volt, hát azt is elmondhatjuk, hogy a barcelonai Sagrada Familia orgonistája tartott itt a mi spanyol orgonánkon kurzust, előadást, és hát erre is büszkék vagyunk, hogy Juan de la Rubia művész úr megfordult nálunk.
0: Erika, Tariné Murányi Erika, mire büszke az általa készített műsorok közül?
2: Tulajdonképpen, ami nekem nagyon kedves, inkább nem a büszkeségre tenném a hangsúlyt, hanem a kedvességre, az a hallgatókkal, a nézőkkel való kapcsolattartás. Két ilyen lehetőség van az Apostol Televízióban, egyrészt Károly atyának az Apostolok Fóruma című műsora, amelyben ő lehetőséget biztosít arra, hogy telefonáljanak és elmondják a véleményüket, hogy mit szeretnének jobban látni, vagy esetleg, ha valami hiányosság van, vagy úgy érzik, hogy számukra az fontosabb lenne, hogy azt illesszük be a műsor elemünkbe, és hetente kétszer van ima szándékfogadás. Ez is ez élő, egyenes adás, ami nem ismételhető, tehát ez nem lesz ismétlésben. Akkor a ima szándékaikat elmondhatják a telefonáló nézőink, és ami érdekes, én alakult, hiszen 2020 amikor ugye a pandémia csúcsosodott, akkor ugye bezárták a templomokat, nem lehetett bejönni, mi persze jöttünk, mert nekünk azért szolgálat volt, és a szentmisét és az egyéb feladatokat elláttuk, de azt tapasztaltuk, hogy nincs sok olyan embernek, nincs kapcsolata a külvilággal, el van zárva a családtól, és hogy nagy igény van arra, hogy valakivel beszélgessenek. És akkor itt a Károly atyával, kollégákkal abban állapodtunk meg, hogy azt a 25-30 perces imaláncot a szerdai napon kibővítjük egy órára, és akkor van egy része, ami az imaláncba, amit elmondanak, hogy kiért és miért imádkozzunk, vagy miért adnak hálát. A másik részét pedig én úgy neveztem el, hogy meghallgatlak. Persze ez nincs ilyen külön választva, hanem úgy egyben történik a műsor. És azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon fontos a számukra. Lehet, hogy sokkal kevesebben jutnak be, mint hogyha csak pörögne, és egy ilyen, igen, imádkozunk, egy ilyen van, hanem személyesebb kapcsolat, barátságok alakultak ki, és egy ilyen közösség is formálódott. Ennek persze az alap pillére és a gyökere az Károly atyához kötődik, hiszen amikor elindult itt az Apostol Televízió, akkor ő létrehozott egy mozgalmat, a Média Apostolok mozgalmát.
0: Halljuk akkor a Média Apostolok mozgalmáról Szederkényi Károly atyát.
1: Erikához kapcsolódva megjegyzem azt, hogy ezek az ima szándékok, amelyeket ő meghallgat az imaláncban, ezek valóságos imádságos és liturgikus imává és kérésekké vagy hálaadássá válnak minden csütörtökön. A szentmisénket ezekre a szándékokra ajánljuk föl, belefoglaljuk, ha nem is tudjuk újra felsorolni, amit előző nap elmondtak egy órán keresztül a kedves nézőink, de ide tesszük az oltárra, és ezt a szentmisét úgy hívjuk, hogy a média apostolok miséje, közösségi miséje, bár beleértünk ebbe a fogalomba, mozgalomba minden kedves nézőt, nem akarunk senkit kizárni, annyiból több az a média apostolság, amit esetleg tudatosan vállalnak magukra a kedves nézők, hogy ők a maguk életkörülményei között is igyekeznek apostolkodni, és akár a plébániai közösségben, akár a családjukban, tehát beszélnek a hitükről, vagy tesznek valamit az adott közösségért. Aztán a másik fontos, hogy fölajánlanak imákat a szolgálatunkért, az apostolkodásért, az evangélium terjedéséért. És harmadik helyen van, de tudjuk jól, hogy ez azért nem az utolsó szempont, hogy anyagi támogatást is tudnak nyújtani a működésünkhöz, mert egyébként nem tudnánk működni, bármennyire is tudjuk az Úr Jézus intelmét, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, és maga a tartalom az ingyenes, de a hordozó körülmények és a hordozó eszköz az már nem, és ennek a működtetéséhez is igyekeznek ezek a kedves apostolok hozzájárulni.
0: Erről jut eszembe Károly atya egy pár évvel ezelőtt, amikor ilyen energiaválság volt, és drasztikusan emelkedtek a villanyárak, meg a gázdíj, meg stb. És a katolikus rádió riportája Szerdahelyi Csongor járt nálad, és kérdezte tőled, hogy hogy tervezed a jövőt, mert ugye a stúdiók, meg stb. Ellátásához hát szükség van a fűtésre, stb. És azt mondtad, hogy hát nem gondolkozol most ezen, majd akkor, hogyha odaérünk, akkor majd. Hát most itt vagy, és itt van az Apostol Televízió, és él és virul.
1: Hála Istennek él, és hogy viruljon, hát arra még nem az, hogy várni kell, de mégiscsak azért még sok mindent kell tenni. És minden nap várjuk azért az újabb segítséget a jótevőktől is, meg hát legfőképpen az Úrtól, mert ebben a változó világban nagyon nehéz helytállni és megtalálni azokat a forrásokat, amelyek a fenntartásunkat biztosítják. De ha kételkednénk a gondviselésben, vagy Jézus szavában, hogy ne aggodalmaskodjatok, és elég a napnak a maga baja, akkor biztos, hogy nem tudnánk sem fennmaradni, sem tovább lépni. Keresünk mindig olyan lehetőséget, vagy olyan támogatási módot, amit megemlíthetünk a kedves nézőinknek, és bízunk abban, hogy a jó akarat az meghozza a gyümölcseit, és akkor az a virágzás vagy virulás az is ki fog bontakozni.
0: Kedves hallgatóink, Szederkényi Károly atyát, a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia vezetőjét és az Apostol Televízió vezetőjét, illetve Tariné Murányi Erikát hallottuk, az Apostol Televízió önkéntes munkatársát. Isten éltesse 11. születésnapja alkalmából az Apostol Televíziót. Adjon a Jóisten sok ihletet, és adjon embereket, akik segítik és támogatják az Apostol Televíziót. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm a jó kívánságot, és bízunk abban, hogy tovább tudjuk szolgálni a lelkek javát, és az evangélium hirdetésével mások, a keresők, vagy a már úton lévők, és buzgóbbak számára is azért az üdvösség útját meg tudjuk mutatni.
3: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bodó Zoltán plébános úr a beszélgető társam. Moson Magyaróvárnak a magyaróvári részén vagyunk. Két plébánia Moson Magyaróvár, ez a magyaróvári. Kedves plébános úr, gyönyörű szép templomuk van.
5: Hát maga a templom az ugye török hódoltság után épült, az 1623-as évben, akkor készült el, mert ennek volt egy elődje itt a templom mellett, egy Szent László templom, ezért is vagyunk a Szent László téren, és utána ugye, amikor ez Habsburg családhoz tartozott ez a rész, később építették ezt a templomot, ez pedig Szent Gotthárd templom, ez is egyébként így ritka Magyarországon a Szent Gotthárd templom, és legújabban pedig Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templom, de ez csak a 20. században kapta ezt a nevet.
4: Szent Gotthárd, tudjuk, hogy van Szent Gotthárd hágó, meg van Szent Gotthárd város Magyarországon, a Szombathelyi Egyházmegyében. Szent Gotthárd, ő ki?
5: Hildesheim püspöke volt, előtte bencés szerzetes, és ő vette át a hildesheimi püspökséget, és ott a püspökségen apátságokat is alapított, illetve úgymond rendbe tette azt a püspökséget, és hát végül is utána szentté avatták, és szentként tisztelik egyébként Szent István királyunknak a kortársa, mert körülbelül ugyanabban az időszakban élt, és sőt, még a szentté avatása is valahogy, tehát, illetve az életük az összekapcsolódik ilyen szempontból, hogy egy korban éltek, ugyanabban a korban.
4: Az ország egyetlen Szent Gotthárd titulusú temploma, vagy talán Szent Gotthárdon van szintén egy Szent Gotthárd?
5: Szent Gotthárdon, ha jól tudom, ott Szűz Mária titulussal van a templom, tehát ott csak
4: igen, mert a ciszterci alapítások azok mindig Szűz anya titulust viselnek.
5: Igen, ha jól tudom, Magyarországon ez az egy van, bár nem, ezt nem tudom pontosan.
4: Egy nagyon gazdagon díszített egyhajós barokk templom. Szózaik is, a főoltár is csodálatosan szép. Büszkék lehetnek rá.
5: Igen, ez az a szépség ebben, hogy egyébként ez egy egységes barokk, tehát hogy nem úgy külön-külön festegették. Igazából érdekes, mert ugye maga a templomnak a festése az 1777-es évben fejeződött be, azt itt fönn a szentélynél el is lehet olvasni.
4: Pont az az esztendő, amikor a Szombathelyi Egyházmegye megalakult, kiválva a Győri Egyházmegyéből, meg azt hiszem, hogy a Fehérvári Egyházmegye is akkor alakult meg abban az évben.
5: Igen. Tehát akkor készült el teljesen a templom, mert ugye a török, amikor ment Bécs felé, akkor sajnos lerombolta, utána megépítették, és visszafelé szintén kárt szenvedett a templom. Tehát igazából a templomnak az újjászenteléséről nem nagyon tudunk, de azt tudjuk, hogy 1623-ban már kész volt a templom, majd ugye megint kárt szenvedett, és a újjászentelésről nem tudunk.
4: Miatt bekapcsoltam volna, Magnót említette, hogy Szent Krisztina erekjéjük van, tulajdonképpen egy csontváz, amit kaptak ajándékba a templom szenteléskor. Mi a történet ennek?
5: Nem a templom szenteléskor, hanem ugye amikor Albrecht és Krisztina, ugye Krisztina volt Mária Teréziának a lánya, ők házasságot kötöttek, akkor úgy emlékszem, 6. Pius pápa nász ajándékként küldte. Abban az időben ez szokás volt, hogy ilyen ajándékokat adnak. Kicsit furcsa talán, meg ma már talán egy kicsit ilyen morbidnak

0: vannak, és eljött, és ezen a mai Szent Misén együtt lehetünk ebben a templomban. És hát ezzel meg különösen örülünk annak, hogyha ez egy ajándék a kórusnak, hogy minden Krisztina körül forog.
1: Minden Krisztina körül forog.
0: Mert még a kántor is Krisztina.
1: A szentéről szóljunk, tehát a titulust említettük, gyönyörű szép alakokat látok a faragott oltáron, három hatalmas ablakon ömlik be a fény a szentély félkő apszisából, egy ilyen hegedű test vagy tok alakú ablak van fölül, és két nagy ablak.
0: Az a felső ablak ugyanolyan, mint ez, csak ott az oltárnak a kövezete az, ami változtatja innét, tehát azért látszik így. Igen, ez tehát ott legfölül látható Szent Gotthárd, középet, a püspök, ott látszik is a pásztorbot, illetve egy infula. Mellette ott van Szent Péter és Szent Pál apostolok, ők vannak két
1: ott a párkányon
0: oldal.
1: Állnak fönt, igen.
0: Legfölül van a Mária monogram, és ahogy lejövünk, ugye itt van a fő szobor, a Szűz Mária gyermek Jézussal, mellette Szijjénai Szent Katalin, illetve Szent Domonkos, ugye a Habsburgoknak a domonkosok ilyen kedvelt szentjeik voltak, illetve hát, mint ahogy nagyon sok helyen, de Szent Flórián, ott pedig Szent Lipót, ugye szintén a
1: Habsburgoknak.
0: Igen. Tehát ők vannak itt a főoltáron.
1: És látok egy jelenetet, ahol talán egy pápa látszik, egy ilyen fekete-fehér, vagy szürke-fehér nagy festmény, vagy olyan, mint egy grafika.
0: Mindkét oldalon megtalálható egy-egy ilyen kép, és igazából ezek jelenetek Szent Gotthárd életéből. Tehát Szent Gotthárd. Az egyik oldalon ott látszik, hogy nagyon érdekes, ott van ilyen csontváz, illetve hogy többen jönnek. Ugye a régi korokban, még mielőtt, mikor még nem volt úgymond fülbegyónás, akkor tehát a nyilvános bűnösöket ugye föloldozták. Ez egy ilyen kép, és hogy azért érdekes az a csontváz, mert hogy még a halottak is Szent Gotthárdra előjönnek, hogy bocsánatot nyerjenek. Ezen az oldalon, itt a másik oldalon vele szemben pedig egy másik kép van, ahol egy nemes elveszítette az ő fiát, tehát meghalt az ő fia, és az ő barátja mondta neki, hogy imádkozz Szent Gotthárdhoz, és föltámadt a gyermek, azt jelképezi, illetve az van itt megfestve.
1: Nagyon szépek az ablakok is, ólomüveg ablakok is. Háborúban nem sérült ez meg? Ezek túlélték a második világháborút, ezek az ablakok?
0: Igen, ezek az 1908-as, 10-es években készültek, és hát Istennek hála így megmaradtak ezek az ablakok. Tehát, hogy valóban van belőlük, ugye mindkét oldalon 4-4 ilyen ablak van. Ezek szintén a helyi, tehát egyrészt a helyi jómódúak ajándékai, mert például Szent Julianna van, tehát ilyen házas párok, akik fölajánlották, és a védőszentjüket ábrázolják, de másik oldalon ott van magyarok nagyasszonya üvegablak is, tehát azok már másfajta ablak.
1: Nagyon-nagyon szép. Az orgonájuk is igen impozáns, jól szól?
0: Az orgona nemrégiben, hát most már mit nevezünk nemrégiben, de 2006-ban lett teljesen felújítva, és éppen most volt egy ellenőrzés az orgonán, tehát hogy apró hibák kijavítása, úgyhogy bízunk benne, hogy most jól szól majd az elkövetkezendőben.
1: Mióta van itt, atya?
0: 13 éve.
1: 13 éve. Aztán néha váltani kell, most éppen váltás előtt van.
0: Igen, igen. Most augusztustól egy másik helyen Vámosszabadi, Nagybajcs és Kisbajcs, illetve Szőgye községek plébánosa leszek, illetve püspök úr fölkért, hogy mint pasztorális helynök segítsem a munkáját.
1: Igen, Nagybajcs híres, hát szigetközi falvak Esztergomhoz tartoztak 93-ig, és nagyon jeles papok szolgáltak ott, meg származnak a szigetközből, csak Nagybajcsot említsük meg, két jeles esztergomi egyházmegyés, Ladzsi Gáspár püspök, és
0: Écsi Gábor, aki a Karitásznak volt a vezetője, igen.
1: Egy ilyen patinás, rangos városból elmenni három faluba, ez visszalépés, vagy előrelépés, vagy felszabadítja az idejét, hogy a pasztorális helynökséget jobban tudja csinálni?
0: Igen, tehát ugye most is azért azt tudni kell, hogy Óvárhoz még plusz 6 falu tartozik, tehát hogy itt a környéken Levél, Hegyeshalom, Bezenye, Rajka, Dunakilit és Feketeerdő, ezek mind ide tartoznak, egy káplánatja segíti a munkámat, tehát vele dolgoztunk eddig így, és szolgáltunk itt együtt. Tehát igazából a munka nem hiszem, hogy túl sokban fog változni, mintha hogy kevesebb lenne, mert ott ugye két felé osztik meg, egyik ez a helynökség, amit szeretnék jól jól csinálni, illetve hát ott a közösségeket is muszáj vezetni, és én szeretném is, mert azért teljesen nem lehet kilépni a pasztorációból. Furcsa lenne, a pasztorális helynek pont nem pasztorálna.
1: Ezek szerint öné lesz az a falu, ahonnan a Duna ered, Fekete Erdő.

0: Fekete erdő volt, de hát ugye ez másik fekete erdő, tehát nem lesz, hanem ez eddig volt, ide tartozom, mert Dunakilitinek a, szintén ugye sziget közben van, Dunakilitinek a filiája volt, és most mellette, mint
1: tehát nem a németországi, nem a németországi fekete
0: nem
1: erdő.
0: A, nem, a német, nem a németországi fekete erdő, de nagyon helyes kis falu egyébként, és hát igazából most végül is mondhatnám azt is, hogy a szigetköznek az egyik végéből a másik végébe fogok átköltözni.
1: Hova való adja?
0: Én felvidéki vagyok, én Somorjáról, illetve hát igazából Vajkáról származom, tehát itt nem is olyan messze a Duna túloldaláról, tehát én Dunaparton is maradtam ilyen értelemben papként is, és később, amikor tehát onnit származom, de 4 éves korunkban költöztünk Somorjára, és akkor a vízlépcső építése miatt is, és itt Somorjainak tartom igazán magam, mert hát amióta úgymond az eszemet tudom, azóta Somorjai vagyok.
1: És a teológiát már Magyarországon végezte?
0: Igen, teológiát már Győrben, tehát amikor elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát, akkor utána én rögtön ide jelentkeztem a győri szemináriumba, és Pápai Lajos püspök úr fölvett, aztán 6 év után pedig pappá szentelt.
1: Mikor?
0: 2002-ben.
1: 2002-ben, akkor ha jól számolom, jövőre lesz.
0: Ezüstmisés lesz, igen, tehát 25 év lesz jövőre pont.
1: Mi a munkamegosztás a két plébánia között? Mert valamikor Moson és Magyaróvár két külön település volt, ugye?
0: Igen, és az 1930-as években egyesítették, ugye akkor volt Szatler, aki a polgármester volt, úgymond, és egyesítette a két részt. Gyakorlatilag nagyon érdekes, mert ami most városközpontnak nevezünk, az igazából panelházaknak a tömkelege, mert hogy ugye Óvár és Moson között szántóföldek voltak, és az lett beépítve, és így lett Moson-Magyaróvár. Hát körülbelül a felénél van egyébként ott a határ, tehát hogy az egyik fele ide tartozik, a másik fele pedig Mosonhoz, de hát Moson is bővelkedik még falvakban, úgyhogy ott is Mária Kálnok, Darnózseli, Kimle, ott van Horváth Kimle, Magyar Kimle, tehát hogy így van itt a lelkipásztori ellátás.
1: Hitélet. Most elkezdődött a nyár, már a Tedeum gondolom megvolt, vasárnapi miserend is szűkült egy misével, de az ország legvallásosabb része ez a nyugat Dunántúl. Mi az, ami jellemzi az önök egyházközségét, plébániáját?
0: Ugye ez azért nagyon nehéz így megfogalmazni, mert mindegyik közösség más. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt van mondjuk Magyaróvár, ez egy teljesen egy városi közösség, ebben érezhető is, hogy például van olyan, hogy igen, vannak olyanok, akik mindig ugyanarra a szentmisére vennek, de van olyan, aki hol ezen a szentmisén, hol azon a másik szentmisén.
1: Válogat, mazsolázik.
0: Igen, még itt, tehát a plébánián belül is, de aztán minden falu más, mert ugye például németek laktak, ugye különösképpen is, például Rajka, az német nemzetiségi település volt, vagy Hegyeshalom, illetve Levél, akkor, ahogy mondtam, egészen más a szigetköz, Dunakiliti, Fekete Erdő, és teljesen más mondjuk Bezenye közössége is, ahol horvát anyanyelvű híveket szolgálunk.
1: Ennek a templomnak a látogatottságára mi jellemző, illetve a templom köré szerveződő közösségekről mit tud elmondani?
0: Azt gondolom, hogy azért tehát a látogatottság, mondhatnám így, hogy tehát mint az országos átlag, sajnos itt is fogyunk, tehát hogy az idősebbek ugye meghalnak, fiatalabbak pedig olyan intenzitással nem jönnek, bár én azt mondom, hogy itt még hálát adunk, mert amikor mondjuk a gyerek mise van, akkor gyakorlatilag tele van a templom például. De hát most ugye nyár van, szünidő, és hát sajnos a szünidő az azt is hozza, hogy már nem biztos, hogy a gyerekekkel tele lesz a templom, úgyhogy ezért is van az, hogy ilyenkor ez a 11 órai szentmise nincs.
1: Gondolom, hogy igen népszerű a piarista iskola itt a közelükben. Annak a diáksága egy piarista templomban vasárnapozik, vagy pedig együtt vannak?
0: Ez változó, de piarista templom, illetve piarista kápolna, mert iskola kápolnája van, viszonylag nagy kápolna, ott vasárnap ugyanúgy 9:30-kor van szentmise, tehát minden vasárnap biztosítanak szentmisét, és akik olyan teljes piarista szellemiségben élik az életüket, úgymond, akkor ők oda mennek leginkább. De itt is vannak piarista diákok ezeken a szentmiséken a szomszédban, mert gyakorlatilag egy 100 méter választ el bennünket a két templom, illetve a kápolna között, annyi van.
1: Gondolom, hogy a szülőföldjével, a Duna túloldalával tartja a kapcsolatot. Hasonlóságok, különbségek, mit tapasztal így az egyház lehetőségei, egyház által kínált ajándékokkal való élés? Van-e különbség, vagy pedig most már hasonló, amit ott tapasztalnak a papok, meg amit itt?
0: Azt gondolom, hogy minden egyes közösségnél azért az is fontos, hogy ki a közösség vezetője, vagy a közösség vezetője, hogy viszonyul a közösséghez. Én ugye Somorjáról származom, és ott egy nagyon, nagyon élő közösséget tapasztalok, akár mondjuk nagyon ritkán jutok haza, de hogy amikor tehát ismerem ugye még a régieket is, a újakat már annyira nem, de hogy ott nagyon élő közösségek vannak, és nagyon jól működnek. Itt is egyébként, mert is vannak különféle csoportok, tehát van európai cserkészek, akik itt Moson-Magyaróváron működnek, mindkét plébánián, vagy itt a Csielle közösség is létezik itt a plébániánkon, énekkar is, tehát vannak különféle közösségek, ami talán itt Óváron most ilyen egy jó ideje működik, és ez nagyon jól működik közösségépítésként is, hogy a 9:30-es Szentmise után a plébánia udvarán agapé van. Tehát, hogy nem úgy mennek el az emberek egymás mellett, hogy nem ismerjük, hanem bejönnek, közösen kávéznak, sütiznek, és ennek az az eredménye, hogyha most már ugye ez több mint egy éve van, sőt már lehet, hogy kettő is, nem is emlékszem nagyon a kezdetre, de hogy az a eredménye, hogyha ők üzletben találkoznak, vagy a városban találkoznak, ott is megállnak, megkérdezik, na merre mész, mi van, hogyan vagy, mi van veled. Tehát, hogy
1: közösségszervező erő ez.
0: Igen, hogy valahol azért ez összetartó erő.
1: És van egy lelkes világi csapat, aki ezt nyilvántartja, szervezi, és minden alkalommal esetleg más a gazdája ennek, vagy hogy alakul ez?
0: Tehát igazából egy felelőse van, de minden hétre föliratkoznak ketten, akik biztosítják azt a hétvégét. Tehát, hogy nem az egy család, az egy szervező. Őnála csak az a papír van, amire föl lehet iratkozni, és egyébként aztán a kulcsot is továbbadják egymásnak, és mindent gyönyörűen megszerveznek, és minden szentmise után ilyen, tehát a 9:30-es szentmise után, nyári szünetet kivéve, de van találkozó. Aztán ilyenkor már inkább hidegebb üdítőkkel és hasonló dolgokat, télen pedig meleg teával, néha esetleg még forralborral is kínálják a megjelenteket. Tehát ez egy nagyon jó dolog.
1: Tavaly szentévet ült az egyház, zarándokoltak-e?
0: Minden évben szervezünk plébániai zarándoklatot, viszont nem Rómában voltunk, hanem tavaly Ciprus szigetén voltunk, és Szent Barnabás nyomában. De előtte már többször voltunk, tehát voltunk Rómában is, Szentföldön is, Lourdes, Fatima, tehát minden jelentős zarándok helyet ez alatt a 13 év alatt meglátogattunk, és idén is szerveződik egy út, az pedig igazából Csehország szentjei, Száztornyú Prága és Csehország szentjei címmel.
1: Jövőre lesz ezüstmisés. Mi volt a szentelésekor a jelmondata az új misésnek?
0: Hát a Zsoltár idézet volt, hogy én pedig nevedet hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is századokon át örökkön örökké.
1: Ez kicsit hosszú. Ezüstmisekor is ez lesz a jelmondat, vagy még nem gondolkodott rajta?
0: Az még jövőre lesz, addig még sok víz lefolyik a Dunán.
1: A Mosoni Dunán.
0: Is.
1: Folyik a Mosoni Duna, vagy áll?
0: Hát ez a folyik a Mosoni természetesen. Igaz, hogy ez most egy, tehát hogy új helyről kapja ugye a vizet a vízlépcső miatt, de folyik a Mosoni Duna, igen. De hát nekem mindegyik Duna-Duna, mert ugye úgymond a Nagy Duna, mert a Duna-Kiliti az Nagy Dunához is közel van, és hát most Nagybajcs pedig már ott lesz a Nagy Duna partján, és hát a Nagy Duna partjáról is jövök, ugye Vajka, Somorja, mint a Nagy Duna partja. Csak átjöttem a másik oldalra.
1: Pasztorális helynök. Idén volt szentelés, ugye a Győri Egyházmegyében?
0: Sajnos nem volt szentelés. Tavaly volt három fiatal pap szentelése. Idén sem diakónus, sem pap szentelés, és nem túl jó a helyzet, mert egyetlen egy kis papunk van, aki most Rómában tanul, és jelen pillanatban, ha jól tudom, jelentkező sincs.
1: Győri Egyházmegyének a szeminárium átalakult kollégiumá, illetve hitványi főiskolaként továbbra is működik civilek számára, ugye?
0: Igen, tehát itt tudományi főiskola működik, és most is vannak jelentkezők, akik hitoktató, illetve egyéb szakokra, és kollégium, középiskolai, illetve egyetemi kollégiumként működik fiúknak. De van érdeklődő, mert hát ugye ez egy nagyon színvonalas, nemrégiben teljesen felújított épület. Ideiglenesen zártuk be, igaz, szűnt meg mint szeminárium. Legalábbis nagyon reménykedünk abban, hogy hamarosan azért talán valamilyen változás lesz. Ezért is próbálunk mindent megtenni az egyházmegyében. Itt például az esperesi kerületben minden hónap második csütörtökén papok vándorolunk, zarándokolunk az esperesi kerületen belül, és szentmisét mutatunk be, mindig más templomban, hivatásokért. És ez egy nagyon, nagyon szép, hogy a hívek is jönnek velünk, és akkor mindig valamelyik templomban, ez előre megvan egész évre, és akkor ott találkozunk, hogy imádkozzunk hivatásokért. Én hiszek az ima erejében, és bízom abban, hogy tudom, hogy mást is kell tenni, de hát elsősorban az Úr hív meg minden fiatal. Mi meg azért próbálunk még imádkozni, hogy valahogy azok a fiatalok meghallják azt a hívást. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Úr mindig kellő mennyiségű szolgát hív meg. A kérdés az az, hogy a hívek milyen sokan vannak.
1: Meg hogy meghallják-e a hívást, aki részesül a hívásban.
0: Igen, ez elengedhetetlen, hogy a halló fülekre is kell, hogy találjon ez a belső hang, ez a belső hívás.
1: Nagyon szép. Most a sekrestyébe ülünk, mert az énekkar próbál, aztán nem sokára kezdődik a mise, így visszaadom atyát a készülődésre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és élményekben gazdag nyarat kívánok a híveknek is, meg a lelkipásztornak is, pihenést is.
0: Nagyon szépen köszönöm, igen, hétfőn kezdődik számomra a szabadság, úgyhogy jön a pihenés.
1: Bodó Zoltán magyaróvári plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A Budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, hálásan köszönöm főtisztelendő Horváth Ákos kegyhely igazgató úrnak a meghívást, hogy Doroszlón ünnepelhetjük a boldogságos Szűz Mária születésnapjának vigíliáját, előestéjét. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, az asszisztenciát, az énekeseket, a lovagrendeket, és a sok-sok zarándokot, akik már ma este eljöttetek ezt az ünnepet megünnepelni. Befelé jövet néhányatokat meg tudtam kérdezni, ki honnan érkezett. Vannak, akik gyalogszerrel, vannak, akik autóval vagy busszal, de mindenki valamilyen áldozatot hozott, hogy itt lehessen. Jézus Krisztus áldozatát mutatjuk be a Szent Misében, amelyet ő szeretetből értünk áldozott. Mi ezt az áldozatot értevaló szeretetből hoztuk, és ugyanakkor, akit annyira szerettünk, az Úr Jézust, szeretnénk boldog születésnapot kívánni az ő édesanyjának, Máriának. Hogy mindezt méltó és tiszta lélekkel tehessük, először tekintsünk most önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg mulasztásainkat, gyengeségeinket, bűneinket, hogy méltó és tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Add meg, Urunk Istenünk, hogy az Anya Szent Egyháza földi embereket, akiket a keresztség forrásának szűzi öléből szült mennyei életre, az élet evangéliumával és a kegyelem szentségeivel hasonlóvá tegye újjá alkotójához, Jézus Krisztushoz, aki a Szent Szűztől született, elsőszülött lett a sok testvér között,

0: Olvasmány a Teremtés könyvéből. Jákob elindult Bersebából, és Hárán felé tartott. Amikor olyan helyre ért, ahol eltöltette az éjszakát, mert nap már lement, fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. Álmában úgy látta, hogy egy létra áll a földön, amelynek teteje az égig ér, és Isten angyalai fel és lejárnak rajta. Odafent pedig az Úr állott, és így szólt: Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen alszol, neked adom és utódaidnak. Annyi lesz az ivadékod, mint porszem a földön. Kiterjesz nyugatra és keletre, északra és délre. Benned és utódaiban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mert én veled leszek, megőrizlek téged bárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, el nem hagylak, amíg nem teljesítem mindazt, amit ígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, azt mondta: Valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam. Majd megrémülve folytatta: Mi félelmetes ez a hely, nem más ez, mint az Isten háza és a menny kapuja. Ez az Isten igéje.
1: Yeah.

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járt át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Péter azt felelte. Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az Isten igéje.

Kedves poptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim! A boldogságos Szűz Mária születésnapját ünnepeljük, ugyanakkor pedig mindezt tesszük azért, mert az ő méhének gyümölcsét ünnepeljük, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Egy alkalommal beszélgettem valakivel, aki olyan hadilábon állt a hitével, és nyilván az a jó, hogy kérdezett. Mert amikor az embernek kételjei vannak, akkor nem jó, ha azt magában tartja, az a helyes, ha azt megkérdezi. Ha megpróbál tisztábban, világosabban látni. És azt kérdezte, hogy mi katolikusok miért ünnepeljük ilyen nagy ünnepséggel, szobrokkal, képekkel, kegyhelyekkel Jézus édesanyját, Máriát, hiszen Jézus az igazán fontos. Mivel azonban ismertem az illetőt, ezért megkértem, hogy vegye elő a tárcáját a táskájából. Természetesen nem pénzt szerettem volna kérni tőle, hanem pontosan tudtam, hogy a tárcájában van egy fénykép.

akit az Isten szeretetből küldött nekünk megváltónak, üdvözítőnknek, hogy nekünk legyen örök életünk. Hát persze, hogy szeretjük az ő édesanyját is. Persze, hogy őrizzük az ő szobrait, képeit, akár a tárcánkban, akár a templomainkban, akár a szívünkben. Mert szeretjük azt az anyát, aki ezt a gyermeket a világra hozta, aki elfogadta az Istentől ezt az ajándékot, hogy ő lesz a világ megváltójának édesanyja. Hát persze, hogy szeretjük. És valamiféleképpen úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk jobban megismerni őt. Vajon mi mindenen megy egy anya keresztül, aki tudja, hogy gyermeket fog a világra hozni, de a gyermek nem az övé lesz, hanem az Istennek a gyermeke lesz. Persze, hogy csak megpróbáljuk megérteni, de igazán nem tudjuk felfogni, mert egyikük sem volt ebben a helyzetben. Ebben csak Mária volt egyedül. És bármennyire gyönyörűen ábrázoljuk a nagyon szépen felújított szobron, bent a templomban a mise előtt láttam a kegyképet, és számtalan Mária ábrázolást ismertek ti is. Mindig nagyon szép ruhában, gyönyörű koronával a fején láthatjuk őt. És pontosan tudjuk, hogy nem ilyen volt. Pontosan tudjuk, hogy egy egyszerű názáreti leányról van szó. Egy olyan valakiről, aki valószínű írni, olvasni sem tudott. Egy olyan valakiről, aki egy picike kis faluban nőtt föl, valahol ott Galileában. Még azt sem tudják a Bibliát kutatók biztosan, hogy ő valóban názáreti-e, nem pedig egy másik mellette levő faluból, ott járhattam egyszer, Cipporiból származik, és csak mikor vőlegénye lett József, akkor költözött Názáretbe. Nem tudjuk. De nekünk mégis fontos az ő személye. Mi úgy ábrázoljuk már, mint a mennyekbe fölvett boldogasszonyt, mint aki már a mennyországban van. És mi emberek ezt nem tudjuk másként kifejezni, mint hogy gyönyörű ruhát adunk rá, és gyönyörű koronát teszünk a fejére, mert elnyerte a mennyországban a győzelmi koronát. Az ő mennybevételét úgy szokták ábrázolni, hogy lent vannak az apostolok, akik néznek a Máriára, aki emelkedik föl a mennybe, fönt pedig várja a Szent Háromság, és a fejére teszi a koronát. Ezért ábrázoljuk így. Egyikünk sem gondolja, hogy a názáreti leány az királynő volt. De most már elnyerte a mennyek országának koronáját. Ezért nekünk így kedves. És az a fénykép, ami ennek a bizonyos férfinak a tárcájában volt, nem úgy ábrázolta az édesanyját, amikor már súlyos betegen, összeesve a kórházi ágyon feküdt, hanem úgy, amikor fiatal volt és szép volt. Mert úgy szeretném megőrizni a szívemben, amikor nekem kedves és szép. Hallottuk erről a létráról és a mennyország kapujáról szóló történetet az Ószövetségi Szentírásból. Hát én úgy szeretnék azon a létrán fölmenni és eljutni a mennyország kapujába. És ez a mennyország kapuja pedig maga Szűz Mária. Ahogy a Lorettói litániában majd imádkozni fogjuk, a mennyország ajtaja. Miért? Mert ő volt az, aki megnyitotta a szívét, megnyitotta a méhét, hogy abból szülessék meg az Istennek a fia. Jöjjön el erre a földi világra. És az ő fián keresztül

juthatunk fel mi is a mennyország ajtajába, hogy eljuthassunk az Istenhez. És ebben igenis fontos szerepe van az édesanyának. És egy olyan kincs ő a mi hitünkben, hogy hittel vallhatjuk, hogy van a mennyországban egy ilyen gyönyörű asszony, egy anyai szívvel, aki mindent megért, amit a gyermeke mond. Még akkor is, hogyha ahogyan múlt héten egy családnál látogatóban voltam, és a kisgyerek valamit gagyogott, én egy árva szót se értettem belőle. De az édesanyja mindig lefordította, hogy most ezt kéri, most azt mondja, most arra gondol, mert az anyai szív érti a gyermekének a szavát. És az anyai szív, amikor ez a gyermek nagyobb lesz, és elmegy otthonról, nem fog szólni semmit, mert tudja, hogy el kell engednie. És tudja azt, hogy elég, ha a szívében ott van, és ott marad, egyszer és mindenkorra, mint egy édesanyának a gyermeke egyszer és mindenkorra ott marad a szívében. De mi szeretnénk, megismerve őt, megszólítani. Szeretnénk legalább a mennyország kapujáig oda menni ezen a bizonyos létrán, és bekiabálni, hogy Mária, Szűzanya, Istenanyja, mennyország kapuja, ahogy majd szólongatjuk őt a litániában olyan gyönyörűen. Légy szíves, figyelj most rám. Én is a te fiadnak vagyok a testvére. Neked a gyermeked, a fogadott gyermeked. És légy szíves, járj közben fiadnál. Légy szíves, segíts nekem, hogy fiadhoz eljusson az én örömöm, az én boldogságom, az én fájdalmam, az én bűnöm, az én gyötrelmem, amit hordozok, amiről senki nem tud, csak most itt neked mondom el, hogy fiadhoz eljusson. Egy házaspárra gondolok, évszázadokkal ezelőtti történetről van szó, ahogyan ez a Mária kegyhe is kialakult annak a bizonyos vak férfinak, aki egészségesen látónak született, majd megvakult, és a doroszlói segítő Szűz Mária közbenjárására meggyógyult, és itt egy kegyhely lett. Egy másik kegyhelynek a története, amely szintén közel hozza hozzánk a mennyországban lévő édesanyát. A házas pár sokat imádkozott a kis kápolnában egy Mária kép előtt. Nem születhetett gyermekük. És akkoriban nem volt az orvostudomány olyan, hogy megkeresik az okát és megpróbálnak segíteni. Ők a segítő Szűz Máriához fordultak. És a férfi és az asszony estéről estére elmentek misére, majd hosszasan ott maradtak még a kápolnában, és imádkoztak. Megkapták az ajándékot. Hosszú évekig imádkoztak. Nem úgy megy ez, mint manapság, hogy elővesszük a telefonunkat, megnyomunk rajta 2-3 ikont, és már is előjön az, amit szeretnénk. Az Istennel nem így beszélgetünk, nem mobilon. Az Istennel az imádságban, és az imádságban való hűségben beszélgetünk. És az Isten akkor is úgy teljesíti, ahogyan ő jónak látja. Mert ő jobban tudja, mert ő az én egész életemet ismeri, nem csak a jelenemet és a múltamat, mint én, és azt se pontosan, hanem ő tökéletesen. Megkapták a kisfiút, aki megszületett, és akiért boldogok voltak. És akkor meg azért jártak templomba, hogy mindig megköszönjék, hogy milyen ajándékot kaptak.
egy virgonc kisfiút, és már nem voltak olyan fiatal szülők, úgyhogy nem volt könnyű utána szaladgálni. Akinek később született esetleg nem is első, hanem többedik gyermeke, már úgy elfárad az ember a vége felé. Pláne nagymama ott görnyedni és futni utána el ne essen. Na hát ők is így voltak. Egy folyó partja volt a kis városka közelében, és a kisfiú a többi falusi gyerekkel szívesen játszadoztak ott a folyó partján. Azonban, mondtam, virgonc gyerekről van szó, míg a többiek vigyáztak, ő nem, és belecsúszott a folyóba, és belefulladt. 6 esztendős volt. Persze a folyópartról a gyerekek hazaszaladtak a saját szüleikhez, azok átmentek eme gyermek szüleihez, és elmondták, hogy mi történt. Persze mindenki rohant ki a folyópartra, jóval lejjebb megtalálták a gyermeket, és akkor az emberek, vannak együttérzők, vannak kíváncsiak, és vannak néha gúnyos emberek is. Na vajon most mit fognak mondani ezek a szülők, akik kiimádkozták ugyan a gyereket, de a gyerek most belefulladt a folyóba és meghalt, na most mit fognak mondani? Most hol van az ő Istenük, meg hol van az ő Jézusuk, meg hol van az ő Máriájuk, akihez annyira imádkoztak gyermekek?

0: ő most elvette, és mi neki visszaadjuk. Hát elállt a szava ott mindenkinek a faluban, a kíváncsinak is, a sírónak is, meg annak is, aki gúnyolódni próbált rajtuk az ő hitükön. És mi történt? A gyermekből egy böffentéssel, bocsánat a szóért, kijött a víz, elkezdett köhögni, azonnal odaszaladtak és kinyomták belőle a vizet, amit beszívott, és visszakapták a kisfiút. Meggyőződésem, hogy azért, mert le tudtak róla mondani, és vissza tudták adni annak, akitől kapták. Hát egy kegyhely, egy édesanyának a kegyhelye, aki együtt érez a gyermekeivel, ezért olyan fontos nekünk. És erről tanúskodnak, ahogy Ákos atya megmutatta a mise előtt azokat a kegyajándékokat ott a vitrínben, a templomban, hogy hány és hány ember jött már el ide, hogy azon a létrán fölmenjen, és a mennyekbe fölvett boldog asszonynak bekiabáljon a mennyország ajtaján, hogy elmondja, mi az, amire szüksége van. És akik ott emléket állítottak, azoknak ugyanígy meghallgatta az imádságát. Azoknak ugyanígy teljesítette az Isten, amit kértek Mária által. És ők is ugyanígy eljöttek erre a kegyhelyre, és elhozták a kis ezüst ajándékot, az e felajánlást, hogy megköszönjék, hogy megkapták, ahogy ez a házaspár tette a 6 éves kisfiúval. És ahogy biztos vagyok benne, hogy ti is ma este azért indultatok útnak, vagy már a nap folyamán előbb, hogy elhozzátok ide azt, amit szeretnétek elmondani a szűzanyának, hogy vigye szent fia elé. És azok a betegek, akik most a betegek kenete szentségében fogtok részesülni, abban a pillanatban, amikor homlokotokra, két kezetekre a szent kenet szentségével kis keresztet rajzolunk, erre gondoljatok. Most nézek be a mennyországba, most nyújtja ki a kezét felém a szent szűz, és most segít meg Jézus az ő kegyelmével, de úgy, ahogyan az én üdvösségem szempontjából ő, aki mindent tud, a leginkább akarja, hogy én üdvözüljek, hogy ezen a kapun én is beléphessek majd egykor a mennyek országába.
1: Krisztusban szeretett testvérek, a Szent Mise következő liturgikus mozzanata a betegek kenetének kiszolgáltatása lesz. Szeretnék néhány praktikus információt elmondani a betegek kenetéről. A szentséget mindazok vehetik föl, akik életükben már a 65. évet betöltötték, illetve annál idősebbek, és valamilyen tartós vagy súlyos és tartós betegségben szenvednek. Fiatalabb idezarándokló testvéreink is felvehetik ezt a szentséget akkor, ha a második két követelmény megvan, tehát súlyos és tartós betegségben szenvednek. A szentség vétel felvételéhez még egy elengedhetetlenül fontos dolog van, hogy a kegyelem állapotában legyenek a kedves testvérek, tehát akik elvégezték a szentgyónásukat, azok vehetik föl a kenetet. Kérném a kedves testvéreket, hogy egyesével libasorban jöjjünk a szentséget kiszolgáltató atyák elé, és a két kezünket magunk elé téve fogadjuk a betegek kenetét.

0: Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anya Szent Egyház nevében most kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden cselekedetének? És minden kísértésének? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, eltemették, de föltámadt a halálból, és most ott ül az Atyának jobbján?
1: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, bűneink bocsánatában, a test föltámadásában, és az örök életben?
1: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Mindazok tehát, akik a Szent Kenet szentségét kiszolgáltatjuk, terjesszük kezünket a szent olaj fölé, a kedves testvéreket pedig arra kérem, hogy együtt válaszoljuk majd, áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világra küldted. Áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy betegségeinket gyógyítsad. Áldott légy Istenünk. Urunk Istenünk, mélységes hittel kérjük a Szent Lelket, aki gyengeségünkben, testünkben megadja a te erődet. Áldott légy Istenünk. Mélységes hittel kenjük meg most testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést, gyengeségükben erőt, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te magadra vetted emberi természetünket, hogy az embereket megváltsad, és gyengeségeiket meggyógyítsad. Tekints kegyesen testi-lelki gyógyulást váró testvéreinkre, akiket a Te nevedben kentünk meg a szent olajjal. Erősítsd őket kegyelmeddel, vigasztalt segítségeddel, hogy megerősödve legyőzzenek minden bajt, és akiknek a Te kínszenvedésedből részt adtál, bizton remélhessék, hogy a szenvedésük érdemszerző lesz számukra, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Testvéreim, most forduljunk közös imával Istenünkhöz, aki búcsújáró helyeinket a vezeklés és az engesztelés, a bűnbánat és a megbocsájtás, a könyörgés és a meghallgatás szentélyeivé tette.
1: Add, Urunk, hogy Szentatyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája égi édesanyánk közben járására eredményes legyen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy zarándok híveid mindig érezhessék az egyház anyjának hatalmas pártfogását és segítő jóságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy minden ember együttműködjön a béke érdekében, a segítő Szent Szűz anyai oltalma alatt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy otthon maradt szeretteink bőségesen részesülhessenek búcsújárásunk kegyelmeiből a doroszlói segítő Szűz Mária közbenjárására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a betegek és szenvedők erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást nyerjenek a fájdalmas szűzanya életpéldájából.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy minden ember, de főleg a lelki válsággal küzdők megtalálják a hozzád vezető utat Szűz Mária által.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és egykor mi is boldogan köszönthessük megdicsőült anyánkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Gondviselő atyánk, a boldogságos Istenanya személyében hatalmas közbenjárót és pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik szent fiat hűséges hívei akarunk lenni, mind halálig élvezzük szűzanyánknak hathatós segítségét, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szentelt házára.
0: Mennyei Atyánk, fogadd el ezt az áldozati adományt, amelyet Krisztus anyját követve ajánl fel neked a szűzi egyház, hogy különböző népekből és nemzetekből egybegyűjtve egy testé váljék, amelyet ugyanaz a Szent Lélek éltet. Krisztus

valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert csodálatos kegyelmed ajándékával meghagytad, hogy az egyház szentségeiben titokzatosan végbe menjen mindaz, ami valóságosan beteljesedett a szent szűzben. Így az egyház a keresztség forrásából szüli újjá gyermekeit, akiket hitből és szentlélekből fogant termékeny szűzként, az új életre születteket pedig a szent krizma olajjal megkeni, hogy a Szentlélek, aki bőségesen eltöltötte a boldogságos szüzet, ajándékait osztva szálljon le rájuk, sőt, naponta meg is teríti asztalát gyermekei számára, ahol azzal a mennyei kenyérrel táplálja őket, melyet Szűz Mária szült a világ életéért, aki a mi Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert

átadva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emléke.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Ferenc püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jó vala világot.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szín lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, töltsd el Krisztus lelkével azokat, akiket Krisztus testével tápláltál, hogy tetteinket mindig ugyanaz a Szent Lélek irányítsa, aki a Szent Szűz egész életét megszentelte, és

0: Krisztusban, kedves testvérek! Ma este Kisboldogasszony ünnepének előestéjén nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat itt a Doroszlói Szentkúton. Jó látni, hogy ismét ilyen sokan elindultatok közelről és távolról, hogy együtt ünnepeljünk, együtt imádkozzunk, és egy kicsit kiszakadjunk abból a világból, amelyből mindannyian magunkkal hoztuk ide örömeinket, gondjainkat, kérdéseinket és reményeinket. A búcsúnak talán éppen ez az egyik legnagyobb ajándéka. Az ember megérkezik valahová. Nem csak egy helyre, hanem Isten elé. Megérkezik a szűzanyához, és néhány órára talán azt is megengedi magának, hogy ne ő akarjon mindent megoldani, mindent kézben tartani, mindent elrendezni, hanem egyszerűen csak jelen legyen, imádkozzon és bízzon. Külön szeretettel köszöntöm mai ünnepű szónokunkat, Horváth Zoltán protonotárius kanonok urat, Budapest Terézváros plébánosát. Kedves Zoltán atya, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ma este itt vagy velünk Doroszlón. Zoltán atyával az ismerettségünk már nem egészen tegnap kezdődött. Még kispapként, ahogyan ilyenkor szoktam volt mondani megboldogult lánykoromban, nálad töltöttem egy évben a kötelező kispapi gyakorlatomat. Azóta pedig az élet úgy hozta, hogy az autóm, a Dacia meglehetősen jól ismeri, jól kiismeri már magát a terézvárosi plébánia udvarán, mert az elmúlt években nem egyszer parkolt ott. Így aztán nem csak egy ünnepi szónakot köszönhetünk itt ma este, hanem valakit, akivel hosszabb közös történet és nagyon sok találkozás köt össze bennünket. Személyesen is köszönöm, kedves Zoltán atya, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy azokat a gondolatokat, amelyeket ma útra valóul nekünk adtál, elhoztad ide. A Szentkúti búcsú idei mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. Azt hiszem, ma este ezt nem csak kimondjuk, hanem valamiképpen meg is éljük. A Szentmise után ugyanis gyertyát veszünk a kezünkbe, és együtt indulunk el a megújult Magyarok Nagyasszonya szoborhoz. Ez a szobor idén hosszú hónapok restaurálási munkája után tért vissza közénk megújult szépségben. De amikor majd odaérünk hozzá, talán ne elsősorban azt nézzük, hogy milyen lett a szobor, milyen a színe, hogyan újult meg a palástja, vagy mennyire csodálatosan ragyog. Sokkal inkább arra gondoljunk, hogy hány ember állhatott már meg előtte az elmúlt több mint másfél évszázadban. Mennyi ima hangzott el ott, mennyi könyv hullott, mennyi köszönet és mennyi kérés került a szűzanya elé. Ma este mi is belépünk ebbe a hosszú sorba. Talán mindannyian viszünk majd valamit magunkkal ebben a körmenetben. Egy embert, akiért aggódunk, egy betegséget, egy családi nehézséget, egy döntést, amely előtt állunk, egy hálát, amelyet régóta szeretnénk kimondani, vagy talán csak önmagunkat úgy, ahogyan vagyunk. És közben ott lesz a kezünkben egy kis gyertya. Az a kis gyertya nem fogja bevilágítani az egész éjszakát, de a következő lépést, ami előttünk van, biztosan meg fogja mutatni. A hitünk is nagyon sokszor ilyen. Nem mindig látjuk előre az utat. Nem kapunk választ minden kérdésünkre, és nem tudjuk, mi vár ránk holnap vagy egy év után. De Isten ad nekünk annyi fényt, amennyi a következő lépéshez szükséges. Talán ezért is fontos számunkra idei zarándoklatunk mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A körmenet és az azt követő rózsafűzér imádság közben ugyanis nem azt kérjük, hogy minden utunk legyen könnyű, nem azt, hogy minden akadály tűnjön el előlünk, hanem azt, hogy legyen valaki, aki mutatja az irányt. És Mária mindig ugyanabba az irányba mutat, fiához, Jézus Krisztushoz. Kedves testvérek, kívánom, hogy ez a mai este ne csupán a holnapi nap előestéje legyen, hanem mindannyiunk számára valódi lelki megérkezés. Amikor majd együtt elindulunk a gyertyákkal a szűzanya felé, vigyük oda mindazt, amit a szívünkben hordozunk, és bízzuk rá életünk következő lépéseit is. Krisztus anyja vezesse lépteinket ma este, holnap, és amikor innen hazatérünk, a mindennapjainkban is. Isten áldjon meg mindannyiótokat, és adjon nektek kegyelmekben gazdag, szép, kisboldogasszony ünnepet. Most pedig felkérem Zoltán atyát, hogy a szentmise záró áldása előtt szentelje meg mindazokat a kegytárgyakat, amelyeket a mai napon vásároltunk, hogy azokat már Isten áldásával vihessük haza otthonainkba, otthon maradott hozzátartozóinknak.
1: Köszönöm szépen Ákos atyának a szavait. Valóban régi jó kapcsolatban vagyunk, és nem azért, mind a kettőnket horvátnak hívnak, hanem egyébként is Krisztus iránti szeretet és a szűzanya tisztelete összekapcsol minket, de összekapcsol még valakivel. Nem tudom, tudjátok-e, hogy 14. Leó pápa mit csinál ma este? Azon kívül, hogy vacsorázik nyilván valahol, méghozzá Castel Gandolfóban majd, de előtte elment arra a Mária kegyhelyre Róma közelébe, amely Mária kegyhely az ágostonos szerzetesek gondoznak, és ahová eljárt Chicagóból, eljárt Perúból, eljárt Rómából, és bárhová is küldte az egyház, mindig eljött erre a kegyhelyre. A kegykép Albániából származik, egy picike kis kép, ahol nagyon sokan imádkoztak úgy, ahogy mi fogunk most is a Mária szobornál. Ő ma este ott szentmisét mondott, és ugyanígy a litániát imádkozza az ottani kegykép előtt. Kapcsoljon egybe bennünket, katolikusokat, az egész egyházzal, a római pápával, az atyákkal, és mindannyiunkkal, akik itt együtt vagyunk, ez a közös imádság. Most pedig a kegytárgyakat vegyük a kezünkbe, amelyeket szeretettel megáldok. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Az Úr a mi segítségünk,
2: ami a szeged is a földet hallgatta.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
2: és kiáltásunk jusson elég.
1: Könyörögjünk, seregeknek Istene, kegyelem forrása és szentek koronája. Add meg nekünk a boldogságos Szűz Mária közben járására, hogy míg ezeket az áldásodra hozott kegytárgyakat használjuk, ne vonakodjunk követni, amit örömmel ünneplünk, és akinek oltalmáért hálát mondunk a földön, annak társaságát élvezhessük a mennyben, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent, áraszt ki bőséges áldásokat ezekre a teremtményeidre. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőled testi-lelki erőt és üdvösséget. Istenünk, Te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg és szenteld meg ezeket a bőkezűségedből nyert ajándékokat, és töltsd el szívünket szent lelked örömével, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Mi Atyánk,
0: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos mindenkor Szűz Máriának közben járására. Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, aki ennek az áldott asszonynak a fia által törölte el az első asszony bűnét.
2: Amen.
1: A tisztaságos szűzanyának közben járására, tisztítsa meg szíveteket a bűn minden szennyétől az Úr Jézus Krisztus,

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Erkölcsi alapokon kell álljon még a forradalom is. Dicsőítjük Istenünket a szabadságunkért, áldjuk nevét, csodáljuk nagyságát, és csodáljuk tervének megvalósulását a történelemben, hogy hiába minden rossz akarat, ördögi erő, hatalmas, mindent elfoglalni vágyó birodalom, megőrződik a népünk, és szabadságra jut. Áldjuk az Isten nevét. De itt most a mi felelősségünk jön, hogy ezzel a szabadsággal jól éljünk. És a szabadságunkért mi mindent megtettünk. Mindent felborító harcokba kezdtünk, forradalmakba kezdtünk, hogy szabadságunkat kivívjuk. Ezért is nagy a mai felelősségünk. A forradalmak azok is az igazság talaján álltak mindig, ahogy a magyar nép azt megvívta. Nem is lehet másként. Erre figyelmeztet bennünket Kossuth Lajos. Hallgassuk őt. Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Azok nem csináltatnak, hanem azok a forradalmak csinálódnak. Én a forradalmat a népek szent jogának tartom és vallom, de egyszer s mint olyan végeszköznek tekintem, melyhez a népeknek csak azon esetben szabad nyúlniuk, midőn vagy nemzeti létüknek, vagy jogaiknak, a szabadságuknak akár visszaszerzésére, akár megvédésére más módjuk nincs. Vagy amidőn boldogságuk szabad fejlődésének valamely fennálló rendszer annyira útjában áll, hogy minden áron való eltávolítását a nemzet szent érdekei követik. Kossuth Lajos szavait hallottuk arról, hogy a nép szabadságának kivívásához még a forradalom eszközei is szükségesek, és ez igazolja a mi 56-unkat és 48-unkat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Most pedig hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből. Jézus az egyik szombaton elment a Kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat, megszólította tehát a béna kezű embert. Kelj fel, és állj ide középre! Az felkelt, és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Kedves rádió hallgatók! A most felolvasott evangéliumi részben hallhattuk, hogy a farizeusok megbotránkoznak Jézus cselekedetein. Dühösek és elutasítóak. Pedig az Isten munkálkodik Jézusban, és így az Istent utasítják el, Isten cselekedeteit nem fogadják el. Ami őket ebben megakadályozza, az nem egyéb, mint annak a hiánya, hogy megkülönböztessék a lényegest a kevésbé lényegestől. A szombati törvények is fontosak, és a gyógyítás is. De a kevésbé lényegeshez annyira ragaszkodnak, a szombatra vonatkozó törvényekhez, hogy ennek védelmében a lényegesebbet utasítják el. Érdemes lenne tanulni ebből az esetből is, hogy ne essünk mi is hasonló hibába, hogy a lényegesebbet utasítjuk el, a lényegest veszítjük szem elől egy kevésbé lényeges, bár fontos miatt. Sokszor érdemes föltennünk a kérdést, amikor valami bosszant, zavar. Ez most egy lényeges dolog? Vagy nem annyira? És nagyon kell kérnünk a Szentlélek bölcsességét, hogy segítsen erre a kérdésre mindig jól válaszolni, és mindig a lényegesebbet tudni választani. Nehogy mi is Isten munkálkodását utasítsuk el.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a bölcsesség kegyelmével, hogy felismerjük a lényegest, és ne ellened munkálkodjunk, hanem a te országodat építsük, és a te akaratodat teljesítsük.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
3: Adj kegyelmet, Istenem,

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói szerte az országban, meg ahol éppen hallgatják a világban interneten. Ez itt együtt a szinodális műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szállás György gondoskodik. Mind a kettőnek nagyon-nagyon köszönöm a munkáját. A műsor ide alatt a hallgatók betelefonálhatnak ide a stúdióba a következő telefonszámon. Kérem, vegyenek elő papír írószerszámot, és diktálom. 061 9 9 9 4-es 4-es 3-as 2-es. Még egyszer elmondom. 061 9 9 9 4-es 4-es 3-as 2-es. Bármilyen javaslatuk, gondolatuk van, kérem, osszák meg velünk. Együtt a szinodális úton, de mi is a szinodalitás? Ferenc pápa indította el ezt a folyamatot a magyar, a katolikus egyházban, hogy mi egyháznak tagjai, akárhol is vagyunk és élünk, ne csak úgy hallgassunk, hanem beszélgessünk is. Osszuk meg egymással a gondolatainkat, a tapasztalatainkat. A Magyar Püspöki Konferencia komolyan vette 14. Leó pápát, aki újra és újra hangoztatja, most idézem magát a pápát, a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár. És akkor egy kérése is van a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, hogy a szinodalizás kapcsán jó lenne, ha átgondolnák azt, amit csinálunk. Nem új dolgokat kell végül is kitalálni, hanem a régieket kéne megújítani, mert azok nagyon életre valóak. Esetleg leporolni róluk a port, ha rájuk telepedett az idők folyamán, aztán újra gondolni. Ezt persze meg kell hívni az egyházközség képviselőtestületek tagjait, de meg kell hívni számos olyan embert, aki szívesen bekapcsolódna ebbe a munkába. Hát ez itt Szombathelyen elindult, és gondolom, hogy ez több helyen is elindul az országban annak rendje módja szerint. És akkor kezdjük el ezt a párbeszédet. Pete Polgár Máté atya, Rédicsi plébános, most a vendégünk, aki 37 éves ebben a pillanatban, 12 éves pap, amúgy sportként boxol, van 13 faluja, és ezen túl még ellátja a határon túl a lendvai magyarok lelkipásztori szolgálatát. De mindemellett ír, irodalmi műveket fogalmaz, megjelent nemrég a 8. irodalmi műve, útmutató utazások címmel, erről is fogunk majd beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, atya itt a Mária Rádió stúdiójában.
1: Köszönöm, szervusz József atya, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hát akkor kezdjük te veled. Ki vagy te? Mit mondasz magadról?
1: Ha egy mondatba be kellene mutatkoznom, akkor boldog falusi plébános, ennyit mondanék magamról.
0: De jó hallani, boldog falusi plébános, nagyon jó. De is tovább.
1: Rédicsen szolgálok, 13 falu van, amit ellátok, ahol lelkipásztorkodom. Emellett nagy örömömre a muravidéki lendvai magyarságnak is a lelki gondozása az én dolgom. Ez abban nyilvánul meg, hogy állandóan van magyar nyelvű szentmise. Nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok a szomszéd szlovén plébánossal, és több szlovén-horvát lelkipásztortársal is. A kárpát-medencei angol egyelőre a közös nyelvünk, amivel hangot találunk egymás között. Aztán azon túl nagy örömömet lelem a szolgálatba. A településeimet sokszor kerékpárral járom, ugye az időseket látogatom. Van egy idős otthonunk is, ahol szolgálok. és hát ebbe az évben mi is megújítottuk az egyházközségünket, ahogyan a szinodális ügyről tényleg szó volt, hiszen a régi jót elő kell hozni. Babits Mihály örökérvényűen fogalmazta meg, hogy mert könnyű belerohanni az új rosszba, de nehéz megtartani a régi jót, és hát ezt a régi jót igyekszünk mi is tartani a kis településeken. Bár ahol én szolgálok, iskola nincsen, akadnak fiataljaink, igyekszünk őket is összefogni. Plébániánk területén első áldozás bérmálás minden éven van. Igyekszünk a családokkal tartani a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy Zala, ami ugye Deák Ferenc, Keresztúri Dezsőnek is a szülőföldje, meg kell őket említenünk. Azt gondolom, mind a két név önmagáért beszél. Azon túl Zalát mindenki csak úgy emlegeti, hogy a jóság földje. Úgyhogy a legnagyobb erőforrásunk és örömforrásunk a zalai dombok között élő népesség, akik valóban a katolikus hitet is szépen őrzik, a hagyományokat, egymás tiszteletét, rengeteg örömet adnak, amit Szent Lőrinc is bemutatta a római császárnak, az egyház kincseit, ugye az időseket, a betegeket, ugyanígy az egyház kincseiként tekinthetünk az itt élő emberekre. Hát így tudnám őket bemutatni, amiért hálás vagyok, hogy ott szolgálhatok.
0: Önök nem látják az atyát, sajnos nem televízió, nem rádió, de egy rendkívül erőteljes, pozitív, kisugárzású személyiség, aki úgy kicsattanó erővel van itt, 12 év után is, és nem esik kétségbe, hogy ja Istenem, ez van, meg ez nincs, meg az sincs, hanem lelkesen csinálja a dolgát. Sportot is?
1: Továbbra is, igen, még igyekszem tartani a sportot, és hálás vagyok tényleg az égnek, hogy Rédicsre kerültem 4,5 évvel ezelőtt, vissza tudtam térni a boxhoz, amit hát nagyon nagy örömmel művelek, igyekszem most is időnként lemenni az edzőterembe, barátokkal egy kicsit sparingolni, ütni, fejvédőben és fogvédővel játszunk, hogy vasárnap tudjak prédikálni, azért nekem erre is figyelni kell.
0: Ez nagyon lényeges.
1: Igen, igen, de sok mindent ad tényleg a box tartást, önfegyelmet, amire nagy szükségünk van, az indulatokat megtanítja kezelni az embernek, és azt gondolom, hogy ebbe a világba, ami a stressz, azt gondolom, hogy minden stresszfaktor kiemelkedően magas a mai korban, sokat tud segíteni, hogyha a Szentlélek templomát, ugye a testünket is megfelelően edzük, képezzük, úgyhogy elengedhetetlen, és fiatalkorban kell is mozogni, és hát minél tovább csinálja az ember, annál jobb. Ugye Pap Laci, a háromszoros olimpiai bajnokunk is ökölvívó volt, tudni kell, hogy hívő római katolikus ember volt ő is, és az egyik első edzőjével olvastam egy interjút, aki hát ott a Vasasnak több bajnokát is kinevelte. Tőle kérdezték meg, hogy hogyan látja meg a bajnokokat, hogyan tudja őket felfedezni, és nagyon szellemes volt, amit mondott, hogy arról lehet a bajnokokat megismerni, akik sokszor kerülnek a földre, de fölkelnek újra. És ez az életre halmozottan igaz, hogy földre kerülhetünk, hibázhatunk, eleshetünk, gyengék lehetünk, nem baj. Lehet hibázni, az emberségünk része, a szerzetesi előjárók, amit megjelentettek könyvbe, az emberségünk ajándéka között ugye ott van a törékenység is, hogy lehetünk emberek törékenyek, akkor merünk segítséget kérni, és tudunk újra felállni. És azt gondolom, hogy tényleg ezt tanítja az ökölvívás is, és ezt tanítja az élet is.
0: Máté, hogyha gyönyörű, amit mondtál, hogy mindig újra fölkelni, az embernek legyen ereje, energiája, mindig újraindítani, elvégre a mi erőforrásunk maga Jóisten. A Jóisten pedig maga egy végtelen erő, egy ki nem merülő, soha ki nem merülő erő. Hál' Isten, hogy így van. Van-e valami szellemi köröd, ahol akik hozzád hasonló személyiségek, már úgy értem, hogy szellemi érdeklődésük van, tehát nem csupán te ott vagy a pap, mint a szellemi ember, a könyvnek az embere, hanem akikkel tudsz néha beszélgetni, leülni, egy pohár sört meginni. Hogy van ez?
1: Igen, igen, határozottan. Hálás vagyok én is a minden jó forrásának, az élő Istennek, hogy Rédicsre kerülve szép lassan kialakult egy nagyon-nagyon jó baráti köröm. Tényleg sok értékes ember él ott, kevesen vagyunk, mert tudni kell, hogy Zalának ez a része, ezek ilyen szorvány kis lélekszámú települések, tehát hogyha úgy is hangzik, hogy 13 falu, ez lélekszámban nem egy hatalmas embertömeget jelent.
0: Mennyi ez összesen?
1: Hát 1000 ember, szóval
0: ennyi. Hát az tényleg nem sok.
1: Igen, igen, úgyhogy 1000-1100 ember, úgyhogy ennyi a 13 településen, szóval tényleg ezek így szorványba vannak, úgyhogy így beszélhetünk róluk. De tényleg a társaságra visszatérve, amit kérdeztél, nagyon jó kis társaságom van, hogy a hasonlóan életkorban, hasonlóan 30-asok mindenféle területen dolgoznak, és van közöttük nem hívő barátom is, akivel nagyon jó kapcsolat alakult ki, fizikus az illető, és nagyon érdekes, hogy máshogy látjuk a világot. Sok mindenben nem értünk egyet, de soha nem jutottunk el vérmes vitáig, és szép lassan, hosszú beszélgetések során, akár kirajzolódik egy edzés után, hogyha megállunk beszélgetni, vagy összejövünk barátilag a társasággal, nagyon mély kérdésekhez jutunk el, és engem megerősít a velük való párbeszéd is, sokkal inkább az én identitásomba, az én hitembe, hogy a Szentírásnak ebben is igaza van. Ugyanazokat a vágyakat fogalmazzák meg, ugyanazt az életérzést, és válasz maga az élő Krisztus az ő kérdéseikre is. Tehát mikor az életben nehézségük, elakadásuk van, akkor azt a javaslatot kapják, tartsanak csendet, meditáljanak, vonuljanak vissza, és hát ugyanarra van szükségük, amit a keresztény misztika atyai már évszázadokkal korábban tanítottak. És hát Babits gondolatához visszatérve, a régiót így is felfedezhetjük.
0: A beszélgetés előtt említetted, hogy neked van egy mozóplibániát.
1: Igen.
0: Ez micsoda?
1: Szoktam emlegetni, én nagyon szeretek kerékpározni is, és azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz, hogy a 13 településem közel helyezkedik el egymáshoz, és hát az első péntekeseken túl is látogatom az időseket, igyekszem meglátogatni minden falut, hogy egyik se érezze magát mostoha gyermeknek, tehát akár rendezvényt is, hogyha tartunk ott Szentmisét, de hogy azon túl eljussak, és hogy megszólíthassanak. Kerékpárra ülök, hát a hátizsák ott van a hátamon, és akkor nem csak, hogy az idősekhez megyek el gyóntatni, beszélgetni, áldoztatni, ami ugye lelkigondozói küldetésünk, hanem akkor lekiabálható vagyok, hiszen egy autóból nehéz megszólítani, ugye integetni tudunk, de kerékpáron megszólítható vagyok, le tudom állítani, elbeszélgetünk, és nem egyszer volt, hogy valakinek arra volt szüksége, hogy most valahonnan jöttem, meg kell beszélnünk valamit. Aztán volt már természetesen olyan is, hogy keresztlevelet vittem ki, mert akkor nem tud kijönni érte, és azt gondolom, hogy ez a közvetlenség nagyon közel tud hozni bennünket egymáshoz, még hogyha máshogy látjuk is a világot, de ezek az emberi megnyilvánulások, a nagyon emberi gesztusok, azok, amik tudják ébrezgetni a másikban tényleg a hitnek a szikráját, és erre van szükség, amit ugye a Zsinat is megfogalmazott alapvetőleg, hogy előbb embernek kell lenni, és ugye Sík Sándor is halhatatlan versbe fogalmazta meg, hogy embernek lenni semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek.
0: Jaj, de jó, hogy te ilyen kültő vagy. Kültő idézeteket mondod, irodalmár ember vagy, de erre majd később mindjárt kitérünk. Még egy témát szeretnék újra előhozni, már szó volt róla, a lendvai magyarok. Mennyi munkát ad neked, vagy mit csinálsz ott?
1: Lendvai magyarságot ellátom ilyen értelemben, hogy Martin atya, szlovén plébános kért meg, hogy legyen rendszeres magyar nyelvi mise. Ő is egyébként már nagyon jól beszél, olvas magyarul, de hogy legyen magyar nyelvű pap is, aki hetente kijár szentmisét tartani. Így szerda esténként, most szeptember végéig 7-kor, aztán ugye 6-kor van a szentmise, akkor mindig van, hát csak magyar nyelven akkor a szentmise, a prédikáció, az adventi nagybőjti időben mindig megszervezett gyóntatás van, ilyenkor mindig egy órával előbb kimegyek, van magyar nyelven akkor gyónási lehetőség, Istenek hála, nagyon sokan élnek vele, sőt, még külön szokott lenni nagy gyóntatás is ezekben az időszakokban, amikor több magyar nyelvű lelkipásztor is kimegy gyóntatni, lelki beszélgetni ugye a hívekkel. Ezt jelenti adott esetben, ugye nyilván a búcsúztatás, hogyha magyar nyelvű temetés van, általában havonta egyszer így átlagolhatjuk, akkor én megyek szolgálni, de természetesen volt már keresztelő is, hogy esetleg magyar család kért úgy, hogy én kereszteljem a gyermeket, ez is nagyon jól működik, hogy ilyen értelemben megszólítható vagyok. Azon túl az ottani magyarság ugye nagyon autentikus, ezt tudom mondani, ugye Muravidéken rádió is van, oda is, ott is van vallási műsor, ahová meghívnak, azon túl meg hát az ottani Bánfi Kulturális Központban is nekem is volt már előadásom, úgyhogy hát ilyen szempontból is igyekszünk az ott élő magyarságot, kisebbséget felkarolni.
0: Mennyien vannak ott körülbelül létszámilag?
1: Már egész Szlovéniában?
0: Nem, csak itt a határ mentén, itt a te területeden.
1: Én számot mondani őszinte leszek, nem fogok tudni, de a határmenti falvainkban, Lendván, ott szinte mindenki beszél magyarul, sőt, hát ugye a szlovénok is meg nagyon sokszor megtanulnak, úgyhogy tehát ezekben a falvakban elég jelentékeny a magyarok száma.
0: Úgy hangzott el valamikor valakitől, hogy Magyarország egy olyan ország, amely önmagával van körülvéve.
1: Hát igen, ezt mi tapasztaltuk, meg hát nekem van olyan szerencsétlen településem, amit a franciák úgy húzták meg a vonalat, hogy ketté vágták, szóval nekem van ilyen apropóm is, aztán Gáborján háza településen épült is egy nagy templom, ugye ott két világháború között tavaly újított

0: épült fel, mert ugye Dobronakra került át a mi hetési templomunk.
1: Szívesen beszélgetnék még erről, de van egy másik témánk is, amiről én nagyon-nagyon szeretnék beszélni, a te irodalmi munkásságodról. Igen. Írsz regényeket, novellákat.
0: Igen, igen.
1: De hogy kezdődött ez?
0: Az irodalom szeretete az már gyerekkoromtól fogva megvolt az életemben, úgyhogy amikor már 7 éves voltam, az első lirai művemet megírtam, a Megjött a nyár című vers, Mikor lesz 3 esszel, leírtam ezt. Aztán hát azóta mindig velem volt, nagyon szerettem olvasni, épp a napokba került elő az első regény, amit még másodikba jutalom könyvként kaptam, a Leszi hazatér, és hát onnantól fogva ez volt az első lépés, azóta tényleg a klasszikusoktól, a krimiig, a tényleg a Stephen King, John Grisham regényeken át mindent eszek, és függője vagyok az olvasásnak, nem is tudok elaludni olvasás nélkül, úgyhogy nekem a lefekvéshez egy könyv kell, úgyhogy anélkül nem tudok elaludni, és hát tényleg az, hogy abba belegondolok, hogy hát a kereszténység is sokfelé Afrikában is, mikor megjelentek a keresztények, úgy hívták őket, hogy a könyvesek, mert ugye a kereszténység ugye a kultúrát, a műveltséget mindig hozta magával. Tehát ugye ez nagyon nagy ellentmondás, mikor valaki azt mondja, hogy tudományellenes a kereszténység, hát mikor Pál apostol is azt mondja Timóteusnak, hogy minden tudománnyal is érveljél. Tehát, hogy az olvasás, ami a gondolkodás, a kreativitásnak az alapja, amiről Ferenc pápa is gyönyörű levelet írt az Irodalom szerepe a képzésben címmel, ez mindig ott kell, hogy legyen az életünkben, és azt gondolom, hogy rossz művet ilyen szempontból nem olvastam, mert minden mű hozzánk tesz valamit, ha csak egy jó mondat, egy jó gondolat volt benne, vagy akár egy olyan élethelyzetbe beleléptünk, az már segít máshogy megvilágítani a saját életünket, de akár mások életét is, és a legjobb empátiára nevelő az olvasás a mai napig.
1: De nem csak olvasó vagy, hanem író is.
0: Így van, így van.
1: Hogy kezdődött ez? Belső indítatásra elkezdtél írni, aztán születtek a különböző művek. Milyen műfajt írsz?
0: Volt már mindenféle egyébként. Igen, jön az inspiráció, és az embernek szüksége van. Az írás is nekem egy kikapcsolódás, úgyhogy a Diner Koncz amerikai író fogalmazta meg, hogy az írás lelki kemoterápia. Ez tényleg így van az emberrel, hogy én mai napig így vagyok, hogy akár az ige hirdetéseim, hiszen ez is az írás műfajához hozzátartozik, örömmel végzem, de akár ugye egy fejlődésregény, mert több fejlődésregényt is írtam, ami elsősorban kívül egy kalandregény, ugye Herman Melville-nek a Moby Dick-je is ugye kívül egy gyönyörködtető kalandregény izgalmas történettel, de sokkal többet mutat meg a mélység, mint amit ugye a felszínen az olvasó elolvas, és ugye a szemfüles olvasóknak ott a mélyben a lélek rezdüléseit meg kell látniuk. És hát ezek voltak az első regényeim, aztán később ugye a Remény című regényem is, amit már ugye ott Rédicsen írtam, és hát most az utolsó két alkalommal két kis novellás kötetet, plasztikus novellákat fogalmaztam meg, rövid történetek gyűjteménye, amik hát tényleg katarzis, ugye a megtisztulás élményét akarják abba adni, hogy a jóság, a szeretet, amit a Biblia, a Galata levél a lélek gyümölcseinek nevez, hogyan tudják az életünket, a látásunkat, a szemléletünket megtisztítani, és tényleg a mai korban is erre van szükség, amit a Szentírás elénk áll.
1: A legutóbbi műveret itt a kezembe tartom ezzel a címmel, Útmutató utazások. Mutasd be ezt a művet!
0: Az útmutató utazásoknak, hát tényleg motívuma, ahogy a borító is látszik, borítón látszik, ugye, ez a visszatérő eleme, hogy utazunk, és hát...
1: De a távolban ott van a felkelő nap. Legyük volna? Nem tudom. Én inkább a felkelő napra szavaznék.
0: Igen, igen, hogy ott van a cél előttünk, ugye, de ahol cél van, oda út is vezet, úgyhogy éppen ezért kell útmutatóan utazni. Ez a kis kötet, gyorsan elolvasható, 25.100 szóból áll. Ezt így lebonthatjuk. Egy bevezető után, ami meg is indokolja, hogy miről szól, hogy miért útmutató utazások. 4 kis fejezetre lehet ezt a kis kötetet bontani. Egy szentírási idézet nyitánynak, aztán nagyon mindegyiknél egy lírai nyitó is van, egy katolikus szerző. Ugye?
1: Na állj meg itt egy pillanatra. Ez egy kicsit bővebben. Mindegyiknek van egy címe.
0: Igen?
1: Ahogy látom, az elsőnek a címe a mesélő múlt.

0: Igen.
1: Egy szentírási idézet van, még öregkorunkban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak, még öregkorunkban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvel és élettel, hogy hirdessék, az Úr igazságos, ő az én sziklám, igazságtalanság nincsen benne. 92. Zsoltár, miért ezt választottad?
0: Mert idő, ugye ennek az igének a legfőbb mondani valója, hogy idősen is lehet gyümölcsözően élni, és tapasztalatom, ahogy említettem is, hogy szeretek időseket látogatni, beszélgetni velük, gyontatni, úgyhogy én az egyház kincseinek tekintem ugyanúgy őket is, akik régebb óta megvannak, régebb óta fiatalok, és nagyon sokat lehet tanulni tőlük. És ezt a Zsoltárt, hogy ezek a tapasztalatok, amiket ők nem a diplomák számától függ, hanem a megélt évek, évtizedek, azok értékes tapasztalatok, és olyat tudnak átadni nekünk, ami életnedvel, most ezzel a szimbólummal élve, meg tudja mi életünket is tartalommal, jó jelzésekkel tölteni, és ugye a négy fejezetből az első a mesélő múlt, ugye kis alliteráció, itt van ugye MM, ugye, azt akarja mondani, hogy a múltunkból, a közöttünk lévő idősektől lehet tanulni, és pont öt olyan kis történet van, ami az ő életpéldájukat állítja elénk, hogy bizony ezek az idősek, hogy még nem vonultak le az élet színpadáról, lehet tőlük tanulni, és kell tőlük tanulni.
1: Itt van egy Harsányi Lajosnak egy verse, ugye az elején, Hozzád megyek címmel. Miért ezt a verset választottad? Ugye Harsányi Lajos Győri Egyházmegyés pap volt.
0: Igen.
1: Papköltő.
0: Annyit engedj meg, hogy kiutaljak erre, hogy négy lírai indítás van, három papköltő, ugye magát ateistának való.
1: Igen, arra majd visszatérünk.
0: És Gyula is ugye Triásznak, a nagy papi Triásznak nevezte Sík Sándort, kétszer irodalmi Nobel-díjra jelölt Mécs Lászlót, illetve a kisalföldi papköltőt, Harsányi Lajost is, a boldog papköltőt, egy kötet így is emlegeti őt. Három papköltő, illetve negyedik helyen a katolikus költőt, ugye Pilinszky Jánost idézzük majd, de nem véletlen, hogy a Hozzád megyek is azzal a jelképpel, hogy úton vagyunk tulajdonképpen az Isten felé, és hát erről szól, ehhez akar bevezetni bennünket ez a lírai nyitány is, és úgy jutunk el a történetekhez.
1: Nagyon jó. Lépjünk egy kicsit tovább. A következő fejezetnek a címe, lapozok, itt vagyunk, Ifjak igazsága. Az időskortól egyszerre most mész az elejére, az ifjak életére? És itt van megint egy gyönyörű szentírási idézet, Timóteushoz írt levele Szentpálnak, illetve abból egy idézet, senki ne becsüljön le ifjúkorod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. És utána itt van egy gyönyörű vers, ezúttal Mécs Lászlótól.
0: Így van, Mécs László megszépül minden jól ismert verse. Timóteus, ugye nagy példakép számunkra, ugye Szent Pál apostolnak kiváló munkatársa, és a két levelet is írt hozzá, meg ugye Tituszhoz is ez a három lelkipásztori levél szerepel az újszövetségi szentírásban, és ez az idézet különösen is, ugye emlékeztet Timóteusnak a fiatal püspöknek az ifjú korára, hogy ifjú emberként is lehet abszolút példakép mások számára, és Pál apostol érdekes, hogy a levél elején utal arra, hogy Timóteusban a benne lévő képmutatás nélküli hit, milyen nagy szó ez, hogy képmutatás nélküli hit van Timóteusban, ami már anyjában és nagyanyjában is ugye megvolt, és talán az is példa, hogy az ifjak igazsága, hogy az egyház mostanában sok fiatalt is boldoggá, szenté avatott, ugye Carlo Acutist ugye emlegethetjük, ugye a szenté avatott fiatal, de sok-sok ilyen példakép van előttünk, hogy ifjan is lehet és kell Istennek tetsző módon élni a lélek gyümölcseivel, és hát erről szólnak ezek a történetek, hogy idősen, ifjúkorban, minden életkorban, élethelyzetben van küldetésünk ezen a világon.
1: És a harmadik fejezetnek a címe Bátrak boldogsága. Mózestől vetted az idézetedet. Legyetek bátrak és erősek, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr a te Istened veled vonul, nem fog elhagyni, nem fog cserbe hagyni, és itt van hozzá a költemény, kitől? Sík Sándortól.
0: Így van, a Te Deumja.
1: Na, beszélj erről egy kicsit.
0: Ugye ez a az ige Mózestől, ugye már az időskorban búcsúzó Mózes, aki még a népének ugye be kell jutnia az ígéret Kanaán földjére. Úton vagyunk mindannyian, de úton van velünk az Isten. Kísér bennünket, ő a kézvezetőnk, úgyhogy, és ahhoz, hogy itt is ugye az alliteráció bátrak boldogsága, hogy a boldogságot elérjük ahhoz ugye a négy sarkallatos erényből, ugye a lelki erősségre, más nem van, a bátorságra is szükségünk van, hogy elmerjük érni, oda merjünk lépni a másik emberhez, kimerjünk lépni a komfort, a kényelem zónánkból, és tudjunk valóban az örömben élni. És hát igazából azt is sugallja ez a cím, hogy a bátraké a boldogság, akik megmerik találni, akik nem csak vannak ebbe a világban, hanem jelen akarnak lenni a mindennapokban, ők tudják elérni, és hát olyan egyszerű, de nagyszerű példákat soroltunk fel történetekben, akik valóban megtalálták az életükben, a környezetükben a boldogságot, és elmerték érni. És hát tényleg Sik Sándor nagyszerű tedeumja is ezt idézi elénk, hogy miért, mi mindenért lehetünk hálásak, és csak egyetlen egy dolgot idéznék, hogy a sírókkal sírni jól esett, és hogy nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. És azt gondolom, hogy ez az emberségnek mint egy aranyfoglalata, hogy a sírókkal sírni jól esik, hogy tudunk együtt érezni a szenvedőkkel, és hogy minden nevetővel nem nevetünk, minden dologba nem állunk be, tudunk nemet mondani, ezért is hálásak legyünk, és ehhez is kell bátorság, hogy tudjunk nemet mondani, és akkor tényleg meg lesz a boldogság.
1: Gyönyörű tanítás. És végül a negyedik fejezetnek egy érdekes címe van, Tengeren túl történt. És ide hozod a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből, a lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ezek ellen nincs törvény. És végül egy gyönyörű vers, ezúttal Pilinszky Jánostól.
0: Így van, így van. Galatákhoz írott levélben ugye itt az apostol ugye a test cselekedetei után ugye felsorolja a léleknek a gyümölcseit, hogy valóban ezekben az erényekben az élet tud igazán szép lenni. A tengeren túl történt pedig egy kis kitekintés arra, itt diakonisszákról szóló történetek vannak, ugye diakonisszák legismertebb talán Turmezei Erzsébet, a hazai diakonisszák közül, aki szintén kitűnő költő volt, ugye evangélikus diakonissza, és hát ez amerikai diakonisszák történetét dolgozza fel, akik tényleg hasonlóan a mi szerzeteseinkhez a lélek gyümölcsei szerint élnek, tehát ezt a szeretetet, jóságot, kedvességet, türelmet a mindennapokban gyakorolják, és ez akar a katarzis, a megtisztító élmény lenni, hogy ez a egyszerű, tiszta, önzetlen szeretet, amit tulajdonképpen Jézus Krisztus is élt, tanított az evangéliumban. És leginkább ezek a sorok tanítanak engem az evangéliumban, hogy velük étkezett, velük ment, meghallgatta őket. Tehát ezek a sorok, hogy ezekben a csendes hétköznapokban jelen volt, ugye, mind az Ószövetségben kísérőként a népet vezette, hogy jelen volt ugye az életükbe, és ez tud valóban a lélek gyümölcseként minket is gyógyítani, erősíteni, hogy jelen vagyunk egymás számára, és hát itt jön Pilinszkynek ez a gyönyörű négy sorosa: rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok, csúf, de te gyönyörűnek találtál, végighallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan. Nem véletlen, hogy átváltozás címet viseli ez a gyönyörű négy soros, mert valóban ez tud megváltoztatni, ugye a francia romantikus is megfogalmazta, az emberi életben nem lehet adásról, csak tovább adásról beszélni, hogy valóban, ha szeretetet kaptunk az életben, a hálás lelkületünk azt mondja, hogy ezt vissza kell adni, és akkor másokban is elindul a javulás, a gyógyulás és a fejlődés.
1: És mindezeket gyönyörű történetekkel illusztrálod, hogy ne csupán egy elvont gondolat legyen, igen, hanem igen, az élet valósága. Máté atya, ebből a sok történetből, amit itt leírtál, ebben fejezett címek alatt, felolvasnál egyet?
0: Felolvashatok egy rövidet, a mesélő múltból gondoltam. Jó. Az asztalos mestert akkor.
1: Jó.
0: Az talán nem olyan hosszú, és akkor asztalos mester. Nyakkendőben, zakóban állt mindig a templom előtt. Ez vasárnap 9:30 jelentett. Akkoriban elsőként jelent meg a régi templom előtt. Ő a környék kedvelt asztalos mestere. Már egy jó ideje nyugdíjas éveit élvezte, de ha megkérték, még bármikor kinyitotta a műhely ajtaját, és bármit elkészített. Soha nem panaszkodott a fiatalokra, talán ez is lehetett belső derűjének a titka. Fogadóbizottságként állt ott, és köszöntötte az embereket, köszönt mindenkinek, aki arra járt. Mindenkit megillet a tisztelet, ezt életével vallotta meg. Nem a szavak embereként ismerték, de mégis tudott egy szép mondatot az emberségről, Martin Luther Kingtől idézni. Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint a testvérek, együtt veszünk el, mint a bolondok. Az unokák kedvencének a vasárnap szent időt jelentett, a közös családi ebéd, beszélgetések, életre szóló útmutatások lettek. A jó bútort is meg kell tervezni, hát még a szép életet, nem csak a családnak, a tágabb közösségnek is áldást jelentett az egész lénye. Egy vasárnap egy fiatal kétgyermekes anyuka mindig kocogni indult. Az asztalos mester ismerte, még friss házasként ennek az anyukának ő készítette el a konyha bútorát. Erre kellene futni, mutatott barátságosan a templom felé. Három vasárnap is eljátszotta ezt, majd az anyuka megérkezett a templomba. Majd jött a férje és a gyerekek is. Az asszony később mosolyogva mesélte. Nem tudtam megsértődni rá, mert nem erőltetett semmit, nem prédikált az utcán, csak olyan kedvesen mondta minden alkalommal, hogy egyszer kíváncsi lettem, miért hívogat ennyire. Az asztalos mester akkor csak örült. Nem kérdezett semmit, nem mondta, hogy ugye megmondtam. Egyszerűen helyet keresett nekik a padsorban, és úgy fogadta őket, mintha mindig is oda tartoztak volna. Az évek során többen is voltak, akik az ő egyetlen mondatának köszönhetően lépték át újra a templom küszöbét. Egy kézfogás, egy mosoly, egy rövid meghívás. Apróságoknak tűntek, de az igazi emberség gyakran ilyen apró dolgokon keresztül munkálkodik. Ma már az asztalos mester nincs közöttünk. A templom előtt mások állnak, a műhely ajtaja végleg bezárult. Az általa készített asztalok, szekrények és padok azonban ma is szolgálnak. Mégis talán nem ezek a legszebb alkotásai. A legszebb alkotásai azok az emberi kapcsolatok voltak, amelyeket épített. Az a sok bátorító szó, az a sok kézfogás, az a sok kedves meghívás, amely embereket vezetett közelebb egymáshoz, és így közelebb az Istenhez. Amikor a régi templom előtt elhaladunk, talán ma is halljuk szívünkben a szelíd biztatást. Erre kellene futni. Na és ki tudja? Lehet, hogy ma nekünk kell továbbadni ezt a meghívást. Nem hangosan, nem erőszakosan, hanem úgy, ahogy ő tette. Szeretettel, tisztelettel és reménységgel. Mert az asztalos mester már hazatért a földi otthonból, de a meghívás, a jó példa bátorsága ma is előttünk jár.
1: Nem jutok hirtelen szóhoz, Máté atya. Ez egy valóságos történet, vagy benne született meg?
0: Hát akkor így rákérdeztél, akkor valóságos történet, úgyhogy egy olyan ember ihlette, aki tényleg példa előttünk, úgyhogy...
1: És a többi történetek, mert itt számos történet van, gyönyörűek, egyik szebb, mint a másik. Ezek is mind valóságos történetek, vagy pedig megtörténhettek volna?
0: A legtöbb mind valóságos, vagy valóságos alapja van, tehát ami mozaikszerűen, de igazságban gyökerező történetek mind. Úgyhogy nyilván van, amit megváltoztattam benne, de alapvetőleg mind-mind a lélek gyümölcseiről tanúskodnak.
1: De ezek majdnem olyanok, mint a Jézus példabeszédei.
0: Örülök, Jézus, ha ilyen de a legnagyobbhoz hasonlítod.
1: Igen, mert Jézus nem elvont tanításokat adott, mondott, hanem mindig mondta, hogy nézzétek az ég madarait. És akkor beszélt a gondviselésről.
0: Így van, határozottan. Nála jobban, világosabban senki nem tanított. A Bibliánál világosabb és tisztább irodalmi mű nem létezik. Úgyhogy...
1: És azt gondolom, a történeteid, a regényeid, amiket eddig megfogalmaztál, azok mind-mind valamiképpen az evangéliumot tükrözik vissza, az evangéliumnak a szellemiségét, légkörét. Jól látom?
0: Így van, és azt gondolom, hogy tényleg ezek, és hogy ezek az életes példák mind-mind abba segítenek, hogy tényleg közelebb tudunk jutni Istenhez, egymáshoz, és én azért vagyok hálás tényleg azért az életemért, a szolgálatomért, mindenért, mert valóban ilyeneket megélhettem. Én azt mondom papként, hogy én a híveimtől tanulok a legtöbbet, mind a mai napig. Tehát, hogy ezért merem őket az egyház kincseinek nevezni, de sokszor fiatalabbaktól, idősektől olyan szép életpéldákat, élethelyzeteket, vagy egy-egy mondást megtanulni. A kedd egy sunyi hétfő, akár ezt egy fiataltól hallottam nemrég, be is építettem a könyvembe, de ezekért nagyon hálás vagyok, hogy azt hiszem, hogy tanulunk egymástól, és így jó, hogy az emberségünk által is tudjuk gazdagítani egymást, és valóban ezek így akkor tényleg az evangélium alapján állnak, a jézusi életbölcsességek és a jézusi szeretet útjára vezetnek.
1: Kedves hallgatóim, egy boldog falusi pappal beszélgettem, legalábbis ő így nevezte saját, jellemezte saját magát, Mete Polgár Máté atyával, aki 37 éves, 12 éves pap, kerékpárról járja a falvait, mind a 13-at, ugyanakkor áttépi újra és újra a magyar-szlovén határt, hogy a Szlovéniában rekett maradt magyarokat is lelkipásztori tanításával, liturgiájával ténylegesen segítse elmélyülni a hitben és az Isten kapcsolatban. Jó szívvel ajánlom mindannyiuknak az ő legújabb írását, Útmutató utazások, Mete Polgár Máté atyának az írásai, sok apró történet, mindegyik tele tanúsággal. Kedves hallgatóim, örülök, hogy meghallgathattuk együtt Máté atyát. Neked, Máté atya, kívánok sok örömet, jó Isten segítsen életed dolgában, és mindig légy ilyen derűs, vidám és optimista, akiben tényleg ott él a vágy Isten üzenetét átadni örömmel, derűvel, békével, vidámsággal. Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.
3: Hírpercek. Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Proximitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta el a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló Nemzetközi Kánonjogi Konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Proximitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A Déi Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá Dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó célt szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
5: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni, ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriella vagyok, ez a műsorunk a Mária Rádióban, a Magasztallak Uram egyházzenei műsor. Az ünnepek elmúltával ismét az egyház zenéről beszélünk, az egyházi zene rövid történeti áttekintését szeretném most összefoglalni, hiszen adásokon keresztül mindig egy-egy egyházzene történeti időszaknak a zenéjét, zeneszerzőit próbáltuk összefoglalni, belehallgatni fontosabb egyházi zenékbe, muzsikákba, énekkari művekbe. Tehát a mai napon összefoglalnám azt, hogy a liturgia és az ének összefüggése katolikus egyházunkban, ugye az ének és a zene is egyfajta kommunikációs eszköz. Ez a verbális kommunikáció, így nevezzük, vagyis a szóbeli közlés mellett a muzsika is tájékoztatás, az érintkezés, a kapcsolatteremtés eszköze, de egyben az ünnep és ünneplés szolgálatában jelentős hangulati tényező. A szív bőségéből beszél a száj, mondja az Úr Jézus Krisztus Máté evangéliumában, 12. fejezet 34-ben olvashatjuk ezt. De ha a szív nagyon telítve van érzelemmel, szeretettel, akkor már nem beszél, hanem énekel. Akkor a szív fejezi ki, amit nem tudunk elmondani. Mert ugyancsak Szent Ágoston szava szerint, aki szeret, az énekel. Ezt írt a Szent Ágoston. Megnyilatkozása ennek a 4. században feltűnt Jubilus, a szöveg nélküli dallam, mely érzelem kifejezésére szolgál. Az Alleluja szót, ha nem éneklik, el lehet hagyni. De próbáljuk ki a különbséget mondani, ha a pap mondja, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével, vagy pedig emlékezzünk vissza arra, amikor a pap az ünnepi húsvéti feltámadási körmenetes mise végén nem mondja, hanem énekelve énekli azt, hogy a Szent Mise véget ért. A Szent Mise véget

Tehát egy sokkal ünnepélyesebb módon mondja ki azt, hogy a szentmise véget ért, és akkor a hívek is ünnepélyesebb módon nagy örömmel válaszolják, és

Tehát olyan hangulatot áraszt ez a rövid alleluja szó énekelve a húsvéti vigília mise végén, hogy ez az újjongás, ez az ősi, feltámadási újjongás, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott minket, és ezen a dallamon szól, kifejezi azt a szeretetet, amit mondva is átélhetünk, de ezzel az énekléssel még inkább a szívünkig ér, és a szívünkkel kifejezzük az örömöt. A liturgiában az ének nem díszítő elem, nem hozzátoldás, nem keret, hanem az ünnepélyes liturgiának szükségszerű és a teljes egészhez hozzátartozó alkotó része. Tehát nem ruhája, hanem teste a liturgiáján, a liturgiának, vagyis maga is, az ének is liturgia. Ezért ugyanaz a célja, mint a liturgiájé, Isten dicsősége és a hívők szenttétevése. Így fogalmaz a II. Vatikáni zsinat határozatában a 112-es fejezet. Ugye a II. Vatikáni zsinat volt az a megújító zsinat, amikor a liturgikus konstitúció, tehát a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit leírták. Ezt tehát onnan idéztem. Nem csupán a liturgia alázatos szolgáló leánya az ének, zene, persze nem is öncélú játéka. Ezért nem lehet a muzika szakra koncertezés a liturgia keretében, és nem rekesztheti ki a népet a liturgián való részvételből, hanem a cél, hogy minden énekkel kísért szent cselekményben a jelenlévő hívek közössége tevékenyen részt vegyen. Tehát ez is a konstitúciónak egy határozata. Ugyanis azért vannak a templomokban ezek az énekszám kijelzők, vagy kivetítjük a számokat, vagy még jobb, hogyha a vetítővásznon szöveggel kivetítjük azt a éppen esedékes énekelni való versszakot, de az is nagyon jó megoldás, hogy a hívek hozzák otthonról a saját hozsanna énekeskönyvüket, vagy pedig ott a templomban használjuk, ugye a padokba betesszük ezeket az énekkönyveket, hogy minden hívő részt vehessen a szent liturgiában éneklésével is. Ahogy a nyelv kérdésében a képzőművészeti stílusoknál, épp úgy a zenében sem köti magát az egyház csak egy bizonyos korszakhoz vagy formához, még ha a latinul énekelt liturgikus cselekményben a gregorián korálisnak, mint a római liturgia sajátos énekének kell megadni az első helyet. Ugye ez az első azonos feltételek mellett, de elismerve más dallamok egyenjogúságát. Általános értelmű fogalmazással mondja a Vatikáni zsinat, az egyházi zene kincseit a legnagyobb gonddal kell megőrizni és ápolni. Külön megemlíti, a vallásos népénekeket is buzgó módon kell ápolni, hogy magukban a liturgikus cselekményekben fölhangozhassék a hívők éneke is. Tehát nagyon fontos az, hogy a régi kincseinket is megőrizzük, a különböző egyházzenei korszakoknak a gyönyörű műveit is ápoljuk és hallgassuk, és ha tudjuk, énekeljük. És nagyon fontos, hogy az új énekeket is, amely a hívők által született, vagy a hívő zeneszerzők lelkéből fogant és született meg, ezeket is beépítsük a liturgiánkba. Legyen az a cappella, tehát csak ének szó kíséret nélkül, vagy legyen orgonával kísért, vagy legyen gitárral kísért ének is. Erre is majd szeretnék rátérni. A liturgiában betöltött egyházi zene pedig különböző korszakokból való, és a liturgia szent zenéjéről szóló 1967 évi instrukció szerint a szent zene fogalmához tartozik a gregorián, a több szólamú egyházi zene, a népének, ez ami a hozsannában van, ezt nevezik népéneknek, az orgonára és más hangszerekre írt zene. Más a liturgikus és más az egyházi vagy vallásos zene.
Van olyan hitből fakadó vallásos muzsika, amely nem alkalmas a liturgián való használatra, vagy a szövege miatt nem illeszthető a liturgia ünneplésébe, vagy liturgikus szövege ellenére sem használható, mert terjedelmessége szétfeszíti a liturgikus kereteket. Például, hogyha 20-30 percen keresztül szól egy glória, egy dicsőség a magasságban Istennek gyönyörűségesen megformázva, legyen az Johann Sebastian Bach műve. Tehát az annyira hosszú, hogy ugye nem illeszthető bele a szentmisébe, a liturgiába, mert akkor olyan hosszú lenne, hogy nagyon elhúzná ugye az időt. Az ilyen fajtájú vallásos egyházi zenék leginkább egyházzenei áhítatók alkalmával használhatók. És most térjünk vissza tehát az egyházi zene rövid történeti áttekintésére, amit próbáltam adásonként már elég hosszú ideje bemutatni. Először is az énekes egyszólamúság, a gregorián korális, ezt nevezzük az egyházi ókor, egyházi liturgikus zenéjének, amikor ugye latin szöveggel, gregorián dallamon énekelt művek a gregorián korális. Énekes többszólamúság, amikor már klasszikus polifónia is megjelenik, tehát a keresztény középkornak a liturgikus éneke, egyházi zenéje, és a keresztény újkor zenéje pedig az énekes és a hangszeres többszólamúság. Itt már ugye kísérettel együtt szól az egyházi zene. Aztán van a barokkkor egyházi zenéje, a bécsi klasszicizmus egyházi zenéje, a romantika egyház zenéje és a modern egyházi zene. Tehát ezeket próbáltuk külön-külön beszélni a Magasztallak Uram műsoraiban. Az első tehát a keresztény ókor egyházi zenéje, az énekes egyszólamúság, vagyis a gregórián. Ez az 5.-6. századra és az utána következő időkre tehető. Ezeket az énekeket Nagy Szent Gergely pápa 590-től 604-ig volt ő, uralkodott, és ő bizonyos tevékenységével kapcsolatban Gregoriánusnak, azaz Gergely éneknek, Gergelyről elnevezett közös éneknek, kórus éneknek, korálisnak, gregorián korálisnak nevezték el. Tehát ez a gregorián korális énekes, vagyis emberi hangra szánt, vokális, nem hangszeres zene, latin nyelven szól, latin nyelven íródott, egyszólamú, diatonikus, csakis a természetes hangskála félhangjaival. Sajátos, úgynevezett egyházi hangnemekben, tehát dor, frig, lid, mixolid, és a latin beszéd szabad ritmusában való ének. Tehát ez a gregorián zene, ami az egyházi ókornak az egyházi zenéje. Most pedig egy rövid részletet meghallgatunk, egy nagyon szép alleluját, és utána folytatjuk. Ez tehát az egyházi ókornak a gregorián korális zenéje.

Meghallgattuk ezt a nagyon szép alleluját, ami Gregorián korális, és az egyházi zenének, az egyházi ókori egyházi zenének a sajátja volt. A következő a keresztény középkor egyházi zenéje, énekes többszólamúság, megjelenik a polifónia. A polifónia olyan együtt éneklése a többszólamnak, amelyben az egyes szólamok egymás mellé rendeltek. Vagyis minden szólam önmagában is önálló, értékes dallam, saját ritmussal és dinamikával. Ellentétben a későbbi korok homofóniájával, ahol a homofónia annyit jelent, hogy csak egy szólam, a valóban önálló dallam, és ennek az egy szólamnak alárendjeltje, tehát kísérete a többi szólam. Ritmusban, dinamikában, dallamképzésben alkalmazkodik a többi szólam ehhez a vezető szólamhoz. A klasszikus polifónia virágkora a 15.-16. század. Három nagy művész nevéhez fűződik a klasszikus polifónia aranykora. Palestrina, ő olasz származású, 1525-től 1594-ig élt. Orlandus Lassus, ő 1532-től 1594-ig, ő német alföldi zeneszerző, és Tomászó Viktória 1548-tól 1611-ig élt. Viktória, ő spanyol származású. Most hallgassunk meg Orlandus Lassustól egy magnifikátot, és ezután majd folytatjuk, tehát Lassus a keresztény középkor egyházi zenéjének egyik zeneszerzője. Hallgassuk a magnifikátot.

Tehát az előbb meghallgattuk a keresztény középkor egyházi zenéjéből Orlandus Lassus muzsikáját. A következő korszak az egyházi zene történetében a keresztény újkor. A keresztény újkor egyházi zenéje énekes, hangszeres többszólamúság a jellemző. Legfontosabb tulajdonságai ennek a zenének az, hogy a polifónia helyett mindinkább homofónia, azaz hangzatokban, akkordokban gondolkodó többszólamú zene lesz, továbbá a régi egyházi hangnemek helyett a dur és moll hangnemek lépnek előtérbe, végül a hangszeres zene uralomra jutása, és mind jobban a világi zene hatása is érvényesül az egyházi muzsikában. Ez tehát a keresztény újkor egyházi zenéje, ez is fel van osztva a barokk egyházi zenére, szimfonikus egyházi zenére és a romantikusok egyházi zenéjére. Tehát az első a barokk egyházi zene 1600-as évektől 1600-tól 1750-ig a déli vagy itáliai barokk kórusművészethez tartozik, Viadana és Pitoni. Ez a klasszikus polifónia közvetlen örököse, és ennek sok emlékét őrzi. E stílus szerzőinek művei egyházias szellemet képviselnek, liturgikus célokra kiválóan alkalmasak. Hallgassunk meg most Viadanától egy Exultet című művet, ugye feltámadás.

Viadana zenéjét hallhattuk az előbb, az imént, aki barokk egyházi zeneszerző, a déli vagy itáliai barokk kórusművészet képviselője. Most pedig az északi vagy germán barokk egyházi zene képviselőjéről szólunk, elsősorban a protestáns istentisztelet szolgálatában állt. Középpontja ennek a népének a korál. A kantáták, oratóriumok, passiók, betétjeként szereplő, hatalmas zenekari kórusművek kevésbé voltak alkalmasak liturgikus célokra. Megint csak visszatérünk ahhoz, hogy hosszú lélegzetvételű darabokról van szó, amit írtak ezek a zeneszerzők, mégpedig Bach és Händel. Kimagasló képviselői ennek a barokk egyházi zenének, az északi vagy germán barokk egyházi zenének, Johann Sebastian Bach 1685-től 1750-ig, az ő főművei a Máté Passió és a János Passió, a Hámol Mise, rengeteg gyönyörű korál, orgonadarabok, és George Friderich Händel, ő 1685-től 1759-ig élt, a messiás és más biblikus oratóriumok szerzője. Most egy részletet szólaltatunk meg Johann Sebastian Bachtól, mégpedig az Isten áld engem, áldva áld az Isten engem, pontosan a fordítása, tehát egy gyönyörű korált hallunk, énekkar és zenekar kísérettel.

Hát az előbb Johann Sebastian Bach koráját, a 147-es korált, áldva áld az Isten engem. A következő egyház zenei korszak a szimfonikus egyházi zene. A szimfonikus egyházi zenét 1750-től 1870-ig jegyzik, és ennek az egyház zenei időszaknak a korszakaiba tartozik a bécsi klasszikusok egyház zenéje 1750-től 1827-ig. Hitből fakadó és művészi ihletettségű egyház zenei műveik egyrészt aránytalanul hosszúak, liturgikus szempontból, másrészt túl sokat ismétlik a szöveget. Ennek a korszaknak legnagyobb képviselői voltak Johann Joseph Haydn 1732-től 1802-ig élt, aki miséket írt, teremtés oratóriumot írta többek között. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-tól 1791-ig élt, ő miséket, a híres requiemet, Ave Verum Corpust írta, és Ludwig von Beethoven 1770-től 1827-ig, aki a Missa Solemnist szerezte többek között. Egyházzenei műveik közül Mozart motettáját választottam. Ez egy rövid lélegzetű mű, és ez alkalmas arra, hogy a liturgiába beletegyük, bele tudjuk simítani. Egy négy szólamú vegyeskarra írt műve Mozartnak, Ave Verum Corpus, Jézust nézzed, bűnös lélek, nézd, mint szenved Isten szent fia. Jaj, hogy kellett vétkeinkért így kínhalált halnia. Szíve vérét ontá értünk, fájdalomnak férfia. Drága Jézus, szálljon ránk is fönn az égben glória. Majd fönn az égben glória. Ez egy nagyon alkalmas a szövege is, illetve az időben is elénekelhető áldozásra betétnek, vagy pedig áldozás utáni háladásképpen, akár latinul, akár ezzel a magyar fordítással. Hallgassuk most meg tehát ezt a művet, Wolfgang Amadeus Mozart motettáját, Ave, Ave, Verum Corpus.

A szimfonikus egyházi zenénél tartunk. Ennek az időszaknak ugye a bécsi klasszikusok, az egyik zeneszerző párosa, illetve hát hárman voltak jeles képviselőik. A következő pedig a romantikusok egyházi zenéje. 1827-től 1870-ig jegyzik ezt az időszakot. A romantikus világi muzsikához hasonlóan az egyházi zenében is előtérbe került az egyéni, a szubjektív érzelemvilág, szemben a liturgia tárgyilagosabb világával. Romantikus szerzők, többek között Franz Schubert 1797-től 1828-ig, és Bruckner, ő pedig 1824-től 1896-ig élt és alkotott, és Liszt Ferenc is 1811-től 1886-ig. Tehát őket nevezzük a romantikus egyházzene mestereinek. A következőkben meg fogunk hallgatni egy nagyon közismert, gyönyörű zeneművet, Franz Schubert Ave Máriáját, amelyet Luciano Pavarotti előadásában hallgathatunk meg.

0: A következő időről, a modern korról is elmondható, hogy szinte minden zeneszerző írt egyházi zenét. A modern kor az egyházzenei megújulás kora 1870-es évtől tehető. A 19. század sekélyes és színházi ízlésű egyházi zenéje helyébe művészi és egyházias stílusú muzsikát igyekeztek állítani a reform mozgalom képviselői. Visszatértek az ősi, tiszta forrásokhoz. Franciaországban a szolemni bencések feltárói lettek az ősi egyházi zenekincsnek, a gregórián korálisnak. Németországban a regensburgi mozgalom a klasszikus polifóniához tért vissza. Az egyházi zene megújulásának fő mozgatói az úgynevezett cecíliánus mozgalmak. Ezek az egyházi zene védőszentjéről, Szent Cecíliáról elnevezett egyesületek voltak, és az egyházi zene szellemének megújítására létesültek. Minden pozitív vonásuk ellenére negatív jelenség volt az, hogy újra visszaszorították a népet, a híveket, a hallgató és a tétlen szemlélő szerepébe, a többszólamú és latin szövegű énekléssel. Az egyházzene története túlnyomó többségében, mint láttuk, a műzene története, és nem a nép résztvételi lehetőségének története az énekes liturgia keretében. Bár a mai késői bonyolult, nehéz művészi gregórián énekektől kezdjük, a gregóriánt nehéz szépen énekelni. A keresztény nép azonban mindvégig szereplője marad a liturgiának. A népének kezdettől fogva létezett az egyház életében és liturgikus ünneplésében. Kezdetben különösen a mise állandó részei, az ordinárium voltak a nép éneklésének lehetőségei. Az ordinárium, ezek az állandó részek, tehát a kezdet az introitus, a kirie, az uramirgalmaz, a glória, a dicsőség, aztán a hiszek egy, a krédó, a sanctus, a szent vagy, az Agnus Dei, az Isten báránya. Később, amikor a nép már nem tudott latinul, a prédikáció, a felajánlás és az áldozás alkalmával kapcsolódhatott be éneklésével a liturgiába. A misén kívüli népéneklés lehetőségei még voltak az áldások, litániák, körmenetek, búcsújárások. Lendületet adott a népnyelvű éneklésnek a szertartásokon a reformáció hatása is, a maga népnyelvűségével, majd a felvilágosodás korában kialakult népnyelvű miseénekek lettek maradandó liturgikus értékek e téren. Míg a II. Vatikáni zsinat adta erre a végső szentesítést, amikor liturgikus rangra emelte a népénekeket. Volt ugyanis előtte egy olyan rendelkezés, 10. Pius pápa, motu propriója, amit 1903-ban adott ki, ez szerint az ünnepélyes liturgikus ténykedések, tehát énekes mise, a missa cantata alatt tilos bármit is honi nyelven énekelni. Tehát ezt lépte át ugye a II. Vatikáni zsinat, és ez mondta ki, hogy a végső szentesítést, amikor liturgikus rangra emelte a népénekeket. Mivel nincs több időnk folytatni a műsort, elbúcsúzok és elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól, köszönöm a türelmüket, és innen fogjuk folytatni a következő Magasztallak Uram egyházzenei műsorban, hogy a II. Vatikáni zsinat után hogyan alakult az egyházzene a katolikus egyházban. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csériga.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek.
5: Rossi Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlata. 6. évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Pro Civitate díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes, Pécs város napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécs város egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió almádialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az almádialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Hatodik évadba lép a Pécsi Egyházmegyei Férfi Találkozó. A Felföldi László megyés püspök által 2021-ben életre hívott kezdeményezés, az eddigi hagyományokat követve idén is 4 kiemelt témakört jár körbe. A pénteken induló sorozatnak az Egyházmegye 9 települése ad otthont. Az idei struktúra egy rendhagyó újdonságot is tartogat a második témasorozatra, amely november 20-án Pécsen lesz, kizárólag nőket várnak, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. A férfi találkozók középpontjában továbbra is a férfi lét sors kérdései állnak, az idei tematika azonban a családi egység és a női lélek mélységeivel is foglalkozik. A szervezők terve, hogy a családot összetartó női szerepeket, valamint a női lélek nehézségeit a férfiak és a nők szemszögéből is megvilágítsák. Cél az, hogy a hallottakat a résztvevők később otthon, családi körben vitassák meg. Az időpontok és a helyszínek listája az Egyházmegye honlapján olvasható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis görög katolikus atyákkal.
1: Isten, aki ezt mondta, a világosság felragyog a sötétségből. Világosságot gyújtott a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy látható legyen, hogy ez a rendkívüli erő Istené, és nem a miénk. Mindenféle szorongatás ér, de mégsem szorítanak sarokba bennünket. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem pusztulunk. Mindenkor Jézus halálát hordozzuk testünkben, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Életünk folyamán ugyanis szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó testünkben. Így tehát bennünk a halál munkálkodhat, bennetek pedig az élet. Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a lelke van, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Hiszen minden értetek történik, amint a kegyelem terjed, hogy egyre többen és többen adjanak hálát Isten dicsőségére.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretetek, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit ezen a mai napon, amikor Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének egy szakaszát hallhattuk. Különösen is a kezdő mondat, a kezdő szavak nagyon megrázóak, nagyon mélyre hatnak. Ezt szeretném most ezen a mostani hittanórán kicsit bővebben kifejteni. Mit is jelent számunkra az, amikor így fogalmaz, Isten, aki azt mondta, világosság felragyog a sötétségből, világosságot gyújtott a mi szívünkben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Persze a szakasz többi része is nagyon fontos tanulsággal szolgál. Ez a mostani hittanóra nem egzegézis, nem ezt a rövid szakaszt fogom kibontani, hanem az isteni világosságnak életünkre irányuló, életünkre ható erejéről szeretnék beszélni. Illetve arról, hogy hogyan tudunk mi ezzel együttműködni, mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az isteni világosság valóban beragyogja az életünket, a miénket is, és a környezetünkben élőket is, tehát rajtunk keresztül másokra is hogyan tudhatni. Isten akarata szerint. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Szent Pálnak ez a mondata egyértelműen a teremtésre irányul, vonatkozik, arra utal. Idézzük csak föl, hogyan kezdődik a Biblia, a teremtés könyve első verseit, így olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Mindjárt a teremtés első napján, első aktusaként megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig a szavával. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez az isteni szó, az úgynevezett Dábár Jáve, ahogy a héberben ezt ismerjük, olyan erős isteni hatalom, amely a semmiből létbe hívja a teremtett világot. Isten nem gyurmázik, nem valami anyagot vesz elő, amiből átformálja és meggyúrja csillagtesteket, vagy a földet, a növényeket. Majd az ember teremtésénél már a meglévő anyagot veszi elő, de most ezt hagyjuk. Egyszerűen kimondja, és úgy is lett. Micsoda erő, micsoda hatalom, csak az Istenre jellemző teremtő hatalom van ebben, amit kimond az Isten, az úgy is lesz. Ha görögül nézzük, nem arám nyelven ezt a szót, akkor a logosz kifejezéssel találkozunk. Isten szava, logosz, amelyet kis kevésnyi teológiai ismeretünkkel Jézus Krisztussal azonosíthatunk. A logosz maga az Isten szava. Egyébként János evangéliumának a kezdetén is ugyanezzel találkozunk. Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az ige, ez a logosz, és ő volt kezdetben Istennél. Ez az Isten fia, másik isteni személy a logosz, akin keresztül, aki által teremti az Isten a világot. Az Atya Isten a fiúval együtt teremti a világot, természetesen a Szentlélek által. És a Szentlélek is jelen van mindjárt a teremtés könyvének, tehát a Biblia első lapjának első mondatában, hiszen ezt olvassuk, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezt a keleti atyák egyértelműen a Szentlélek jelenlétére vonatkoztatják, amelynek egyébként a Szent Liturgiában is van jelentősége, de
erre most megint nem tudok kitérni. Tehát jelen van a teljes Szent Háromság. Mindjárt a Biblia első mondatában felsejlik a Szent Háromság, nyilván nem Atya, Fiú, Szentlélek személyek megnevezésével, de fölismerhetjük. Igaz, mi már az új szövetségi ismeretből, Krisztus kinyilatkozhatásának a teljességéből visszatekintve olvassuk ezt így, és a Teremtés könyvének olvasásakor a zsidó emberek még nem tudták, hogy ez a Szent Háromságra utal. Az Isten tehát Krisztus által teremti a világot a lélekben. Szavával teremt, és ez olyan erős szó, amely mindent át tud alakítani. És nem véletlen, hogy Szent Pál, amikor a bennünk lévő világosságról beszél, fölidézi ezt a teremtő erőt. Amikor arról beszél, hogy az Isten a világosságot gyújt a szívünkben, akkor erre a teremtő szóra utal, ha Isten, aki azt mondta, világosság legyen, világosság felragyog a sötétségből, tudott a semmiből világosságot gyújtani, és ezáltal elválasztotta a sötétséget a világosságtól, világosságot a sötétségtől. A mi szívünkben is ugyanezt teszi meg. Tehát a mi szívünkben is Isten gyújt világosságot, nem más. Nem lehet máshonnan világosságot nyerni, csak is az Isten szava által. Még az Isten teremtő szavának hatalmára utalva, hadd említsem meg az ő megbocsátását is. Amikor Isten azt mondja, megbocsátok, akkor ez egy egészen más kifejezés, mint amikor mi mondjuk azt, hogy megbocsátok. Egy szülő megbocsát a gyermekének, aki mondjuk kiöntötte a kakaót a asztalterítőre, vagy éppen valami nagyobb csíntevést művelt, vagy akár szörnyű bűnt, azt tud megbocsátani, aki szereti a bűnöst. Az édesanyák azért tudnak hamarabb megbocsátani, akár a bűnöző gyermeküknek is, mert sokkal nagyobb bennük a szeretet, mint az a neheztelés, amely a elkövetett bűn miatt bennük lenne. Csak hogy az édesanyák és mi magunk is bármilyen nagy lélekkel akarunk is megbocsátani, a mi megbocsátásunk nem szünteti meg a bűnt. Sőt, hát azt érezzük, hogy sokszor tovább él bennünk a neheztelés, jó, hát megbocsátottam, na de azért csak eszembe jut, amikor újra elköveti az ember ugyanazt a bűnt, vagy harmadszor is, negyedszer is, hát nem egyszerű dolog ez. Mert mi nem vagyunk képesek. Nekünk a megbocsátásunk nem teremtő szó. De az Isten megbocsátása igen. Amikor ő azt mondja, megbocsátok, ez nem csak annyi jelent, hogy na jó, nem haragszom, mint mi nálunk embereknél. Megszűnik a bűn. Megszűnik a bűnnek a következménye. Az Isten megbocsátása eltünteti a bűnt, és annak következményeit is. Ha úgy érzem, hogy egy gyónás után azért a tetteimnek van következménye, az miattam van, mert bennem tovább él. De nem azért, mert az Isten olyan, mint ahogy szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten felejtése megsemmisítés. Hát, ezzel érdemes mélyebben foglalkozni, hogy mit jelent az Isten megbocsátása, hogyan tünteti el a bűnt, és mennyivel más lehetne az életem, ha tudnék hinni, ismerném ezt a isteni erőt, amely nem csak teremteni tud, de megszüntetni is. De menjünk tovább, mert amikor az Isten gyógyít bennünket, akkor valóban formálja is az életünket, formálja a szívünket. Ez a teremtett szó egy bűnbánati imádságunkban is előkerül, mégpedig az 50. Zsoltárban, a római katolikusok által használt szentírásban ez az 51. Zsoltár. Így imádkozunk,
tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Én nem tudom megtisztítani a szívemet. Ahhoz a te teremtő erőd, a te teremtő szavad szükséges ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a szívem. Én tisztogathatom, próbálkozhatom vele, de ezt a tisztaságot csak a teremtő Isten tudja megadni. Ezért nem véletlen, hogy így fogalmaz a zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát az Isten teremti meg a szívünkben a tisztaságot, teremti meg a fényt, csak hát ehhez az én együttműködésem is szükséges. Kell, hogy én kérjem az Istent, hogy teremtsen bennem tiszta szívet. Kell, hogy együttműködjek ezzel az isteni világossággal, hogy valóban a szívemben megjelenjen ez a fény, amit az Isten teremt oda. Tehát kell, hogy együttműködjek az Istennel, de a szívemet, a szívemen keresztül az életemet az Isten formálja. Én csak egészen a felszínt tudom kapargatni, söpörgetni, tisztogatni, de a szívem és az életem átalakítása az az Isten műve. Azért fontos ezt tudatosítani, ezzel szembesülni, mert így tudok megnyílni egészen új távlatokra. Sokkal több van bennem, mint amit én valaha is elgondoltam volna. Hogyha hagyom, hogy az Isten alakítsa és formálja az életemet. Hozhatnánk életpéldákat is arra, hogy mennyivel más sok minden hozott ki bennünk az Úristen. Azt a kedves példát hadd hozzam, amikor Szent II. János Pál pápa hazalátogatott Lengyelországba, és meglátogatta azt az iskolát, ahol annak idején ő is az iskolába járt. És találkozott a gyermekekkel, és hát kérdezték tőle, hogy hát számított-e arra, hogy majd ő lesz a pápa. Hát nyilván kisiskolás korában eszébe nem jutott, hogy ő majd valaha pápa lesz. És kérdezték tőle, hogy jól tanult-e, sokat tanult-e? Hát persze fontos egy ilyen példa, nem szabad azt mondani, hogy bizony én nem tanultam, de hát vélhetjük, hogy ez a szent pápa azért kisiskolás korában is szentként viselkedett. Na minden esetre az volt a Szent János pápa válasza, hogy hát ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még jobban tanultam volna. De hát nyilván eszébe nem jutott, hogy majd ő pápa lesz, és mégis az Úristen már előre tudta ezt, és így formálta. Hát így mondja a pápa, hogy ha tudtam volna, hogy pápa leszek, akkor még többet tanultam volna. Ki tudja, hogy kiből mit formál az Isten? Pápát elég keveset, úgy 20-30 évenként egyet-egyet, de hát nem arra kell törekednünk, hogy pápák legyünk, hanem hogy az Isten tervét valósítsuk meg. És ezért kell a saját magunk formálásában, akár a tanulásban, akár a lelki élet küzdelmeiben mindent beletenni apait, anyait, hogy így mondjam, minden tőlem telhetőt, hogy az Isten alkalmas együttműködőt találjon bennem arra, hogy végbe vigye az ő saját elképzelését. Nagyon profán mondatot jól ismerjük, amit a Napóleonnak tulajdonítanak, aki azt mondja, hogy a marsalbot mindenkinek ott van a tarisznyájában. Hát ő is egy egyszerű katonember volt, aztán hadvezéré lett, később aztán császárra is konorázhatta magát, teljesen megtagadva a nagy forradalomnak az eszméit, de hagyjuk is ezt. Lényeg az, hogy ő is megtapasztalta azt, hogy akkor még nem gondolta arra, hogy ő majd nagy hadvezér lesz, és micsoda hadvezér, de benne volt az ő tarisznyájában. Mindjárt a tarisznyájában ott van, hogy Isten gyermekeivé válhatunk, Isten követeivé, Isten munkatársaivá. És kell, hogy akarjunk együttműködni ezzel a nagy isteni tervvel, és ne elégedjünk meg a szürke elképzeléseinkkel, hogy én majd úgy csöndesen meghúzódva háttérben
valami kis szürke alak leszek a világtörténelemben. Az Isten nagy dolgokra hív meg bennünket, és abból tudja kihozni a nagy célokat, akik akarnak együttműködni az Istennel. Ne féljünk ezektől a hatalmas tervektől, amelyeket az Isten hordoz bennünk. Ebben az együttműködésben tehát én is kellek, de a nagy cselekvő az maga az Isten. Ő teremt tiszta szívet bennem, ő gyújt világosságot a szívemben. Mi is ez a szív, ahol az Isten megteremti ezt a világosságot? Bibliaolvasó vagy hittanórákat gyakran hallgató emberek azért jól tudjuk, hogy ez a szív nem csupán az a lüktető izomcsomó, amely életben tartja a vérkeringéssel az egész testünket, hanem az egész lényünket tartja életben, azzal a lüktetéssel, amely Isten ritmusára, Isten dinamizmusára harmonizál, és azzal együtt működve adja az újabb és újabb életerőt az Istentől kapott kegyelmeket. Tehát a szívünk, amely fizikálisan a testnek a középpontja, szimbolikusan, vagy inkább azt mondom, mélyebb értelmezés szerint az egész lényünknek a középpontja. Beleértve ide mindent, ami én vagyok. Beleértve például a tudatalattinkat is. Nagyon fontos látni, hogy az a szív, amely lényem középpontja, olyan tartalmakat is magába foglal, amire én önmagamtól nem is lennék képes hatással lenni. A tudatalatti, a 19.-20. századi pszichológiának a fölismerése, legalábbis ennek a megfogalmazása, és valóban olyan rétegeket tár föl, vagy ezekre mutat rá, amelyeket korábban nem fogalmaztunk meg így. A lelkiélet nagy mesterei azért utaltak rá, de maga kifejezést nem használták. Egy nagyon nagy fölfedezés, hogy az embernek van egy olyan tudatalatti rétege, amely formálódik a élete során, talán a öröklött tényezők is befolyásolják minden bizonnyal, de nem tudjuk azt föltárni, vagy hát nagyon-nagyon csekély mértékben tudunk hatni rá, ez a pszichológiának a nagy tudománya, és mégis alig-alig éri el. Itt most, amikor a szívünkről beszélünk, akkor ez is ide tartozik. Ezt is mint egy kézbe vehetjük. Az Istennek a teremtő szava, amely világosságot gyújt bennünk, olyan mélyre hatol, ahova a pszichológia már nem tud eljutni. Ez nagyon fontos megint tudatosítani, hogy az Isten kegyelme olyan mélyre hatol bennünk, amit mi a saját erőnkből nem tudnánk elérni. Tehát az önismeret nem csupán valamilyen pszichológiai folyamat, amely során, mint egy egyre többet megtudunk és megértünk a saját viselkedésünkből, hanem lényünk legmélyére tudunk hatolni az Isten által, és változást elérni a legmélyebb lényünk legmélyén is. Nincsen megátkozott ember, akinek ilyen vagy olyan rossz gyermek sorsa van, és akivel az Isten ne tudna mit kezdeni. Bármilyen súlyos sebekkel terhelt gyermekkorból származunk is, az Isten azokat is tudja gyógyítani, azokat a sebeket is. Ezért a belső ima, a Jézus ima, amelyen keresztül a szívünkbe szállunk le, sokkal több, mint az a meditáció, amelyet a távol-keleti vallások alkalmaznak, és amelyeket át is ültetik így a európai kultúrába, az úgynevezett transzcendens meditáció, vagy transzcendentális meditáció, az nem tud lehatni ezekbe a mélységekbe, mert az emberi tevékenység, az Isten az, aki le tud hatni a szívünk legmélyére, és ott ő gyújt világosságot. Mi is történik, amikor az Istenhöz fordulok,
és kérem őt Szent Pál szavaival, hogy nyújtson világosságot a szívembe. Kapcsolatba lépek az Istennel. Az imádság révén erre mélyebbre hatolok saját magamba. Ahogyan Szent Ágoston fogalmaz, hogy te közelebb vagy hozzám, mint én saját magamhoz. Na itt, ha nem is mondja ki a tudatalattit, de erre utal az egyházatya, hogy mélyebben hatol az Isten belém, mint ahova én el tudnék érni. Na most erről a szívbe való leszállásról a Jézus ima vagy a belső ima kapcsán szoktunk beszélgetni. De nem mindenki gyakorolja a Jézus imát vagy a belső imát, és nem is arról van szó, hogy csak ez az egyetlen módja önmagunk mélyére szállásának. Aki sose hallotta Jézus imáról, de buzgón imádkozik, a Szentlélekkel együttműködik, keresi az Istent, azok számára is ugyanúgy lehetőség ez az egyház 2000 éve során számtalan ilyen imádkozó ember volt, akik mondjuk a Jézus ima alapvetően a nyugati egy, vagy a keleti egyháznak a sajátja, de hát a nyugati szentek, vagy nyugati szerzetes, vagy egyáltalán az imádkozó emberek is jól ismerték ezt a nagyon mély tapasztalatot, hanem is ezekkel a szavakkal írták körül, vagy fogalmazták meg. Mégis, ha Jézus imáról, a belső imáról beszélünk, jó ezt föltárni, hogy ez egy jó eszköz, kézzel fogható dolog, amelyen keresztül, mint egy beletekinthetünk az Isten műhely munkájába. Ahogyan a mi szívünket, a szívünkön keresztül az életünket formálja. Tehát imádság, bármilyen imádság, liturgikus imádság, egyéni szavakkal mondott imádság, közös dicsőítés, szertartások által, vagy a rózsafűzéren keresztül, vagy a Jézus imán keresztül, minél mélyebbre jutok önmagamba, annál mélyebben találkozom az Istennel. És ez a találkozás, az Istennel való találkozás az, amelyik kihat az életemre, amely átalakítja az életemet. Mint az itatós papír, amikor egy tinta cseppet ejtünk. Ma már ritkán használnak itatós papír, de az én gyerekkorom még egy nagyon ismert volt, de azért sokak számára talán elképzelhető. Tehát van az itatós papír, amelyre egy csepp tintát ejtünk, és az aztán szép lassan ez a pacni, a tinta folt szétterjed, először csak gyorsan ott a környezetébe, aztán, hogyha ott hagyjuk, akkor akár az egész papírost is bekékítheti, mert eljut a kis kapilláris csöveink keresztül az egész papírost betölti. Hát így járja át az Isten előbb a szívemet, és aztán a szívemen keresztül az egész életemet, kihat az egész életemre az Istennel való találkozásom. És ezt aztán mások is megérzik. Ez az én hozzájárulásom az Istenekhez, a nagy művéhöz. Ő formál engem, de ez csak akkor válik hatékonnyá, akkor formálja valóban az életemet, ha én találkozom az Istennel. Keresem az Istent. Akarok vele együttműködni. Akarom, hogy ő vele kapcsolatba lépjek, beszélgessek vele, szólhassak hozzá, meghalljam az ő szavát. Élő, valóságos, személyes kapcsolat az Istennel. Ez az, ami formálja az én életemet. Ez az a világosság, amely akkor gyúl a szívembe, hogyha én is akarom, hogy ez a világosság bennem ragyogjon. Nélkülem nem fog ragyogni. Mindenkinek a szívében ott lakik az Isten. Mindenki, aki leszáll a saját szívébe, tud találkozni az Istennel.
hogyha ezzel nem törődöm, hogyha nem törekszem mélyen élni, önmagamba szállni, ha megelégszem csupán a felszínnel, akkor elmulasztom az Istennel való találkozásomat, és lehet, hogy próbálok formálni saját magamon, de jobbá lenni mondjuk, de ideig, óráig tartó eredmények lesznek, és nem a lényemet alakítja, formálja át a személyiségemet. Ez az Isten teremtő szava, amely bennem van, de az én együttműködésem révén tud valóban fölragyogni. De nézzük tovább ezt a nagyon érdekes mondatot, mert így folytatja Szent Pál, hogy Isten, aki azt mondta, legyen világosság, vagy a világosság felragyog a sötétségből, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Jézus Krisztus arcán ragyogjon föl az Isten ismerete, és ez az én szívemmel milyen kapcsolatban van? Hát pontosan így, ahogyan ezt eddig mondtuk. Ha együttműködök az Istennel, ha akarok vele találkozni, az ő szavára világosság gyúl bennem, és ennek hatása van a környezetemre is. Minden egyes megkeresztelt ember, az egyház minden tagja formálja, alakítja az egyházat. Az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste, ő a fő, mi pedig a tagjai vagyunk, és a tagoknak van hatásuk az egész testre. Az, hogy mi történik az én életemben, az én szívemben, mi játszódik le, az az egész egyházra kihat. És az Jézus Krisztus arca az egyháznak a tekintete. Milyennek látják mások az egyházat? Valóban Krisztust tesszük-e láthatóvá, vagy pedig csak a saját arcunkat villogtatjuk mások előtt? Ahhoz, hogy rajtam keresztül valóban Krisztus legyen, váljék láthatóvá, ez a belső találkozásra van szükség. Én akármilyen jól viselkedhetem, akármilyen szép karitatív tevékenységgel mutatom, hogy az egyház milyen jóságos és mennyi jót tesz, tanít és segít a szegényeket, és számtalan szociális nehézségekben jelen van, ez akkor igazán az Isten műve, hogyha azok, akik mindezt kivisszük az emberek elé, tetteink által érzékelhetővé tesszük az egyház tevékenységét, imádkozó emberek vagyunk. A nem imádkozó emberek nem az Isten művét viszik ki mások felé. Persze, itt most a megkereszteltek imádságaira gondolok, a mi magunk felelősségére, és nem arra, hogy nagyon sok jó ember van rajtunk kívül természetesen, sőt, minket megszégyenítő módon tudnak nagyon sok szép dolgot művelni, és titokzatos módon, amikor egy embernek a jótékonysága hatékony, abban is jelen van az Isten, a Szent Lelke, Jézus Krisztus. De ne ezt feszegessük, hogy másokban hogyan tud működni az Isten kegyelme, az Isten ereje, hanem a saját felelősségünket vizsgáljuk meg, hogy mit teszek én azért, hogy amikor találkozik velem valaki, amikor jót teszek, amikor tudok segíteni másoknak, akár a hétköznapi feladataim során, mondjuk egy keresztény pedagógus minden nap bemegy az iskolába és közvetíti az Isten szeretetét, vagy egy bolt elárusító, aki törekszik arra, hogy a hozzá forduló embereknek mind széppé tegye a napját, mert az Isten szeretetét akarja közvetíteni. Nos, tehát nekünk szükségünk van az Istenre való állandó, mély kapcsolatra ahhoz, hogy ez ne csak a mi egyéni jó törekvésünk legyen, hanem valóban az Isten ereje adódjék át az én életemen, az én tetteimen keresztül. Tehát nem csak valami világosság terjesztők vagyunk, hanem a
kapcsolat, a vele való találkozás által megélt Isten ismeretet terjesztjük. Tehát amit én megtapasztaltam az Istenről, imádságomban, a legmélyebb vele való kapcsolatomban, az gazdagítja

értelmezése által, stb. Annál inkább bővül az emberiség Isten ismerete, annál inkább gazdagodik az egyház ezzel az Isten ismerettel, és ez az, ami fölragyog Krisztus arcán, vagyis az egyházon, rajtunk keresztül. Tehát ezt a fényt, az Isten ismeretének a világosságát kell, hogy tudjam továbbadni másokra. Ez formál engem, ugye szívünkben derüljön, gyújjon világosság, amit az Isten gyújt föl bennünk. Az én személyiségem formálása alakítja az egyházat is, szentté kell válnom, hogy minél több szent legyen ebben a Krisztus titokzatos testében és ebben a világban. És ez az én személyiség, az a szentté válásom, az nem csupán az én saját személyiségem formálása, mint egy kovács műhelyben, hogy akkor minél több erényt tudjak fölmutatni, minél erőteljesebben, és minél nagyobb akaraterővel tudjak uralkodni a szenvedélyeimen, és így tovább. Ez nyilván az én küzdelmem, de az növekedést az Isten adja. És mint hogy az Istennel való kapcsolatomban formálódik a lelkem, a személyiségem, és ezen keresztül az egész egyház, így válik érthetővé, hogy az emberi kapcsolatainkban is formálódik az egyház és az emberiség. Ezért van szoros összefüggés az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatomban. Hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hanem szereted fele barátodat, akit látsz, írja Szent Péter a levelében. Tehát Istennel való kapcsolatom ilyen módon alakítja a környezetemet, hogy az emberi kapcsolataimban is megjelenik az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az Istennel. Tehát az Isten munkája az életemet, és rövid utalás csak a Szent Páli szóra, hogy ez a kincsünk cserépedényben van, törékeny, hogy ezt a nagyszerű erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Ez egy nagyszerű erő, hatalmas erő, formálja az egyházat, formálja az emberiséget rajtam, személyiségem formáláson keresztül, de bizony érzem, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire esendő, de ez nem akadályoz meg abban, hogy az Isten akarata mégis megvalósuljon bennem. Amikor a törékenységünket tapasztaljuk meg, ez nem elkeserít, nem kétségbeesésbe taszít, hanem Istenhöz vezet. Mert hiszek abban, hogy az Isten munkál engem, munkálja az életemet, és rajtam keresztül az egyházat és az egész világot. Isten, aki teremtő szavával megteremtette a világosságot ebben a világban, a mi szívünkben is világosságot gyújt, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete nem csak az én életemben, hanem az egyházban, Jézus Krisztus arcán. A bennem gyúlt, Isten által gyújtott fény megvilágítja az egyházat, az egész világot. Óriási hivatás ez, de ne vonakodjunk ezt elfogadni, ezzel együttműködni. Erre hív bennünket az Isten minden egyes imában, minden egyes vele való találkozásban, ebben erősödhetünk meg. Ezért látják, hogy imádkozó emberek vagyunk-e vagy sem, de nyilván nem értük, hanem az Istenért kell imádkozó emberekké válnunk. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 7. fejezete, 14. és 15. vers szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus magához szólította a népet e szavakkal. Hallgassatok rá mindnyájan és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről jutva be az emberbe, tisztátalanná tehetné, hanem ami belőle kijön, azt teszi tisztátalanná az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Nagyon sokan a környezetre, a külső tényezőkre fogják mindazt a rosszaságot, ami velük kapcsolatban, illetve az ő cselekedeteik által történik. Mert a másik ember is rossz volt velem, rosszakat mondott rólam, és még folytathatnánk a sort. Az Úr Jézus az imént elhangzott tanításában azonban egyértelművé teszi, hogy nem a külső dolgok teszik tisztátalanná az embert, hanem az, ami belülről jön. Ugye más helyen így halljuk, a szív bőségéből szól a száj. Tehát, hogyha szeretettel van telve az a szív, akkor a belőle jövő gondolatok és szavak is szeretettel lesznek átitatva. De ha nem az alapján beszél az ember, hanem mondjuk pont az ellentétje a szeretetlenség alapján, akkor bizony a bűnnek a cselekedetei és szavai azok, amelyek elhagyják az embernek a szívét. Pontosan erről beszél az Úr Jézus. És ezért nem a külső tényezőket kell nézni, mert rengeteg kísértés, rengeteg negatív dolog, rengeteg személyeskedés és bűnös kifejezés éri az embert, nem ezek a lényegesek, hanem az, hogy az ember a szívében meg tud-e maradni az Isten mellett. Meg tud-e erősödni a szeretetben. Ez a legfontosabb. Erre hívja fel tehát a figyelmünket az Úr Jézus, és bizony vizsgáljuk meg a saját életünket is, hogy mi a kísértések idején, a külső támadások, bűnök idején tudunk-e megmaradni Krisztus mellett. Tudunk-e a szeretet bőségéből szólni a mi szívünkből? Amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
4: Bárány Béla atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket. És nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
4: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Chiara Lubich, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk, nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni.
Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pápai áldás és teljes búcsú nyerhető a milleniumi szentmisén Vácon. Hazánkba érkezett első Bartolomaeus pátriárka. Ökumenikus imamaratont tartottak a kárpátaljai Pósaházán. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen, tudósít a Váci egyházmegye. A jubileumi napot 2026. szeptember 19-én szombaton tartják Vácon, amelyre minden hívőt szeretettel várnak. A Marton Zsolt megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Első Bartolomaeus konstantinápolyi egyetemes pátriárka a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programja is szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaeus pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Ukrajna védőinek emléknapján augusztus 29-én ökumenikus ima, bűnbánati és bőti napot tartottak az ország békéjéért a kárpátaljai Pósaházán, a Szent József nővérek római katolikus kolostorában. Az esemény egy nővér kezdeményezésére rendtársai támogatásával valósult meg. Az ima maratonhoz különböző felekezetek püspökei, papjai és világi hívei, valamint Kárpátalja megyei vezetésének képviselői is csatlakoztak, írta a Magyar Kurír. Lucsok Miklós megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, majd imát mondott a jelenlévőkért és az egész népért. Skomarovszki püspök arra emlékeztetett, hogy aznap Ukrajna elesett védelmezőinek emléknapja is volt. Az imádkozók közösséghez tábori lelkészek és jelenleg is szolgálatot teljesítő katonák fordultak tanúságtétellel. A jelenlévők összekulcsolt kezeinek lánca szinte végtelennek tűnt, amikor közösen imádkozták a mi atyánkot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrlangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának. A Szent Atya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szent Atya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrlangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrlangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szent Atya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
4: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
3: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra. Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszintességet és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépésekké alakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkánás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságon keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban. Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
4: Con animo adolorato.
3: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon. Buzított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándokcsoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok! Adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szentatya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentatya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közt jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent Második János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapssal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzi játék fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
5: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a Lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
3: Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Taglebi Boros, az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Taglebi Boros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Taglebi Boros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Taglebi Boros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Taglebi Boros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: Nagyon sokak szívében a büntető Istennek a képe él. Számukra Isten olyan, mint egy lesipuskás titkos rendőr, aki fentről figyel és várja, hogy mikor hibázunk. Tök gyorsabb. Melyik szabályt szegem meg? És várjuk, hogy ha ez megtörtént, akkor lecsap ránk egy betegséggel, egy krízissel, egy tragédiával, mert átléptük az általa kitalált törvényeket, ugyanis ezeket ő hozta, hogy azután hálásak legyünk, amikor végre elenged bennünket. Talán nem idegen, amiket mondok. És ettől az Istentől csak félni lehet. Ezekkel a hiedelmekkel és hamis bálványi képekkel szemben fel kell fedeznünk az élő és igaz Istent, akiben megbízhatunk, akire rábízhatunk mindent, beleértve önmagunkat és a gyerekeinket is. Ezek a hiedelmek Istenről pont ezt nem hozzák meg. Azokba az Istenekbe, amiket felsoroltam, amit bálványnak tekintek, nem lehet megbízni. Egy kiszámíthatatlan önkényúrva nem lehet megbízni. És ez abból következik, amit nekem is mondtak annak idején a szüleim, nagyszüleim. Ha jó leszel, akkor Isten megjutalmaz, ha rossz, akkor megbüntet, és nem értettem semmit. Mert én igyekeztem nagyon jó lenni. Állítólag édesanyám szerint 18 éves koromig voltam normális. Mert addig mindig jó voltam, engedelmeskedtem, mindig összehajtogattam a ruhámat, meg tiszta volt a cipőm és minden, mert én egy mintagyerek akartam lenni, mert akkor kaptam szeretetet. Ha nem voltam mintagyerek, nem kaptam meg kellő szeretetet, hanem szidalmat kaptam, és a templomba is eljártam, sőt ministráltam is, és példát adtam, hogy én rendes katolikus diák vagyok. És mégis én húztam a rövidebbet. Akik nem jártak templomba, állandóan káromkodtak, azoknak minden sikerült. Én meg csak szenvedtem. És nem értettem, hogy hát azt mondtátok, hogy ha jó leszek, akkor engem megjutalmaz. De hát ebből nem sokat érzek. És összekavarodott minden, hogy most akkor mi az igazság. Ezeknek a hiedelmeknek, amikről beszéltem, vannak szentírási alapjai. Különösen az Ószövetségben, de az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, akit Jézus úgy hív, hogy az én atyám. Nem váltott. Csak kiragadtunk dolgokat, és aztán azokat fölnagyítottuk, vagy kivetítettünk dolgokat Istenre. Olyat, ami nem az övé. Keresztények milliói szenvedték meg évszázadokon át a hamis istenképekből fakadó létbizonytalanságot, félelmet, bizalmatlanságot, a rettegést a pokoltól és a jutalmul kiérdemelt mennyországot. Úgy gondolták és gondoljuk ma is, hogy kénytelenek vagyunk a saját kezünkbe venni az életünk irányítását. Ha Isten megbízhatatlan, ha Isten kiszámíthatatlan, ha Isten nem Isten, akkor nincs más választásom, mint kezembe venni az életem irányítását, és majd én megoldom Isten segítségével. Az önálló életvezetés bűvöletében élünk mi keresztény katolikusok is. Legjobban attól retteg mindegyikünk, hogy kicsúszik a kezéből az ellenőrzés. Nem csak akkor, hogyha tanár és ott áll egy csomó gyerek előtt. Nagyon félünk, hogy nem tudjuk irányítani a dolgokat. Körülöttünk minden azt sugallja, hogy van pénzed, van hatalmad, van technikád, van tudományod, értelmed és akaratod, vedd kezedbe az életedet, és ne engedd meg, hogy beleszóljon bárki. Különösen Isten, az egyház, vagy a pápa, vedd kezedbe az életedet, és teljesítsd ki, pontakoztasd ki. Autonómiára, függetlenségre törekvésünkben a legfontosabb vágyunk, jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Miközben a mi atyánkat imádkozzuk lelkesen. Az időközben az elmúlt századokban napvilágra került izmusok, ideológiák és szellemi áramlatok, a felvilágosodás, az ateizmus, a marxizmus, a tudományos világkép, a New Age, és még sorolhatnám, csak erősítették bennünk az önálló életvezetés és a jóléti állam álmát. Isten segítségével fölépítjük az evilági mennyországot, paradicsomot. És ezt a nagyhatalmak meghirdették és meg is próbálják élni. Csak kihagynak valakit, és ez nem a jó Isten, hanem a gonosz, aki mindig belejátszik ebbe a történetbe. A fentebb felsorolt Isten képekben, abban az Istenben, aki magára hagyta a világot, akit meg kell vesztegetnünk a jó cselekedeteinkkel, az imáinkkal, abban nehéz hinni, és még nehezebb gyermeki bizalommal ráhagyatkozni. Jézus pedig folyamatosan gyermekként kereste Isten akaratát, átadta teljesen magát a mennyei atyának, és mindig meg akarta dicsőíteni a mennyei atyát. Az imái nem őróla szóltak, hanem az atyáról és az ő akaratáról. Tehát még nehezebb bizalommal ráhagyatkozni egy ilyen Istenre. Úgy vagyunk, mint a vízben szereplő turista, aki éjszaka túrázik, megcsúszik, zuhanni kezd a szakadékba, de sikerül elkapni a sötétbe még egy ágat. És ott himbálózik az ágon, és kiabál, hogy Istenem segíts! Istenem segíts! Istenem segíts! Csend, és megszólal egy hang. Erezd el az ágat. És akkor egy idő után vár, aztán újra megszólal, hé, van ott fönn valaki más? Mert nem meri elengedni. A slusszpoén, hogy ott himbálozik, és nem meri elengedni, és meghal. Odafagy ehhez a vághoz. Egy méterrel a föld fölött. Amikor megtalálták, akkor csak egy méterre volt a földtől. De nem merte elengedni, nem merte rábízni magát Istenre. Hát őt hívta. Ki is valójában az Isten? Vissza kell térnünk Jézushoz, és a mennyei atyához, a szerető Isten igazi arcához. Mert Jézus ezt nyilatkoztatta ki. És benne teljesedett be az összes ószövetségben kavargó szereplő Istenkép. Benne teljesedett be és jelent meg Jézus Krisztusban. Ahhoz az Istenhez, akinek a szeretete szenvedélyes irántunk, akinek a szeretete éget bennünket, megtisztít és a mennyegzőre hív, mert ő a vőregény. Ettől az Istentől nem kell félnünk. Az Istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy tisztelem Isten hatalmát, és rábízom magam erre a hatalomra. Mert ő a legnagyobb, ő a legerősebb, ő a legteljesebb. Ez az Isten helyet keres a szívünkben, és arra hív, hogy fedezzük fel az ő arcát bennünk és embertestvéreinkben is. Ennek az Istennek megengedhetjük, hogy az életünk ura legyen. Könnyű tőle önként függővé tenni magunkat. Könnyű neki engedelmeskedni. Jézus egész élete és tanítása a belső szabadság és az Atyával való egyesülés útját mutatta. És azt kéri, hogy kövessük ebben a szenvedélyes Atya szeretetben, és ne féljünk Istentől, aki a mi mennyei Atyánk. Ezzel az Istennel jó kapcsolatban lenni. Az ima, az kapcsolat. Kapcsolat az élő, köztünk is bennünk lévő, vagy a mennyekben lévő Istennel. És hogyha ezt megmerjük élni, akkor ebből az imából, amelyik a bizalom imája, a gyermeki bizalom imája, a teljes ráhagyatkozás imája és Istent megdicsőíteni akaró ima, ebből fakad számunkra a lélek józan mámora, amikor megrészegít bennünket ez a szeretet, amikor betölt bennünket, és amikor túlárad bennünk ez a szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
2: Kedves, szeretett testvérek! Mondtam, hogy ezen a héten Márton Áron kezét fogva szeretnénk bandukolni, 9 keretében elmélyülni az ő életében, tanításában. Tudjuk jól, hogy Márton Áron korában a 4 elemi volt a kötelező. Tehát 6 éves korától 12 éves koráig járhatott a gyerek iskolába, persze utána is, tehát Damokoson is csak 4 osztály volt akkoriban, és a szülei behozták ide Csíksomjóra, hát a mostani Szent István házban működött a Ferences Főgimnázium. 1911-ben adták át a mostani gimnáziumot, tehát Márton Áron, az 5-8 osztályt, azt itt végeztem. És hát elmeséli Márton Áron, hogy halálos ágyán egy kedves nővérnek bizalmason, hogy bizony ő megérkezett az édesapjával, az iskolába, beírták minden, kollégiumba, de hát, hogy mondjam, szabad élet. Hát... úgy gondolta, hogy legjobb lesz, ha összeszedi magát, és ő szépen hazaballag. 28 kilométer ide Csíkszentdomokos, jó séta. Hát egy 12 éves gyereknek az bizony tényleg kiadós gyaloglás. És elmondta a kedves nővérnek, a nagy püspök halálos ágyán, hogy bizony őt az apukája szeretette, fogadta, figyelmesen meghallgatta az ő érveit, mondani valóját. Nem szitta meg. Adott 2 piros almát, és azt mondta, fiam, mi székelyek, amit el...

mondja, hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, míg ott a kereszten, ott sem. Azt mondja, mennyei atyának, hogy hát ezek sárkányfog vetemény, kár ezekkel az időt tölteni. Én most hazamegyek, menjek országába, aztán majd 2000 év múlva, ha megjön a benő, a fejük lágya, visszajövünk. Nem, köztünk marad. És a kereszten is azért imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Olyan érdekes, ugye a kereszten azt mondja, hogy beteljesedett. Igazából ez sokkal többet jelent az eredeti görög szóban, mint ahogy mondjuk így, hogy beteljesedett. Tehát ugye Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a mennyi atyám. Tehát ti is legyetek teljesek. Teljesítsd be azt az hivatást, azt a feladatot, amit rád bízott a mennyi atya. És föltámadás után ugye azt mondja Jézus, hogy ha én elmegyek, helyettem atyám egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus magáról, de a Szentlélek Úristenről is azt mondja, hogy hát új ítélkezőt küld, aki számon kér, aki beleveri az orrotokat a hibáikba, hanem aki vigasztal, bátorít, aki két piros almával, mint ugye Márton, Ágoston bácsi, az ő fiát elindítsa az útra. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy bárkit, ugye, aki megtorpan, vagy valami probléma van, azt ne elítéljük, mert az ítélet elveszi azt a kevés erőt is belőlünk, ami van, hanem vigasztaljuk. Két kis piros alma. De Mártonáról ezt úgy élhette meg, ezt a megtorpanást, hogy édesapja bízik benne. Meg tudod csinálni, fiam, ezt. Képes vagy rá. Másképp el se vittelek volna én Damokosról, Csíksomjóra. Ne add fel. Ne dobd be a törülközőt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a családjainkban is. Ugye nagyon sokszor egy férj vagy a feleség elfárad, megtorpan. Milyen jó lenne, ha társa ilyenkor nem civakodna, vagy féltékeny jelenetet rendezne, vagy hát hogy mondja, főtöz vágna két, mit tudom, tányért, hanem a maga módján bíztatná, bátorítaná, szívem, hát együtt indultunk el, az oltár előtt együtt fogadtuk meg azt a, hogy jóban, rosszban, ez most tényleg rossz. De tartsunk ki. Mert elévenne a szép, régi élményeiteket. Bátorítsuk egymást, lelkesítsük egymást. A mai evangéliumban Jézus ugye saját szülő, szóval nevelkedő, ahol felnőtt, mert ugye Jézus igazából Betlehemt kapta, Názáretet is kapta, Kafarnaum volt az, amit ő tudatosan választotta, ahol ő felnőtt fejjel letelepedett. De visszamegy Názáretbe, és tényleg, hogy az ember elolvassa, amit ő ott prédikál, az szívmelengető, bátorító. Ugye azt mondja, hogy az Úr lelke van rajta, fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabadá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. És rátörnek az emberek, kicipelik, körbeveszik, lögdösik. Valószínű ott van a szegény édesanyja is. Mit élhetett át ez az asszony, mikor látta, hogy az ő fia, hát hogy mondjam, a népharag közepette van. És annyira tetszik, ugye itt Lukács annyira nem írja le, de

0: Az evangélium, másik evangéliumokban le van írva, hogy szó nélkül keresztül ment, hát az őt ocsmárló, kiabáló emberek között eltávozott. Jézusnak ez a belső ereje, nem csak itt, hanem ugye nagy péntekről beszéltünk, meg máskor is. Engem annyira lenyűgöz. Nem veszi fel a kesztyűt. Nem mondja el, hogy ti kiabáltok nekem. Még gondoljunk arra a történetre, mikor a házasság törésen ért asszonyt eléje hozzák. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ő nagyon jól tudja, kiben mi lakik. De ő nem azért jött, hogy valakit is elítéljen, hanem azért jött, hogy megszabadítsa. Annyira fontos lenne, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kéne a másikat. Hívtak engem most, hogy menjek el Magyarországra, valami nagy dáridó tüntetést szerveznek, hogy mondjam valamit. És mondtam, én nem megyek. Mert én nem, mit tudom, 3 milliónak, vagy 4 milliónak magyarnak akarok a testvére lenni, hanem mint a 15-nek. Én csak olyan helyre megyek, ahol, hogy mondjam, nem valami ellen, hanem valami mellett tudok kiállni. Jézus Krisztus is ezt tette, tehát ő az egész emberiségnek mondta, gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, a csonkák, a bonkák, a botladozók, mind gyertek hozzám, én felüdítlek titeket. Adná az Isten tényleg, hogy ez a Márton Ágoston bácsinak a lelkülete átjárjon bennünket. És hogyha valaki körülöttünk felnőtt, vagy gyermek, az egyre megy, tévedett, vagy valami olyan helyzetbe került, ahol hát könnyű lenne őt elítélni, vagy kiabálni vele, akkor legyen a zsebünkben mindig 2 kis piros alma, 2 jó szó, és próbáljuk vigasztalni, bátorítani a megtorpant. Hát, hogy mondjam, a reményét, bizalmát, önuralmát, lelki békét elvesztett embert. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Hazánkba érkezett első Bartolomaiosz pátriárka. Prosci Vitáté díjat vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes. Szeptembertől újraindul a Mária Rádió Almá dialógus lelki gyakorlata. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Első Bartolomaiosz, konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a Fanarion Ortodox Keresztény Dialógus Központ megnyitásának alkalmából pénteken hazánkba érkezett. Az ünnepi eseményre szombaton került sor. A pátriárkát a Liszt-Ferenc repülőtéren Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter fogadta, áll a Magyar Kurír oldalán. A pátriárka és kísérete elfoglalta szállását a Fanarion központban, majd aznap délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a központ átadási ünnepségével folytatódtak. A budapesti Múzeum utcai épületben kialakított központ kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Prosci Vitáté díj kitüntetést vehetett át Puskás Antal pálos szerzetes Pécsváros napján a helyi Kodály központban tartott városi ünnepség keretében. Az ünnepi eseményen a pálos rendből részt vett Vízi András tartományfőnök és Szent Irmai Tamás tartományfőnöki hivatalvezető is, írta a Magyar Kurír. A kitüntetés átadásakor méltatták az atya lelkipásztori munkáját. Kiemelték, szolgálata során különös hangsúlyt fektetett a közösségek megerősítésére, a rászorulók támogatására és a fiatalok emberi erkölcsi útkeresésének segítésére. Példamutatásával hozzájárult Pécs emberi arcának formálásához, amelyben a hit, a kultúra és az egymás iránti felelősség természetes egységet alkot. Nyitottságával, segítőkészségével hidakat épített generációk, csoportok és világnézetek között. A díj Pécsváros egyik legrangosabb elismerése, amit kiemelkedő életművekért ítélnek oda. Szeptembertől ismét várja a Mária Rádió Almá dialógus lelki gyakorlat sorozata a lelki feltöltődésre vágyókat. A háromnapos programnak szeptember 18-a és 20-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központ ad otthont. A szeptemberi lelki gyakorlatot Mohos Gábor püspök vezeti, személyes hivatás a Teremtő munkatársa vagy címmel. Az elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések mellett csendesség, lelki beszélgetés, szentségimádás, közös imádság és kirándulás is segíti az elmélyülést. A résztvevők vasárnap a Balatonalmádi Szent Imre templomban szentmisén is részt vesznek. Az Almá dialógus azoknak szól, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok zajából, közelebb kerülni Istenhez, és új lendületet kapni hitükben. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

راديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiot szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve reád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön öröké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a Szent Család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit Te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add, Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útra kelni, keresni és megtalálni téged.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legmélyebb

0: Méltó Vanya, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egyistennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Vassányi Miklós filozófussal, Gerstenmaier György beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Vassányi Miklós filozófust, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, valamint áldás békesség!
1: Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről kérdezzük, illetve arról, hogy a Szentírással hogyan találkozott, és melyik a kedvenc szentírási Igen. idézete, illetve mit üzen ő neki. Igen. És első kérdésem az lenne hozzá, hogy egy picit arról meséljen, hogy honnan indult a gyökerek.
2: Veszprémi gyerek vagyok, és hát biztos, hogy a legtöbbet édesanyámnak és édesapámnak köszönhettem. Nem csak azért, mert ugye általuk létezem egyáltalán, hanem mert olyan tulajdonságokat neveltek belém, amiknek ma is nagyon örülök. Röviden összefoglalva, anyukától örököltem az anyanyelv szeretetét, szóval azt, hogy a magyar nyelvet annyira szeretem, mert még egész kicsi koromban is anyuka már Petőfit és Aranyt szavalt nekem állandóan, és ez most is a fülemben van, hogy az mennyire szép. Úgyhogy én végül magyar nyelv és irodalom szakos tanár lettem, filozófiát később tanultam, és ugyancsak anyukának köszönhetem azt, hogy van bennem egy adag tanári vér. Anyuka volt a tanár a családban, más nem volt az. És hát végül én is az lettem, bár 16 évesen még azt hittem, hogy biológus leszek. Ez aztán egészen máshogy alakult. És apukának meg egyfajta önkínzó precizitást köszönhetek. Apuka mérnök volt, ugye sajnos tüdőrákban meghalt. Rettenetesen precíz ember volt, és még valamit, egy ilyen mindenre kiterjedő kíváncsiságot. Apuka bőrt kikészíteni is tudott, esztergálni tudott, egyáltalán kövületekkel foglalkozott, szóval minden érdekelte, a csillagászat, igen, a csillagászati távcsövet épített otthon. Úgyhogy hát ez őtőle ezt a végtelen és mindenre kiterjedő kíváncsiságot örököltem. Ez a család röviden. Természetesen nagyon szeretem a két fiatalabb fivéremet is, nekik is nagyon sokat köszönhetek.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan haladt tovább az élet útja?
2: Veszprémben a Lovasi László gimnáziumban végeztem, ez ma is egy élenjáró gimnázium. Kevésbé éreztem jól magam, és nagyon rossz gyerek voltam, szóval 17 évesen fekete bárány, de hát végül is a rablóból lesz a jó pandúr, úgyhogy valahogy a tínédzser kort túlélve, ugye az ELTE-n végeztem tanárként, és ez után történt egy nagy változás az életemben, amikor apuka meghalt, és én pedig egy külföldi ösztöndíj során egy ilyen életkrízisbe kerültem. Itt kezdődik tulajdonképpen a megtérésem története is, mert a családban a hitet nem tanították meg nekem, hogyha lehet a hitet tanítani. Én inkább úgy gondolom, hogy átörökíteni lehet. De minden esetre a családból nem kaptam ezt meg, sajnos, hanem felnőtt fejjel, ilyen körülbelül 25-30 évesen tértem meg egy nagyon komoly erkölcsi életválság hatására. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor magyar irodalomtörténész szerettem volna lenni, de ez nem sikerült, és egy ilyen súlyos válságba kerülve megint, egy második súlyos életválságba kerülve megint, Franciaországba mentem egy évre, hogy ott az életkenyere katolikus közösségben töltsek egy évet. Azzal a szándékkal és céllal, hogy ha ez lesz a hivatásom, hogy szerzetes vagy közösségi tag legyek, akkor nyilván katolizálni is fogok. De itt a nagy kérdés az az volt, hogy vajon egyáltalán a szerzetességgel járó cölibátus az való-e nekem, és hát erre van kitalálva ez az úgynevezett hát année de discernement, a megfontolási év, amit az ember eltölthet vendégként tulajdonképpen egy szerzetes rendben, hogy egészen pontos legyek a Communauté catholique du pain de vie, az életkenyere katolikus közösség, az nem kánonjogi értelemben vett szerzetes rend, hanem kánonjogi definíció szerint hívek társulása, sajátos hivatással, tudni illik, ez egy modern kolduló rend, amelyben családosok is befogadást nyernek, a gyerekeket modern módszerekkel, modern pedagógiával nevelik is, de a fő hivatása a rendnek az a hajléktalanok, szegények, legszegényebbek, betegek befogadása. Az Élet kenyere közösség az Franciaországban nagyon elterjedt, ez egy úgynevezett communauté nouvelle, egy új közösség. Magyarországon, Martonvásáron volt egy rendi ház, és hát itt az a általános rendszer, vagy inkább azt lehet megfigyelni, hogy körülbelül 10 úgynevezett befogadottra jut egy olyan ember, aki, hát hogy mondjam, csak elhivatottságból, vagy Isten hívására jön ide, és ez azt eredményezi, hogy tulajdonképpen börtönből szabadult emberekkel, volt gyilkosokkal, és így tovább, meg hát egyszerű hajléktalanokkal is együtt, egy közösségben próbálunk meg, végül is próbáljuk meg Istent szolgálni, vagy ezt egy olyan utat járni, amit nevezhetünk a megszentelődés útjának. És ez alatt az egy év alatt történt két nagyon jelentős esemény. Kezdem a kevésbé jelentős, az egyik ez az, hogy kiderült számra, hogy én nem tudok szerzetes lenni, én családot szeretnék, szóval nekem hiányzik az, hogy este hazamegyek, és akkor ott egy házastárs és gyermek vagy gyermekek várjanak. Ez, tehát végül is én ilyen formán nem katalizáltam, és nem lettem szerzetes. A másik meg egy olyan élmény, amiről nagyon nehéz így, ha lehet így fogalmazni, nyilvánosság előtt beszélni, ezt filozófiában istenélménynek nevezzük, talán erről lehet, vagy érdemes egy-két szót szólni egy kicsit később, amikor már jobban elemelegettünk.
1: A filozófiával mikor kezdett el foglalkozni?
2: Tulajdonképpen komolyan ez után, a Franciaországban töltött év után, mert amikor hazatértem Franciaországból, akkor azért legalábbis lelkész szerettem volna lenni, ugye, és akkor az evangélikus teológiát ostromoltam, hogy hát van-e mód arra, hogy 28 évesen az ember még ösztöndíjat kapjon, és itt vagy pedig teljes állásban dolgozva kell bejárni napi 8 órában a teológiára. Végül kiderült, hogy hát Isten nem ezt akarja, nem lehetett ezt megoldani, úgyhogy nem tudván lemondani arról, hogy tanuljak, a teológiához legközelebbi tudományt, ez a filozófia, ezt választottam, és akkor az ELTE-n a doktoriskolát elvégeztem, ez nem volt egyszerű munka mellett, de hát végül is sikerült, és talán mutatom így, hogy Isten kegyelméből az utolsó évben egy ösztöndíjat is kaptunk, mert családostul mentünk ki Belgiumba, a Löweni Katolikus Egyetemre. Tehát végül is a Löweni Katolikus Egyetem sok évszázados filozófiai intézetében sikerült tanulnom, és így szereztem meg a doktorátust. Hát itt kiváló professzoroktól lehetett tanulni.
1: És akkor a magyar nyelv és irodalommal, a filozófiával közösen foglalkozott, tehát a filozófia kapcsán, vagy esetleg külön?
2: Igen, ez úgy történt, hogy először is én a magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakot végeztem el az ELTE-n, és akkor 3 évig megkíséreltem magyar irodalom történetből doktori tanulmányokat folytatni. Hát folytattam is, de nem sikerült eljutnom oda, hogy egy fokozatot megszerezzek, tehát hogy egy értekezést megírjak. És akkor ebből valamennyire kiábrándulva történt ez a franciaországi szerzetesi útkeresés, és utána a filozófiához való, hát hogy mondjam csak, megtérés, vagy a filozófia felfedezése, megtalálása.
1: Már többször előkerült, többször elhangzott, hogy szerzetes közösségben is járt. Igen. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a Szentírással, mert említette, hogy igen, a hittel már felnőttként találkozott, igen, hogy a Szentírással mikor találkozott?
2: Hát a Szentírással már középiskolás koromban, mert volt nekem egy kedves osztálytársam, aki elmondta nekem egyszer, hogy ő éjszakánként így hajnalig a Bibliát olvassa, és az milyen jó. És akkor még nem hívőként én is rákaptam erre, hogy éjféli meg hajnali egyik az evangéliumot olvastam, úgyhogy hogy hát nem hívőként, de hát hogy ez milyen jó, ugye? Ez volt az első és érdekes vagy paradox kapcsolatba kerülés, azért ezt nem felejti el az ember. Másnap mindig rettenetesen álmos voltam, és 7-kor kellett kelni, és hát szörnyű volt így iskolába menni, de mégis hát ez volt az első mély nyomot hagyó kapcsolatfelvétel, és aztán utána a felnőttkori megtérés során egy imakörbe jártam, egy katolikus imakörbe. ez az imakör Blankenstein Miklós atya szervezésében alakult ki, úgyhogy tulajdonképpen ilyen spirituális atyáim között tisztelem Blankenstein atyát, aztán Deák Ákos atyát is, akihez később jártam a Híd családsegítő központban, és az evangélikus lelkészek közül Szeverényi Jánost, akinek az ifjére, ahogyan ezt szokás mondani, ifjúsági hittanára jártam egy vagy két évig.
1: Említettük ugye, hogy a Bibliával mikor és milyen módon találkozott. Most az lenne a kérdésem, hogy melyik, mert biztos, hogy több kedves idézete is van a Bibliából, melyik az Igen. éppen aktuális és legkedvesebb bibliai idézet?
2: Ha szabad kettőt mondani, akkor az egyik az az ige, ami szerintem az evangélium talán legfontosabb gyakorlati tanítása. Mathete apemu, tanuljatok tőlem, mondja a megváltó. Hoti praus eimi, mert szelíd vagyok. Kaj tapej nos tekar dia, és alázatos szívű. Hát ez egy olyan súlyos ige, hogy ez felejthetetlen, és naponta többször is érdemes elmondani, meg a reggeli imádság során is ez adhat az egész napra egy támaszt, meg útmutatást. A másik az egy Zsoltár ige, pontosan nem tudom, elfelejtettem a hivatkozást, ez a bűnbánattal kapcsolatos. Tő hattő énibő észóf vett hór, hincs meg izsóppal, és megtisztulok. Mert ez az ige azért olyan fontos nekem, és szerintem mindenkinek, aki ember, mert nincsen, hát hogy mondjam, csak saját magunk általi megtisztulás. Ezt emberi előből lehetetlen elérni. És ezért az én hitem az elsősorban a megváltással és az isteni bűnbocsánattal kapcsolatos, hogy ezen a centrumában, ha lehet ilyen sarkítottan fogalmazni, elsősorban a megváltásban hiszek, mert ha ez nincs, akkor semmi sincs.
1: Az lenne a következő kérdésem, hogy valamilyen személyes élmény a két ige közül valamelyikhez kapcsolódik-e? Tehát amikor az életében konkrétan ez az ige segített valamilyen módon, vagy érezte, hogy igen, most ez az ige nekem szól?
2: Talán az előbbi, tehát a tanuljatok tőlem, mondja a megváltó, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez sorsfordulókon nem jelentkezett az életemben, hanem a mindennapi sorsfordulókon. Amikor egy napnak a sorsa, hangulata a családban elsősorban azon fordul meg, hogy valamelyik családtag most milyen kedvű és hogyan sikerül hozzászólni. Tehát ez az az ige, ami a legtöbbször meg tudja fordítani az ember napját, ami, ha eszünkbe jut a délután közepén, akkor máshogy kezdünk el viselkedni, pedig már fáradtak vagyunk. Tehát ez egy sokszorosan kipróbált és hasznosnak, jónak bizonyult ige, ami rengeteg családi napunkat megmentette, mert amikor az embernek ez eszébe jut, akkor úgy elfelejti azt, hogy nem aludta ki magát, fáj a feje, esetleg a családtagnak rossz napja van, vagy nekem van rossz napom, vagy rosszul fogalmaztam meg valamit, de akkor mindjárt kész vagyok elnézést kérni, és így tovább. Tehát nem annyira egyetlen alkalomhoz kapcsolódik ez az ige, mint inkább sok alkalomhoz, de csak annál jobb.
1: A két szentírási idézet közül, vagy éppen mind a kettő, mit Igen. üzenhet a mai társadalomnak, vagy mi lehet Igen. az üzenete?
2: Én nekem két dolog fáj nagyon manapság Magyarországon. Az egyik a roma ellenesség, a másik a felfellobbanó antiszemitizmus. Talán ezekkel kezdeném, hogy a roma probléma egy óriási probléma most is, és ha nem segítünk a romaságnak felemelkedni, akkor csak egyre súlyosabb marad. Természetesen a romaság is meg kell, hogy tegye a magáét, de egyértelműen látjuk annak jeleit, hogy jó úton járnak. Most már van egy roma intellektuál réteg. Én ezt mindenképpen szeretném, hogyha egyre tovább erősödne, sokkal több roma fiatal kellene a felsőoktatásba. Egyetemen nagyon kevés van. Ahhoz képest, hogy a magyar lakosság 10%-a roma nemzetiségű, az egyetemeken szerintem 1% alatt van az arányuk. Tehát ezen a téren kellene nagyon sokat tenni, nem csak arról van szó, hogy szabaduljunk meg az előítéleteinktől, hanem attól, hogy ahol lehet, segítsük azt a roma réteget, amelyik tényleg őszintén törekszik felemelkedni. A másik az antiszemitizmus problémája, ez is úgy látszik, hogy kiírthatatlanul mindig visszatér, elképesztő nyilatkozatokat mondanak, néha vallásos emberek, Isten bocsássa meg, hogy kimondom, hogy szörnyű, hogy mit lehet tapasztalni. Én erről a kérdésről azt gondolom, hogy azért sose felejtsük el, hogy a kereszténységet a zsidóságnak köszönhetjük, abban az értelemben is, hogyha megvizsgáljuk az evangéliumot, akkor tapasztaljuk, hogy Krisztus egyértelműen építkezik az ószövetségi tanításokra. Hát maga ez a tanítás is például, hogy legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye a krisztusi megalkuvás nélküli tökéletes moralitásra való felhívás, amit Kant az akarat szentségének ideájaként nevez meg. Hát ez egy Levitikusban, Mózes harmadik könyvében már megtalálható felszólítás, és így tovább. Tehát egy keresztény ország, vagy kultúra, nemzet nem lehet antiszemita.
1: Utolsó kérdésem, hogy lenne még valami, amit szívesen elmondana, megosztana a hallgatókkal?
2: Igen. Hogyan jelenik meg minden napjaimban a hit, vagy az Istennel való kapcsolat? Tulajdonképpen amint fölébredek, ha egy mód van rá, addig nem vagyok hajlandó fölkelni az ágyból, amíg úgy elég hosszasan nem imádkoztam. Ez egy Mi Atyánkkal kezdődik, miután én hosszú időt töltöttem el katolikusok között, szerzetben is, és katolikus imakörben is, ezért én az üdvözlégyet is szoktam imádkozni, és ez után jön a legfontosabb rész, végig kell gondolni az előttünk álló feladatokat. Tehát ma mi várható? Ma mire kell odafigyelnem? Az embernek vannak általános kísértései, amikkel minden nap folyamatosan szembe kell szegülni, amelyeknek ellent kell állni, ezekre is emlékezni kell, és vannak speciálisan jelentkező problémák, amik csak aznap adódnak. Az ember tudja előre, hogy ilyen és ilyen dolgom lesz, ilyen és ilyen munkám lesz, ilyen és ilyen emberekkel lesz dolgom. Ezeket tételesen végig gondolom, egészen az estig, hogy majd mikor hazaérek, akkor a családban hogyan kell majd viselkedni. És ez ugye eltart 10 percig, és addig nem vagyok hajlandó fölkelni. Hogyha a család nem kér valamit hirtelen, akkor addig nem kelek föl. És ismét csak egy Mi Atyánkkal fejezem be. Ez az embert így valamilyen szinten megtisztítja és felkészíti és megerősíti az egész napra. Aztán, hogyha a délután közepén, úgy 2-3 óra körül van az embernek módja és ideje, ez nekem inkább csak nyaralás alatt nyáron sikerül, amikor a családdal vagyok, akkor nagyon jót tesz egy emlékeztető, egy ilyen délutáni emlékeztető ima. Ugyanis a délután közepére az ember már elfelejtette, hogy reggel mit fogadott meg, mit ígért meg, mit látott előre, és gyakran már egy valamilyen indulatos vagy emocionális, mindesetre a normálisból kimozdult lelki állapotban van, addigra már sok minden történt, és ilyenkor egy emlékeztető nagyon nem árt. Valamilyen alapvető biblikus ige ebben nagyon sokat segíthet. Szoktam azt is mondani, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a norma, ugye? Vagy ezt az előbb említett igét, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az ember az alapvető, hát végülis erényekre kell, hogy periódikusan kell, hogy emlékeztesse magát. És a harmadik elem az az esti ima, elalvás előtt. Lefekszik az ember, én ezt már ágyban fekve csinálom, és először egy Mi Atyánkot mond el, és utána végig gondolja azt, hogy akkor hol hibázott. Tehát hol buktam el? Annak ellenére, hogy reggel megfogadtam, előre láttam, mégis mit csináltam, ami nem volt jó, amit nem így kellett volna, miért van lelkiismert fordulásom. Tehát ez az esti ima egy önvizsgálat. Ilyenkor nem előre tekintek, hanem vissza. Mit kellett volna máshogyan? És így tovább, és ezt általában magamban énekelve szoktam lezárni, van egy ilyen, azt hiszem, hogy evangélikus népének, ami úgy kezdődik, hogy hát most csak a dallam jut eszembe, de egy ilyen bűnbánó ének, hosszú, és népdalként is létezik. Tehát ezt szoktam végig énekelni, és akkor utána már hajlandó vagyok elaludni. Betegesen félek attól, hogy imádság közben elaludni, mert az nem szabad. Tehát az imádságot végig kell imádkozni, akkor van rendben az, ami emberileg egyáltalán rendbe tehető.
1: Akkor még egy nagyon-nagyon utolsó kérdésem lenne, hogy a tanítás, a diákok oktatása során
2: igen.
1: Ezt az előbb említett szemléletet, hogy folyamatosan imádkozni kell, illetve bízni Istenben és az ő segítségéhez folyamodni, ezt valamilyen igen. formán át tudja adni.
2: Először is maga a tanítás az azért valahol egy szent cselekedet, amennyiben olyan lelkülettel csináljuk. A tanítás az eleve egy ilyen kitüntetetten, hogy mondjam, csak embercentrikus tevékenység, ez egészen más, mint esztergályozni. Úgyhogy itt bőségesen nyílik lehetőség arra, hogy együtt érezzünk, segítsünk, de persze egy tanár legelső feladata az, hogy szakmailag legyen lehetőleg olyan felkészült, amennyire az emberileg egyáltalán csak lehetséges. Tehát a tudása az legyen, hadd kockáztassam meg, félelmetes. Legyen ez a célunk, hogy úgy felfegyverkezve lépjünk ki a katedrára, hogy ez egy élmény legyen a diákságnak. Én mindig erre törekszem, biztos, hogy nem mindig sikerül, a tanár is ember, de ez az első. Tehát egy lelkesedéssel kell tanítani, és rendkívül felkészülten, akkor azt az órát, azt a tanárt a diákok szeretni is fogják. Aztán a tanórán, tantermen kívül is rengeteg módon kell támogatni, segíteni a diákságot, ugye szakdolgozatot is írnak a diákok, szemináriumi dolgozatot is, és hát jönnek vizsgázni. Ugyan a vizsga az egy egészen kitüntetetten nehéz szituáció, mert ugye a diák is ember, de a tanár is ember, és mondhatom fordítva is, a tanár is ember, de a diák is ember. Szóval mindkét félnek, hogy mondjam, csak tapintattal kell lennie egymás iránt. Na most ugye a kritikus vizsgaszituáció az, amikor a diák megbukóban van, mert nem készült, vagy mert nem tud annyit, amennyit kellene, és én hiszek abban, hogy ez a helyzet is ad abszurdum kezelhető úgy, hogy a diák el tudja fogadni azt, hogy ő most megbukott, tehát hogy nem érzi ezt sértőnek, vagy nem érzi megalázónak. A tanár képességei között ott kell, hogy legyen ez is, hogy el tudja fogadtatni azt a diákkal, de kizárólag racionális érveléssel, hogy most ez a vizsga nem sikerült. Ez egy nehéz feladat. És hát aztán persze miután egyetemen vagyunk, egyetemen tanítunk, a diákoknak, ha a magánéletét nem is látjuk, de bizonyos magánéleti kríziseit azt megtapasztaljuk. Már nem egy olyan eset volt, hogy sírva jött be valaki a tanári szobába, hogy tanár úr, meghalt édesapám, öngyilkos lett édesanyám, válnak a szüleim, és zokogva az asztalra borul. Tehát ezekben az életkrízisekben akarva, akaratlanul a tanár olyan értelemben bevonulik, hogy tudomást szerezol, mert a diák elmondja. És ilyenkor még tudunk konkrétan is segíteni, de sokszor egyszerűen csak arról van szó, vagy az a feladat, hogy az ember együttérzően meghallgassa a diákot, meg ráérjen arra, hogy a diákkal együtt érezzünk egy ilyen helyzetben. Egyébként pedig konzultációra is nagyon gyakran jönnek, ilyenkor személyes kérdésekről kevésbé van szó, hanem tudományos kérdésekről van szó, tudományos diák kutatással kapcsolatos kérdésekről, szakdolgozatról, és így tovább. Ezekre is rá kell érni, ezt azért mondom így ki, vagy hangsúlyozom, mert sok tanár érdekes módon nem ér rá, elvállalja a szakdolgozati témavezetést, de aztán az e-mailekre már nem válaszol, vagy pedig egyszerűen nincs ott a konzultáció időpontjában, vagy nem ad konzultációs időpontot. Tehát végtelen sok feladat van, olyan terület van, ahol a keresztény hit, és inkább úgy mondanám, talán ebben a speciális esetben a keresztény elkölcsiség, az odafigyelés a másik emberre a tanító szakmában, a tanári szakmában jelentkezik. Úgyhogy erről napestig lehetne mesélni.
1: Hát én azt hiszem, hogy ebből az utolsó hosszabb, ha szabad így fogalmaznom, monológból is kiderült, hogy jön egy olyan ember, akihez a hallgatók bármikor, bármilyen gonddal, legyen az szakmai, vagy esetleg egyéb, fordulhatnak.
2: Én szeretem a hallgatóimat.
1: És szerintem ez egy nagyon jó zárszó, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.
0: Dr. Vassányi Miklós filozófussal Gerstenmayer György beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgető társam Tótné Sasvári Szilvia, biológia földrajz szakos tanár, aki lelkesen kezdi a 26. tanévet a győri Prohászka iskolában. Három gyermeke és három unokája is van. A környezetemben többen mondták, hogy Sasekkel csinálj riportot. Téged így szoktak hívni a barátaid. És megadatott, hogy most összetalálkoztunk Veszprémben, most még így augusztusban beszélgetünk, és akkor kihasználom az alkalmat, hogy hogy csinálod, hogy a 26. tanévedet lelkesen kezded. Te egy lelkes biológia tanár vagy.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. És nem tudok egyszerű választ adni erre a kérdésre, de a lelkesedésem azt letagadhatatlan. Tényleg így van, hogy örömmel tudom megkezdeni a tanévet, nyilván annak ellenére, hogy jól elfáradtam az előzőben. Sokszor olyan mértékűen el tudok fáradni egy tanév végére, hogy a sírásig, vagy hogy egészen kimerülésig, és ezért nagyon fontos az, hogy a nyári szünetet jól felhasználjam arra, hogy kellőképpen felszívja magam a következőre. Talán a lelkesedésnek, ha lehet egyetlen okot választani, az, hogy annyira szeretetre méltó növendékeim vannak. Én nem tudom, hogy a többi tanár hogy van ezzel, de hogy én nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, mert annyira szeretetre méltó gyerekeket ismerhetek meg. És azért is nagyon hálás vagyok, mert lehet egyfajta emberi közelség a gyerekekkel. Tehát főleg kamaszokat tanítok, és hát elsősorban gimnazistákat tanítok. Most csak gimnazistákat, vagy leginkább gimnazistákat. És a tanítás, én azt gondolom, tudod, hogy nem tananyagnak az átadása elsősorban, hanem kísérése a gyerekeknek. És hogy az, hogy biológiát tanítok, az egy bizonyos értelemben ürügy. Kicsit megdolgoztam ezért az ürügyért, mert azért nem volt olyan könnyű ezt a diplomát nekem megszerezni. De egyébként meg egy nagyon szép ürügy.
1: Nemrég azt mondtad, hogy azért szeretsz tanítani, mert nagyon sokat tanulsz belőle.
2: Igen. Nagyon sokat. Igaziból azt gondolom, hogy amikor tanár lettem, akkor 5-6 év volt legalább, amire tűrhetően csináltam, mert ezt konkrétan a tanításra értem. Az elején nagyon nagy figyelmet fordítottam az osztályfőnöki munkára, de azt gondolom, hogy abban is a tanításban is borzasztóan sok hibát elkövettem. És közben szép lassan megtanulott, hogy a kamaszok őszintessége az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy te fejlődj. Vagy hogy, tehát, hogy jobb legyél ebben a hivatásban. És hát megteszik azt a szívességet, hogyha megkérdezd, hogyha elég bátor vagy, hogy megkérdezd, hogy mit gondolnak, hogy mi az, amit tarts meg, mi az a gyakorlat, ami értékes, vagy ami nekik jó volt. Nem rögtön tudtam, hogy ezt érdemes csinálni, hanem így szép lassan jöttem rá. Tehát az volt az ára, a mostani lelkesedés annak is szerintem. Mert nyilván azért is vagyok lelkes, mert látom, hogy tudok fejlődni, és egy csomó örömteli vonatkozása van a munkámnak, és hát az volt az ára ennek, hogy rengeteg hibát elkövettem. Tehát ez egy hosszú fejlődés, egy hosszú történet. Szegény gyerekek is a részesei voltak, nem is tudom, bocsánatot kérek azoktól, akiknek ócska tanára vagy pocsék tanára voltam. Azt hiszem, hogy sokat fejlődtem.
1: És hogyan vagy te tanár? Én úgy látlak téged, hogy neked ilyen nagyon anyai szíved van, és közben nagyon szereted a biológiát is. Hogy jön össze ez a kettő?
2: Igen. Az a tapasztalatom, hogy nem tudok másképp működni az iskolában, mint ahogy az életben, vagy mint ahogyan nőként működök, vagy megélem magam. Hát, hogy valamilyen anyai módon, kezdetektől azt gondolom, hogy valami anyai jelenléttel, vagy kíséréssel vagyok az iskolában. Nem tudok máshogy. Tehát, ha próbálnék is, azt hiszem, hogy nem nagyon sikerülne. És talán nem baj ez. Tehát, hogy
1: és mit jelent ez az anyai jelenlét, mert anya sokféle van.
2: Az én számomra ez jelent egy belső figyelmet, egy olyan jelenlétet, aminek nagyon fontos része az erőszakmentesség, vagy az, hogy szabadságban hagyjam a gyerekeket, és az, hogy úgy legyen rajtuk a tekintetem, hogy egy ilyen örömteli kísérése legyen ez. Ahogyan a saját gyerekeimmel kapcsolatban is így vagyok, hogy egyszerűen öröm nézni, ahogyan nőnek, vagy érnek, vagy fejlődnek, vagy ahogy az életükben éppen tartanak. És ez nagyon nagy ajándék a tanásában, hogy ez egy kiváltság szerintem, aki vágyik erre a kiváltságra, az bátran menjen tanárnak, vagy jöjjön tanárnak. Tehát ez a kiváltság, hogy te egy szakaszon elkísérheted őt.
1: Ami nem egy rövid szakasz, hanem itt több évről van szó, 4, 6, 8 évről is.
2: Igen. És láthatod azt, hogy Isten őt jónak alkotta, láthatod a sebzettségében is, láthatod a lehetőségeiben, láthatod, ahogyan fejlődik, és ez fantasztikusan nagy ajándék a tanár számára, azt gondolom, hogy az én számomra. A gyerekeknek is erre a bizalommal teli tekintetre van szüksége, olyan támogatása, ami ad egy tápláló közeget, kapcsolódási lehetőséget, biztonságot, amiben bele lehet gyökeresedni, de a növekedés az magától jön. Tehát a gyerekeknek a fölnevelése az nem a mi erőfeszítésünkön múlik. Tehát amit mi meg tudunk tenni, az, hogy ez a biztonságos és életadó közeg legyen a gyerekek körül. És szerintem ez a családban is hasonlóan van, meg az iskolában is. Különben azt meg akartam mostani veled, hogy ezt így közbe tanultam meg, tehát hogy nem ezzel a munícióval érkeztem a tanításba, hanem sok félelemmel és nagyon kevés pedagógusi kultúrával, ezt így el kell, hogy mondjam. És nagyon sokat tanultam a Pálhegyi Brauer Krisztinának a kéknevelés honlapjáról, és a kapcsolódó nevelés az a fő témája. Nagyon sokat tanultam Pécsi Ritától, és szeretnék még egy könyvet is idehozni, ami egy fordulat volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen forradalom a pedagógusi gondolkodásomban. Ez a dr. Gordon Neufeldnek és dr. Máté Gábornak a könyve, és az a címe, hogy a család ereje, és az az alcíme, hogy ragaszkodj gyermekeidhez.
1: Mit tanultál te ezekből a könyvekből, igen, meg ezektől a nagy pedagógusoktól?
2: Meg a saját életemből is egyébként. Egy kicsit itt kapcsolódhatunk a családunknak a történetéhez, mert én özvegy férfihez mentem feleségül.
1: 20 évvel ezelőtt.
2: Igen, és a két nagyobb gyerekemnek nem én vagyok az édesanyja, a szülőanyja, hanem meghalt az anyukájuk, és az ő nevelésük meg támogatásuk kapcsán arra kellett rájönnöm, hogy a kapcsolódás az egy kulcs, tulajdonképpen a legfontosabb egy gyerek számára, és akkor elkezdtem keresni, ahogy tanulhassak erről. Tehát tulajdonképpen a saját családon belüli küzdelmünk, megszenvedésünk, amiben így osztoztunk együtt a gyásszal kapcsolatban, az vezetett oda, hogy rájöttem, hogy tanárként is a kapcsolódás az a kulcs. Például képzeld, ilyesmit jöttem rá, hogy mennyire fontosak a tanóra elejé rítusok. Tehát, hogy rítus, tehát, hogy köszönjünk. Tehát a köszönés, az egy kapcsolódási rítus. Hogyha elkezdünk egy tanórát anélkül, hogy tekintetet váltottunk volna, hogy mindenki rejzett volna, hogy akkor itt van egy kezdet, hogy az jól meg tudjon történni, az is kell, hogy én tudjam fogadni a gyerekeket. Tehát, hogy be tudja kapcsolódni a köszönésbe, hogy én magam jól legyek. Tehát, hogy egy tanórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy nem vagy jelen. Tehát ott kell lenni, és ki kell nyitni a szívedet azokra a gyerekekre, akik éppen megérkeznek. És akkor rájuk kell nézni, meg kell keresni a tekintetüket, és meg kell várni, amíg ők is meg tudnak érkezni.
1: És a gyerekek ebbe beleállnak?
2: Képzeld el, hogy ez
1: akkor olyan... Akkor az gyerekek?
2: Nem hiszed el, de ez olyan egy varázslat. Tehát, hogy ez csodálatosan működik. Hogyha valaki nagyon nehéz helyzetben van, akkor van olyan, hogy nem akar kapcsolódni, és akkor nem néz rám. De akkor tudom, hogy ez nagyon, most már ezt tudom jól, hogy felismerjem, hogy ki az, akinek most nehéz, és nem akar kapcsolódni, vagy nem tud kapcsolódni, vagy ki az, aki általában nem tud kapcsolódni, és akkor nyilván azzal is van dolog. De mondjuk egy osztályt, bele lehet indítani így egy tanórába, hogy először is megérkezünk, és innentől fogva, tudod, olyan kicsit, mint egy tánc. Olyan, mint egy tánc, hogy ha van egy ilyen örömteli köszöntés, és ők is így rám néznek, és akkor ugye katolikus iskolában elhangzik, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen, jól vagytok gyerekek, foglaljatok helyet, de nyilván egy kis csend előzi meg, mert meg kell várnom őket, akkor utána ezt a táncot én vezetem.
1: És hogyha 30 és gyerek van egy osztályban, akkor te ránézel 30 emberre?
2: Próbálok, így van. Tehát úgy végigmegyek a tanterem elején, és igyekszem és kérem is őket, hogy pillantsanak rám. Kérem őket, hogy legyen egy tekintetváltás. És mindig nagyon igyekszem, hogy én magam is megérkezzek a tanórába. Úgy nem lehet ezt csinálni, hogyha én nem tudok megérkezni.
1: És amikor rájuk nézel, mi van a tekintetedben? Mert lehetne szigorúság.
2: Nem, az, hogy örülök nekik. Szerintem nekik. Ez az a... Tehát amit az előbb is próbáltam mondani, hogy egy kiváltsága a tanári életnek, hogy gyerekekkel lehet dolgod, és hogy láthatod az ő jóságukat, ahogy a megteremtettségükben vannak, ezt szeretném, hogy lássák, hogy néha még így szoktam is mondani nekik, például amikor van egy dolgozatírás, akkor
1: közben, hogy nézel, és ők hogy néznek?
2: Akkor ők ugye dolgoznak közben, és én pedig ráérek csak így rájuk csodálkozni, tudod, hogy itt vannak ezek az aranyos gyerekek, és hogy milyen. Persze most ez ilyen kezd nyálasan hangzani, mint hogyha soha nem bosszankodnék, vagy nem lennének konfliktusok, de vannak, és vannak nagyon nehéz helyzetek is, és vannak nehéz konfliktusok is, de ezért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az örömteli találkozások olyan lehetőséget, tehát olyan közeget teremtenek a gyerekeknek, amiben tudnak növekedni, és az én számomra pedig nagyon nagy örömforrás.
1: Mondtad, hogy az is nagyon nagy örömforrás, hogy te biológiát tanítasz. Te szenvedélyesen szereted a biológiát. Miért is?
2: Igen. Ez is olyan, amiben közben érkeztem meg. Nagyon érdekes, hogy nem volt ez a lelkesedés bennem pont ebben a formában az elejétől. Nagyon sokat tanultam a közben is, tehát a szakmát igaziból nem az egyetemen tanultam meg, hanem az iskolában, miközben tanítottam. És rájöttem, hogy amit át szeretnék adni a gyerekeknek elsősorban a biológiával kapcsolatban, az egy örömteli rácsodálkozás az életre. Ami olyas valami, ami mellett nem lehet elmenni, szerintem. És szoktam mondani a gyerekeknek, hogy most mondjatok nekem valamit, ami ennél nagyobb dolog, vagy ami ennél ilyen rendkívül. Mondjatok valamit, ami rendkívülibb, mint az, hogy az anyag egyszer csak elkezdi megszervezni magát, és hogy sejtek vannak, és mindenféle életformák vannak, a pandamackóktól kezdve a nilusi krokodilokig. Mondjatok valamit, ami ennél rendkívülibb. És ezzel nem nagyon tudnak mondani. Tehát, hogy a gyerek, nagyon érdekes, hogy a gyerekekben van egy fogékonyság, van egy ilyen természetes vonzódás az élőkhöz.
1: És ez nagyon nagy dolog, mert manapság olyan sok halál vesz körül minket, igen, hogy az életre nem feltétlenül vagyunk nyitottak, és egy, igen, fiatal is.
2: Meg nagyon el is vagyunk szeparálva azért. Tehát képzeled, hogy nagyon sok gyerek nem jut ki például a vadonba, vagy csak ki, nagyon kevés időre, ilyen epizódok vannak csak, hogy itt találkozik a természettel, de keveset. Vannak, akik szerencsések, és mondjuk van erről sok tapasztalatuk, vagy ez egy forrás a számukra, de vannak, akiknek meg nem. De például minden gyerek elementárisan vágyik, hogy legyen házi állata. Alig tudok olyan gyereket mondani, aki
1: ez
2: nem.
1: Ez igaz, igen. Mert mit ad egy házi állat, meg ő mit ad neki?
2: Igen. Tehát, hogy ez valahogy szerintem az életről szól. És a biológia órán szeretem ezen a szemüvegen keresztül nézni az egészet. Tehát amikor elkezdjük a nagyon kellemetlen témakörre a sejtek anyagai, akkor is ezen a szemüvegen keresztül nézhetjük, ezen a rácsodálkozó szemüvegen keresztül, hogy igen, úgy végül is majd úgy lesz a kutyánk is, hogy sejtekből áll. És akkor csodálkozzunk már rá, hogy is működik ez. Fantasztikus. Ugye a teremtés beszél a teremtőről. Nem direkt módon, de azt gondolom, hogy Isten dicséret, amikor ezekről tanulunk. Bennem ez van. És hogy nem mondom ezt a gyerekeknek ilyen direkt módon, vagy csak nagyon ritkán, amikor úgy adódik, vagy megkérdezik, vagy lehet erről beszélni, de ők úgy is tudják, hogy ez így van.
1: Tehát amikor az élethez kapcsolódunk, úgy igazán, meg lelkesen, akkor egyből Istenhez is kapcsolódunk.
2: Akkor az életforrásához kapcsolódunk. És ez egyébként különösen is így van, akkor, amikor az ember termékenységéről tanulunk. Az embernek arról lehetőségéről, hogy életet adhat. Hát ez meg aztán nagyon-nagyon megérintő, mert nagyon fontos része is azt gondolom a biológia tanárnak, hogy felelősséggel és az igazsághoz ragaszkodva tanítson erről, hogy adjon át hasznos és friss, korszerű tudást. És ennek is megvan a története, mert ez 26 tanév alatt sokat haladtam ebben is. Tehát az elején csak azt tudtam, hogy hogy az biztos, hogy erről a gyerekek keveset tudnak, vagy keveset hallanak, de kellene, hogy halljanak, és kellene, hogy felelős és szép beszédet halljanak a saját termékenységükről.
1: Igen, ez annyira fontos, mert emlékszem, hogy nekem egy nagyon, nagyon jó biológia tanárnőm volt annak idején, de valahogy úgy megálltunk így az egysejtűek, meg a rovarok szintjén. Mondta, hogy ő is az egyetemen a rovaroknál nem jutott tovább, és az ember, mint a biológia legfőbb tárgya, valahogy nem került elő, és nálad nagyon előtérben van az ember úgy is, hogy egészen konkrétan beszélsz a női létről, termékenységről, ciklusról tartasz. Beszélnél erről egy kicsit?
2: Nagyon szívesen. Nagyon elkötelezett vagyok emellett a foglalkozás mellett, csak nagyon röviden. A ciklusó egy drámapedagógiai módszerekkel működő felvilágosító foglalkozás 5.-6. osztályos kislányok számára. Inkább úgy mondom, hogy 10-12 éves kislányok számára. Ideális esetben az első masturbációt megelőzően kapják a gyerekek ezt a foglalkozást, és ugyanakkor az édesanyjuk, vagy a szüleik, az édesapjuk számára is tulajdonképpen egy szülői tájékoztató, ami nem egy rövid 5-10 perces tájékoztató, hanem egy nagyon nagyszerű élmény a szülők számára is. Azért, mert az a fókusza tulajdonképpen ennek a foglalkozásnak, hogy a szexuális nevelés szülői feladat, és a szülőket szeretnénk segíteni ezzel a foglalkozással és a szülői tájékoztatóval. Nagyon szép nyelve van a ciklussónak, nagyon kedves, egy 10 éves kislány számára is kimondható kifejezéseket tartalmaz. Mindenféle érzékszerven keresztül élményszerűen és nagyon szépen mutatja be a termékenység folyamatait, és ez azért nagyon fontos, mert valójában az önbecsülés gyökeréhez nyúlik ez. Hogyha egy kislány azt éli meg, hogy a masturbációja kínos, valami olyasmi, amit jobban szeretne, hogyha nem lenne, akkor...
1: Vagy amiről nem beszélünk, nem illik róla beszélni.
2: Igen, nem illik róla beszélni. Hogyha nem beszélünk, akkor ő ebből azt fogja megtanulni, hogy ez rossz. De semmiképp se jó. Ebben gyakorlatilag olyan folyamatokat utasít el, amik az ő lényének a részei, és az lenne a jó, hogyha ezek elfogadott, sőt, ünnepelt, megbecsült részei volnának az ő életének. És az a csodálatos a ciklussóban, hogy ezt az érzelmi fordulatot meg tudjuk csinálni benne. Tehát ez egy olyan foglalkozás, hogy bejönnek szorongó 10-12 éves kislányok, akik tudják, hogy ez nagyon ciki téma lesz, amiért anya nagyon ragaszkodott hozzá, hogy jöjjek. És elmennek olyan kislányok, akik megnyugodva, és az önbecsülésükben nagyon fölemelve önmagukra büszkén, hát tényleg így az önelfogadásnak egy nagy lépcsőfokát így meglépve örömmel mennek haza. Nem ritkán előfordul az, például képzeld el, hogy lezajlik a foglalkozás, és akkor a kis ajándék is van a végén, és akkor elmennek a gyerekek, már összekészítik a csomagjaikat, mennek el, és akkor én is pakolom össze a nem elhanyagolható mennyiségű felszerelést, és akkor visszajönnek, és így állnak, hogy adja puszit. Hogy olyan ilyen érzelmi töltettel mennek el, hogy nem tudnak egy ilyen baráti ölelés nélkül, vagy egy ilyen befejező áldás, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát egy ilyen útrabocsájtó, meg egy ilyen visszajelzés is ez nyilván az ő részükről, hogy ők annyira örülnek. Most ezt szeretnék kifejezésre juttatni, hogy mennyire boldogok, és akkor sokszor van ilyen, hogy visszajön néhány gyerek, és akkor még, hogy ő még szeretne még egy puszit adni, és akkor így köszönöm. Tehát ezt csak azért mesélem, mert hogy átütő tud lenni tényleg az öröme ennek. És így volna rendben.
1: És ezt a saját iskolátokban, iskolai keretek között tartod?
2: Hát most az a törvényi keret most az, hogy csak a saját pedagógus tarthat az iskolában, és a ciklusú foglalkozásokat egyébként nem iskolai keretekben tartjuk legtöbbször. Ez a gyermekvédelmi törvény miatt így van. Nem olyan egyszerű egyébként a szervezési része így.
1: Tehát ez nem egy biológia óra, hanem attól
2: lehet. Ez egy 5 órás foglalkozás, tehát ez egy egész, nem hogy igényel, hanem érdemel egy egész napot. Arra szoktuk biztatni a szülőket, hogy szabadítsák fel azt a délutánt, azért, hogy tudjanak beszélgetni a kislányukkal utána. Legszerencsésebb az, hogyha először a szülők a szülői tájékoztatón részt vesznek, nekik is nagy élmény. Mondják utána, hogy bár csak nekem is így beszéltek volna erről. Tehát a saját, kicsit ott van a részben a saját vesztességük, meg közben arra a saját életadásukra is rácsodálkoznak, meg a saját termékenységük gyümölcse a saját gyerekük, és ennek az öröme is benn van ott a foglalkozásban, és ez csalogatja elő a könnyeket, amit gyakran látunk bizony a ciklussor szülőin. És akkor utána van a gyerekek foglalkozása, és akkor ezt összeengedjük a szülőket a gyerekekkel, és hát hogyha van eleve egy őszinte légkör, kapcsoló, erős kapcsolódás, amiben tudnak beszélgetni egymás alatt, akkor ezt meg kell osztani, ezt a témát. Nem mindig könnyű, tehát sokszor elveszítjük a kapcsolódást a kamaszainkkal, és próbáljuk magunkat azzal nyugtatni, hogy hát már kamasz, már az a normális, hogy leváljon. Igen, a kamasznak le kell válni, de én arra vagyok meggyőződve, hogy még egy nagyobb kamasznak is nagyon-nagyon nagy szüksége van arra, hogy a szüleibe gyökerezhessen. Én azt gondolom, hogy paradox módon ez a kapcsolódás vezet az autonómiához. Ez az, ami kell ahhoz, hogy egy gyerek megérjen arra, hogy elmenjen. És önazonos legyen, tudja a saját értékeit vállalni, hogy legyen képes alkalmazkodni másokhoz, hogy rugalmasság legyen benne. Ahhoz, hogy ezek a fontos értékek megteremjenek, ezek a virágok, ezek a gyümölcsök megteremjenek, ahhoz az kell, hogy erősen tudjon gyökerezni a szüleivel való mély és személyes kapcsolódásba. És a saját tanári szerepemet, most akkor visszakanyarodok ehhez a témához, hogyha nem baj, egy idő óta így látom, hogy az én dolgom az, hogy átvegyem ezt a felelős felnőtt szerepet a szülőktől. Tehát a szülő rám bízza a gyereket, amíg a gyerek az iskolában van, és addig én vagyok az a felelős felnőtt, akihez ő biztonságosan kapcsolódhat. És aztán visszaadom ezt a... És akkor így személytől személyhez megy egy gyerek. Tehát például én nagyon jónak gondolnám azt az iskolai gyakorlatot, amit még az óvodákban tudunk, hogy a szülő az óvodapedagógus kezébe adja át a gyereket a csoportszoba ajtajába. Szerintem az alsó tagozatban még így kellene, hogy történjen, hogy a pedagógus hoz, tehát hogy nem belökjük egy ajtón a gyereket, hogy lesz, ami lesz, majd csak visszakaplak, hanem hogy folyamatosan kapcsolódásban legyen a gyerek. Szerintem ez az emberi szükségletünk. És a saját szerepemet, amióta így látom, azóta vagyok sokkal biztosabb a dolgomban, és azóta tudom elhelyezni jobban azt is, hogy mi fontos, mi kevésbé fontos.
1: Mi fontos, és mi kevésbé fontos? Mire jöttél rá így?
2: Arra jöttem rá, hogy a tananyag és a jegyek, az osztályozás, ez a kevésbé fontos, tehát ez a sokkal kevésbé fontos. Nyilván mondjuk a biológia fakultáción ott komoly tétje van a tanulásnak.
1: A felvételi az orvosi egyetemre például.
2: Igen, és az egy másik küzdőpálya, de ott már érettebb fiatalokkal dolgozunk együtt, akik valamiért választják ezt, tehát ott más kihívások vannak. Ott például abban kell segíteni, hogy sikerüljön letisztázni, hogy mik a fő motivációk, és hogy milyen irányba lenne jó elindulni. Aztán ott abba kell segíteni, hogy hogyan tudok hatékonyabban tanulni, mi az a módszer, ami nekem beválik. És ott nekem nagyon rugalmasnak kell lenni, mert mindenkinek máshogyan. Szóval nagyon sokféleképpen tudnak tanulni, vagy tudnak hatékonyan tanulni a gyerekek, meg ki tudnak fáradni. És ezt is most tanulom, hogy észre kell vennem, hogy ők kifáradnak, és tanítanom kell őket arra, hogy ahogyan nekem is meg kellett tanulni, hogy legyenek forrásaim, amikből föl tudom szívni magam, hogy nekik is legyenek ezek. Meg például meg kell tanítani őket arra, hogy nem szabad ilyen fatalisztikusan gondolkodni se a pályaválasztáshoz, se az érettségiről. Ilyesmi. Tehát az egy másik. Ott nagyon fontos a szakmai tudás. Legtöbbet egyébként ezekre az órákra készülök, nagyon sokat tanulok ezekre. Meg küzdelmes most nagyon azért a biológia érettségére felkészülni. Nagyon-nagyon nagyra tartom, vagy becsülöm a gyerekeket, akik belevágnak ebbe. Hatalmas munka van benne, és nagyon büszke vagyok rájuk. De mondjuk a biológia fakultáción kívül, hát szerintem sokkal fontosabb ez az örömteli rácsodálkozás, mint az, hogy ki mennyire tanulja meg a biológiát.
1: Tehát nem csak az életet tanítani a biológián keresztül, hanem inkább élni tanítani. vagy azt megtapasztaltatni, hogy jó élni?
2: Meg szerintem nagyon fontos azt megtanulni, hogy lehet kérdéseket föltenni, és hogy sok kérdésre nem tudjuk a választ, a biológia az csodálatos ilyen szempontból, mert tényleg így van, hogy rengeteg kérdés van,

0: fogadni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én ebben ennyi munkát tudok tenni, hogy mondjuk akkor én hármas leszek biológiából. Amit viszont nem tudok elengedni, az ez, hogy engedjük át magunkon. Tehát az, hogy az értelmünkön is, tehát hogy vegyünk részt a tanórán, és csodálkozzunk rá, és gondoljuk végig. És aztán azt, hogy mennyi munkát teszünk abból, hogy ezt meg is tanuljuk, vagy megpróbáljuk megegyezni, szerintem ez, én most már úgy gondolom, hogy ez az a, tudod, ez az, amire szokták mondani, hogy nem fogsz arra emlékezni, hogy mit tanította a történelem tanárod a napóleoni háborúkról, de arra fogsz emlékezni, hogy hogyan mondta.
1: Mesélted, hogy azért volt egy nagy kifáradásod úgy 9 évvel ezelőtt, és rájöttél, hogy hát komolyan kell foglalkozni önmagaddal is. A tanárság rengeteg energiát ad másoknak. Neked otthon is van a család, 3 gyerek, most már unokák is. Mi az, amivel te töltődsz, és mire jöttél rá önmagaddal kapcsolatban?
0: Azt fontos volt megtanulnom, hogy végesek az erőforrások, vagy az erőim, és hogy nem minden az én dolgom, és hogy tehetek azért, hogy jól legyek, és hogy kell is tennem. Úgy van, szerintem ez itt is nagyon erős párhuzamot látok a tanári meg a szülői lét között, vagy életforma között. Talán a Vekerdi Tamás használta ezt a kifejezést, hogy rákható szülőkre van szükség. Tehát, hogy szerintem rákható tanárokra is van szükség.
1: Rákható?
0: Rákható, ő mondta ezt. Tehát, hogy olyanra, aki ezeket a kis hétköznapi viszontagságokat jól bírja. Tehát, hogy nem akad ki azonnal, hanem hogy van humorérzéke még a 6. óra után is. Az már egészen jó, hogyha még akkor is van, vagy a 7. után. És azért az is van a tanári munkában, hogy szembesülsz nehéz történetekkel, és azért ezek belőlem is sokat kivettek, vagy sokszor, tehát hogy voltam olyan helyzetben, hogy láttam gyereket, aki bajban volt, és nem tudtam elég jól segíteni, vagy nem tudtam hova delegálni, nem tudtam magam is segítséget kérni, vagy nem tudtam együttműködni, nem volt szakember, aki segített volna, vagy segíthetett volna. Azért ez szerencsére, vagy hála Istennek, inkább így mondom, ebben sok fejlődés, vagy előrelépés van az én iskolámban. És szóval mindez együtt így elveszedett a kifáradáshoz, aminek nagyon konkrét fizikai következményei is voltak. És akkor az egyik nagy fogódzó, amit találtam, muszáj volt találni, tehát nem volt más variáció, az a sport lett, a mozgás. Ez egy ilyen újrafelfedezés volt akkor. Nagyon vicces volt, mert hát nem vagyok egy sportos alkat, aki ismer, az jól tudja, és hát elkezdtem edzőterembe járni.
1: És egy személyedzőhöz.
0: Személyre
1: szabottan foglalkozott vele.
0: Így van. És ezt nem adtam abba azóta. És nem is fogom. Most már látom, hogy ez egy ilyen életprogram, hogy ebbe előre lehet lépni, de visszafelé nem szabad. Aztán,
1: és ez meg is hozta az eredményét elég
0: hamar. És ez meg is hozta az eredményét, így van. Tehát ez egy nagyon fontos fogódzó. Aztán, amit még megtanultam, hogy amit a közelmúltban, aki volt nálunk iskola lelkész, szokott idézni, sajnos nem tudom melyik szántól, hogy imádkozzatok minden nap legalább 1 fél órát, de ha sok dolgotok van, akkor inkább 1-et. És ez nagyon igaz, tehát hogy az imára, a személyes megpihenése az Istennek az irgalmas jelenlétében, erre kell idő. Akkor is, hogyha nagyon sok a dolog.
1: És ezt hogy csinálod? Mi a helye ennek, meg mikor?
0: Mondjuk az utóbbi éveknek a gyakorlatát mondom. Tehát azt mondom, hogy most csinálom, mert sokféleképpen próbáltam, meg biztos még fogom ezután is. Most a rózsafűzér nekem nagyon fontos. Úgy vannak a heteim, mint a legtöbb pedagógusnak, hogy nem egyformák a napok, tehát vannak ilyen oázis napok, mikor kevés óra van, és jobban több időt lehet az imára szánni. Hát egyébként azért nagyon feszített az időbeosztás, tehát hogy nagyon sok munka van, tehát mi tanév közben, mi pedagógusok általában nagyon sokat dolgozunk. És akkor a rózsafűzért úgy imádkozom, hogy nagyon lassan, és próbálom úgy, hogy így odafigyelve a titkokra, és nagyon sokszor séta közben, tehát a mozgásnak ezt a formáját is így felfedeztem, hogy jó gyalogolni. Sokszor csinálom azt, hogy ha tömegközlekedéssel megyek haza például, akkor leszállok hamarabb, vidékre megyek, tehát a városból kimegyek egy faluba, és akkor leszállok úgy, hogy mondjuk majdnem egy óra sétálás legyen, amire hazaérek, és akkor közben lassan elmondok 1 vagy esetleg 2 rózsafűzért. És egyébként is a rózsafűzér nagyon jó, tehát, hogy arra nagyon jól rá lehet szokni, nekem sikerült, és szerintem sokaknak egyébként,

0: A mi iskolánkban mostanában a diákság is imádkozza a rózsafűzért, ami eléggé csodálatos. Tehát, hogy így jövésmenés közben. Tagolható tizedekre, tehát akár, tehát lehet egy lyukas órában mondani 3 tizedet, vagy lehet, tényleg jártunk be, keltünk be. Nyári szünetben például főleg észlelem ezt, hogy sok idő van a befőzésekkel, vagy a házi munkával kapcsolatban, és hogy közben remek jól lehet imádkozni. Tehát meg lehet szentelni az időt, a napot ezzel. Úgyhogy én ezt erre így rá kaptam. Ez a most, amit nagyon, ahogy nagyon szeretek imádkozni. Az iskolámban van kápolna, tehát ott van az eukarisztia, ami egy nagyon nagy ajándék, és azt gondolom, hogy most egy új lehetőség nyílik ezzel kapcsolatban, ugyanis egy építkezés miatt ez nem működött, ez a kápolna hosszabb időn keresztül, éveken keresztül, de most újra ott van az eukarisztia. Tehát ott megállni, az is egy nagy lehetőség. Reggel úgy van, vezet be az utam az iskolába, hogy a porta után rögtön a kápolna van. Tehát választhatom azt, hogy bemegyek a kápolnába, vagy választhatom azt, hogy nyargalok a dolgom után. És hogyha nem vagyok nagyon buta, akkor a kápolna felé veszem az irányt, igen, hogy ott egy kicsit megpihenjek, és kérjek egy... Tehát ezt az Isten jelenlétében levést, a hozzávaló kapcsolódást, az ő békéjét, azt, hogy lássam a gyerekekben azt a nagy kincset, amit ő tett bele, vagy akik a gyerekek.
1: Tehát összefoglalva, a mozgás, az edzőterembe járás, a gyaloglás, közben lehet rózsafűzér.
0: Igen.
1: A tevékenységeit közben is rózsafűzér, de megvan a csendes ima is, amikor az oltári szentség előtt, igen, megpihensz.
0: És akkor szerintem még nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a Covid hozta részben egyébként, hogy online ima csoportok alakultak, vagy élettek újjá, amik régi barátságok, amik folyamatosan élő barátságok, de már tudod, ilyen 30 éves történetek, erős kapcsolatok, megpróbált barátságok, de hát rájöttünk a Covid alatt, hogy tulajdonképpen lehet online együtt imádkozni, az ima előtt, vagy az ima után megosztani a kinek a küzdelmét egymással, és azért ezek a kapcsolatok is nagyon tartanak tényleg.
1: Tehát a barátságok, meg a megosztások,
0: igen,
1: és közben együtt imádkozni.
0: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy így belemelegettünk ebbe a beszélgetésbe, és szívesen folytatnám, de most vége ennek a műsornak, de lehet, hogy még egy másik műsorban is beszélgetünk fontos témákról. Nagyon köszönöm, és kívánok neked egy nagyon jó iskolakezdést, áldott szeptembert, és utána egy áldott tanévet, neked is, a diákjaidnak is, sok új felfedezést, a régi dolgok új felfedezését is, sok örömet, erőt.
0: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mária Rádió.

Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál, hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 8-a. Mária, a szent gyermek. Még arra készülünk, hogy imáinkkal Isten szeplőtelen anyja elébe járuljunk, nem mulaszthatjuk el azt megjegyezni, hogy ma, szeptember 8-án tartottuk a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában. Meleg bizalommal és pesdítő reménységgel tekintenek ők Máriára, mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk megváltónk anyjáról, ahogy Damjáni Szent Péter mondotta. Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom fennszeltelését oly bőséges és fényűlő áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szárt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az egyházért.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Mária Utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat.